0: róla.
1: Mert ő olyan nagy természetű, tudod.
0: Igen, igen, és semmi bajt nem lát neked az egészben, sőt, mélyen egymás között elítélik, hogy ezek nem normálisak, hogy... Sőt, még akár teljesítményeknek, hogy férfiasnak gondolják meg. Na. És hát egyébként valljuk be, hogy a ősközösség ízékben mi az ő utódaik vagyunk, mert nekik születtek gyerekek, mert ők csinálták
1: ez
0: a lányokat.
1: Ez így van egyébként, igen.
0: És utána most visszafelé ezt mind jóvá tennénk, és nem engednék őket, lehet, hogy nem is élnénk.
1: Hát, ja, nem lennénk már 8 milliárdan, mi?
0: Jó. Na. Megmutatom, hogy mi az egyik csengő hangom, hogyha a kedvesen hív engem, akkor ezt hallgatom. Nem túl hosszú, csak egy pár. Tök aranyos, és rengeteg szó, hogy hív engem telefonon, és nem veszem föl, még hallgatva egy kicsit a zenéjét. Így néz ki.

0: A Lajos küzdene, ugye?
1: Ja, biztos.
0: Egy szágitár játsz az egészet, ilyen kis idő. Egy fiatal kisrác játsz a különben. 12-13 éves lehet, de nagyon jó gitár, de fantasztikus a jó. És mit szólsz ahhoz, hogy a hatalmas konfrontáció, meg ütközetek, meg verbális dolgok történnek a közéletben, és a volt miniszterelnökünk az teljesen háttérbe vonulva oda küldi a többieket, hogy hallgassátok végig, sunnyátok le a szemeteket, vagy szóljatok föl, vagy ellene, itt tudom, én nem vagyok ott. Én...
1: 2002 után pontosan ugyanezt csinálta. Csak ugye akkor még egyrészt fiatalabb volt 20 pár évvel, majdnem 25-tel azért. Másrészt ugye akkor még újdonság volt ez a polgári körök, meg egyebek, és meg volt rá közönség. Tehát nekem az a problémám egyedül az ő megújulásával, meg a Fidesz, hogy egész egyszerűen sorban halnak ki a szavazói. A fiatalokat egyáltalán nem tudja megszólítani, és aki 25 évvel ezelőtt mondjuk 50 éves volt, és belépett egy polgári körbe, az most számoljuk ki, hogy mennyi, és hogy mennyire lehet őt aktivizálni.
0: És a polgári körök különben egy ügyes kezdeményezés volt, és akkor ne felejtsük el, hogy a Viktornak így volt kreditje.
1: Így van.
0: És hát hogyha akkor nem tudom, volt nekik 98-as, vagy 96-as kreditje, akkor most mennyi, most 9,6 van körülbelül.
1: Ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz, de én szerintem, én egyáltalán nem gondolom, hogy ebből vissza lehet jönni neki. Hát, hogy aztán, és miután a Fidesz az konkrétan őt jelenti, így aztán a pártnak sem látom az esélyét semmire. Ez körülbelül tényleg ez az SZDSZ. Tehát amikor a Pető Ivánok, Kunce Gáborok eltűntek, és akkor maradtak a, én nem is tudom, hogy ki lett a végére, tudom, hogy a Retkes Attila nevű zenei újságíró
0: az
1: volt,
0: az a fejeződő,
1: ő volt az utolsó, aki ugye lekapcsolta a villanyt. Tehát itt is, most oké, még bejöhet a Lázárféle második vonal, vagy én nem is tudom. Tehát nem is látok más, mert most ki a Gulyás Gergely, na még esetleg azt meg lehet próbálni, de ezek...
0: Szóval érdekes, hogy a kisgazdásodás folyamaton, úgy látszik, végig kell menni mindenki, tehát nincs királyi út rajta, hogy egyszer is mindenkor, hanem végül hát, kell csinálni, igen. Hogy egyre lejjebb, több konfliktussal, egyre kisebb hatékonysággal, egyre ellenszenvesebben a külvilág számára.
1: Hát most ezt mondjuk így bő másfél hónap a választás után, tehát azért ez még inkább csak ilyen wishful thinking, de én sem látok más megfejtést jelenleg.
0: Azok sajnos teljesen igazad van, hogy mondtál, hogy egész egyszerűen az őrá szavazóknak a tekintélyes része nem fog élni már a következő választásnál. Sajnos bármilyen szomorú, de az jut eszembe, amikor ugye most a interneten egyrészt olvasható volt, egyrészt látható, és ugyanaz volt látható, hogy nagyon olvasható, de teljesen én máshogy képzeltem, ugye a cikk arról szólt, hogy egy valamelyik belvárosi fórumon a Tuzson Bence volt
1: és ott beszólt neki
0: vendég, és az egyik idős Fidesz szavazó mondta, hogy személyre olvastak, miket hazudtak, meg hibáztak, meg idős, hogy titek, nem lesz Fidesz, az volt valami.
1: De hát egyébként, amikor a múltkor mondtad ezt a Szabó Andrea féle kutatást, hogy nem 40-nél van az inflexiós pont, hanem 58, hát az akkor... Hát erre nincs is már mit mondani, hát akkor itt nincs, tehát ennek vége van, nem tudom jobban mondani. 58, hát és akkor 4 év múlva 62 lesz, vagy 65, tehát miről beszélünk?
0: De az előzőt befejezem, amikor ugye ezt megláttuk, hogy mi történik, hogy volt ez pontosan, lehetett látni, hogy a többiek, legalábbis akik hangosnak voltak, azok mind ellene beszéltek a Habsinak, hogy ki akarták vezetni, el akarták venni a mobiltelefonját, meg üvöltöztek vele, meg árulózták, meg ilyesmi. És akkor jutott eszembe, mert néztem, hogy jól lehetett látni, hogy Istenem, hát akik itt most is árulózzák, meg el akarják venni a mobilját, meg kotrodj innen, meg hallgassák, ezek közül nagyon sokan nem érjük meg a következő választást. Bizony. Hát sajnos ilyen a 70 fölött már nem élet biztosítás senkinek. És
1: De még azoknak az elkötelezettsége is kérdőjeles lesz, hogyha nem kapják meg a napi egyszeri riogatásukat, vagy napi többszöri megrettentésüket, hogy a gyerekeidet viszik a frontra, és így tovább, és így tovább. Tehát azért ez a kondicionálás, ez kell ahhoz, hogy ez fönnmaradjon, ez az elkötelezett aktivitás. És ez nem lesz, hát honnan lenne?
0: Hallottad ezt a véd vonalat húztam?
1: Hallottam, persze. Hát...
0: És a Balázs Zsolt mondta, hogy kénytelenek ezt, mert hogy vannak községek, ahol már megszólják azokat, akik a Fideszre szavaztak, és hogy van, ahol már kiírják a névtáblájukra, hogy matricát ragasztanak rá. Hogy
1: és akkor mi lesz? Mi fog történni?
0: Pont ezen gondolkoztam, hogy ez, amit ők vészmadárkodtak meg amit ők jövőt elképzeltek, hogy mi történik, ha az ellen kellett volna a védvonalat csinálni, vagy védekezni ellene, mert az gyilkos volt, amit ők műveltek.
1: Majd Cunyiné Bertalan Judit személyesen oda megy, kinyomozza, hogy kiragasztotta ki a matricát, és ráripakodik, vagy nem tudom, mit fog tudni vele csinálni.
0: De egyébként igen, mi fog történni, hogy ki van matricázva?
1: Igen.
0: Talán szégyeli, hogy mi van, Fideszre szavazott, vagy mi?
1: Végül is. Lehet, hogy ma már nem szavazna oda.
0: De szóval minden esetre az, hogy a Viktor ilyen nagyon durván kimarad ezekből a dolgokból, ez nem tudom, hogy a saját csapatának mennyire szimpatikus. Most persze nem látjuk a reakciókat, mert most látszólag összetart az egész társaság, de hát ez kizár dolog, hogy a szimpatikus legyen a többiek.
1: Hát én nem tudom. Hát és a Rogán a metrón? Az
0: milyen? Azt én nem tudom, olvastam róla, de nem tudom milyen.
1: Hát, hogy kétszer is lefotózták a kis föld alatt, és tényleg ő van ott. Ezt el tudtad volna képzelni, hogy a Rogán lemerészkedik a nép közé? Hát én azért nem lennék a helyébe ilyen bátor.
0: Szerintem őt nagyon sokan nem ismerik, mert nem nagyon ritkán szerepelt. Mi persze benne
1: vagyunk arcról azon. Lehet, hogy nem ismerik föl annyian, igen.
0: És sok híres ember ment már mellettem, amikor valaki megbökötött. Láttad, ki volt? Nem tudom, pedig rá is néztem. Hát tudod, a híres karmester, hogy mit tudod. Így néz ki, nem is tudom.
1: Mindjárt a tanúnak a végét vágta be valaki, hogy mikor virágjártás.
0: Virágjártás, hatos
1: világos. Mit fájok én maguknak, amikor le akarják lökdösni, nem azért, mert fölismerik, hanem mert sokan vannak.
0: Visszasírnak ezek még. Igen. Visszasírnak ezek még engem.
1: Igen.
0: Azt mondta, hogy vagyis a pelikány. Hát, attól tartok, hogy nem. Ez fantasztikus, hogy milyen jó film. Érdekes, amikor a Kovácsi TV-vel beszélgettem erről a filmről, akkor ő szabad európás volt, és úgy jött haza végre, már nem üldözött volt, meg megfigyelt, meg bántott ember, meg a családját sem bántották. Akkor ő azért látszólag laza volt, meg könnyed, de nagyon megviselte a dolog, és amikor a Tanúk című filmről beszéltünk, akkor azt mondta, hogy ő azt nem érti, hogy ezzel mit lehetett nevetni a moziba. Aha. Amikor mi majdnem összehúgyoztuk magunkat, olyan poénok voltak, és ő meg úgy érezte, hogy de hát ez véresen komoly, hát miért nem nevet a közönség ezen? Hát mi ezt megértük, meg apám még megérték, és ez...
1: Hát igen.
0: És emlékszem, ének is rám fagyott a vigyorgás, hogy erre nem gondoltam. Annyira groteszknek tűnik az egész, és annyira ilyen túlspilázott, hogy ilyen hülyeség az nyilván nincsen, de jó pofa.
1: Hát egyébként ugye rakják a építik Pelikánnak az új házat, mert ugye régit elvitte az ár, és akkor rakják ott, és akkor egyszer csak így kinyit a kamera, és akkor mondja Pelikán, mindig keverem ezeket a neveket, virágjártás, se ajtó, se ablak. És akkor közben eszembe jutott, hogy volt azt hiszem Acélember volt a címe, egy Andrzej Wajda film, ami a Birkut elvtársról szólt, aki egy ilyen sztahonovista kőműves volt. Nem láttad azt a filmet?
0: Nem.
1: Nagyon jó film egyébként. És ott pontosan erről volt szó, hogy ilyen munkaverseny volt, ugye őnek ilyen, nem tudom, 1000%-ot kellett teljesíteni, és az történt, hogy rakták a téglát egymásra, de úgy, hogy négyen tulajdonképpen ő csak igazgatta a téglákat. Uh-huh. Tehát volt, aki húzta a maltert, két ember pakolta föl, és akkor Birkut elvtárs meg így megigazgatta, de az olyan volt, mintha ő rakta volna, és akkor innentől ez volt a nem tudom hány százalék. És ugyanezt csinálták, falaszták föl a teli falat.
0: Te azon gondolkoztam, hogy fizikailag hogy történik szerinted a vízcsapó is ezt folyik, hogy meg mi ezt gondoltuk mindig, hogy a lölő, a mészáros, ugye ő a Strómanja a Viktornak. A Stróman hogy fizeti ki a főnököt? Milyennek a mechanizmusa? Hogy lehet? Hogy lehet?
1: Hát ez egy remek kérdés.
0: Hogy nyújtja be neki a számlát, hogy
1: hát ugye
0: van... Lőrinc, beszédünk van, gyere át.
1: Hát például fölépít neki egy alsó hangon 30 milliárdos édesapám félkész majorságát, de az mondjuk apró pénz. Szerintem egész egyszerűen az van, hogy ezek a kivett osztalékok, ezek ugye magántőke alapokba mennek, amikről eddig nem lehetett tudni, hogy kik a valódi tulajdonosai, erről már beszéltünk, csak a vagyonkezelőit kellett nyilvánosságra hozni. Ezen kívül pedig ki lehet ezt a pénzt menteni külföldre, és ott berakni mindenféle bankszámlákra, és akkor az ott van. Nyilván egy cég vagyon, az nehezen adható át. Hát az is valahogy megvalósítható, nyilván ilyen öröklés a legegyszerűbb, mert ugye abban nehéz belekötni, hogy nekem meghalt akárkim, és örököltem tőle. De ugye ez a cég vagyon, ez valójában nem is ér annyit, hiszen itt ugye a Balázsi Gyulának a 80 milliárdos cégértéke, ami egészen konkrétan nulla, ha egyszer nincsen állami megrendelés, ami fönntartsa. És szerintem a Mészáros Lőrinc számtalan cége, és ezek a építőipari cégek, akik itt mindent építenek, hogy hívják a kötélbarátját, ezének a Viktornak, mindegy. Ugye ezek is egy másodperc alatt fognak összeomlani, hogyha
0: nem... Szíjra gondolta?
1: Tessék?
0: A szíjra gondolta?
1: Nem, hanem azért kötélbarátja, mert valami hegymászó szövetségnek volt az elnöke, és akkor ott együtt... Mindegy, nem érdekes. A szíjat is mondhatnám. Hát ha emlékszel, hogy a legelső a 2000... Nem, a 98-2002 között a Vegyépszer volt ez a nagy eleknek a cége.
0: Igen, igen.
1: Hol a Vegyépszer? Hol van a Simicska birodalom? Hol van az Endi Vajnának a volt cégbirodalma? Hát ezek ennyi. Ezek ennyit érnek pontosan.
0: Szóval azt mondod, hogy megvan a módja, hogy hogy lehet.
1: Itt egy-két dolog fönn tud maradni.
0: Hát most ő szerintem nem tud 20 filet se úgy átutalni, hogy na, ne figyelni, hogy nincs-e valami nagy
1: kérdőjével. Hát igen, de hát mondjuk, ha osztalékként kiveszi a cégből, nyilván a számláit is látják, hogyha nagyon akarják, hogy hova lett az a pénz.
0: Osztalékként kivesz mondjuk 5 milliárdot, de készpénzbe?
1: Hát készpénzben annyit...
0: Három talicskával, vagy hogy?
1: Nem, hát azt, igen, hát ezt nyilván valami számlára kell utalni. Valami
0: számlák, mondom, de az meg számlák van tulajdonosa, szóval nézek nehézséget ebbe, hogy túl könnyen mondjuk azt, hogy a Stróman is ők
1: a pénzben. Figyelj, az attól még lehet simán a Strómanja, mert hogyha ez a rendszer fönnmarad még x évig, és ugye senki nem számít arra, hogy az általa fölépített rendszer összedől, a diktátorok nem készülnek bukásra, akkor Ceausescut nem végezték volna ki. Tehát, meg mit tudom én, na mindegy, Sztálin megmerték volna találni az orvosai, mikor agyvérzést kapott, és nem hagyták ott volna egy hétig, hogy addigra már biztos elpusztulna, hogy esetleg én találjam meg, aztán haragudjon meg. Tehát, és hogyha működik a rendszer, akkor ez folyamatosan csatornázható ki. Hát a Tiborc 100 milliárdos vagyont szerzett össze, ugye? És ő azért mégiscsak a lányának a férje, igaz? Ugyanígy az öccse, most már az unokatestvére.
0: Ez okos volt, amit mondta, ezt tetszik, hogy mondott, hogy a diktátorok nem arra készülnek, hogy meg fognak bukni. De arra is gondolok, hogyha amikor már a lölőnek a meggazdagodása már szemet szúr külföldön mindenhol, és rengeteg sajtótermék foglalkozik ezzel, meg lovagolnak rajta, hogy ezt tovább hízzen, és nem pedig ügyes módon már kicsatornázni belőle, hogy
1: ez teljesen igazad van, mert én pont erre gondoltam, hogy Legkésőbb a tavalyi egy évvel ezelőtti Pride-on lehetett látni, hogy itt nagyon nagy gáz van. Tehát aki azon azt a 200 ezer embert nem értékel, aki úgy ment oda, hogy meg lett nekik ígérve, hogy arcfelismerővel föl lesznek ismerve, és meg lesznek büntetve, és mégis oda ment ennyi ember, olyan, akinek köze nem volt soha az LMBTQ, sem a mozgalomhoz, sem a Pride-hoz, akkor ha valaki ebből nem vonta le azt a következtetést, hogy ennek most már eléggé vége van, és nem kezdve el azonnal menteni kifelé, amilyen van, az meglehetősen hülye. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy a Szántó Miklós még az urna záráskor képes volt bemondani, hogy 44-42-re vezet a Fidesz. Tehát akkor hülye.
0: Szerintem nem olyan hülye, amikor a Milla elindult, akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy három rendezvény volt, amiknek viszonylag ilyen emelkedő ütemben, de még nem volt olyan nagyon nagy látogatottsága. Egyszer a parlament előtt volt olyan 2-3 ezer ember, és utána mondjuk már 5-ig így felment. És emlékszem, hogy a Sirálynak a most a Gödör, ahol a maraton szoktuk, a szilvesztert szoktuk tartani az utóbbi években, ugye sokáig a Mikába, és most azt hiszem már harmadszor a Gödörbe. Ez a Gödör régen Sirály volt, és a Sirálynak a pincéjébe szerveztük a mindát. És akkor nagy vita volt, de szombaton volt a demonstráció, és csütörtökön még nem voltak meg a beszédek, hogy ki mond, milyen hosszút, mit fog mondani. Pár meg volt, de az egész nem volt, és ott viccelődtünk is, meg dühöngtünk is, meg beszélek viccet is, meséltünk meg, mindenféle volt, és egyszer ezek egyikük megszólalt, így emlékszem, így fogta így a fejét két kézzel, és így hátradőlt a székébe, és mondta, hogy gyerekek, hagyjuk abba itt ezt a vizet, és figyeljünk oda rendesen, és döntsük már, gyerekek, itt legalább 5-6 ezer ember össze fog jönni. Azért nem lehet nekik valami nullát felmutatni itt. És emlékszem, hogy a gyülekezett a tömeg, és de hát sok minden dolog volt, és én teát csináltam a többieknek. És egyszer csak a Juhi odajött, és kivette a kezemből ezt a gyere ide, mint a mutatok valamit. És oda mentünk a pódium lépcsőhez, hátsó lépcsőhez, föl kellett rá menni, és ott fölmentünk óvatosan, és azt mondja, nézd oda. És előnéztünk, és ameddig a szemmel látott ember volt. Nem 5000 ember volt, hanem 50 000, akit lehetett látni. És én miután...
1: De ott az Erzsébet
0: írnál? Igen, megkínáltam az embereket teával, kimentem és végmentem, hogy mi van, mert ameddig a szemmel láttam, azt jelenti, hogy elkanyarodod egy kicsit a Kossuth-Lossuth-ot, de nem láttunk már be. És az Asztóriáig álltak az emberek, hogy már amíg a kivetítőt se látták, hiszen az elő volt készítve, de annyira azért nem. És mégis ott voltak. Tehát nagyon nagy íze volt, és akkor mi is azt gondoltuk, amit te most mondtál, hogy ez nagyon sokat jelent itt, ami most történik, és ez most már valószínűleg egy kicsit a végét is jelenti ennek a korszaknak, és hol voltunk a
1: persze, ebben igazad van. De egyrészt a Millának nem volt egy karizmatikus vezetője, annak ellenére, hogy tulajdonképpen a mai napig ugye ilyen Facebook profilja van, és jönnek is naponta a posztok. Miközben a Pride az pedig egy teljesen politikamentes valami, tehát ott nem az volt, hogy kiállnak pártpolitikusok, de az nem egy pártgyűlés volt. A Milla az valamilyen szinten egy pártkezdemény volt, ugye egyfajta ilyen bajnai utánlövés, vagy valami ehhez hasonló.
0: A bajnai csak később került képbe, és óriási hiba volt az egész, mert
1: jó.
0: Mi meg akartuk tartani ezt egy abszolút civil mozgalomban.
1: De a Pride az tulajdonképpen az általános ellenállás, az az elégedetlenség, akinek már mindegy, hogy ki. Csak tudjuk azt, hogy ez egy kormányellenes demonstráció.
0: Igen,
1: nem is baj, hogy nincs benne párt, mert nem biztos, hogy én akarok a Tisza párthoz tartozni, akkor még aztán különösen nem. És hanem csak vegye már észre a rendszer, és észre is vette, hiszen kitelepítette ezeket a nyomorút kameráit, meg kvázi betiltotta, Most mondd meg nekem, hogy annak, tehát ez is egy komoly nagy hiba volt a Pride betiltása, tehát az megint csak az, hogy olyan szinten érezték biztonságban magukat, vagy annyira nem volt semmi veszélyérzetük, hogy azt gondolták, hogy bármit akadály nélkül meg tudnak csinálni. Tehát mindez az úgynevezett gyerekvédelmi törvény, politikailag ez miféle hasznok, mit vártak ettől? Tehát ha ezt nem hozzák meg, elpártolnak tőle a 70-es nyugdíjasok, vagy egyszerűen mindig kellett valami ellenséget képezni, akire lehetett lőni. És most lehet, hogy épp elfogyott az ellenség, jó, hát akkor a buzikat most akkor egy kicsit lőjük meg, mert azokat úgyse szereti senki. Még
0: hozzák a konyhára, igen.
1: Na, így van, azok, és egyébként a cigányok is ugyanúgy sorra kerültek volna, hogy már volt egyébként ebben a 16 évben, ugye, amikor jöttek, hogy képzelik, hogy kártérítést kérnek a méltatlan börtönállapotokért, hiszen mit képzelnek, nem nyerészkedni vannak ott, de előbb-utóbb újra sorra kerültek volna, hogyha elfogyott volna éppen az aktuális ellenség. Ezek mind-mind komoly hibák voltak. És hát a hibákból lesz ez, amit látunk, mert hogyha mindent jól csináltak volna, akkor nem lett volna így vége.
0: Na, picit megint zenélünk, aztán politizálunk tovább.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3 Zsoltal Papóval, éjszakás műszakot, és nem sokára 14:30 van.
1: Tényleg jut eszembe, gondolom nem vonattal jöttél.
0: Nem, most nem. Nem, nem.
1: Csak mert, hogy pont eszembe jutottál, mikor kigyulladt az a mozdony Kelenföldön, hogy most nem tudnál vonattal közlekedni.
0: Nem, éppen a családom ment föl Pestre, és taxival vettek végül is egy fölcsitól.
1: És ez még egy
0: iszonyú pénz,
1: még egy jó pár évtizeddel fiatalabb mozdony, mint ezek a...
0: Tárnokon le kellett szállniuk, de addig tanástalanok voltak, ott nagyon sok ember futkálódott össze-vissza. Volt, aki elérte, jött a családja, kocsa, és végén ott egy taxival jöttek, úgyhogy egy vagyomba került ez az út. És... Figyelted az azbeszt dolgokat? Hogy...
1: Hát ugye naponta vannak hírek, most én annyira nem néztem utána, csak azt látom, hogy valami osztrák bányából, de nem is értem, hogy azbeszt bánya volt, vagy oda vittek ilyen tőbányát.
0: Kőbánya, tehát murvát váltottak elő, ilyen tört, zúzott követ.
1: Valami ipari törmeléket ástak ott el, vagy ott...
0: Nem, azbeszt tartalmú volt, tehát azbeszt ja, végül is.
1: Értem. Jó, azt tudom, csak...
0: És nem a teljes bánya volt, azért ott fönmaradik, mert a bányának egy részéről megállapították, hogy azon a területen levő kőzet az azbeszt tartalmú, ilyen-olyan mennyiségben, úgyhogy azt békén kell hagyni, és meg ki is mérték, hogy melyik az a tőle 30 méterre már működik, mondjuk. Ki is volt, gondolom, kerítve, vagy beszínezve, vagy valami, hogy az békén hagyják. Ez volt az elmélet, és mivel nagyon lazán vették ezt az egészet, meg hát ugye a magyarok úgyse fognak ezzel észrevenni soha semmit. Elkezdték ügyesen kijátszani ezeket a dolgokat, a szabályokat, és átküldeni, és viszonylag elég magas azbeszt tartalmú volt az, amit Magyarországra szállítottak, és kezdve csak azt hitték, hogy egy korlátozott területe Szombathelyig mellett egy bizonyos útszakaszon lett az elsütve, aztán szép lassan borultak ki a csontvázak, mostához túl sokat mondjuk ezt, nagyon derült ki, hogy a fenét. Az utóbbi 20-sok évben, vagy 30 évben Dunántúl sok-sok települése rendelt onnan, mert kedvező volt az ár. Például sokkal kedvező volt az ár, mint hogyha az Orbán bányából rendelték.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy ezért kell az Orbán bányából biztonsági okok miatt, mert ezek szerint az osztrákok is megérik a pénzüket, nem? Laboncok ezek.
0: Megbízom, ráadásul 1933-ban már kimutatták, hogy
1: gratulálok akkor.
0: Az osztrákok már tudták, hogy az azbeszt veszélyes, még nem tudták pontosan a mechanizmus, azt hitték, hogy ilyen kémiai úton történik valami lebomlás a tüdőbe vagy a szervezetbe. Aztán kiderült, hogy nem, kémiailag teljesen intakt, és nem semmi baja nincsen vele. A struktúrája ilyen kis hegyes, spirálos dologra reszelődik szét, és ezek a kis dolgok begyógyulnak, bedolgozódnak a tüdőbe, és nem jönnek ki többet, nem akarnak. És a tüdő meg van ilyen kis hólyaggal körbeveszi őket, de az a terület nem tud lélegezni rendesen, tehát nincs oxigén felvő rész benne, és szép lassan ilyen különböző ilyen szörnyűséges tüdőbajokat kapnak, és elrákosodnak ezek a részek egy idő után, úgyhogy vigyázni kell nagyon, ezért nem szabad a falából készült eszköket reszelni, fúrni, faragni, főleg nagy szélben, meg itt, mert letüdőzi az ember. És 1900-as évek végén, 90-valahányban egy vizsgálatot végeztek Rohoncon, az a németül Rechnitz.
1: De az nem Szlovákia?
0: Nem, Ausztriában, és a mintát vettek a részint a légkörből, és néhány száz kilométerre odébb egy hasonló nagyságú néhány települést kinéztek, azok voltak a referenciák, hogy is ott mennyi, ahol nincs ilyen bánya. Kiderült, hogy Rohoncon piszok nagy a koncentráció a levegőben, a bánya, főleg a bánya közelében, és akkor nagyon komolyan szankcionáltak és leállították, hogy szórnak.

0: Tehát ennek a további kitermeléséről és a felhasználásáról. Nálunk a dolgot ráadásul nagyon kellemetlenítette, hogy elfogyott az útépítésre szánt pénz, és ezért még az alapozó követ még kiszórták, de már nem került el semmiféle burkolat. Mert ha ugye rá kell egy aszfalt burkolat, akkor az viszonylag lefolyja, tehát onnantól nincs az össze. Egészen addig nincs az össze, amikor valahol nem bontják föl a útburkolatot, a rendszerint ugye nem csak a felső néhány centit az aszfalt, hanem alatt a sok méter mélységig is kell néha valamit csinálni, és akkor meg nagyon is a felszínre kerül, amikor...
1: És akkor most mi lesz?
0: Hát ugye ennek sajnos az egyetlen egy módja a semleges, és össze kell szedni, és vissza kell vinni a helyre, vagy valamilyen helyre lásni mélyre. És mert nagyon sok helyről van szó, rengeteg helyről.
1: És azt az osztrákok kifizetik?
0: Hát ez nagy kérdés, hogy ez ki fogja állni. Most első körben nyilván a magyar állam fogja állni, és nagyon-nagyon sok milliárd forintos kiadást fog jelenteni. Tehát inkább 100 milliárdokat, mint 10 milliárdot. És ráadásul sorra derül ki, hogy nem csak közvetlenül a határ mentén, hanem bejebb is használtak, bejebb is vettek. Úgyhogy most éppen az a folyamat kezdődött el, hogy a osztrákok elég meglehetősen, de nálunk is viszonylag jól könyvelik, hogy honnan származtak a bizonyos vásárlások, ilyen beruházásoknál, és ezeket átnézően meglepően tapasztalták, hogy némelyike már a Duna túloldalán is van.
1: De mint hogyha már itt Pesten is találtak.
0: És ott Pesten is találtak, így van. Úgyhogy szerencsére nem nagyon sokat, és...
1: Na meg hogy ez hány évre visszamenőleg? Mert azért mondjuk egy könyvelés sem őriznek évtizedekig.
0: De hogy valamilyen statisztikák miatt ezeket az adatokat megőrizték.
1: Aha.
0: Gondolom, hogy éppenség a pont a statisztikai.
1: Hát vagy lehet, hogy az az út, amit ezelőtt 30 évvel beszórtak ezzel, az már rég megsemmisült, vagy már rég felszedték.
0: Hát egyébként nem szokták felszedni az utat, hanem felhasználják az ott lévő közvetet, mert hogy neki az is
1: olcsó. Az még jobb, mert akkor aztán tényleg az ország minden szegletében lehet belőle.
0: És hát emlékszem, hogy én is nagyon sokat dolgoztam egyébként Palával, és a faházamnak a tetejét falában.
1: Hát akkor adták, az általános volt.
0: Kellett fúrni, meg csavarozni, meg innen. Nagyon nem volt a levegőben, mert nem emlékszem rá, hogy porzott volna, de a követ ott voltunk vele, meg a kezemben rajta volt meg. És hát az egész ország építkezett izében palából, hogy a hullámpala, meg a...
1: Hullámpala, hát meg az eternit csövek.
0: Eternit csövek. Például nálunk, amikor a építkezésünkre bejött a víz, az óriási ünnepkönyv, amikor először a saját víz, egy kerti csapot, és kinyitottuk, és a saját vízünk volt. Nekem kellett kiásni és meg kibetonozni, meg kifalazni a szabvány szerint, hogy a vízorraknál, zsompal, létrával, mindenféle nevene. Ki kellett ásnom az utca túloldalán ment a cső az utcával párhuzamosan, nem a mi oldalunkon, tehát az utcát végig kellett ástom keresztbe, ami az útfelbontási engedélyt kellett kérni hivatalosan. Földút volt egyébként, tehát én már rég megcsináltam, de hivatalosan be kellett nyújtani a vízműveknek, hogy meg létrejött a kapcsolat, és hogy a hivatalos útbontási engedélye. És amikor és ki kellett rásnom a izét, ahol ők majd rá fognak kötni. És szerencsére jött a szomszédunk, egy bácsi, a két házzal arrébb lakott, aki egyiket arról volt nevezetes, hogy lehet, hogy ezt mesélte, akkor bocsánat, de óriási élmény volt vele beszélgetni. Az ő szókincse az körülbelül 40 szóval állt.
1: Fele káromkodás volt.
0: Nem. Minden nap jött a öreg kutyáját sétáltatni, szép lassan vallagot, neki támaszkodott a kerítésnek, és akkor beszélgetett velünk, hogy a munkásokkal egy pár szót, és akkor körülbelül ilyen mondatok hangzottak el, hogy na, itt volt a, hogy hívják, És mondta, hogy azt a francot, azt nem lesz ott jó. És kérdeztük, hogy miért? Miről van szó? Azt mondja, hogy hát mert nem tudom, hogy is hívják, stb. Tehát mindennek ez volt a megnevezése. Meg hogy is hívják olni, meg mit. Na, szóval jött a bácsi, és ő figyelmeztetett, hogy óvatosan az a csákányal, ez nem fémcső, nem acélcső, ez eternit cső. Oh. 10 centis átörő, vagy 8 centis eternit cső volt, és az volt a nyomóvezeték. És zseniális volt, hogy kötötték rá az egészet a keresztbe.
1: De a hozzátok menő cső is az volt, vagy az
0: nem,
1: már?
0: Nem, az már ez a KP cső volt, amit csodaidomokkal lehetett. Rátett lepucolta szépen, még nedves rongyos végtörte a csövet, hogy teljesen tiszta legyen. Ez az eterni cső. Az lesz cement cső tulajdonképpen. És rátett egy úgynevezett muffot, ami egy körülbelül ilyen 10 centis darab volt, vagy 15 centis darab, az a két oldal tömítés volt rajta, így két fél darabból, és rátette. Uh-huh. És tehát egymástól olyan 15 centire két nagyon biztos, vízbiztos, azon semmi nem ment. Tehát a közepébe egy menet volt. És abban a menetben először belepróbált egy csapot, egy ilyen
1: golyós csapot,
0: szépen beleévesztette, és a golyót úgy elfolytotta, hogy ott belelátta a csőbe, és belevetett. És a csapnak a menetes volt a kijárata különben, ahol a víz kifolyt, oda rátekert egy fúróeszközt. Beletekert, és a téidomnak a elzáró golyós csapjának a lukján keresztül kifúrta a eternit csövet. És egy nagyot pattant egy helyen, lehet, hogy nagyot pattant, és kilövelt a víz mellett, a fúró mellett, egy olyan fél liter körülbelül, kikapta a fúrót, és elfolytotta a tévét, és meg volt zabolázva, rá volt téva a muffot, nem folyt a víz, azon a lukon tudott fújni, de a golyós csap elzárta most már. Utána szépen elpakolt minden, és a golyós csapra rátették a kápecsőt, bevezették az egyetem, még 10 perc munkájukat is be volt.
1: De akkor ott maradt egy golyós csap, ami el van ásva a földbe azóta is?
0: Nem csak ott, mindegyik bejárat, mindegyik házba így vitték be a vizet, igen.
1: Aha.
0: Hát szerintem azóta már kérdezve, ez 30 éve volt, nem hiszem, hogy mindig eltencsi, de tudod, mit lehet, hogy azon megy. Egyébként az égvilágos semmilyen baj nem volt vele, hiszen a azbesztcementő volt, de hát már az első órában, hogy azt mondom, amikor 100 évvel ezelőtt összerakták, már elkezdett vízkő keletkezni rajta, és egy ilyen legalább 1-2 milliméteres vízkő biztos réteg volt. 1-2. Az azbeszt nem oldódik vízbe, tehát semmi baj nincsen, hogyha víz megy rajta keresztül. És
1: meg gondolom, hogyha meginnád, az amúgy se okozna semmilyen tüdőbetegséget.
0: Ja, úgyhogy így teljesen veszélytelen volt, és tulajdonképpen az azbeszt fantasztikus hőszigetelő jó tulajdonsága volt, ráadásul a kőzet gyanánt mégiscsak egy ilyen érdekes, ilyen szövetszerű, ilyen, olyan, mint a üvegpaplan, ilyen szálakból tevődött össze, egy sajátos kristály szerkezet tulajdonképpen, biztos nem van hivatalos neve neki, hogy milyen kristály az ilyesmi, de a felhasználás szempontjából ilyen vászon szövethez hasonlított, szürke színbe. És ezt itatták át, aztán ilyen nedves, betonos, cementes valamivel, és bizonyos formákra kitettek. Így régen a konyhaasztaloknak a tetején, a hokedőnek a tetején az ilyen eternitből volt megcsinálva. Mosható volt, takarítható volt, biztosan.
1: Hát meg mindenféle hőálló ruhákat, kesztyűket, ilyeneket lehetett.
0: A martinászoknak, a olvasztároknak a alapfelszerelés volt a különböző azbeszt szigetelés.
1: Különben a útfelbontásra jutott eszembe, hogy ma már vannak modernebb technikák, és egyszer láttam, hát nem most, már jó pár éve volt, ott nálunk a klinikák metrónál, az Üllői út alatt kellett átvezetni valakinek, valamilyen közműépítőnek valamit. és hát az ülői utat ott nem lehet fölbontani, csak úgy ops-rops. Úgyhogy volt egy ilyen szerkentyűjük, amivel valami aknán keresztül, vagy akár az útszélén, már nem is tudom, hogy így lefúrtak, és az mint egy ilyen csőgörény, csak úgy, hogy hát nincs még cső, mert ő fúrja.
0: Átfúrta magát.
1: Azon szépen átfúrja magát a túloldalra. És nyilván van valamilyen közműtérképük, vagy nem tudom, de valamit vagy elcsesztek, vagy az volt rossz. A lényeg az, hogy eltaláltak egy vízcsövet. És kérlek szépen, mint a szökőkút, az ülői út kellős közepén így lövelt föl a víz az égbe, és akkor mentem le a metróhoz, és láttam, hogy ilyen munkások így vakargatják így a fejüket, és így néznek ilyen tanástalan körbe-körbe, hogy na ebből mi lesz. De aztán nem tudom, mi lett belőle, hát gondolom, hogy jól segbe macerálták valamelyiküket, vagy akár mindegyiküket.
0: Amikor a Dunai, Budai Dunaparton végvitték a csatornacsövet, ami a város szélére a Cseperi frissen épített szennyvízfeldolgozóba vezetett. Akkor egyébként nagyon-nagyon fontos beruházás volt, egy 20 évvel ezelőtt körülbelül, mert hogy azon nagyon tiszta volt már a Dunán a víz. Hát ha csak nem a motorcsónakok némi olaj meg ilyesik bele, de ez a szennyvíz az utolsó rész, ahol még ez nem épült meg, és belengetik a Dunába sajnos a csatornáknak a szennyét, a város szennyét, de onnantól kezdve nem is nagyon klassz, jó tett a Dunának. De akkoriban ott laktam a 11. kerületben, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy megy át a Duna alatt a cső majd. Hiszen végigvitték az egész Dunai, Budai Dunaparton, rengetegszer volt, hol ilyen szakaszok föl voltak túlra, és irgalmatlan dugók voltak a városban miatt. Azért az alsó rakpart az egy nagyon fontos közlekedési útvonal, hiába szeretnénk oda, de reméljük lesz is majd sétáló részben, de akkor még nagyon-nagyon fontos volt, és arra vezetett az út, amit akkor nem lehetett nagyon használni. Na, szóval elmentem megnézni, hogy hogy fog átmenni, milyen szerkezet viszi át, hogy lehet, de nyilván nem hidat építenek, hanem valahol mélybe fog átmenni. És ott láttam ezt a szerkezetet, amit te most elmondtál, nagyba. Uh-huh. És persze fogalmam nem volt, hogy mit kell nézni, mert nagyon érdekes dolgok voltak, meg állványok, meg munkások, különböző dolgokat, műveleteket csináltak, és akkor oda ott forrosultam, és megkérdeztem az egyik embert, hogy ne haragudjon, hogy megy át a cső vizével. És akkor mondta, hogy látja, ott van az a feneke, amit látunk, azzal fog, az fúrja majd ki az egészet, és viszi át, és úgy csinálja ráadásul, hogy maga mögött építi a izét is, a csövet. Az hogy? Azt mai napig sem tudom elképzelni, hogy visz, mit visz magával, vagy hogy történik, hogy cső lesz a végén, és annak a végén, hogy és kérdezte, hogy innen belőlük nyíl egyenes lesz, de hogy egyenesen lesz, követi a meder mélységet, meg kikerül dolgokat. Mm-hmm. Van neki komplet ilyen geodéziai felmérésük, hogy hol, mi van, milyen vastag üledékréteg, ilyesmi, és akkor vannak ilyen ökölszámok, hogy hol, milyen mélységbe kell menni, legalább attól, hogy a 3 méterre, másfél.
1: De valami létező csövet húz maga után, vagy úgy, mint a metró tulajdonképpen körbe betonozza magának.
0: Igen, valahogy úgy történik, igen. És ez a körbe ilyen 1 méter, 80 centi átmérő volt az egész, és
1: hát akkor az eltart néhány napig, míg átér.
0: Szerintem
1: vagy tovább.
0: Néhány hétig.
1: Néhány hétig, igen, mert annak ott meg kell kötnie.
0: És mondta, hogy egyáltalán nem egyenesen megy, és hogy hanem itt a mérnökök tudják, hogy hol kell, és hogy ráadásul nem is merőlegesen ment, tehát hanem túlmentek rajta, és kicsit fölfelé ment a víz, mondjuk a víz folyása szembe, de hát jól a meder alatt ment, a víz alatt ment. Kérdeztem, hogy van-e olyan, hogy a meder a fenekén látszik a cső, és mondta, hogy nem. Ő nem tud arról. Na most én nem egy főmérnököt kérdeztem, csak egy munkástak jöttem dolgozott, de nagyon érdekes volt a dolog is. És később akartam megnézni többször, de már úgy be volt változtatva, hogy nem lehetett a közelébe menni, tehát nem tudtam megnézni, hogy működik.
1: Egyszer láttam egy filmet, ahol ilyen tengeri gáz vagy olajvezetéket raktak le. Hát az is lenyűgöző egyébként. Ilyen, nem tudom, azt láttál-e ilyet?
0: Nem.
1: megy egy hatalmas hajó, hát a hatalmas az persze a én elképzeléseim szerint mennyivel vannak ennél sokkal nagyobbak, és abban készen ott vannak a csövek ilyen 20 méteres darabokban. És akkor tulajdonképpen, hogy megy a hajó, úgy engedi le a csövet, ez valamennyire tud hajlani is, tehát szerintem ez egy acélcső. És menet közben hegeszti össze egy gép a következővel, és akkor megy, és ez lényegében véve ilyen 1-2 km per órás sebességgel jön ki ez a cső folyamatosan a hajóból. Hát nyilván azzal a sebességgel, ahogy a hajó megy, mert engedi maga mögé le. És ezzel, nem tudom, 20-30 kilométert naponta le tudnak tenni. Lehet, hogy többet, és most hülyeséget mondok, de ez a lényeg, hogy tulajdonképpen megállás nélkül jön a cső, úgyhogy menet közben hegeszti hozzá a következőt.
0: Kérdeztem a munkástól, hogy mi történik, hogy valamiért elakad. Akkor mi történik? És akkor mondta, hogy hát, akkor gázon. De ha nem túl mélyen, akkor értelmennek is föntről fölé megy egy ilyen kotróhajó, vagy valamiért lehorgonyozzák, és akkor onnan kiszabadítják valahogy. De előfordul azt mondja, hogy van egy jó pár, amiben volt mai napig, és egy újat kellett csinálni, új furatot mellette valahol.
1: Hát ez szép lenne, hogyha lenne néhány metró alagút, mert egy pár elakadt volna út közben.
0: És a végén egyébként szabad kérni, tehát kiássa magát, és a túlzon megtalálja. Uh-huh. Egyébként tudod, hogy van egy alagút a Lágymányosi híd alatt, ha vagyunk, ugye ma inkább a kopaszikáton lehet csak ottan jól megfigyelni a dolgokat, mert a túloldal az, illetve a túloldal, nem tudom most már milyen, az atlétikai stadionnal teljesen fölírták mindent. Hogy...
1: Mindegy, nem
0: tudom. De ott amikor bemegyünk a kopaszikátas ilyen szabadidőparkba, uh-huh. bal oldalt rögtön egy rendőrség épület van, ilyen vízirendőrség.
1: Igen.
0: És a rendőrségtől befelé a part felé, a MOL torony felé, egy ilyen 15-20 méterre van egy ilyen, mint hogyha egy ilyen fa szerszámos bódé lenne. Ilyen, jó, szép kultúrát külsőre van, ilyen valaminek a mérőórája, vagy szokott lenni, vagy ilyesmi. Nem, ott egy lépcső van, létre, ahol le lehet menni ilyen 15 méter mélyre, és át lehet menni a Duna alatt. Egy ilyen közmű folyosó tulajdonképpen, és rengeteg vezeték, mert ilyen infrastruktúra, vagy telekommunikációs kábletek, mindenféle, de gyalog át lehet menni, és egy ilyen szűk folyosó.
1: Érdekes, hogy ezt mondjuk nem a híd aljára rögzítették, hogy egyébként ugye a Dunahidak alján egy csomó cső megy, ugyanúgy vízcső akár, de villanyról aztán nem is beszélve.
0: És, de ez nagyon régi, és hát ez ahhoz hasonló különben, mint ami, de sokkal kisebb, mint ami Visegrádnál van. Nagymaros és Visegrád között van egy szintén egy ilyen közmalagút, ezt az ízében akkor építették, amikor a Bős Nagymaros még Porondon volt, és minden évben egyszer megnyitják a közönség előtt, és ilyen tárlatvezetésen
1: azt a Visegrádit?
0: Visegrádi. Nagyon hosszú különben, mert
1: hát ezt gondolom, igen.
0: Széles a Duna, és száraz láb át lehet. Körülbelül, mint egy ilyen metrólagot kell, igen, tényleg úgy kell képzelni.
1: Érdekes.
0: És Van még néhány ilyen érdekes pontja a városnak, ilyen érdekességek, amit nem, ezáltal az emberek ott mennek el mellett, hogy fogalma nincsen. Eznek a például a kopaszigát, majd mondtam, de a túloldalon egy, a hév mellett egy ilyen drót, nem drót, ilyen megerősített drótkerítés, hanem ilyen perforált lemezeket körbe rakott kis fémházikó volt, és az volt a kijárat, vagy bejáratot, hogy honnan veszük a másik felet. De hogy ott nagyon rég nem jártam, mert nem lehetett megközelíteni se az utóbbi időben is. Már régóta szerettem volna megnézni a stadiont közelről, de még nem jutottunk hozzá. Nem is egyszer megtörténik.
1: Nem is voltál még benne?
0: Nem.
1: Atlétikai VB-re kimentem egyszer.
0: És jó lehetett látni mindent?
1: Teljesen jó, meg egyébként nagyon szép a stadion, szó se róla. Azóta persze visszabontották, mert ugye ez egy ilyen ideiglenes méret volt. De hát mindegy, ettől függetlenül a véleményem megvan az egészről. A lopakodó olimpiáról.
0: De azt tudod, hogy most egy csomó része vissza lett mondva, meg ilyen futófolyosó lett a nézőtér helyére.
1: Hát ezt mondom, hogy a felső része azt azóta visszabontották, mikor én kint voltam, akkor még az megvolt.
0: Bocsánat, hogy nem figyeltem rendesen, de Akartam még beszélni a dopingos olimpiáról, hogy figyelted meg, mi történik, de hát majd legközelebb dumáljunk róla. Aztán a... Hány óra van körülbelül?
1: Öt percünk van
0: még. Most hát nagy dologban nem érdem egyben fogni. A Súlyog Tamás lemondásáról kíváncsi lettem volna egy pár dolgot megbeszélni. Aztán
1: hát, ha még a jövő héten aktuális lesz.
0: Ügynök akták nem sokára.
1: Bár 31-éig van ezeknek idejük lemondani, nagyon és az most hétvégén
0: igen,
1: van.
0: Igen. Mi te mit szólsz, le fog mondani? Nem fog, ugye?
1: Hát, ez egy remek kérdés. Szerintem le fog, mert nem látom be, hogy miért, tehát nem látom okát, hogy miért csinálna még ennél is nagyobb hülyét magából.
0: Hát őnek egyetlen egy esetben lehetne érdemes maradni és végigüzdeni, hogyha bármi reményt látna, hogy visszajön az ő csapata, akit emelte ilyen magas helyre.
1: És ez most
0: tehát
1: hogy...
0: ez teljesen reménytelen. Ráadásul hát egy idős emberről van szó, hogy hát 10 év múlva visszajönnek, az már nem őről szól. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy elegánsan le kéne tenni a lantot és viszont. Na jó. Aztán akartam kérdezni, hogy ma hallottad a parlamentnek a bejelentéseit a Magyar Péter, hogy csökkenteni fogják az ő fizetését is, a minisztereknek és az államtitkároknak és a képviselőknek
1: is. De az nem mai volt szerintem, az talán már tegnap. De igen,
0: tegnap
1: igen. Úgy emlékszem, mert most valamelyik polgármester, nem akarok hülyeséget mondani, hogy megbántsak valami település, ez között, hogy akkor ő lemond, hogyha csökkentik, mert most neki 1,7 millió a fizetés, és végre rendesen megfizetik, amit csinál. Kész.
0: Legalább őszinte.
1: Igen. Bár ha lemond, akkor még annyit sem fog kapni, mint amennyit ezután kapta, de hát ő tudja.
0: Hát köszönjük szépen, velünk voltatok. Csomó mindent nem tudtuk. A Pető Péternek a balesetéről,
1: hogy mit történt. Megverte egy bolond?
0: Az szörnyű volt. Közben úgy vettem észre, hogy figyeltem, hogy most megjelent a színen valami érdekes podcastban, hogy furcsa egy kicsit a bal szeme, nem így szokott kinézni, de valószínűleg én vagyok rossz megfigyelő, mert nincs semmi baj, de bizonyos szögekben van furcsa, vagy furcsa színe volt, nem tudtam körülötte. És belolvastam egy-két podcastban, kommentbe, és ott nagy laudáció volt, hogy jaj, de jó, megint látni, örülünk, hogy meggyógyult meg, és nem tudtam, de nekem ezzel nem volt meg a sztori, és megnéztem, ha beütöttem, hogy Pető baleset, vagy ilyesmi, és azt mondom, kérdezett, hogy nem baleset, hanem megtámadták.
1: Hát igen, mert amikor a hír kijött, akkor már ez több héttel ezelőtt történt már, mint hogy az eset, ahhoz képest, amikor először lehetett róla olvasni.
0: Igen?
1: Igen. Hát én legalábbis nem találkoztam vele korábban.
0: Uh-huh. Na, jó, majd akkor jövő héten itt folytatjuk. Még egyszer kellemes. Hát képzeld el, már felhőszakadás volt a Gárdon.
1: Igen, azt hallottam, mert, és hogy a Balatontól, és úgy, hogy jön végig az eső, így az M7-esen, és úgy vártam, hogy Pestre is eljön, de hát ideig nem ért föl.
0: Szabályosan felhőszakadás volt, és kíváncsi voltam, hogy na, hogy jó félórás eső mit produkál a kis meteorológiai állomáson, és 3 mm volt összesen ez a nagy idő.
1: Hát azért biztos, hogy jó mér az?
0: Biztos. Sajnos jó mér. No, akkor az utolsó vonat hazafelé.
1: Akkor jó éjszakát mindenkinek. Éjszakát.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsagadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz lábközépcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne afféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban, szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes Filmfesztiválon.
0: Ezek voltak a hírek.

Na, szép reggelt kívánok. Fulvokál indul éppen a heti útjára. A Tilos Rádión 90.3 a frekvencia. És tilos.hu a weboldal. Szokás szerint 7 lemezével kezdjük, amíg műsor vezető magához tér, megkevézik. Nem új a lemez, annyira régi, hogy még CD-t is adtak hozzá akkor, 2014-es Soldiers Orchestra, Final Fire, Strutch Accords. Ez következik először, aztán valami más mixben. Tényleg jó.

Amor.

Nos, kiállás, és itt a búcsú ideje. Ez volt az e-heti Full Vokál. Akinek van lehetősége, hallgassa vissza a műsor elejét. Kitűnő nagy lemez pörgött. Inner Fire Soldiers Orchestra 2014-ből. És igen, így az 1%-os kampány végeztével lassan rákanyarodunk a maratonra, de ez csak a jövő héten jön el a Full Vokálban. Addig is legyetek jók, hallgassatok sok Tilost, mint például Full Vokál után a híreket, majd pedig valamelyik tandorit.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
2: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betegítést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Igazatok van, rájöhetünk totál.
1: Na, totál jó reggelt.
2: Jó, oké, hallom magam.
1: Én nem hallom magam, de majd de mindjárt kérdez. Ez megváltozik.
2: Szólj, Hentes, hogyha kezdünk, jó?
0: Várj egy picit.
2: Most kezdem. Szólj, ha jövök.
0: Most megnyomtam.
2: Eljön jó, puszi mindenkinek, sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. A Tandorit hallgatjátok.
1: De melyik Tandorit, ugye?
2: Hát a Magyarisztán.
0: Ezt mindig összekeverik a rádióhallgatók egyébként.
1: Meg az előző műsorvezető is mindig ne, el van bizonytalanodva.
0: De azért teszünk ilyet, hogy összekeverhető.
1: Igen, igen.
2: Jól
1: összezavarjuk az embereket.
2: Hát de ehhez értünk.
0: Ilyen de nem, ilyen időket élünk.
1: Ez ilyen összezavaró időket.
0: A felkavarodás idejét.
2: Ja, az előző műsor, ha már szóba került, köszönjük DRS kollégának ezt, megint ezt a kitűnő reggeli ébresztő mixet.
1: Elképzelhető, hogy érkezik a vendégünk?
0: A tesz? Igen, érkezik egy vendég a távolból.
1: Akkor mindjárt jövünk.
0: Igen?
1: Uh-huh.
0: Elmondjuk a vendég nevét, vagy megvárjuk, míg meg bejön a stúdióba?
1: Na jó, mondjuk el. Oltai Katát várjuk, aki már is belép a stúdióba.
0: Oké, majd mindjárt jön.
1: Tadám!
0: A TESZ körbevezeti, tárlatvezetés, ennek is most szezonja van.
2: Tényleg.
1: Tényleg.
0: Tárlatvezetések időszaka.
2: Na, majd Katát erről is
1: kérdezzük. Visszajövünk, és megkérdezzük Katát erről.
0: Tárlatokról, már fent, ott fent.
1: Nem.
0: Nem? Várban.
1: Hello.
2: Én voltam, de amikor még táncszínház volt akkor, és a Rebeka ott táncolt.
0: Ugye? Ez a meglepetés ereje.
2: Ugye, az élőm is. Egy varázsak és a meglepetés ereje. 10 liter
0: kocsanyál fogadja a vendéget.
1: Bocsánat, és kérünk Pokito nevében is.
2: Pofazacskó.
1: Gyere, Pokito, vissza a helyedre.

0: és igazából csak akkor kötött a betelefonálni, és most már van ilyen külön hangerő editor, neked a saját fülesedet tudod.
1: És ezt már így elmondjuk a műsorban?
2: Persze.
1: Mindenki tudja a technikai beállításokat.
2: Hát nyilván. Ez egy a fontos, a transzparencia, mert igen, transzparencia korát éljük.
0: Meg a tárlatvezetések
2: korát. Meg a tárlatvezetések, és a kánikulák.
1: És erre reflektálva elhívtuk ma reggel vendégnek Oltai Katát.
0: Mert biztos többet ért a tárlatokhoz, meg ilyesmihez.
2: Vezettél mostanában tárlat?
1: Nem, képzeljétek el, hogy igazából én úgy eltávolodtam az anyaszakmámtól, mondjuk így.
0: De sok szempontból. Tudatosan, ugye? Vagy ki így alakult?
1: Hát, jó reggelt! Nyilván sok eredője van, szóval visszamehetünk arra, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, egy átrendeződés, egy sor dologba kivárt az ember, csalódott, tolta, megint térden rúgták, szóval azért mégiscsak az a, szerintem egy ilyen alapja annak, hogy valaki mondjuk kulturális munkás, nevezzük így, akkor kell egy nagy hite legyen abban, hogy miért beszél, hova beszél, mi az a talapzat, ahol áll, honnan gondolja azt, hogy valamit interpretálsz. Ezek szerintem tök fontos kérdések, nem kell feltétlenül mindig beszélnie, vagy mindig kell legyen valami gondolata, és nekem ez a talapzat veszett el. Szóval nem. Tök máshogy gondolok arra, hogy hogyan közvetítek, hogy hogyan kapcsolódok emberekhez vagy gondolkodáshoz. Most legkevésbé a klasszikus művészeti terep az, ahol megtalálom azt, ami nekem érdekes, vagy izgalmas, vagy amihez azt gondolom, hogy sokkal nagyobb átmosódása kellene legyen, hogy milyen szerepek, milyen szereplők, milyen szerepvállalások voltak a művészeti intézményrendszerbe, és itt tágan az intézményrendszerről beszélek, ahhoz, hogy azt érezzem, hogy oda tartozok még mindig, és onnan akarok beszélni. Mert lehet egy csomó más pozíció, szóval butikos is vagyok, lokalizálva valahová, az nekem egy fontos dolog, hogy onnan beszélek, de amíg nem lesz meg az a fajta hát önkritika vagy önértelmezés a szakmánknak, és szerintem itt van egy ilyen nagy elcsúszás, hogy különböző művészeti szintereken mikor lépett be az állam. Az állam, aki mindig jelen volt, szóval szeretném ezt hozzátenni, hogy én is úgy szocializálódtam, és ez fontos része, hogy a politika mindig jelen volt a művészetben, aztán egyre inkább hangsúlyozni kezdte, hogy ő adja a pénzt, szeretne beleszólni, beljebb menni, de amíg egy egészségesebb szintér volt, addig ezt úgy visszatolták a szereplők, és azt mondták, hogy oké, eddig, de nem tovább, vagy felálltak szereplők. Ez azért nem igazán történt meg, sőt, nagyon nem történt meg abba 15 vagy 16 évben, ami most talán lezárult sok szempontból, de szerintem egy csomó helyen nem fog úgy lezárulni, ahogy mondjuk az adott szintér szereplői várnák, vagy kisebb részük várná. Nyilván kellemesebb átmenni, úgyhogy ezek az önvizsgálatok nem történnek meg, de szerintem addig nem lesz egy rendes új felállás, amíg nem nézünk szembe, hogy azért mi történt.
3: Valahogy úgy, mint a tetoválásod, a Lilit is, inkább vállalod a száműzetést, mint az alárendelődést?
1: Hát nézd, nem, én azt gondolom, hogy soha nem volt szempont az, hogy legyen egy pozícióm. Tehát, hogyha onnan nézzük, és azért ez egy nagyon elit, nagyon hierarchikus szintér, mint az összes művészeti szintér, de szerintem a képzőművészeti az pláne ilyen. Minden látszat ellenére, még a úgynevezett független része is eszméletlenül hozza ezeket a gesztusokat. Szóval, hogyha onnan nézem, hogy egy pozícióból kell beszélni, akkor az hoz egy csomó mindent, és igen, sokkal kellemesebb, és sokkal minden van alattabb. Közben hallom, hogy van egy betelefonáló, szóval felvetjük.
0: Dobd fel a fülest.
3: Szia, betelefonáló.
4: Szevasztok, tisztázzuk, hogy ki is ez a Lilit. Tulajdonképpen az Úristennek ő a nője, és a kísértő az valójában Lilit. Tehát, hogy négyen vannak a alapsztoriba, két férfi, Ádám és Úristen, meg két nő, Éva és Lilit. Ószövetségi apokrif hagyománynak része.
0: És a talmudi irodalomnak is.
4: Így, amúgy a, na, szóval ide vonatkozó versem, három szemem előtt három nő táncol. Az első kettő egyértelmű, Mária és Éva, a harmadik Lilit. Hát így, amúgy még befejezném gyorsan a tegnapi műsorokból, ami restancia, és akkor hagylak titeket szavazni. Tehát a Jézus Petriből ki lehet rakni azt, hogy új év, igaz, megrövidül az út, de hát ez legyen a legnagyobb bajunk. Kabai Gáborból a bogárdikát lehet fölött, Scrabble betűkkel játszható anagramma zseniális. Illetőleg még azt akartam a drágám hol a vacsorámba elvizenni a városvezetésnek, mert ezt máskor is mondtam, hogy hülyesség föltartani a kerületekbe párhuzamos utcákat, mert eltévedünk, tehát ne legyen 5 Tököli, meg 6 Király utca, és akkor jöhetnek végre a Csajos utca nevek. Na, sziasztok!
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük teológus testvéremnek!
1: Szóval
0: hol is tartottam?
1: Hát, hogy ez egy nagyon... Szóval, hogyha pozícióra vágynék ahhoz, hogy legyen gondolatom, vagy akarjak valamiről beszélni, akkor ez nem ez a szakma lenne. Szóval igazából most is egy csomó mindent csinálok, csak valószínűleg láthatatlanabbul, vagy nem pont az az iránya, ami mondjuk... Vagy nem az az eszközkészlete, például szerintem ez egy nagyon... Nagyon fontos frissülésre, de egyébként nemzetközileg itthon meg ez a sajátos légkör hozta, hogy milyen pozíciókból beszélhetsz, kihez akarsz beszélni, hogy kezel.

0: az archetipussal.
1: Említetted, hogy megváltozott az intézményi keret. Ez hogyan kell érteni, vagy hogy magyarázd már nekünk külsősöknek, és hogy ez milyen hatással volt akkor arra, amit te csinálsz, vagy csináltál akkoriban?
0: Mondjuk értelmezzük úgy az intézményi keretet, ami mindenre vonatkozik, szóval ne csak konkrét intézményekre gondoljunk, amik mondjuk így a múzeumok, nem tudom, galériák, kiállítóhelyek, hanem az is, hogy mondjuk milyen oktatási rendszerből, egyáltalán kell-e oktatási rendszerből érkezni annak, aki művészetet akar csinálni, vagy kulturális munkát akar csinálni, milyen szakokról jöhetnek, milyen hozadékkal jöhetnek, és milyen témái lettek mondjuk így a művészeti felvetéseknek, és ebben van egy nagy elmozdulás, ami sajátosan nagyon szerencsétlenül találkozott azzal, hogy itthon mi zajlott le, hogy olyan témák váltak a nemzetközi és a hazai egyébként művészeti szintér mainstreamévé is, ami mondjuk így strukturálisan addig nagyon nem voltak részei, szóval mondjuk így általánosan azt mondom, hogy ilyen alárendelt hangok, vagy elnyomott szempontok, ami részben nagyon radikális női témákat is jelent, vagy a nem fehér közegeket, vagy a nem heteroszexuális felvetéseket, és akkor itt még lehetne hosszasan sorolni, ahol mindenhol a világon most ezek nagyon erősen betorultak, és ugye ezzel azt is hozták, hogy nem csak szimbolikusan kell foglalkozni ilyen témákkal, hanem rávilágítanak egy olyan hatalmi struktúrára, amiben ők alárendelté kerültek, és ugye sokszor, vagy évszázadokig, de mondjuk a 20. században is abszolút, sőt a jelenben is a művészet ezeket a, hát mondjuk ilyen kemény éleket ugye igyekezett feloldani egy kicsit, és olyan szimbolikussá tenni, olyan fogyasztatóvá tenni, hogy akkor lám itt van, mit tudom én, a szép barna nők, és akkor meg lehetett nézni egy tárlatot, vagy nem tudom, a Egon Schiele törékeny kislányain, nem tudom, csodálni a nem tudom, széttett lábaikat, szóval azokat vonni ki belőle, amikről szóltak, vagy máshonnan ránézni. És azzal, hogy betolt egy csomó olyan téma, meg egy sor olyan szereplő, azzal az egész intézményrendszernek kellett volna strukturálisan is megváltoznia, hogy hogy áll hozzá, hogy kezeli egyébként a saját szereplőit is. Na, és ez nem történt meg, vagy nem tud megtörténni igazán, mert egyszerűen olyan, tehát magát a gerincoszlopát rántanák ki ennek a nagyon hierarchikus rendszernek, és ez egy komoly probléma egyébként. Szóval ez a fajta ilyen, mondjuk ilyen antiintézmény vonal, vagy ez a fajta rákérdezése annak, ez mindenhol megvan, csak ugye nálunk találkozott egy ilyen nagyon fura politikai elnyomással, nevezzük így, de azért hozzá kell tenni, és ezért nagyon fontos szerintem, hogy nagyon máshogy történtek, és időben is máshol a különböző szintereken, hogy ugye én 11-ben mondtam fel abban a múzeumban, ahol dolgoztam, mert nálunk annyira korán kezdődött. És volt egy masszív 15 év, amiben nagyon sok pénzt öntöttek a képzőművészeti rendszerbe. Ezt ugye a Magyar Nemzeti Bank létre is hozott egy művészeti gyűjteményt, aminek nyomán minden BC kategóriás neres gazdag ember vásárolt, szóval költött.
1: Valami kortársat, ugye?
0: Pénz. Abszolút.
1: Jellemzően modern.
0: Szóval itt azért nagyon máshogy történt ez a fajta bemosása annak, hogy hogyan vált egyre csöndesebbé, egyre kevésbé kritikussá, egyre kevésbé játékossá, egyre kevésbé ellenkezővé.
2: Szerinted mi volt ez a legerősebb traumatizáló tett, vagy folyamat, amit a NER okozott ebben a szénában az elmúlt 15 évben?
0: Hát nem tudom, hogy egy tettet most ki tudnék emelni, de szerintem, szóval én mindig úgy értelmeztem a NER-t a mai napig, és nagyon sajnálom mindig, amikor a Fidesz-szel teszik egyenlővé. Szóval ha megnézitek, hogy hogyan lett megfogalmazva, és hogyan működött, egyébként baromi okosan kitalált rendszer volt, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az arról szólt, hogy szól egyébként, hogy rengetegféle együttműködési formát kínált föl, aminek egy vastag része a csendben maradásról szólt, hogy bizonyos előnyökhöz jutsz, megtarthat, sőt,
1: csak tartsd a pofád.
0: Csak

0: Ne állj ki mellette, ne mondj
1: nem
0: fel.
1: Nem erről.
0: Igen, nem. És szerintem pont, szóval a számomra a nagy csalódás az az volt, hogy a kulturális szintéren ezt a fajta együttműködési formát nagyon sokan hát választották, hogy hát jó, akkor tulajdonképpen nem voltak látható gesztusok, és ha valamiről szól számomra az, hogy a kultúrában mennyire fontos szimbolikus gesztusokat tenni, látható gesztusokat a szereplőknek, az például az, hogy igenis nagyon egyértelműen azt kell mondani, hogy nem, ez így nem. Szóval vannak ezeknek formái, a különböző kiállási formáknak, ezt meg lehet tenni egyedül is, közösen is, mondjuk így a szolidaritásnak a különböző megnyilvánulásai, amit ugye, és ez megint csak ide a különböző hatalmi pozíciókhoz kapcsolódik, minél nagyobb privilégiumod van, minél nagyobb intézményben dolgozol, minél komolyabb pozícióban vagy egy egyetemen, egy múzeumban, egy bármilyen entitásnál, annál könnyebb lenne elvileg hoznod azt a húzatot, hogy kiállsz, és akkor azok, akik kisebb lépcsőfokon állnak ezen a létrán, azok tudnak hozzá kapcsolódni. És számomra ez veszett el, de egy tök fontos része.
1: De visszajöhet ez?
0: Úgyhogy közben tudjátok a témák, meg arról szóltak, hogy szolidaritás, empátia, nem tudom, alul fizetettség, láthatatlanság, szóval, hogy azért ezt nem lehet így különvenni, hogy szimbolikusan felmutatjuk, strukturálisan meg egyáltalán nem gyakoroljuk. Szembe keresem a mondjuk így a saját szerepemet is, hogy kell ebbe hinnem, vagy ez egy ilyen elveszthető dolog, és akkor tulajdonképpen a lényeg az, hogy én találjam meg azokat a formákat, hogy ki kell, hogy tudok dolgozni, nem fontos nekem kapcsolódni. Ugye ez is szerintem tök sokat változott sokunknak ebben az időszakban, hogy van egy szakmád, amire készültél egy csomót, én nagyon sokat jártam egyetemre, nagyon szeretem, nagyon hittem benne, és akkor ezt így elvesztheted, szóval, de hogy ezzel nem feltétlenül van baj. Sokat beletettél, de elveszted. Szóval, mert nem tudom, átmentek ezen a devizahetiles
1: processzeken. Ezt én is nehezen dolgoztam fel, hogy amikor 2010-ben elkezdték az Origót beszipolyozni, és ott hagytam azt a szerkesztőséget, hogy utána úgy éreztem, hogy én már félnék újra tartozni egy ilyen közösséghez, mert megint valaki elveszi majd tőlem ezt a létformát.
2: Hasonlót éreztem én is, amikor az egyházat ott hagytam. Komolyan.
1: Igen.
2: És erre pont tegnap gondolkodtam ezen, amit mondtál, hogy nem kell feltétlenül veszteségnek megélni azt, hogy már nem azt csinálod, ami miatt tanultál.
0: Igen, de azért nagyon nehéz, szóval nehéz. Nem akarom ezt nagyon is úgy lecsapkodni, hogy nekem is így évek voltak, meg különböző hullámokban, hogy akkor most így. Tudod, annyira ahhoz vagy szokva, hogy mondjuk, ugye miről szól egy bemutatkozás, Hello XY vagyok, ezt csinálom. Mm. Vagy valamit kérnek tőled, igen, hogy mi így a titulus. És akkor az így bekategóriás
2: szemben. Az vagy, amit csinálsz.
0: Nyugat-európai kultúrában, ugye a nevünk után az jön, hogy mi a szakmád, igen. És lehetőleg milyen kiterjesztés jön hozzá, ami ugye egy intézmény. Tehát ez is tökre megváltozott bennem az
1: vagy
0: utóbbi
1: ez nem
0: években.
1: Az
0: igen.
1: Igen. Csak akkor...
2: Pedig az volt.
1: Igen, csak akkor, hogyha nem ez, akkor mi? Szóval ez tök nehéz.
0: Hát nekem például azzal, hogy ugye én anno 15-ben forrott ki ez, amikor kerestem azt, hogy hogyan tudok függetlenül működni, és nem szeretem ezt a szót, de ez egy közérthető szó, ugye annó a genezise a függetlennek a mély szinterünkön az volt, hogy a kereskedelemtől független. Szóval volt a kereskedelmi szintér, meg a nem kereskedelmi szintér. Ez egy elég erős vízválasztó volt, nem volt átjárás általában a két szintér között, szóval valaki vagy kereskedett, vagy ahhoz a non-profit, nevezzük így, vagy független szintérhez tartozott, ami mondjuk így a non-profit galériák, vagy a múzeumok köre. Ugye nagyon más az iránya, máshogy működik, más a transzparenciája, egy csomó dolgot mondhatnék, van nyilván összefüggés a kettő között, de nagyon erős, mondjuk így vízválasztó volt, hogy milyen karriert, hogy futnak be emberek ezen a két szintéren. Ez változott meg például ebben az időszakban, hogy a független egyre inkább eltolódott ahhoz, hogy vagy afelé, és mondjuk aztán persze ebből is egy zavar lett, hogy aki ezt mondjuk így dedikáltan vállalja, hogy nem vesz fel semmilyen állami pályázati és egyéb támogatást, hogy elhatárolódik attól, amit klasszikusan mondjuk így NER-nek nevezünk, és akkor ebbe a radikálisabb, mondjuk így magamat is belevéve, az NKA is beletartozott, meg az összes olyan forrás, amiben mondjuk ha úgy gondolod, hogy szimbolikusan se akarod támogatni azt a rendszert, és akkor erre rátérhetünk a, tudom, hiszen ez egy tök érdekes vita, ez a én adom, akkor kiveszek belőle, vagy egyébként másfajta mondjuk így szimbolikája is van annak, hogy bizonyos állami juttatásokat, adóformákat és pályázati lehetőséget felmutatsz a tevékenységedbe, és akkor mondjuk így olyan statisztikákat is javítasz, mondjuk így, amit pont ez a rendszer arra tud felhasználni, hogy lám, demokratikusan működünk, tessék, ennyi mindent támogatunk, ennyi, nem tudom, csokot vettek fel, és ugye ez egy nagyon, szerintem egy nagyon, ez is a NER-nek egy ilyen nagyon okos logikája volt, hogy ugye nem kellett a narancs badge-et a homlokodra csapni, teljesen más szinteken lőtte be, hogy hol kívánja, vagy nyújtja az együttműködésnek a szintjeit. Szóval független elment egy ilyen nem állami, tehát semmiben nem veszek részt, ami állami, és amiből nem akarok kiszedni, és ugye én egy olyan, hát egy ilyen működést alakítottam ki, mondjuk egy ilyen angol szász non-profit forma, ahol van egy for-profit láb, aminek a működése finanszírozza a non-profit lábat, és akkor ugye így nyitottam egy non-profit feminista galériát, a Ferit, így van, még akkor, amikor senki nem költözött a körúton túl, pláne nem tudom, művészeti galériával, meg ugye egy vintage boltot, két kicsi helyet akkor, és igazából nagyon hamar kiderült, hogy ez egy működő modell.
1: Ez egy művészeti gócpontával.
2: És mi lett a Ferivel?
0: A Ferit 6 év után lezártam. Ez is egy, szóval ez nem egy ilyen szomorú dolog. Egyszerűen ott is egy ilyen természetes fejlődés volt, aminek része volt az is, hogy nem szerettem volna csak és kizárólag a művészet hagyományos eszközkészletével, tehát hogy egy galériát működtetek, és ott kiállítások vannak főleg, nem úgy beszélni, hanem egyszerűen akkor már annyi ideje voltam ott azon a környéken, ugye ez a Német utca meg a Víg utca volt annó, Ránkóczi tér mondjuk így karimája, és annyi ismerősöm lett ott, annyira vagy otthonra találtam, olyan erősen, emberileg beágyazottam, akkor még nagyon sokan éltek abból az idős korosztályból, vagy generációból, akik mondjuk így a 40-es évek környékén születtek, és mondjuk az egész életüket Fecske utca, Gutenberg tér között élték le. Ezek az emberek iszonyatosan nyitott, és nagyjából egész nap az utcán voltak, mert általában, nem tudom, valami udvari szoba, konyha, vagy ilyen sötétebb helyen voltak, és hozzászoktak, hogy egyébként amúgy is a térre járnak ki, az utcán, nem tudom, padokon, vagy csak úgy kint állva dumálgatnak, és valahogy így nagyon jól integrálódtam ebbe, és akkor egy idő után ugye a bolt körül is, meg a galéria körül is így ott maradtak emberek, és meséltettem őket, és tulajdonképpen innen jött az, ami a Feri után jött, egy olyan projekt, ami a Józsefvárosnak egy kicsit kijebb lépve, ott a Teleki tér és környéke, ami egy ilyen szimbolikus fogás volt ezen a Budapest részen, hogy mennyire érdekes helytörténete van, és még élnek szereplők, és hogy ez egy nagy vásártér volt, és hogy én is ugye elkezdtem kereskedni, egyre több olyan emberrel üzleteltem, akik ebbe az ilyen másodlagos kereskedelembe generációk óta benne vannak, sokaknak egyébként a mai napig van olyan, akivel üzletelek, hogy a apukájának, meg nagypapájának, ugye később ugye az Ecserikre költözött a Teleki, de hogy még a Telekiről is emlékszik, hogy vannak emlékei. Szóval az egész olyan szervesen jött, hogy ott vagyok a Józsefvárosba, amúgy kereskedek, és akkor volt ez a régi piac, és hogy mennyire jó lenne egy ilyen helytörténeti indítatású helyet csinálni, feldolgozni ezeket a történeteket, kicsit nézni a jelent, hogy mi van. Nagyon erősen elindult a gentrifikáció. Szerintem egyébként önkormányzatilag is megtámogatva, szóval egy ilyen nagyon szomorú kifejérítése, nevezzük így, polgárosítása, inkább azt szoktam használni.
2: Milyen
0: hát nem eufényeket. Tudom, van ennek egy tök jó irodalma van egyébként nemzetközileg, hogy egyébként a gentrifikáció az nem egy ilyen kötelező része annak, hogy hogyan nevezzük így, húzunk fel, ugye ezt nagyon szeretik, hogy fel kell húzni városrészeket, és akkor mindenhol már...
2: A jó fölmennek az ingatlanok.
0: És fúziós kávézók vannak, nem tudom. Igen, abszolút, és ez akkor indult.
1: Ez most már érezhető,
2: nagyon.
1: Én 11-ben el az Orci térről, és azóta...
2: Szomszédok volt.
1: Igen, és azóta gyakorlatilag én teljesen elszakadtam ettől a kerülettől.
0: Nagyon sokat változott, és pont a Covid alatt, Covid után egy-két évvel, amúgy szerintem a Covid hatására ezek az idős barátaim mind meghaltak. Vagy a Covid alatt, szó szerint beszorulva a lakásukba, szóval olyan emberileg borzasztó volt végignézni.
2: Megemlíteni Sára Botond főispán úr nevét, aki tevékenyen részt vett ebben a rombolásban.
0: Hát bocsánat. Ő is, igen, de csak én sajnos a mai napig húz. Nem rombolás, szóval hogy mondjam, ez így baj, nagyon benne van, tudod, hogy ugye itt Budapesten is minden kerületnek az a non plus ultrája, hogyha kulturális negyed jön létre. Szóval nem tudunk elképzelni ilyen vegyes, organikusan, nem felülről irányított városfejlődéseket, hanem mindent a polgármesterek, főpolgármesterek fentről engednek, döntenek el. Nagyon érdekes, nézitek, vagy olvassátok a retorikáját, hogy minden kerületet úgy tartanak számon, hogy ez a polgármesternek a szellemisége. Hát nem, egyébként. Szóval, hogy, és nem is kéne, hogy így legyen, de valahogy nagyon erős lehet, és nyilván ebbe is, tudom én, a Fidesznek is volt hatása, hogy kellett egy ilyen ellenreakció, de azért szóval, hogy közben meg én azt látom, hogy nagyon sok minden mehetett volna sokkal organikusabban, hogy ezért voltak olyan szereplők mindenhol, ahol...
1: Ezt a felülről irányítottságot nem tudja elengedni ez a társadalom.
0: Nem, szerintem sem.
3: És akkor most hogy lesz? Ha már itt tartunk.
0: A 8. kerülettel?
3: Nem.
1: Hát, hogy úgy egyébként. Azt mondtuk, hogy akkor elég, csináljunk valami mást, tehát, hogy vannak reményeid az új kormánnyal, az új rendszerrel kapcsolatban, hogy mit látsz eddig, mit érzel, hogy érzed magad ebben a helyzetben?
0: Hát nézd, amúgy így a hang nem nekem nagyon tetszik. Ez így letagadhatatlan, hogy én előszeretettel nézem ezt az ilyen radikális, kiosztós, ilyen elvágólagos stílus.
3: A lányomtól, hogy a mai fiatalok a Big Dick Energy-t gerjed neki.
0: Ezt én így nem fogalmaznám.
3: De hát ők ezt mondták, én csak őt idéztem.
0: Nem, majd rájönnek, hogy nem kell ilyen patriarchális terminusokkal meghatározni ezt, ami történik. Nem, és szóval, hogy nyilván, hogy mondjam, voltak kétségeim, és mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy mindazzal a, nem tudom, gazdaság és egyéb tekintéllyel, ami így átmentődött, mi ez az összeomlás pár héten belül. Szóval ezt őszintén így nem látom, hogy ez is pontosan egy mit pont jelent, történt. Vagy ez valami nagyobb terv része. Szóval ezt leszámítva szupernek tűnik, vagy jó iránynak. Nyilván az én ideálom arra, hogy milyen egy társadalom, az mondjuk messze van attól, hogy a közigazgatási szereplők változása, vagy hangneme, majd ha lecsorog, akkor változik a társadalom.
1: Megint felülről.
0: Igen, de kicsit talán nincs más esélyünk itt, szóval sok szinten elmulasztódott, és nagyon sokan elmentek, akik mondjuk, és egyébként mondjuk a magam példán is mondhatom, hogy hát azért azt sem mondhatom el, hogy a úgynevezett másik oldal az annyira tűrte volna a kritikát, vagy a mellérendelést, vagy a másik hangot, szóval nagyon erősen beivódott ez a ki hova tartozik, és tartozni kell valahová ahhoz, hogy beleszólhass. És mondjuk ezt nem látom, hogy el tudjuk veszíteni, és ez a fajta öntudat, ami mondjuk így egy ilyen minden közigazgatási rendszertől el tudja képzelni magát, a működését, a hangját, a véleményét, vagy például annak a lényegtelenségét. Szóval ezt mindig hangsúlyozom, hogy egyébként nekem az is tök jó, hogyha senki nem hallgat meg, és akkor megyek a másik irányba, és akkor csinálom ott, és hogy mindenhol vannak fantasztikus emberek, meg mindenhol rá lehet lenni az értelmes munkára. Őszintén nekem ezek a keretek ezen túl se fogják meghatározni, azt gondolom, hogy jobb életem lesz, vagy máshogy gondolom.
1: Én abban bízom, hogy ezáltal, hogy kimondanak dolgokat, teljesen nyíltan, teljesen konkrétan, ezzel el fog érni egy olyan hatást.
2: Nagyon fontos.
1: El fog érni egy olyan hatást, hogy az emberek is kimernek majd mondani dolgokat, és belemernek állni, mert észreveszik, hogy annak van következménye.
0: Én is, szóval ebben én is nagyon bízok, és hogyha ezt lefelé is engedik felépülni, akkor az egy szuper dolog.
2: Csak jelzem itt a kollégnek, hogy már fél órája dumálunk, kéne tartanunk egy kis zenét, hogy ne fárasszuk adjon a hallgatóinkat. Egyébként, kedves hallgatók, így van, ezt akartam pont, hogy ezért a Tilos Rádió, az FM 90.3-on és ma reggeli kedves vendégünk Oltai Kata, szeretettel köszönjük stúdióban. Kurva jó, hogy itt vagy.

0: most mondjad te.
1: Nem, te mondjad. Te hangod mindig jobb.
0: Mondja, Henci.
2: Te hangod mélyebb. Na, sziasztok, kedves hallgatók, itt a Tandori Oltai Katával, vendégünkkel, Tégével és Hektorral.
0: Valamint Hencivel.
2: Valami, ja, én is itt vagyok.
0: Pokító is itt van.
2: Ah, Pokító is itt van. Pokító, az én kis kutyám.
0: Nem is kicsi.
3: Nem. Na, mi a téma?
0: Na, hol tartottunk? Ez a teraszonról beszéltünk.
3: Elmúlt 16 évezni szerintetek?
2: Végtelenségi.
0: Figyelj, hogyha elmúlt 8 évezni lehetett 16 évig, vagy 20 év, akkor elmúlt 16 évezni szerintem én már nem fogok élni akkor, amikor ez lecsengett.
2: Hát ez egy, egyébként egy nagyon jó elem, nem?
4: De egyébként ezt én nem értem, hogy így két hét után, vagy négy hét után, de miért mondják, hogy na akkor most már itt legyen vége. Hát,
2: nevetséges,
4: igen. Tehát, hogy itt még annyira komolyan, tehát tényleg, ez egy különböző, szerintem nincs is olyan terület, amit ne érintett volna tényleg a legkisebb eleméig.
2: Abszolút.
0: Abszolút. Minden.
2: És mindenki az első pillanattól kezdve azt érzem, hogy most mindenkiben van egy másfajta bizonytalanság, mint eddig volt. Egy ilyen startra készen állok, de mit is kell csinálni? Tehát, hogy így nem teljesen tiszta, hogy merre akarunk, mármint, hogy mi emberek, hogy merre kell tevékenyebbnek lennünk.
4: Igen, de hogyha belegondoltok, szóval nyilván én egy mondjuk egy ilyen történész szakma felől jövök, szóval azért soha nem lehet elmulasztani, és itt akkor nyilván nem tudom, lehetne csomó más területet is hozni, amelyik azzal, vagy azt hangoztatja, hogy hát azért ahhoz, hogy új alapokat teremts, ahhoz szembe kell nézned azzal, hogy mit hozol, és mondjuk így azt így feldolgozni, tisztába tenni, szóval ez hoz egy olyan önismeretet, és szerintem a társadalmi önismeretet is az hozza meg, hogyha ki vannak mondva dolgok, ahogy mondtad, azok értelmezve vannak, kontextusban, ha ez nem fog megtörténni, akkor tovább görgetünk valamit. Azért olyan ideám nincsen, hogy minden úgy lesz kimondva, mert egyszerűen szóval mást hoznak a különböző működések, más érdekeket hoznak, és nem gondolom, hogy nem lesz olyan átmentődés, szóval azért láttam én is mi területünkön is olyan szereplőket, akik nem is az, hogy vastagon, nem tudom, benne voltak, hanem nyíltan beleállva benne voltak ezekben a körökben.
0: És első nap már át?
4: Tehát a választások napján már taszos szabad pólóval posztolták ki magukat. Azért ez is olyan, amivel így lehet rajta mosolyogni is, de közben meg...
0: Nem, én nagyon csúnyán összehúztam a szemüldet, ez egy kemény.
2: Én, amivel most a napokban szembesültem, hogy kerestem egy olyan történészt, aki nem sztár történész, de 56 a témája. És kialakult egy diskurzus a posztom körül, hogy aki nem sztár történész, tehát nem volt támogatott az elmúlt 15-20 évben, az már réges-rég a Mekibe árulja a hús pogácsát meg a sült krumplit.
0: Hungvári.
2: Hogy, hát igen, de hogy ő egy egyetlen, és kb. Sztár történész, tudod.
0: Sztár, igen.
2: Én valami olyasmire gondoltam, aki fiatalabb, aki nem ilyen, bocsánat, nem gondolom, hogy Ungvári Korpás bajszú, de hogy nem ez az ilyen klasszikus vagyunk. Hozzáállása van, tudod, egy korszaknak a megjelenítéséhez, vagy eseménysor megjelenítéséhez, hanem valami más nézőpontot be tud hozni. De hogy napok óta kutatom ezt az embert, és nem találom, mert hogy ezek az emberek, akik másként gondolkodtak, azok vagy elmentek, vagy teljesen más csinálnak, ugye, butikus kurátor, tehát, hogy érted?
4: Egyébként ez is szerintem nagyon fontos kimondani, hogy oké, én azt választottam, hogy egy teljesen más utat járok be, de közben ugye a közintézményeink szempontjából, mondjuk úgy, ami egy ha mondjuk erre veszem, hogy van egy kulturális konszenzus, aminek épülnie kell, aminek van egy lenyomata a gyűjteményi bemutatási szinteken, történészek között is, ugye, hogy milyen munkák születnek, egyszerűen milyen kutatások. Szóval hogy igenis fontos, hogy milyen emberek maradtak az intézményrendszereknek a feldolgozó és az ilyen résztvevő szintjein, vagy kik azok, akik újonnan bejöhetnek esetleg, de hát ugye ez is egy ilyen nagyon nehéz kérdés, mert azért szóval inkább kihalnak emberek, mint hogy új státuszok teremtődnek fiatalabbaknak, vagy ha nem is fiatalabbaknak, de ugye ez meg a másik része, hogy hol van a belépési lehetőség ezekbe a szinterekbe, hogy vagy a legelején elkezded, vagy ugye soha nem lesz.
2: De mi a legeleje? Az egyetem?
4: Hát igen, ugye ez a klasszikus sodrása, ahol van egy nem tudom mentorod, aki ezt a fajta belépési lehetőséget megadja, és akkor tulajdonképpen úgy gurul tovább. Az, hogy mondjuk pláne egy nő, nem tudom, 2-3 gyerek után például, ugye ez is például most nemzetközileg egy ilyen tök forró kérdés, hogy ezek a hagyományos rendszerek, a hagyományos, milyen, mondjuk így ilyen férfire szabott életvitellel és vállalásokkal, ezek aztán hogyan rekesztenek ki sokakat, akik mondjuk később lépnek be, vagy mondjuk később választanak bizonyos pályákat, vagy később tudják kifutni azt a tudományos karriert, és akkor ezen hogy lehetne javítani? Hogy
2: mondjuk gyerekvállalás után elmenni egyetemre? Vagy a gyerekvállalás után kitalálni azt, hogy mit akarok nőként, amikor már a gyerekeim nincsenek? Így közvetlen környezetben.
4: Igen, abszolút. De tehát ez ugyanúgy férfiaknál is fennáll, hogy ez a fajta mozgás, vagy a szabad gondolkodás, vagy a szabad választás mozgása, azért ez nagyon limitált abban, hogy ezek az erősen sodró pályák, ezek mit engednek meg, és ennek a felépítettséget. Most megnézze egy életrajzot. Ki az, akit kiválasztanak, akinek ilyen évtizedes geppek vannak az életrajzában? Szóval eleve nem úgy épül fel például a kiválasztás rendszere, hogy mondjuk támogatna bármi hasonlót. És ez is egy tök érdekes dolog, hogy fog reflektálni, ha mondjuk most azt mondjuk, hogy nem tudom, tabula rasa, és akkor pályázati rendszer van, de hogy egy csomó embernek ez a 15 év teljesen máshogy áll fel. Vagy azok az emberek, akik ugye a semmiből lettek intézményvezetők, sokszor szakmai végzettség nélkül. Ugye régebben benne voltak ilyen vagy 5 vagy 10 éves intézményvezetői tapasztalat, mint elvárás, mint ez se volt meg, de most ott vannak a legmagasabb pozíciókban.
0: Akkor most megvan.
4: Most akkor szakemberek, tudjátok. Szóval ez is egy tök érdekes kérdés, hogy akkor ez most kinek a kiválasztódása lesz? Egy szakma löki ki? Vagy egy fenntartó löki ki? Szóval ezért érdekes lesz, hogy hogy megy végbe.
1: És a felelősségvállalás szerinted hogy alakulhat ki társadalmi szinten? Mert ugye az előbb beszéltünk arról, hogy mindenki várja, hogy akkor valami legyen már úgy felülről, meg legyen mondva, hogy ez a klasszikus felelősséghárítás csapdában vergődik a társadalom. Most az mindenki az új halfejtől várja a bűzt. Az új bűzt. Az új illatokat, igen, pontosan. Hogy lesz ebből? Igen.
4: Hát figyelj, nekem mondjuk így az elmúlt bő évtized tapasztalatában egy csomó olyan volt, hogy én ezért nagyon, nagyon konfrontatívan mondtam meg a véleményemet adott esetben, amikor elutasítottam egy munkát, vagy egy szereplést, vagy
0: de
4: valamit, hogy miért egyet, nem.
0: Hogy elküldted a...
4: Nem elküldt, elmondtam hosszú monológba, hogy miért gondolom ezt. Nem durván, de radikálisan is. És legtöbbször egyébként az jött vissza, hogy hát igazából én is így gondolom, de. És nekem ez még szomorúbb volt, tudjátok, hogy amúgy azt tudom tisztelni, aki azt csinálja, amit gondol. Tehát ilyen szempontból, vagy ezzel a logikával, aki mondjuk így ebben a rendszerben hit valóban, és úgy vett részt, azt jobban tudom tisztelni, mint akik úgy vettek részt, hogy egyébként én is ezt gondolom.
2: Igen.
4: És hát igen, nem így kéne, meg nem tudom mi, és ugyanide tartozik az is, hogy miért nem vállalok ingyen munkát elvből, ami a szakmámhoz tartozik. Ez egy elvi dolog.
2: Ez nagyon helyes.
4: És nagyon ott helyes. Is mindig elmondom, hogy ugye ez is egy közgazdasági tény, ha tetszik, hogy az ingyen munka megöl egy szakmát, nem kéne tovább görgetni ezt, úgy kell kitalálni, felépíteni dolgokat, hogy ne tegyünk tönkre embereket, nem tudom, karriereket, akármit, nem épülhet erre ezt is mindig ilyen hosszan elmondtam, hogy miért nem tudom vállalni, és mondom, hogy nem értek adott esetben egyet azzal, amire felkérnek, hogy nem szimpatikus, nem tudom mi, egyszerűen én se így dolgozom, nem kérek ingyen emberektől, megpróbáltam megteremteni, ha nem tudtam, akkor viszont nem csináltam meg azt a dolgot, nem kértem fel embereket, és ezt próbálom tartani magam. És az, hogy hogyan teremthető meg egy felelősségvállalást, nyilván én abban hiszek, hogy mindenkinek egyéni szinten kell, hogy legyen egy érdeke, hogy konzekvens legyen a rendszere, hogy hogy áll föl. Ebben nagyon nem tudom hány generáció lesz, mert azért közben azt is láttam, hogy nagyon jó gondolkodású fiatal emberek bekerültek bizonyos rendszerekbe, és nagyon hamar, tehát kb. Nulladik ponton elfogadták a jónak vélt rendszernek is a mindenfajta azonosulási formáját. Szóval, hogy és sajnos én most azt látom, hogy nagyon kevés rendszer kínálja fel azt, hogy belső kritika is lehessen például. Szóval egy sor olyan kis tett van, amivel szerintem a felelősségvállalás szintjei, ami ugye mindig valami fajta veszteséggel jár, szóval ezt így kell elkönyvelni, ez így van. Tehát, hogyha ha nemet mondasz, ha igent mondasz, valamint mindig elvesztesz vele, egyszerűen ez így működik.
1: Egzisztenciális pszichológia, ugye, hogy minden döntés egyébként halállal jár.
4: Hát ez sajnos ilyen. Ezt nem lehet kikerülni. És ez nem is feltétlenül rossz. Nyilván lehet minimalizálni, meg jobb irányba így úgy eltolni, vagy az, hogy kinek mi a fontosabb, vagy van egy értékrendszere. Szerintem az nagyon fontos lenne, hogy olyan társadalmi gyakorlatokat tanuljunk, és ebben mondjuk tök nagy felelőssége lenne a különböző intézményeknek, amúgy városoknak, kulturális intézményrendszereknek, szereplőknek, és ezt például mondjuk a COVID után is szerintem elmulasztottuk ezeket a feloldásokat, hogy hogyan lehet működni, mint társadalom. Szóval, hogy milyen gyakorlatokat kínál arra, hogyan lehet meghúzni határokat, hogyan lehet nemet mondani, hogyan lehet odafigyelni valaki másra. Ez nekem ugye például egy ilyen szimbolikus, mindig elmondom mindenhol, elbukása volt annak az Idának, hogyha emlékeztek, hogy a főpolgármester választási, mondjuk így, kampányokban volt egy olyan elem, ami nagyon kiélesedett, hogy ugye a tömegközlekedés járműveken, én nem azt mondom, a közlekedés, vagy a közösségi közlekedés, szerintem nem tartunk ott, hogy közösségének nevezzük, ott egy újabb rendészeti formát kell bevezetni ahhoz, hogy jó legyen utazni, vagy hogy így úgy érezze magát az, akit ugyan normális társadalomhoz sorolunk, hogy akkor megint fel kell hatalmazni egy szervezetet, hogy nem tudom, fenyítéssel, gumibottal, büntetéssel, mit tudom én mivel, ráhívható legyen valakire, vagy ugye máshogy képzeljük el a társadalmat, és megpróbálunk olyan formákat kínálni, ahol mondjuk az odafigyelés, nem tudom, a aktív részvétel, és akkor lehetne sorolni, hogy ez így mi.
2: És ez öt között.
4: És akkor én ezt nagyon erősen figyeltem, és ugye ez nagyon erősen kélezettem már jelentett a két főpolgármester kampányába, és aztán mi történt? Az első, tehát tényleg ezt követtem, tehát az első közgyűlésen kivétel nélkül minden párt megszavazta a BKK rendészetet. Mm-hmm. Szóval nyilván volt egy politikai alkú, hogy mit, miért, nem tudom mi, de hogy szóval hogy még a kutyapárt is, értitek, hogy így képzeljük el a társadalmat, hogy legyen egy következő rendészet, ami nem tudom, rákoppint, ledobja, és egyébként hova? Az utcára? És akkor ott mi történik? Szóval, hogy értitek, hogy azt szerintem egy csomó fontos gyakorlat lenne, és lehetett volna egyébként az elmúlt, nem tudom, 6 évben is, ami, és voltak is, tehát nem mondom, hogy nem voltak, amióta azért például mondjuk a fővárosban van másfajta szellemiség, vagy látszólag más szellemiség, de abszolút azt kéne erősíteni, hogy az a nagy talapzat, amit társadalomnak hívunk, az mondjuk így hogy eszmél magára, és gondolja azt, hogy például van választása. Szerintem ezt a legnehezebb megtanítani, hogy van választásod, és ez valóban egy létező dolog. mert ez tényleg nagyon nehéz elhinni.
0: Elképzelhetőnek tartod-e, hogyha változik az intézményi rendszer, illetve oké, most nem menjünk bele, hogy tehát, hogy még valaha fogsz egy nagy múzeumnak dolgozni, hogy visszatérsz a régi pályádra?
4: Nem gondolom. Nem is vágyom rá, meg ez is ugye úgy állt föl annó, szóval az is nekem is kvázi organikusan alakult, hogy volt valaki annó, aki hívott dolgozni még akkor, vagy pont úgy fejeztem be az egyetemet, ugye én több szakra jártam, szóval én eltoltam, fejeztem be, akit én nagyon tiszteltem szakmailag, és én vele akartam dolgozni, és nem az volt, hogy én valahova mentem dolgozni, hanem
2: valakivel.
4: Whatever, tudod, így bármi van, egyszerűen az ő szakmai húzata, a választásai, ahogy működött, például ő, tehát azt gondolom, hogy ő egy nagyon meghatározó figura volt nekem, akitől megtanultam azt, hogy ha valami bejön, és ez nem úgy van, ahogy ahogy megállapodtunk, tehát hogy valami fajta benyúlás van, akkor azonnal fölállt, és mentünk. Uh-huh. És ez nekem egy nagyon erős tapasztalat volt. Szóval nem tudom elképzelni őszintén, meg nem is vágyom rá, meg annyira hozzászoktam, és úgy felismertem ezt a természetemet, nyilván azért voltam sok szakos is, mert hogy sok minden mixe érdekel, de nem tudnék már egy helyre bejárni, egy helyen ülni, egy valamiféle dedikált
2: dologgal foglalkozni.
4: Igen, ilyen jó körülírt dolgot csinálni, még hogy baromi érdekes is, akkor is azt gondolom, hogy nagyon máshogy alakult nekem az, hogy mit csinálok, hogyan, most, milyen emberekkel találkozom, mennyire széles lett az, hogy mifelé járok konkrétan is az országba, meg a világba, hogy teremtődtek egy csomó olyan kapcsolatom emberekkel, nagyon különböző emberekkel, akik ilyen csodálatos világképűk, és nem tudom, kereskednek, utaznak, kívül vannak a hagyományos kereteken. Szóval van egy ilyen szabálytalanság, ami nekem nagyon tetszik.
0: Jó.
2: Elvesztettük a hallgatót.
0: Telefonálj még egyszer, légy szív.
2: Hát lassan el kell köszönnünk, de mielőtt ez megtörténik, hadd köszönjem meg, hogy bejöttél hozzánk, nagyon jól éreztem magam.
0: Nekem lehet egy rövid kérdésem? Kíváncsi vagyok valamire.
2: Na,
0: egész életedben művészettel foglalkoztál, művész családból származok. Alkotsz valamit? Fotózol, festelsz? Bármi ilyesmit?
4: Nem.
0: Hát úgy mindig
4: volt ilyen, vagy így csináltam, vagy nem tudom, hogy így érdekel, de én azt gondolom, hogy minden látszott ellenére. Én nagyon szeretek... Talán telefonáló, akkor nem fejezem be a mondatot, nehogy letegye.
0: Nagyon szeretek. Kíváncsi vagyok, mit szeretek. Szia, jó reggelt, adásban vagy.
5: Hello, sziasztok. Én nagyon örülök, hogy Katát újra hallhatom a rádióban, mert régen...
4: Jaj, köszi!
5: És sokat hallgattam a hajnali hasadást, és... Nagyon, igen.
4: Nekem is.
5: Szóval...
4: Egyébként most nagyon jó itt lenni a rádióban, nagyon. Nekem is hiányzik a
0: újra. De máskor is.
6: Ez is így kezdte újra.
4: Én is így kezdtem, igen. De közt nagyon jó időszak volt.
5: Úgyhogy köszönöm, hogy bejöttél, és még annyi, hogy néhány hete, nem tudom, volt egy műsor, amiben itt voltak ötletek, hogy ki legyen a köztársasági elnök, aki a nemzet egységét meg tudja jeleníteni, és a te neved is felmerült, és én most akit megkérdezem, hogy amúgy vállalnád?
4: Egyszerűen nem is értem.
0: Én is ezt kérdeztem tőle, amikor találkoztunk két hete.
4: Tök viccesen jutott vissza hozzám, képzétek el, a Zsolti, ugye férjem jár boxolni, és a boxedzőjétől jött vissza. Ez nagyon vicces, hogy ki mindenki hallgatja a Tilost. Hát nem tudom, hogy ki gondolja úgy, hogy én a nemzetegységét képviselem.
0: Én el tudnám képzelni.
4: Nem tudom elképzelni magamat amúgy úgy, hogy bármilyen, hogy mondjam, kormányzati feszességbe tudjak működni, ami nem enged meg önálló döntéseket. Bár kétségtelen, hogy ilyen szempontból egyébként nekem Solyom Lászlónak néha az ilyen radikális átvonulásai, meg egyéb tettei, ez egy ilyen szimbolikus elnöki gesztus volt, de nem igazán gondolom, hogy én lennék az, aki De azért nagyon kedves a bárkitől, de nem hiszem.
5: Ha mégis úgy alakulna, és nem vállalnád, akkor azért a rádióban majd gyere gyakrabban.
4: Köszi, nagyon köz.
5: Köszi szépen, sziasztok!
0: Szia!
2: Köszönjük szépen! Egy gyors program
0: ajánlott.
4: Ja, igen, szóval, hogy csak azt akartam mondani, hogy valószínűleg nem ez az emberek képe róla, de én azt gondolom, hogy én azért is gondolom, hogy szerettem, és hogy a mai napig azt gondolom, hogy jó kurátor vagyok abból a szempontból, hogy én nagyon szeretek más emberek alá dolgozni, akiknek a gondolatait, a működését szeretem, azt összerakni, figyelni emberekre. Szóval én egy ilyen nagyon jó underdog tudok lenni. És
0: köszönjük, Ramelló. Adásban vagy.
6: Kipingálhatnád a Sándor Palotát, én is téged támogatlak. Ciao.
1: Tehát művész, akkor nem.
4: Nem, alkotás. Nem. Szóval ez a fajta közlésvágy nincs bennem. Szóval szerintem az is, amit egyébként csinálok, vagy amit mondjuk csinál egy kurátor, vagy az, aki más kontextust teremt munkáknak, vagy hangoknak, az is egyfajta önkifejezésre tesszük, csak más szinten. Tehát ez a fajta szintetizálás az engem sokkal jobban érdekel, mint hogy én mi vagyok.
0: Feléveredtek a hallgatóim.
4: Tényleg kényzik a rádió amúgy.
0: Szia, jó reggelt! Adásban.
6: Sziasztok, én a Vejnyi vagyok.
0: Szia, Vejnyi!
6: Hát sajnálom, hogy már így a vége. Azt akartam én megkérdezni, hogy hát ez az összes téma, amit érintett a beszélgetés, ez ugye január 1-e óta, vagy ki hogy nevezi, megy a rádióban minden nap. De hogy mindenki egy nagy kérdőjelet hagyott, és azt szeretném, hogyha már a kérdőjelek helyett lenne egy rövid beszélgetés, tanácsok, ötletek, hogy fogsz viselkedni azzal a kurzus, akárki, aki majd fölhív, vagy talán. Tehát én nem tudom, mindenki a nagy kérdőjeleket teszi oda. Értitek, hogy jó lenne már egy olyan műsor, amiben válaszolunk ezekre, vagy mert nekem sincsenek, vagy szerintem mindenki így néz.
0: Szóval két hét múlva jövünk és megválaszoljuk az összes kérdést.
1: Alkotmányt írtunk.
4: Igen.
0: Így van, tehát biztos nem hallgattál.
4: Szerintem pont, hogy megvoltak olyan szempont. Vagy én azt gondolom, hogy igyekszem válaszolni erre, mert hogy az a válasz, hogy nincs egy szintetizáló válasz. Tehát pont az lenne a lényeg, hogy mindenki a saját önismeretével, a saját szintjén, a saját vágyott pozíciójában, nem az, ami lehet, vagy amit majd teremtenek neki, hanem én hogy képzelem el, mit gondolok a szakmámról, mit gondolok a pozíciómról, és azt képvisel, és úgy válaszol. Tehát ha valaki például nem érzi azt, hogy tud úgy élni, mint mondjuk én, hogy nem érkezik fizetése hó elején, tehát ez frusztrálja, kellenek neki a keretek, akkor valószínűleg az a legjobb, ha bemegy keretek közé, és ott próbálja megteremteni azt, ami számára is konzekvens.
6: Ja,
4: a nehéz az, ugye, az, hogy... Hogy
6: inkább arra részére gondolok, hogy hogyan reagáljunk, hogyan viselkedjünk azokkal, akik, hát itt, ami az utolsó, nem tudom, 15-20 percben volt.
4: Akik eddig részt vettek?
6: Előtt, úgy vagy... értem. Hogy?
4: Akik hát, eddig...
6: Figyelj, most, igen, nekem most van, nem akarok nevet mondani, szerintem tudnád, de kurzus történész, kurva jó helyem volt az elmúlt években, és akkor most azt látom, hogy hopp, tavaly november óta nincs fönn most posztja, minden le van törölve, és én már nem tudok úgy kapni egy Magyar Péter élőt, hogy ő már ne lájkolta volna. Itt Mariska seggéből lógott ki az elmúlt 20 évben, bazd. És akkor lehet, hogy vele összefutsz majd egy...
0: Damaszkuszi út, megtérés van, van ilyen.
6: Jó, szóval, hogy nagyon sok kérdőjes, te is ilyen kérdőjeleket soroltál, hát nem tudod, hogy akkor hogy reagálsz, hogy majd a szikú eldönti.
4: Csak... Nem, én szerintem nem mondtam olyat, hogy nem tudom, hogy reagálsz. Én azt pont ezt mondtam, hogy én eddig is nagyon radikálisan mondtam meg embereknek, hogy miért nem. És miért nem gondolom, egyébként én nem gondolom azt, hogy benn kellett volna maradni intézményekbe. Ugye nagyon sokaknak az volt a válasza, hogy én voltam itt előbb, ő képviseli a szakmát, a politika majd elmegy. Szerintem előbb omlott volna össze minden, hogyha azok a szimbolikus nemek megtörténnek, és egyszerűen sokkal erősebben, és pont itt az lett volna a képviseleti elv, hogy igen, én képviselem a szakmát, szóval veszhet az intézmény, vagy összedőlhet nélkülem, én kimegyek. És érted, azért mondjuk, pont az, amit hangsúlyoztam, hogy mondjuk így a tudományos, de még a kulturális szférákban is, ugye ez pont az elitizmus, ahol státuszokra, publikációkra, tudományos fokozatokra szükség van, hogy megmaradjanak tanszékek, intézmények, stb. Ha kimennek ezek az emberek, például, hogy Hadas Miklós, akit szintén nagyon tisztelek, ott hagyta, érted, azzal az egyetemi tanári fokozattal a Corvinust, amikor azt mondta, hogy nincs tovább, ott akkor azért volt probléma, hogy akkor hogy áll fenn például egy tanszék anélkül, hogy meg lenne az a státusz, uh-huh. és a következő is kilép. Szóval, hogy én abszolút így gondolom.
6: Én ezt nagyon adom, de nekem könnyű, mert én nem élek Magyarországon 20 éve, de azt tudom elképzelni, hogy valaki még mindig a bármilyen...
1: Tessék hazajönni, de gyorsan.
6: Ennyi év után, tehát már az is furcsa egyébként, hogy ugye a Hadas is mikor, ez pár éve volt, tehát már eltelt egy 10 év a kemény rendből, amikor ő még valahol azért jól volt, vagy elég jól. Na jó, mindegy, hát izé
1: volt. Köszönjük szépen.
6: Csomót dumálunk róla.
4: Sziasztok!
0: De ez a tényleg véget ér a műsor, ugye? A nemzeti felkérdés.
1: Ez mindent véget ér.
4: Uh-huh. Igen. Mielőtt elköszönünk, egy programajánlót, ezt mindenképpen tegyük meg, ugyanis Tilos Maraton lesz megint június 5-e és 13-a között a Dürer kertben, ahogy mindig most is ez egy adománygyűjtő hét, és ez összeolvad az évtizedes múltú maraton fesztivállal. Szóval gyertek, június 5 és 13 között a Dürer kertbe, a tematikus napokat, illetve a programokat meg tudjátok nézni a Facebook Tilos Maraton 2026 tőled függ program.
0: Akkor is gyorsan mondok egyet kapcsolódó az előző programajánlóhoz. Csókolom koncert lesz a Dürer kertben a Tilos Maratonon.
4: Hányadikán?
0: Azt hiszem 10, az alternatív napon.
4: Mhm. Te kis alternatíva.
0: Hát fél, ide lettünk most beskatulázva.
4: Köszönöm, na, szóval hogy köszi, lehetem.
0: Köszi, hogy hallgattatok, kedves hallgatók, és köszönjük Katának.
4: Igen,
0: sziasztok. Majd reggelt. Maradjatok, puszi. Jön a nemzeti felkelés. Puszi.

Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffein tartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkentheti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak.

0: kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás megadott alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Telex.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Üljél le a székedre, és kezdjek köszönteni.
1: Ó, oda néz, hova rakták a mikrofonomat, hogy hát, ha így nem leszek olyan hangos, de visszaszereztem. Jó reggelt kívánunk!
0: Magas emberek vannak.
1: Ez fura egyébként, tényleg. Itt a nemzeti felkelés, velem szemben Tóth Benedek. Jó reggelt kívánok, Benedek! Tőlem jobbra, Kressz László. Jó reggelt, László! Tőlem balra, Weyer Balázs, szervusz Balázs, én pedig Tamás vagyok, szervusztok, hát kezdjünk is bele!
2: A zöldet is felhúztad?
1: Igen.
3: Motto, képesség, eszköz, nehézség, újra töltés.
1: Igen, tudod, ez ilyen, amikor voltak ilyen gyűjthető kártyák, akkor ilyenek voltak ráírva. Tehát ez volt minden.
3: És lesz a maratonra ilyen tilos rádiós kártyagyűjtés?
1: Azt nem tudom, nem tudom, rögtön keresed az összefüggéseket, nem kell mindig okoskodni. Itt van egy papír, érted? Nem.
3: Név, Kiskádár Tamás,
1: igen, mottod. Itt motto, a T for two and two for team, me for you and you for me. Ez jó lesz? Szerintem ez vállalható.
2: Hát semmit mondó, de hát...
1: Ja.
3: Igen, képesség.
2: Vállalható éppen.
3: Erre találták ki az N per A jelzést, ugye?
1: Képesség, rendkívül is sértődékenység.
3: Igen. Jó? Eszköz.
1: Kerékpár.
3: Igen, nehézség.
1: Hát átfos 77-78, de megyek lefele.
3: Újratöltés.
1: Volt, ez utoljára... 2019-ben, mint tudjuk, ugye akkor az utolsó újratöltésem. Na, úgyhogy köszönjük szépen, ezek voltak az én képességeim. A többiekkel is megismerkedhettek majd sorra, azonban hát nézzük át a világ dolgait.
3: De milyen erősségű játékosnak gondolod magad ilyen 1-10-es skálán?
1: A milyen játékban, ugye?
3: Az életjátékban.
1: Ja, az élet? Tehát, hogy sikeresség szempontjából?
3: Nem. Nincs további segítő kérdés.
1: Én tudod, tulajdonképpen 9-esnek értékelem magam, ahányszor én már fölálltam a nagyon mély gödörből, az alapján 9-es értékelem magam. Sikeresség szempontjából anyagi értelemben 1-esre értékelem magamat, kulturális értelemben 2-esre.
3: Szerintem te még nem láttál 1-est, Tamás.
1: Nem.
3: Hogyha onnan sos 1-ről 1-es.
1: Nem, igazad van.
2: Én is megszagadok.
1: Igazad van.
2: Ne legyél kis hitő.
1: Jó, oké. Név, Weyer Balázs. Jó, most már lejátszunk. Név, Weyer Balázs, motto.
3: Motto.
1: Aki ennyit gondolkozik, annak nincs mottoja.
3: Igen, valóban nincs
1: nekem
3: motto.
1: Nekem sincs, szerinted miért mondtam azt, hogy T for two and two.
3: Igen, Edmond Luffy.
1: Edmond Luffy, köszönjük szépen. Képesség? Bármikor elkésve.
3: Te mit mondtál? Igen, azt például egy jó.
1: Én a első
3: nevén. Igen, jó. Oké.
1: Eszköz. Már te is vállalhatod a kerékpárt.
2: Nem, a mobiltelefon.
1: Legyen a zene, igazad.
2: Mobiltelefon az az eszköz neki.
1: De nem annyira, ő azt ízére használja, zenehallgatása itt meg fact-checkre, tehát igaziból nem az van, hogy az SMS-eit nézeget, én itt ülök mellette látom. Nem
3: is van azért, de úgyhogy... ők ezt ki SMS-ezik ma már.
1: Jó, akkor eszköz / ugye modernül, igen. / mobiltelefon. Nehézség? Vald meg, mondd be.
3: Ja, 83-4-5 lehet.
1: Oké. Újratöltés?
3: Újratöltés.
1: Volt egy pár.
3: Volt, igen. Volt, folyamatban.
1: Jó, újratöltés folyamatban. És nem állunk itt meg, kedves hallgatóink, most meg körbenjünk. Név Tóth Benedek, motto.
2: Nem válaszolok ezekre a kérdésekre.
3: De hát a Bélit úgy mottoját tudjuk.
2: Kis élet, de annak prima.
3: Így van.
1: De az a sírfeliratod, mottod egyben a sírfeliratod.
2: Nem lehet.
1: Kis képesség?
2: Nincsenek képességek.
3: De miért is az, hogy a hosszú sarokra bedobott labdát befejeled?
2: Az
1: egyben gyakorlott mozdulat.
2: Az egy régi, már nem.
3: Ezt képességnek nevezik.
2: Hát volt valaha.
1: Jó, mondja egy másikat, mondja egy képességet. Biztos, hogy van. Balkezesek vagyunk, nekünk mindig vannak képességek. Ja, én nem mondtam képességnek
4: a
1: elfelejtettem a visszafele írás, sőt, két kézzel két irányba írást, mint képességet, ami szerintem az elég.
4: És közben meg még énekel
3: is. Jó, mert az ritka.
1: És a Laci megkérdezte,
3: mint a sértődékenység.
1: És a Laci megkérdezte, hogy mire jó, és mondtam, hogy semmire. Illetve egy dologra jó, tudom, amikor tanítasz nagy teremben táblánál, akkor lehet villantani egyet. Mint volt egy ilyen tanár a Műszaki Egyetemen, aki a műszaki rajzokat rajzolta két kézzel, ami azért elég laza. Na, szóval képességbénni.
2: Nem vagyok most
1: olyan. Eszköz sem mondasz?
2: Nem tudom, szalonnázóbicska.
1: Szalonnázóbicska, nagyon jó. Nehézséget elengedem, újra töltés folyamatban.
2: Ideje lenne.
1: Jó, még szeretnék. Na, látod, megy ez neked. Jó, Laci, vállald el. Képes vagy rá. Név? Kressz László, jó, segítek. Motto?
4: Nem, senkinek nem volt mottoja.
1: Senkinek nem volt mottoja. Ez jó.
3: Mindenkinek volt mottoja.
1: Mindenkinek volt mottoja.
3: Mindegy, hát.
2: Az a lufis, az nem értettem, hogy nem. Az jobban a mottó.
1: De hát nem. Mindegy, de bemondta.
3: De nekem ez mindegy. Edmund Luffy az nekem be van égve. Nagyon régen.
1: Szóval Lacik a mottó.
3: Az albán jobb hátvéd. Hagyjad már békén.
1: Képesség?
3: Mint majom a köszönő kövön.
1: Eszköz. Köszönjük, László! Nagyon köszönjük, hogy részt vett!
2: A Lacinak a képessége, hogy nem gondolni semmire, az egy olyan képesség.
1: De meg tudja csinálni?
2: Nem,
1: megpróbáltam, mert...
4: Én értem be kitartást.
1: Azt mondták, úgy a legjobb elaludni, ha nem gondol semmire, és próbáltam... De olyan nincs, hát ha nem gondolok semmire, akkor arra gondolok, hogy nem gondolok semmire. Szerintem
4: ez van az az állapot, amikor nem gondol semmire.
1: Igen, van annyi fű. De
4: a nélkül is lehet.
1: Nekem még nem sikerült. Na jó van.
2: Nincs tele az internet ilyen tanfolyamok reklámozásával?
1: Biztos vagyok, hogy benne.
3: De Laci, nagyon benne, szépen demonstráltam, vagy most, amikor kérdezgetted, az üres tekintettel, de derűsen a levegőben érzést.
1: Igen, egyébként igen.
4: Semmit nem várok, semmi csalódást nem ér.
1: Ez mottónak jó, nem várok semmit, nem is ér csalódást. Köszönjük, László, megvan a mottód. Előbb-utóbb kijön a képesség is, és jelezni fogom, amikor kimondtad. Oké. Na, elkezdjük a műsort, most már valójában szervusztok, kedves hallgatók. Jelentős dolgok a héten, remélem nem történtek, mert az baj, ha történnek jelentős dolgok.
4: Nagyon különleges dolgok történnek.
1: László, hallgatlak.
4: Szerintem különleges dolog, hogy...
3: Na, melyik kerékpárversenyről?
4: Nem, az az övé, a kerékpárverseny az övé, és szerintem a, és még vissza fog térni.
1: Ha akarod, elengedem, hogy csodálatos dolgok
3: különleges
1: történnek.
3: Különleges dolgok.
4: Hát, hogy Pintér miniszter urat Warburggal látod lefele menni, Rogánt látod a kisföld alattin.
1: Nem, Gulyás, miért? Van jegye?
4: Hát biztos vett. Vagy a Gulyás Gergely, aki egyébként szerintem látványosan lefogyott. Hát már egyáltalán nem lehet rámondani, hogy napközis, jól lakott napközis forma.
3: De a tartása nem jó.
4: Azon sokat segít az a kocogás, amit a parlament körül csinál. Tornanadrágban és pólóban.
3: Van ilyen?
4: Tegnapi felvét. Azért mondom, hogy feje tetejére állt ez a világ. Te meg ezzel nem tudsz
1: hát úgy kezdeni.
4: Ez nem furcsaság?
3: Nem, ez abszolút. Egyrészt ugye a Warburgot azt tudjuk, mert
1: az régi sztori.
3: Amióta Pintér Sándor miniszter, mindig benne volt a vagyonnyilatkozatában, és mindenki röhögött rajta, hogy van egy, nem tudom, 40-valahány éves Warburg.
1: Több lesz az irányítása, de igen.
4: 1989-es a Warburg az évjáratára volt. És már Volkswagen motoros. Négy ütemű Golf motoros Warburg. És tudod, mi a színe van? Ez a se nem sárga, se nem zöld.
3: A Golf motoros az nem a négy ütemű Trabant volt?
1: Nem, az
4: Póló motoros volt, és a Warburg volt az 1-3-as.
1: Az 1-1-es Pólót kapta a Trabant, és az 1-3-as. Csak az a baj, hogy ugye betuszkolták, és ezt a botváltó az nem volt kitalálva a Trabantban a helyes. Nem volt annyi eszük, amit minden a franciák megcsáltak, hogy ilyen rudazatokkal fölvitték a kormányra. Ezért egy négy ütemű Trabantban úgy ülsz, hogy hát ha váltani akarsz, akkor a...
3: Mindig a térdet.
1: Igen, a jobb lábadat át kell húzni a balon egy rövid időre.
3: Túlzás, de hogy mindig egy kicsit kellett adjusztani.
1: Igen. Na, de hát ez lényegtelen.
3: De nekem van.
1: Fun fact.
2: Soha nem vezettem.
3: Én sokat vezettem.
1: Csak láttam róla a videót.
2: Ezzel gondolkodom, hogy az én mostani állapotomban lehet, hogy
1: a jobb lábadat... Az négy ütemű volt? Az az egész...
2: Tételese segíteni.
1: Az egész... Kész, meghalt nálam azt.
3: Négy ütemű Warburggal pedig egyszer hárman elautóztunk Spanyolország.
4: Hát ez olyan, mintha golfal mentetek volna.
3: Először igen, Svájcon át, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, egy ilyen majdnem egy hónapos túrát.
1: Hát mi 14 ezer kilométert toltunk egy csereéret bogárral annak idején Laca barátommal, úgyhogy ismerem az érzést. 80 volt a végsebességünk. Nem tudott szegény többet már. Nem volt vele bajom. Nem mentünk autópályán, ugyanis nem volt jelentőség.
4: De azért 14 ezer kilométer, az nem kevés.
1: Hát Laci, elmondom neked, te elég jó
4: vagy. Én egyszer mentem egy hónap alatt 13 ezeret, de akkor már bőven benn voltam Afrikában.
1: Na, ez úgy nézett ki, Laci, hogy ugye innen indulva, valamilyen, ja tudom miért, mert Németországban ingyen az autópálya, legalább egy picit autópályázunk, és akkor még Ausztriában is.
4: Csak az országokat mondd el.
1: Ausztria, Németország, Brennerhágon át le Olaszország, Olaszországból le a déli részre, déli, a kvázi Rivierán.
4: Most járunk 3000?
1: Franciaország, ja. Barcelona, és akkor levégig a keleti parton, egészen ugye a spanyol-portugál alsó határig, ott végig Portugáliának a déli részén, Faro érintésével el, aztán Lisszabonba, föl Porto, azon az oldalon tovább föl egész Spanyolországban Bilbao, onnan vissza kanyarodva föl Franciaország, és akkor föl kellett mennünk még Ronsámba megnézni a kápolnát, mert Laca barátom építész volt, föl Ronsám, és akkor Ronsámból Németországon keresztül újra Ausztria.
2: Jó, én még mindig csak 7500.
4: Igen, ezt számoltuk.
3: És kijött a Svájcot, mert ugye Németország is...
4: Mondta Svájcon keresztül.
2: Nem, a Németországot csak átmentek azon a kis Salzburg fölött, és a keresztbe
1: megcsináltuk. És akkor mondom, kétszer mentünk, ugye?
3: Ausztria, Németország, hogy Németország nem ott.
2: És nem is mentetek le délre, hanem csak Genovaig, és akkor telabáckodtatok a Rivieren, nem?
1: Most mondtam, hogy hova mentünk
3: hát,
1: le.
3: Hát fiatal ember, ez sem.
1: Fáró szigetére mentünk le.
2: De Fáró
3: nem szigetére.
4: Sziget az egy város.
1: Fárónak van egy szigete.
2: De a Olaszországban.
1: Nem Olaszországban, nem. Faro, Portugália.
3: Na, ki a 14 ezer, ezt mondja.
1: Úgy mentünk át Spanyolországon.
3: Pörgesd vissza, Laci, légy
1: szíves. De miért? Hát, a Portugáliát nem mondtam volna.
2: Nem azt, hanem amikor Olaszországba lementetek délre, azt úgy mondtad, mintha lementetek volna egész.
1: Elnézést, úgy értettem elnézést, hogy valóban félreérthető.
2: Mert úgy már kezdtem már így számogatni. Tudod,
1: így bőven megvan, gondold meg, hogy a Spanyolország és Portugália a teljes ibériai félszigetnek gyakorlatilag azt körbe mentünk rajta a szélén.
2: Jó,
3: hát ez a szigetfáronál ez egy plusz 5 kilométer, tehát akkor ennyivel beljebb vagyunk még a 14 ezerhez.
1: De nem ez volt a lényeg.
2: Jó, én elhiszem a 14
3: ezer. És ez volt az út, amikor kávét főztetek.
1: Igen, a pap.
3: Aztán túl jól ismerjük már egymás történeteit.
1: De ez a jó és rossz része egy ilyen hosszú barátságnak.
3: Igen.
1: Na jó, mindegy, szóval a Warburg egy nagy teljesítmény. Csak azt akartam mondani, hogy visszatérünk a fontos témához, hogy azért csalódtam csak a négy ütem Trabant miatt, mert hát szerintem a Trabantban, ha valami nagyon jó volt, az a pár év után kilazuló váltó, amit így emlékeztek arra a kormány, ugye műszerfal váltó, hivatásra műszerfal váltó, mert nem a kormányon volt, hanem a műszerfalon, hogy így csak így pofozni kellett egy idő után a váltót, és ment a helyére. Hogy
3: ezt így kellett időnként zsírozni is?
1: Ezt nem tudom, lehet, de én imádtam azt. Tehát azt a pa.
2: Az időnként a kezedben maradt, nem?
1: Ja, hát
2: tehát,
1: tudod, hogy
2: nem ugye... Akkor, és
1: igen, kicsit... vissza lehetett illeszteni, ugye ugyanaz, mint a izé, mint a kis jó. Citroen kacsánál, meg a Renault 4-esnél az a váltó.
3: Nem, de nekem az remlik, hogy abban nagyon jó volt visszaváltani kettesbe valahogy. Az volt a jó mozdulat.
1: Igen, mert a hármasból így kellett egy ilyen ferde mozdulattal föltoltad, bizony. Csodálatos dolgok, kedves hallgatóim. Sajnálhatjátok, hogy nem volt Trabantotok.
3: Még lehet.
1: Lehet, most már nagyon drága.
3: Igen,
1: kevés van. Millió körül adják már restaurált Trabantokat. Én befejeztem ezt a álmokfutást, vagy hogy béni kedvenc szavát használjam. Hemzsegés.
2: Befejezted?
1: Befejeztem, és most... És most
2: ezt még olyan gyanakodva hiszem.
1: Csendes szemlélődőbe átmegyek, és hallgatom, ahogy a társaim úgy beszélnek, hogy...
3: Béli Bajja ilyen szigorú osztályfőnökbe van, tudod, az a... Megvárjuk, Tamás.
1: Ki van nyúvadva?
3: Igen.
1: Na, halló?
3: Mondja el a viccet, hadd nevessünk.
5: Jó reggelt, kis ember vagyok.
2: Jó napot kívánunk.
5: Pisztolyváltónak hívták, mert nem is a műszerfalon volt, hanem közvetlenül ment be a motorba egy rúddal.
1: De a műszerfalon jött ki.
5: Hát a pisztolyváltó,
2: én megvettem, igen.
5: Ugyanez volt aztán a Renault 4-esen is. Mostabban ugye a Renault 4-esen
1: nem volt. Nem, nagyon különböző volt te. Mert a Renault 4-esnek egy, tulajdonképpen egy botváltója volt, csak a motor elé tették, és ezért kellett egy rudazat, ami hátra vitte a váltást.
5: A Valkornak volt a kormányon a váltója. A Trabantnak egy ilyen hosszú rúd ment le.
1: Igen, igen. Ezért hívták műszerfalváltónak.
5: És tök ellenkezőleg működött a kettő. Tehát, hogyha tudták Trabantot vezetni, akkor utána látszák egy Valkorba, akkor általában nem találsz el a rükvertet egyből. És hát sok fagyos estét töltöttem én Trabantba, mert a fűtése mindig szétesett, ugye.
1: Mert nem is nagyon volt.
5: Hát a nem volt egy erőteljes. A menet szél hozta be a motorba, ez egy ilyen klasszikus Trabant szaga volt mindenkinek, akinek Trabantja volt.
3: A Varburg... Sajnos a béni elaludt kisember.
2: Nem
3: mondjál valami
2: izgalmasabbat. Nem a szememet. Hallgatom. Na,
5: pont erről az
2: a Trabant illatot próbáltam bele varázsolni az orromba.
5: Ez igen, jó. Hogy a Svájcba jártam, ez többször is négyütemű Warburggal, így álltam egy ilyen 95 és 110 közötti, tehát mondjuk egy százas tempóra, ugye az M1-es elején, és akkor leszálltam róla valóan, mert mindenki.
3: Hát a tempomat ott kikapcsoltuk, gondolom.
5: Igen, és a Warburgnak az volt a lényege, főleg kombinak, de a rendesnek is, hogy hátul nem ülések voltak, hanem egy darab ilyen nagy szófa, ha emlékeztek.
1: Igen.
5: Jó volt így. Így egyben volt az egész, és akkor hát legtöbbször ugye éjjel utaztunk, mert azt hiszem, hogy az ember fiatal addig éjjel utazik, hogy spóroljon az idővel, meg akkor nincs forgalom, és akkor volt, hogy a barátom az, együtt voltunk kint, és akkor jöttünk vissza, és ő úgy valahol úgy München környékén elaludt, és fölébredt a tabányánál, ki frissen kipihente, és nem értette, hogy én miért nézek úgy ki, mint akit éppen kihúztak.
1: Ja, hogy nem ő vezetett akkor, az ő jó
5: hír. Nem én vezettem, ő hátul elaludt. Tehát, hogy a Warburgban nagyon jól lehetett hátul szunyókálni azon a szófán. Úgyhogy kifejezetten én megértem a volt belügyminiszter urat, hogy egy ilyet megtart magának.
3: De tényleg, ezen gondolkodtam, hogy kell, hogy az Istenbe jutottunk el a Warburghoz, de így.
5: Na, más izgalmasat nem tudok a mai adáshoz hozzáfűzni, hát, mindenkinek.
2: Nem vagy ezzel egyedül.
5: Szép napot kívánok, szervusztok.
2: Hello.
1: Kezdem úgy érezni, hogy a Béni szerint csak akkor jó a műsor, ha ő jön be egyedül.
4: Nem, nagyon jó volt a műsor, még a stúdió, mielőtt beléptünk volna a stúdióba, előtte jó hangon.
2: Nem.
1: Igen, de van, most zavarja valami, hogy nem tudom, túl jók a sztoriaim. Hát,
2: nem, dehogyis, nem. Ezen a Trabant illatom tényleg itt...
1: Ha emlékeztek, láttam, ugye minden autónak volt egy sajátos szaga.
4: Igen, de mindegyiknek illat, alapvetően benzin és műanyag. És azon felül persze a Skoda, vagy Trabant, vagy bármi.
1: Bogár. Bogárnak is gondoltam, hogy Renault-nak egyébként a mai napig.
4: Csináljuk, barátom, és két perc.
1: Barátom úgy hívja, hogy zsiráf szaga van a Renault-nak.
4: Na, meg a hallgatóim.
1: Halló!
6: Erről a nagy menetelésről az Exodusra, a klasszikus Exodusra asszociáltam. Kairó és Jeruzsálem között légvonalban 470 km a távolság.
2: Ez semmi, hogy 40 év alatt.
6: Stop. Nagy poén a vége, stop. Tehát, viszont, hogyha rendesen az utakon
3: mész...
6: Igen, bocsánat, igen, az agresszió, az nyomorult tesztoszteron majd lejjebb.
3: Csak asszertívet mondtam, nem agresszívet, de... Idegen szó mond a kettő.
6: Hát az apai örökség maradjon.
1: Tőlem a mutatójám, a poénra várok.
6: Nos, előtték a poén, csáú. Szóval az van, hogy viszont...
4: 470 kilométer, ott tartottunk.
6: Igen, az utakon menve 780. Na most ezt elosztod 40 részre, ez 19,5 km per nap, magyarán kényelmes tempóban pont 40 nap. Na, sziasztok!
3: De nem hiszem, hogy akkor az utakon...
1: Tehát, hogy nem is olyan nagy szám.
3: Mentek.
6: Nem, ezt már jó, akkor...
2: De 40 évig mentek, nem 40
6: hát igen,
2: napig.
6: Igen, mert Mózes, ugye azt, tehát egyrészt cserélt, meg nem. Hát az volt, hogy fölment a hegyre, nem látott semmiféle Isten, csak jogászkodni támad kedve.
3: Ez és akkor ott gondolkodott egy 39 éves... 320
2: hát,
3: nap,
2: hát meg elkanyarodtak a Vöröstenger fele is.
6: Hozzá akarta szoktatni a törvényhez a népet.
1: Hát, meg azért lefejezni, hogyha van egy olyan mutatvány a tarsolyod, vagy ketté tudod választani a Vöröstengert, azért de csak elviszed a srácokat megmutatni, nem? Így gyerek, lesz egy kis kerülő, de megéri.
3: Igen,
4: de Vöröstengernél az történt, hogy ketté vágta, és szépen át lehet gyalogolni.
3: Hát Mózesnek ezen a képességkártyán nyilván ez lenne rajta.
1: Hát, igen.
2: Várjál, mondja.
6: 120 évet élt, és ez 340 éves... ilyen sztorival lehet bemondani.
3: 120 évig élt?
6: Igen, ez benne van a Bibliában, és ugye nem is lép be az igét. Ott hozza az egész szemétséget rendbe, hogy aztán nem lép be már az ígéret földjére, hanem Józsué, aki meg ugye Jézusnak felel meg, na mindegy. És a 340 év, és ő meg is öl valakit, tehát van valami ilyen sztori, és ezt most így nem néztem utána, de le van az is írva. Amúgy megdadogott, az konkrétan tény.
1: Ki a Mózes?
6: Nehéz besz. Azért kell neki Áron, mert Áron a pap, a tesója, az ilyen jó svádájú, jó dumás. Mózes beszédhibás. Na ilyenek.
4: Ez olyan, mint
1: te. Figyelj, várjál, légy szíves, ez fontos nekünk a jövőre nézve, hogy akkor a név KGB, mi a mottod?
6: Mi a mottom, az élet mottom?
1: Már a mottod, igen.
6: Hát így a Bibliából, tehát így a bibliai mottom.
1: Nem, mármilyen.
6: Hát a spontán mottom ótatótaikot, most jut eszembe az orosz lecke, hirtelen ezt nem tudom megmondani, hogy mi a végső konklúziója az életemnek. Régen adtam fejbe interjúkat, akkor tudtam ezt is. Azt viszont tudom, hogy János...
2: János 3.16.
3: Nem, a fejben adott interjúkat próbáltam elképzelni.
6: Elmondom, hagyd mondjam el. Isten nagyobb a szívünknél, és tud mindent. Ez a kedvenc része.
1: Köszönjük szépen. Várj, ne, tehát a képesség.
6: Mi a szuper képességem a hegedülés, I am hegedülő.
1: Köszönöm, eszköz.
4: Meg a ringben éneklés.
6: Hát igen, a magyar...
2: Egyszer akarja letenni KGB.
1: És akkor nem vagyok. Érzed a helyzet iróniáját? Eszköz.
6: Figyeljetek, Kierkegaard találta.
1: Ne vidd félre a témát. Mi az eszközöd? Eszköz. Válasz eszköz.
6: Hegedű.
1: Nehézség. Nehézség. Mi a testsúlyt adtuk meg?
6: A fertivitás, meg a 140 kilós test.
1: Rendben van. Újratöltés.
6: Újratöltés, újratervezés.
1: De hogy zajlik, vagy megvolt, vagy hányszor?
6: Nem tudnak követni, de mindig töltőre rakom
1: a dolgokat. Oké, folyamatos.
3: Igen, most azért te nem tudsz minket követni.
1: Köszönjük szépen KGB, hogy itt voltál velünk. További kellemes napot kívánunk. Szervusz.
3: Így van, közben megnéztem, Mózes valóban 120 évig élt, és tekintete nem homályosodott meg, és az eleje sem fogyott el.
1: Tehát nem volt alzheimeres.
3: Igen. De ez érdekes, nem? Ugyan, mert ugye hogy a Bibliában úgy van, hogy ahogy indulunk, az emberek nagyon sokáig élnek, és aztán egyre rövidebb ideig. Noé az még nem tudom, 800 év.
2: Matuzsálem az 969
3: igen.
2: év.
3: Igen.
1: Hát ahogy elkezdtek tudni számolni, és akkor javult, nem?
2: Longevity.
3: Egyre kevesebb ideig, és akkor aztán jött egy korszak, amikor meg egyre tovább kezdtek meg. Az emberek bár még közel sem 800 évig, de ez a longevity valóban ez érdekes, hogy most megpróbáljuk megfordítani ugye ezt a trendet, hogy az egyre tovább élő az egyre rövidebb ideig élő emberek a Bibliában, utána most megpróbáljunk visszatérni a paradicsomba.
1: Háló!
7: Szevasztok, Sneci! Sziasztok!
4: Szevasz, Sneci!
7: Érdi emelkedő ugye megvan.
4: Melyik irányban?
1: Hogyne lenne, természetes, vissza három.
2: Emelkedő az csak egy irányban.
3: Az csak az egyik irányban emelkedő.
1: Nem, egyébként mindkét irányban van ott emelkedő.
7: Felfelé Pest irányba.
2: Ja.
1: Az a szigorúbb, igen.
7: Ugye ezekkel a szocialista szarokkal, hogy lehetett fölvenni a tetejére, és a végére elvesztetted a lendületet. Most azt képzeljétek el, hogy azt a főnökömmel egyszer úgy abszolváltuk, főnököm kocsijával, ő vezetett, Trabant Hikomax.
1: Hó!
7: És az érdi emelkedő alján...
2: Nagy bizniszbe utazhatatok.
7: Jöttünk az olajfinomítóból egyébként, Battáról.
2: Vagy a gyógyászati segédeszközök boltból.
7: Igen, hát valami igen. És az érdi emelkedő alján a két hengeréből az egyik dugattyúk kilukat.
1: Azt akkor ti 22-vel értetek föl.
7: Maradt egy henger, amivel küzdöttük le az egészet. Hát, még annyira szerintem sosem tudottunk.
1: Na várjál, lenötted!
2: Ne, már a képességedre fog kíváncsi.
1: Meg veled is kitöltjük a... Veled is kitöltjük a...
4: Figyelj, Tamar! Filmásolok egy ilyen...
1: Nem, én szeretem. Hadd csináljam még így. Tehát népsneci, motto.
7: Motto, úr.
1: Mi a mottod?
7: Ja, ami nem öl meg, erősít.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, képesség.
7: Kivéve a medve.
1: Vettük.
7: Hát Isten tudja, mit tudom én, iszonyú jó történetmesélési képesség.
1: Oké, okay, elfogadtam. Eszköz. Mondd a kocsit.
7: Kocsi.
1: De melyik? Azt mondjad a fiúknak, hogy
2: Hikomax.
1: Ha most meg... pedig én tudom, milyen kocsival.
2: Erőködés ez így egy kicsit.
7: Ez nem igen. Nem voltam
1: történetőben.
3: Tomi. Nem játszottam. Csak azért, mert a képességed a sértődékenység.
1: Így van.
3: Nem
1: kell. Lélek vele, hozz meg.
7: Az ijedőség. Kérdéssel provokál a riporter.
2: Köszönjük.
7: Jó van. Sziasztok.
2: Sziasztok.
8: Nagyon helyzetet, főlegesett a délután.
2: Na most, Ja, nem tudom, itt van persze.
3: Ez milyen szám? Ez a bor vagy baltogár?
4: Nem. Mert most miért nem szól?
3: Mert lehúztad.
4: Nem húztam én le. Itt van fel van húzva.
2: Na, ennyi az egész.
3: Ja.
4: Megmondom.
3: Megvan.

0: Hello.
1: Shadow.
0: Amikor Hello. Kéne, nincs föltolva, amikor nem kéne, föl van tolva. Jaj.
2: Én be sem vagyok.
3: Kapcsolva, komolyan mondom, tényleg már.
0: Te magad kapcsoltad ki.
2: És mi között hozzá?
0: Égtelen
2: időtben. Mi között hozzá?
4: Képesség.
2: Te, nagyon sétős kismac.
4: Szevasz, szevasz.
2: Nem láttad, hogy beleestem a gödörbe?
0: Nézd ilyen egy adást, gyere.
2: Ne aggódjál, nagyon dühös kis sértődős kismac, mindjárt kihúzlak. Várj egy kicsit. Nem várok. Jó, ez a klasszikus. Mondjad, amit szeretnél, mintha nem is lennénk adásban.
5: Na, azt hittem, hogy szünetem vagytok, és gondoltam, hogy elmondom, hogy életem első autója egy Trabant 601-es volt, és két napos jogsival indultam Pompejbe.
2: És odaértél?
5: Oda is visszatértem.
2: Ennyi. Ilyen a Trabant.
4: Gratulálunk TG-nek. Szevasz.
2: Egy pompás pompei.
0: Milyen?
2: Parádi.
4: A pompás az nagyon jó szó.
2: Azt én
4: nagyon
2: szeretem. Pompás az remek szó. A remeket is szeretem.
4: A remek, az is nagyon jó szó. Meg nagyon jó név.
0: Remek?
4: Remek.
0: Ez olyan...
4: űrhajós név. A,
0: remek.
4: A harmadik nemzet a fűbe, az űrben az cseh volt, és...
0: Igen, mert azt akartam, hogy ezzel egy premek nevű cset ismerek.
4: A csemek.
0: Premek, premeknek mondja. Premisül a hivatalos neve, de premeknek beszélzik.
2: Akkor zsemek, hogyha a van egy,
4: a lengyel.
2: Van egy ilyen bigyókkal.
0: Az igen.
4: Nekem volt egy Pzsemek nevű haverom. Pzsemek Sienkiewicz.
2: Hát tudod, a Dvorzsák azért Dvorzsák, mert az R-en van egy ilyen kis V-alakú bigyóka.
4: Igen.
2: Halló!
6: Borbély Szilárd halotti pompa. Programajánló voltam.
2: Köszönjük.
4: Köszi.
0: És hol, mikor?
2: És a kis papírra, amin jegyzeteled, hogy hányszor telefonáltál, húzd be a második strigulát. Köszönjük.
4: A longevity-ről szeretne beszélni, okay. Balázs.
2: Miért? Egy első kérdésem, mint angol szakosnak.
0: Miért longe?
2: Tudom, hogy igen, tudom, hogy fonetikailag mind a két kiejtés kijöhet, de miért longevity?
0: Jobban hangzik, nem tudom.
2: Oké. Okay. Ha valaki tudja a megoldást, akkor szóljon.
0: Meg nem tudom, talán az is benne lehet, hogy azért valójában próbálják azt megértetni, hogy ez nem csak a longságról szól, hanem a longságról, vagy nem tudom, ez nem egyszerűen az életnek a hosszáról szól, hanem az aktív, jó, egészséges életnek a hosszáról.
2: És az aktív, tehát, hogy nem csak az életet angolul úgy mondják, hogy longe.
0: longevity. Szóval, hogy igen, azt hiszem, tehát ennek a longevity-nek inkább az a fókusza, hogy minél tovább egészségesen élj. Mert mondjuk egy, és hát például ugye ebben van a nagy különbség, mondjuk a várható élettartam, az nem annyival kevesebb nálunk, mint amennyivel az egészségben eltöltött várható élettartam.
2: Így
0: mondjuk hasonlítva egy Svájchoz, vagy Németországhoz.
2: Ugye én gondolom, nem tudom, ti megnéztétek ezt a dokumentumfilmet erről a tech milliárdos csávról, aki ugye erre rátette az életét, hogy
0: igen.
2: Ő akart. Most az alapján, ahogy ő él, azért, hogy sokáig
0: rátette éljen. Az életét arra, hogy minél tovább éljen.
2: Így van, és nem úgy tűnik, hogy ez egy irigylésre méltó életforma. Tehát a négykor kelés, reggeli edzés, azt hiszem reggel 60 darab kapszula bevétele, délben nem tudom, elképesztő, hát nem ízesnek tűnő ételek fogyasztása.
0: Sokáig él, és teljes embert kívánt, Tomi.
2: Hát igen, csak az a bajom, hogy tulajdonképpen arra már nincs ideje, hogy kimozduljon, hogyha tartja a napi rendet, nem nagyon van idő munkára, mert az egész életét fölemészti.
0: Jó, hát érted csinálja.
2: És a másik meg, hogy az nekem szembe megy ennek a tisztaságával, hogy közben azért plasztikai műtétek sorra, hajbeültetés, meg minden is hozzátartozik neki a longevity élményhez.
0: Uh-huh.
2: Az úgy nekem nem tiszta, ugye, nem sérül az elmélet nálam. De hát kicsinyes vagyok nyilván. Halló!
0: Hello!
7: Sziasztok, Gyógytorrász, István vagyok. Longevity-ről van még szó, ugye? Longevity-ről, bocsánat.
2: Így, igen.
7: Ez a csávó, az a milliárdos csávó, én ezt azért nem hozzám ide, mert ez már nem a longevity kategória. hanem ez valamilyen, nem a Lux Maxing, hanem valami másik Maxing, tehát ő kimaxolja. Tehát ez nem, az nem normális, amit ő csinál.
0: Igen.
7: Szóval pont egy kicsit...
0: A Lux Maxing az egy másik
7: igen,
0: trend.
7: Igen, nem a Lux Maxing, hanem ez a, nem tudom, Health, vagy Maxing, most nem tudom, hova rakjam. Igazából én nem ezt a dokumentumfilmet, ez értelmetlen. Tehát ez tényleg egy ilyen cirkuszi majom kategória.
2: Nekem is így.
7: Mindenki nézi a csávót. De egyébként a longevity az abban, hogy el van cseszve egy kicsit. Egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt, amikor a Peter Attia még nem volt ciki az Epstein akták miatt.
4: Meg ugye kicsoda?
7: Is még úgy,
0: Peter Attia.
7: Peter Attia, most van ez a könyve, ez a...
4: Nem ismerem.
7: Mi is volt a címe, én audiobookba hallgattam, ez a... meg nem mondom, de ilyen fehér, a borítója fehér, és ilyen mindenféle...
0: Audiobookban fehér a borítója?
7: Ott is van borítója egyébként, igen. Tehát, hogy lényeg az, hogy azt tudom gyorsan mondani, hogy a longevity az nem szar, tehát nem kell 5-kor felébredni, hanem csak annyit kell csinálni, hogy...
4: És mi a különbség az egészséges életmód
2: és a longevity között? De nem fejeztem a mondatot, soha nem tudom meg mit kell csinálni. Annyit kell csinálni, hogy alszom és?
7: Alszom és edzel.
2: Okay.
7: Ennyi, és stresszel. Tehát ennyi. No stressz, alvás.
0: Könnyebbnek hangzott, amit csak az alszol és...
2: Úgy néz ki, hogy benn vagyok. Számítsatok hát, a longevity-re.
0: Alszol, edzel és nem stresszel.
7: Igen, és nem eszel nagyon rossz ételeket, tehát hogy nagyon, nagyon rossz kaját ne együnk, tehát...
0: Az se könnyű.
7: A finneknél ez egyik legdurvább ilyen hosszú távú kutatás az volt, hogy a vajat cserélték margarinra, és ilyen nagyon-nagyon sokkal több ideig élnek.
2: Ez érdekes, mert közben a vaj újra átvette a divatot pedig a margarint, hogy ez 10 évente forog.
7: Igen, forog, de én most az orvosok többsége most azt mondja, hogy az a margarin, amiben nincsen ilyen transzsírsav, az sokkal jobb. Tehát igazából annyi, hogy a növényi alapú zsírok, azok, hogyha választani kell, akkor inkább azt.
0: Sajnos én nagyon szeretem a vajat, nem vágyom egy margarin alapú hosszú életre.
2: Az az érdekes, hogy ugyanakkor megolvastam egyszer egy nagyon érdekes kimutatást arról, hogy az elhízottság tekintetében jóval hátrébb vannak, tehát jobban állnak azok az országok, amelyek jellemzően zsírfogyasztó országok, mint Franciaország, Olaszország például, hogy nem egészen biztos ez, hogy a zsír önmagában olyan rossz dolog lenne.
7: Hát ez egy ilyen kulturális dolog náluk egyébként. Egyrészt kulturális, a másik dolog, vannak ezek a blue ilyen zónák.
2: Igen.
7: Most arról is kiderült, hogy igazából csak bekamázták a statisztikákat, hogy jó sokáig vegyék fel a halott rokonaik után a nyugdíjat.
2: De hol? Ilyen... Hol? Hát nyilván nem az összes blue zomba.
4: Zakintoszom.
7: Nem tudom, hogy az összes, de...
2: Japánban nem hiszem.
7: De ott is.
2: De hát beszélgetett a riporter a 174,5 éves kisgyerekkel.
7: Jó, igen. Tehát hogy lehet, hogy úgy jön ki Japánban, hogy nagyon sokáig élnek, és nagyon sokáig az, hogy nem is derül ki róluk, hogy meghaltak, mert senki ilyen nincs már. Tehát én valami ilyesmit láttam, de lehet, hogy nincs igazam.
2: Utána nézünk
7: a tudjuk, hogy Ázsiában, meg a kínaiak sokáig élnek, meg...
2: Meg volt egy dél-amerikai riport is, ahol 100 évesen még lovagoltak.
7: Igen, tehát hogy van ilyen, hogy sokáig élnek, ugye általában, tehát többségében, de hogy azért ez a blue zone, ez nem akkora hype, mint aminek tűnik. Tehát annyira nem biztos, hogy így van. Ez csak ilyen, tudja árnyalni a képet, nem árt.
2: És akkor a finn módszert kell használni, hogy margarint eszünk, és egyébként egy rendkívül sötét országban élünk. Oké. Okay.
0: Hát, hiszen sokat kell aludni.
7: Nagyjából összefoglaltad. Sziasztok.
1: Ne, hogy leted. Egy kérdésem lenne. Milyen telefon?
0: Hát, tóld föl magad.
1: Bocs. Ne tedd le. Egy kérdésem lenne. Igen. Milyen telefonról beszélsz?
7: Én egy Apple, egy iPhone 17-ről, és a legfaszább fülhallgató. Nagyon szar?
1: Nem, tökéletes. A legjobb idén eddig,
2: tökéletes.
1: És ezt a hallgatóink is respektáltak.
0: Így van, vegyenek példát rólad, és vegyenek nagyon drága telefont, nagyon drága headsettel.
7: Egyébként én abban tudatban értem, hogy ez rosszabb, mint ami korábban volt, egy Samsung
1: Jó, nem akarok túlfényezni, csak
4: milyen
1: egyszerűen
4: ez egy... Milyen voltak?
2: Mi a mottod?
8: Hú, olyan nincsen.
2: Jó,
4: a képességeket már tudjuk.
2: Elengedünk. Köszönjük szépen. Ciao, ciao, ciao.
1: Kéne ebből a beszélgetésből tudnom, hogy mi ez a kék zóna?
0: Igen.
2: Igen.
4: Azok a helyek a világban, ahol különösen sokáig élnek az emberek.
2: Csináltak egy dokumentumfilmet abból, hogy vannak...
4: Szicílián, Japán...
2: Egy híres görög hely van, azt egyébként ott a bort, amiről ott beszéltek, ami nagyon hasonlított arra szól, hogy Ikarosz, azt gondolom kipróbálni, állítólag azt hozzájárunk. Na, mindegy, szóval Görögország, Olaszország Európában, volt egy dél-amerikai ország, meg nem mondom melyik.
0: Ez talán volt Chile?
2: Volt egy Japán, talán Chile, volt egy Japán...
0: És elég sok ezek között a sziget.
2: Igen, és volt egy ötödik egyébként, nem tudom, azt hiszem öt volt. És erről csináltak egy ilyen több részes dokumentumfilmet valamelyik ilyen streaming csatornán, ami egy érdekes volt amúgy egy megnézése, hogy összehasonlítva, hogy miket, például az olasznál az volt a példa, hogy ez egy olyan kisvárosban volt. Tehát jellemző ez a történet, ami nagyon-nagyon...
0: Okinawa?
2: Nagyon hegyes volt, de gyalogjárós, és hogy az, hogy az embereknek muszáj volt minden nap megtenni a nem tudom 150 méter szintkülönbségnyi lépcsőzést ahhoz, hogy elmenjenek iskolába, nem tudom, az járult hozzá. Mondjad, Balázs, akkor.
0: Okinawa.
2: Igen, így van.
0: Ami ugye egy szigetvilág. Japánban Szardínia.
2: Igen.
0: Szintén sziget. Nikoya félsziget Kosztarikában. Erre gondoltál, mint dél-amerikai, bár közép-amerikai.
2: Igen, tudom.
0: Ikária, ami szintén sziget, azt hiszem, és Görögországban.
2: Látod, és a boruk is.
0: Mikor és Loma Linda, Kaliforniában.
2: Ja,
0: ami
2: tényleg,
0: nem tudom mi.
2: De az nem tűnt olyan vonzónak az öregségük. Az egy kisváros.
4: Hát szerintem a dokumentumfilm szponzorának a székely. Egyébként ezt akart kérdésre, vagy tettem fel, csak nem válaszoltátok meg a hallgató sem, hogy az egészséges életmód és a longevity között mi a különbség? Van-e bármiféle tudatosságban?
2: Hát ez vagy inkább okokozat.
4: Marketing koncepcióban, vagy miben van?
0: Szerintem azért alapvetően ez nem sokban különbözik attól, amit még 10 évvel ezelőtt well-being nek hívtak, uh-huh. vagy wellnessnek, vagy valaminek, csak a wellness közben ezért lett termálfürdő irányba el lett térítve.
2: Tehát jó irányba mozdult.
0: Igen, de hogy meg hát abban sincs különbség szerintem, hogy most ha belegondolunk, akkor az emberiséget az egész történetében végül is ez a pár dolog mozgatta. Az egyik az a halál ellen való küzdelem. Tehát most belegondoltok, hogy milyen találmányok születtek, meg milyen tudományos felfedezések, ezeket szinte mind be lehet sorolni azokba a kategóriákba, hogy legyőzni a halált, legyőzni a távolságot, legyőzni az időt. Kb. Ebbe a háromba mindent be lehet sorolni. És tehát ebben olyan nagy újdonság nincs, hogy de legfeljebb annyi, hogy most ennek megint lett egy új neve. Egyébként elég intenzíven nőtt a várható élettartam így is az elmúlt évszázadban. Anélkül is
4: én ezzel együtt a távolság legyőzésében érzem a legnagyobb
0: ott, igen,
4: előrehaladást. Abszolút, én egyszerűen nem látom.
0: Közlekedés, digitalizáció, ezek ugye mind erre vannak, hogy egy másodperc alatt ott legyen a leveled Indonéziában, hogy...
2: Azon kezdem gondolkodni, hogy igen, távolságlegyőzés, meg egyre hosszabb, hogy ugye a középkori ember átlagban 30 évig élt, amihoz hozzátartozik.
0: Nem, azért nem.
2: Úgy értem, hogy hozzátartozik a nagyon nagy gyerekhalandóság. Tehát valójában egy ember, ha már
0: meg a nagyon nagy kardélrehányás.
2: Igen. Arány, tehát, ezeken túljutott, akkor uh-huh. azért inkább tovább ugye a Leonardo, az nagyon sokáig élt. De hogy azért 50-60-70 évig elérdegeltek. És ugye azt is tudjuk másfelől, hogy egy átlag ember az életét a középkorban egy max 30 négyzetkilométeres körben élte le. Ugye? Nem mondok rosszat. Uh-huh. És a fölvetésem az, hogy amikor egy 30 négyzetkilométeres körben éled az életed, hogy zömében gyalog, zömében kézzel a földből kihúzott répát téve a levesbe, nem lehet, hogy az tulajdonképpen érzetre ugyanannyi, mint egy mai 80-90 évig élés? Tehát ott azért ugye volt egy olyan lassú tempója az időnek, hogy
4: Biztos, tehát hogy igen.
2: Tehát hogy én értem, hogy akarunk tovább élni, csak közben hogy meg pörgünk, mint a őrült.
0: Azt akarod mondani, hogy öncélú az élet meghosszabbítása.
2: Olyan szempontból öncélú, hogy egy pörgést akarunk továbbvinni, ahelyett, hogy azt, ami megvan, azt élnénk lassabban, és valószínűleg az érzetünk az lenne, hogy sokkal tovább éltünk. Tehát emlékezzetek vissza, közhely, a gyerekkori nyarak végtelenül hosszúnak tűntek, a mostani nyarak végtelenül rövidnek
0: azért tűntek. Nem csak emiatt van.
2: Nem csak emiatt van.
0: Gyerekkorban mindenképpen lassabban telik az idő.
2: Hát ugye a leélt életet százaléka, hát ugye ezek a dolgok, ezeket tudjuk. De hogy én csak azt mondom, hogy...
0: A felelősség, nem kell gondolni a holnapra, amit tudom én.
2: Nekem az a mostani életformám, amit... Így módon úgy döntöttem, hogy longevity életformának nevezek, mert alapvetően egészségesnek tekintem, nagyon-nagyon kevés minimális alkoholfogyasztással élek most már, hála Istennek, tehát heti kettőnél többször nem iszom, töményet soha nem iszom, már bort se iszom. Minden nap kerékpáron ülök, télen-nyáron, ugye ezt tudjuk, fizikai munkát végzek, ami tulajdonképpen alapvetően engem nem stresszel, mert minden lepörög rólam, ami ugye ott térhet.
4: Jól is nézel ki, és ezt most minden üzenetben.
2: És ezért aztán egy másik ritmusba került az életem, mint régen, amikor ugye, mint az állat pörögtem azon, hogy ez a kampány mindenképpen elkészüljön időre, mert mit tudom én, mi lesz, hogyha egy nappal később áruljuk a Coca-Colát. És most valahogy, érted, nyugisabban telnek a napok. Amikor megyek hazafelé biciklivel, nem rohanok, hanem ha eszembe jut valahogy, megállok, megnézem. És egyébként most kint voltam a lányomnál Brüsszelbe, aki most már 2 éve elkint, és nem volt kint bicikli, és kivittem neki egy biciklit. Mert kivittem a sajátomat is, és hárman a barátjával bebicikliztük Brüsszel. És teljesen oda voltam, hogy mennyire más lett Brüsszel. Tehát azóta alig egy hét telt el, már küldi a képeket, hogy elmentek petangozni, mert most már nem kell a villamoson cipelni a vasgolyókat, hanem a hátizsákba belőveg fölnek a bringár, és elmennek a kedvenc petangpályáig.
0: Emlékszem, amikor elkezdtem ezt a biciklivel járást, akkor pár hónap alatt egyszerűen alapvetően változott meg a viszonyom a várossal, tehát megszerettem Budapestet.
2: És én csak azt mondom, hogy ez is, tehát az én elméletem az, hogy a longevity lehet időben kitolás, de az is lehet, hogy az adott idő jobb kihasználása. Az is egyfajta filozófiai, nem tudom milyen értelemben,
0: hát abszolút, longevity. Persze.
4: Én azt gondolom, hogy ha az ember nem ér rá, akkor az nem longevity. Tehát, hogy
2: így van.
4: Tehát ráérni a legfontosabb a világon. Abszolút. És azt lehet 60, ha 60 évig ráérsz,
2: jobban
4: az érhet többet, mint hogyha 90 évig longevity-vel egy beosztott, nagyon szigorú életritmus alapján élsz ugyan 90 évig, de minden harmadik hónap péntek délutánján találkozhatsz azzal, aki.
0: Ez így van, de hát nem véletlenül
4: szeretnél.
0: A filozófusok, ahogy az előbb mondtad ezt a hogy filozófiai longevity, vagy minek nevezted?
2: Filozófiai értelmű
0: longevity. Ők az élethosszáról semmit nem mondanak, egyáltalán nem témája az élethossza.
2: Nem kérem?
0: Nem szeretem.
2: Longevity-hez kell. Kóla nélkül nincs azért.
0: Ez egy elég szarul sikerült product placement volt, de minden. Tehát az élethosszáról nem mondanak semmit, csak a tartalmáról mondanak a dolgokat. Tehát az valóban teljesen más megközelítés. Tehát ilyen szempontból pusztán az élethosszáról, akár csak az egészséges élethosszáról beszélni, bár azért erről a filozófia is mond ezt, azt nem túl sokat egyébként az egészségről.
2: Mert félretes nehézség, én azzal egyetértek, és sőt, azt nagyon is kívánatosnak tartom, hogy amíg élünk, azon belül minél tovább lehessünk egészségesek. Persze, hát ez alapvető elvárás.
0: Ja.
2: Hiszen mindannyian látunk magunk körül.
0: Igen, ennek semmi köze a longevity-nek ahhoz, hogy egyébként azt az akárhány évet, azt mivel töltöd meg.
2: Aha.
0: És valóban a filozófiának a tárgya, és ebből a szempontból sokkal fontosabb ez, hogy mivel töltöd, és nem az, hogy milyen hosszan. De ettől még az emberiségben az az igény, hogy minél hosszabban éljen, leküzdje a betegségeket, önmagában a halandóságot leküzdje, ez soha nem múlt el.
2: Ja, legnagyobb félelmem az örök élet.
0: Hát, és egyébként hát valóban az örök kivalósághoz képest az a plusz, nem tudom, 15-20 év, amit kb. Most mondanak, hogy a longevity képes lehet hozzátenni rövid távon. A rövid távot úgy értik, hogy pár évtizeden belül az élethez, hát az semmi, ugye?
2: Abszolút, abszolút. Talán, ha a Forever Young-ot betennéd, Laci. Van abból jó is. Halló!
9: Sziasztok! De ezek a tech guruk, meg ezek a tech milliárdosok nem azért akarnak sokáig élni, vagy hosszan élni, mert hogy ez jó, vagy szóval, hogy ezt így kihasználni.
0: Nem, hiúságból.
9: Nem, hanem, hogy megérjék az örök életet, hogy akár...
0: Persze, időt akarnak nyerni addig, amíg föltalálják az örök életet. Ebben is van valami, de hát ez...
9: Igen,
0: ez alapvetően ez egyfajta narcizmus egyébként, azt gondolni, hogy neked örökké kell élni.
9: Hát lehet meg az, hogy ők ebben élnek, mármint ebben a világban, és úgy látják, hogy ez már nincs olyan messze.
0: Jó, de ez alapvetően azért ez nem egy... Ez a longevity, ez nem egy ilyen techmilliárdos téma. Azért techmilliárdosokhoz kötjük, mert jelen pillanatban nagyon drága. Még, de hát ugye ez általában minden új technológiával így van, hogy az első körös, akik első körben tudják élvezni egy új technológiának hatásait, azok általában ugye azok, akik még abban a nagyon drága időszakában be tudnak szállni. És aztán ezek után általában elég gyorsan válik közjószággá egy-egy ilyen találmány. Ezt most ezekre a, mondjuk azokra az ilyen nem tudom mikre, longevity innovációkra, amik mondjuk sejtöregedést lassító gyógyszerek, ezeket már ilyen 10-15 év múlvára mondják, hogy elérhetőek lesznek az átlagember számára.
9: Ezek a vérplazma központok is azért van ennyi, mert hogy azt is használják, szóval, hogy fiatalabbaknak a vérét kapják meg ilyeneket.
1: Fiatal szüzeket.
2: Családon belül, ha jó. Tehát ebben a dokumentumfilmben a fia vérét.
9: Volt a Silicium Völgy című sorozat, ami egy vígjáték sorozata, aki a Beavis és Butthead-et csinálta, annak volt a sorozata, de nem annyira elborult, vagy hát mégis elborult, mert olyan volt a témája, hogy ezekről a tech cégekről szólt, és ott is volt a nagy kereső cég, ami nem a Google volt, hanem a Huli, és annak a főnökének is volt egy ilyen embere, akinek az volt a dolga, hogy egészséges legyen, meg fit, meg minden, és tőle kapta a vért, de aztán kiderült, hogy hát rendszeresen fizik a csávó, és úgy kapta meg a vérét a gazdag fickó. És kétségbe volt esve miatt.
2: Jó van. Na, köszönjük.
9: Jó, csak ennyi.
2: Oké, okay. Hello.
1: Laci, de... Mi?
2: Na, mondtam, egy picit zenénk, mert meg tudom kérdezni, hogy milyen kiváló kis cédői.

0: És itt is vagyunk.
1: Szervusztok, maimok! Úgy is, mint műsorvezető társaim.
0: Ja, megértem, hogy a hallgatók a
1: mindenki, majmoztak le. Mindenkit majmozok, azt kedvesnek tekintem, ha valaki félreértené majd a Tilos Maratonon, ahol egyébként testvérműsorunkkal együtt fogunk főzni, ami azt jelenti, hogy a Laci és a Marci főz. A Béni még aktívan talán segít valamennyit, mi többiek meg rendkívül erőteljesen drukkolunk.
2: Mindig találsz magadnak egyébként feladatot. Én emlékszem legutóbb mókamester.
1: Mókamester, ételosztó.
2: Igen. Ja, igen, szélszes.
1: Igen, olyanoknak, akiknek nem akarunk, nem adunk. Hát igen, vannak ilyen dolgok. Halló! Mindenkinek adunk.
3: Mondom a mottom, de jó zsidóhoz méltóan kérdéssel kezdődik. Tudjátok-e, mik voltak a történeti Buddhának tulajdonított utolsó szavak?
1: Nem tudjuk. Merlicht.
3: Mondom, törekedjetek fáradhatatlanul, az én mottom pedig az, hogy történjetek fáradhatatlanul. Sziasztok!
1: Szia! A törekedjetek fáradhatatlanul, azt a Roland Garros mondta, és ki is van a motto, és akkor tiétek lesz a győzelem.
0: Szerint ez egy plágium volt.
1: Ennyi. És ezek a hülyék meg kitették a stadionra.
0: Mondhatta volna azt, hogy fáradjatok töretlenül.
1: Vagy törhetetlenül. Mindenképpen viccesebb lett volna, akármelyiket is mondja. Igen.
0: Próbáld ki, nem szól, azt meg egy kicsit, hát ha Béni megszólal.
1: Azt várom.
4: Nem, azon gondolkodom, hogy a törekedte marha, az meg a kedves ismeretlenben volt, nem a Kemény István regényben.
0: Igen.
1: Hú,
0: szintén egy mondtom. Milyen jó könyv volt.
1: Az nagyon jó könyv volt. Nekem nagyon tetszett. Annyira az én fiatal korom ráadásul, meg ugye nagyon tetszett ez ott az ott élni a könyvtár fölött. Ugye a könyvtár fölött volt. Nagyon bejött. Volt az Eltén egy ilyen zsákutca rész legfölül, amit nem használtak ilyen raktárizeknek, és az, voltak ott nyitott ajtók is, onnan szereztem egyszer például egy tanácséget, és oda följártunk oda. Volt egy erkély, ami egy ideig egy használatlan szobák volt. Igen, használatlan szobák volt egy erkély, oda följártunk cigizni például.
4: És a marha megszólítás az meg Csortos Gyula, ugye? Ő szólított mindenki marhának.
1: Uh-huh. És igen. Onnan ered, azóta van?
4: Szerintem igen. Tehát, ahogy te majomnak, ő marhának.
1: Ú, lehet, hogy 50 év múlva elhíresülök.
4: Nyilván van, akinek az egér
1: a állandó megszólítása.
4: Milyen állatneveket használ? Mackó,
1: Macskó. Macsi, azt igen, az jó. Kutya, én a kutyát szeretem használni kedvesen embereknek. Jaj, te kutya, na gyere. Nyuszi, ez az alap, cicus, cica, jó. Patkány, görény, azért ne feledkezzünk meg róluk. Görény nagyon szép, szerintem tegnap, a tökéletes a görénye. Az ember.
0: Tegnap rendkívül hangosan motozott valami állat, érezhetően valami nagyobb darab állat a kertben, és egy jó fél óráig kerestem, hogy mi lehet az, és végül egy jól megtermett borzt találtam.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Már
4: borzt vagy borzott?
0: Borzott.
1: Borzol óvatosan, mert jó fej egyébként, de elég agresszív. Uh-huh. Ja, olyan, mint én. Tudod, sértődős, hogyha nem jól szólítod meg, de azt mondod neki, hogy te görény, akkor azonnal harap.
4: A sűn az, amelyik még nagyon hangosan tud motozni a kis termete ellenére.
1: Nappal tudjátok, mi a legnagyobb zajt a kertben? A rigó.
0: Nem, a flex.
1: Nálunk nincs flex a környék. Rigó, ugyanaz, mint a sűn.
2: Tehát amikor... De a sűn tudod, hogy mikor csinál nagy zajt?
1: Amikor megy.
2: Amikor nem életet él.
1: Akkor mindenki nagy zajt csinál.
2: Hát ez egyáltalán nem biztos, de a sűn az... Én laktam együtt.
1: Jaj, ezt nem akarom tudni a részleteket. Hogy tekerted be törülközővel, hogy ne fúrjon.
2: Na látod, ez is tud lenni.
1: Nagyon jó volt.
2: Viszonylag nagy hangot adott, megzavartam közben.
1: És milyen elnézést
2: adtam? Ketten voltak.
1: Igen, és mondtad, hogy elnézést, de tényleg itt sem vagyok, bocsánat. Szóval igen, ezek viccesek. Mondjuk a bor az már jó nagy zajcsapat. Ez egy nagyobb darab.
0: Hát ebből az első motozásra sűnre gondoltam, de aztán nyilvánvaló lett, hogy ez valami nagyobb darab állat. Ezért kezdtem el keresni.
1: Hogy zajlott a párbeszéd köztetek?
0: Nem, hát odébb állt, és tovább motozott aztán, mert sokáig ott láthatatlanul így a susnyásba.
1: De mit keres a bolt? Az ragadozó, nem?
0: Ragadozó is, tehát kis-kisebb
1: állapokat. De opportunista ezért, ami jön, azt megeszi.
0: Igen. Diót ropogtatott nagyrészt a hangok alapján. Nekünk, a hangok és a diófaj
1: utálása. A dió az nálunk az egér fogyasztja. A diót, van egy ilyen kőfal a kerítés, ugye, ilyen lazán rakott kőből, ott lakik benne az egér. Azért előnyös, mert amikor ott benn ropogtatja a diót, az pont olyan, mint a borz lenne, mert tudod, a kövek így felerősítik a hangot. Azt szoktuk hallgatni nyári estéken, hogy már gyűjti is ott télire. Nem tudom, minek gyűjtnek télire, hiszen télen bejönnek a házba.
0: A borzok?
1: Nem, remélem, azok nem. Még nem. Az is bejön, hát nem, az nem jön be. Ezért tudod, mi jön be, ezek a mennyétformák a tetőbe szeretnek huncutkodni, rosszalkodni.
2: Nyestre gondoltál.
1: Nem tudom, mert nekem ezek tök egyformák. Tehát ha megszakadok, se tudok a mennyét, és nem a pelét megismerem. Az kisebb, kurva egy szeme van, és nagyon csodálkozva néz, ha bemegyek a víkendházam, hogy mit keresek itt, amiben némi jogosság van, hiszen 10 évente egyszer megyek oda.
0: Meg hát több időt töltött, mint te.
1: Na, ez pontosan, tehát ő van ott. Ez még, úgy nézett ki, hogy
0: még egy kis idő,
1: beléptem a nagyon rég látott kis fabódéba, és így kinyitottam a konyhaszekrény ajtaját, és az ajtó élén volt valamiért rajta, épp a pele, gondolom, út közben lehetett. Így kinyitottam, és így rám nézett, hogy te hülye vagy. Azonnal csukd, hiszen oké, tudod, így visszacsuktam. Kimentem a házba, mondtam a gyerekeknek, hogy a hát ez az övék tulajdonképpen, mert már megörököltettem velük, hogy hát majd valamit csináltak, mert vannak pelék, és hazajöttem. Úgyhogy ennyi volt a utolsó látogatásom. Mert azért mentem csak le, mert szóltak, hogy le kell olvasni a villanyórát, itt elken, ahol soha nem használunk villanyt, hiszen nem járunk le, de a villanyóra leolvasó eltévedt. Ez egy elég nagy völgy, de egy völgy, tehát hogyha autóban mondtam, akkor dudáljon. Mert akkor kitalálom, hogy hol lehet, és ide irányítom. Azt mondtam, most dudát mondom, hát akkor maga nagyon nincs itt semmi. És a nagy nehezen mondta, hogy jó, akkor nem hivatalosan legyen az, hogy én leolvasom, és megmondom neki. Mondom, jó, legyen ez nem hivatalosan. Köszönöm, hogy nem tök fölöslegesen jöttem le Budapestre. Oké, elnézést, oldalvágás volt, vagy micsoda ilyen elágazás. Vissza a Balázs borzához. Ennyi. Volt egy borzod.
0: Igen.
1: Azt is elengedted. Borzpörkölt pedig. Halló?
5: Halló? Nagyon hallatszik? Én is headsetről vagyok.
1: Igen, hallunk.
4: Hát csak nem olyan 15-ös iPhone, ahogy hallom.
1: Maximum.
5: Nem,
0: vagy olyan, mint az én AirPods-om, amit Üzbegisztánban a piacon vettem, hogy kb. 4000 forintnak megfelelő.
4: Múltkor
5: hát. Nem ezt a headsetet, és ez egy 2020-as telefon.
0: De az
1: egész új, az én megítésem szerint az egy új telefon. Na, parancsolj!
5: Na, figyelj, sülök és a dugás, egyszerre éjszaka sétáltam, teli hold volt.
0: Mi jobb szeretek erre a kettőre külön-külön gondolni.
1: Mostantól nem fog menni.
5: Sétáltam, tökre jó kihasználtam azt, hogy nem kell fejlámpát használni. Nagyon furcsa hangokat hallottam, hogy fölkapcsoltam, és azt láttam, hogy épp dugnak a sünök. A sün a lány rettenetesen unott fejjel várja, hogy vége legyen. Majd amikor végzett...
0: Sőfiú pedig ilyen zavartan kapkodva húzta fel a
5: lábrányát. Nagyon durván lihegett, majd amikor végzett, akkor lefordult hátra a földre, és kiterülve
4: lihegett
1: a hercegi. A csaj meg elment, és kicsit bemutatott az apró pici ujjával.
5: Ő csak unottam végig, még az aktus után is egy helyben ott így volt.
1: Köszönjük.
5: Ennyi.
1: Ez egy remek történet volt.
5: Na,
1: szóval. Szia.
2: Ugye mondtam, hogy
1: Ennél a galambok is szexibbek, azok, hogy hurr, rohangál utána, az meg így, hagyjál már. Az legalább, hogy valami játék van benne. Oké. Belénk sült a szó, ami a csodálatos történet miatt. Mondd, Béni.
4: Két dolog jutott eszembe, az egyik a jégkorong világbajnokság.
1: Ki tudja miért és hogyan.
2: Persze, miért kapunk mi tízeseket, meg kilencet, de meg így, hatot.
1: Így belálltok most a Béni fejébe, azt mondja, sűn, bor, megint sűn, jégkorong.
4: Tehát egyszer volt és soha nem is lesz negyeddöntő Lettország-Norvégia. Lesz, ami közül az egyik nyilván a négy közé fog jutni, ami nagy dolog. A Colorado nem tudott meccset se nyerni a főcsoport döntőben a Vegas ellen. Tortorella Bednáreszén nagyon-nagyon túlját. Ezt akarom csak röviden mondani, illetve még egy dolgot.
1: Hogy áll a Montreal?
4: Ma kikapott hajnalban. És 3-1-re vezetett Carolina, de hát ez azért várható volt. Tehát
1: nagyon drukkok ma
4: Montreal. Harmadonkénti 2-3 kapura lövéssel nehéz a harmadik
1: jó, kört is célozni.
4: Túlélni.
1: Hajrá Montreal!
4: Én is drukkoltam nekik, a bottom six sajnos nem olyan erős, mint a másik oldalon.
1: Ez volt az egyik dolog, a másik.
4: Hogy viszont olvasom a Utazás a Balatonom körül című novellát, gyűjteményt, és nagyon-nagyon elégedett vagyok.
1: Igen? Válogatás?
4: Igen. Kortárs magyar.
0: Te vagy a főszerkesztő.
1: Rá is fordulunk ezzel a kulturális ajánlókra, amit mi nem tudunk
4: magyar írók Balatonnal kapcsolatos.
1: Melyik könyvesboltban lehet megvásárolni, meg is vásárolni?
0: Tehát akkor ez nem az Ötvös Károly féle.
2: Az Utazás egynek
4: a parafrázisa. Nyilván a cím
2: abban nagyon jó sztorik fenne.
4: Igen, az is egy egészen kiváló, de mondom, ez a kötet is elnyerte a tetszésemet. Pedig a kortárs novella válogatásokkal nem mindig
1: vannak volt szerencsém.
0: Igen, például én ugye ezt a Budapest nagyregény, az nekem inkább csalódás okozott, ami igen, hasonló
1: 100 éves. Csupa fiatal.
0: Amikor 23 novella 23 kerületről.
1: Hú, azt nem olvastam. Nem, egy olyat olvastam, az is ilyen Budapest, amiben csupa fiatal írt.
0: Jó koncepciónak tűnt, de nem, nekem nem adta.
2: Tízzadság szagú vagy mi?
0: Nem.
2: Hogy mindenképpen angyalföld.
1: Nem jó a válogatás, akkor érted, tehát hogyha a koncepció jó és a novellánk nem jó, akkor valószínűleg lett volna még ott.
0: Valószínűleg egyszerűen a budapesti kerületek nem olyan erős identitás, mint a Balaton.
1: Hát azért a lágymányos nevében kikérem magam.
0: Vagy nem tudom.
1: Most komolyan. De természetesen ez igaz, viccelek.
4: Ja. Például Cserna Szabó András leírja Karinti utolsó napjait.
0: A szanatóriumban?
4: Nem szanatóriumban. Hát a
0: Siófokon.
4: Igen.
0: De nagyon valami szanatóriumban volt?
4: Nem, a panzió,
2: kis panzió, és szívinfarktust kapott, ugye?
4: Hát szívinfarktus, nagyvérzést, cipőfűzés közben, ami egy nagyon, azt már ugye lehetett tudni, több forrásból, amíg a Szellemidézés című filmkönyvben megírta már a fia is, vagy a Ördög Görcsben az unokája, nem tudom, valamelyik. Lehet, hogy mind a kettő. Na mindegy, lényeg az, hogy nagyon jó. Van az elején, egy Nyári Krisztián írt egy összefoglalót magáról a Balaton történetéről, meg a Balatonnak a magyar fürdőkultúrában, meg a magyar történetben.
1: És az is jó?
4: Az is teljesen jó. Jó összefoglaló.
1: És
4: jó
1: ír a Nyári Krisztián, nekem az
4: jó. Hát még nem olvastam nagyon sokat, de amiket eddig olvastam novellákat, azok.
1: Engem meggyőztél, meg fogom vásárolni.
4: Nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Csak erről a körbe Balaton biciklizésről jutott eszembe. Megcsinálták a szigligeti szakaszt, az most teljesen újra van.
1: Mert ahol a borzalmas volt, az unalmas, hosszú, enyhén emelkedő egyenes,
4: igen,
1: az jó, ha megcsináltak.
4: És az egy ilyen 4-5 kilométeres szakasz, úgy emlékszem.
1: Igen, és az borzasztó állapotban volt.
4: És
0: de valószínűleg nem az unalmas és a hosszú részén változtattak.
2: Harmad gyökereken, nem?
1: Nagyon nagy különbség, hogy folyamatosan a gyökereken pattog a biciklid, vagy tudsz egy tempót venni folyamatosan tartva.
0: Hol is? Az ott Kenese körül van még talán egy ilyen nagyon gyökeres Tész,
1: az már nincsen régen, ott átvezették a kerékpárt, tehát a másik oldalára a sínnek, és ott egy nagyon kellemesen jutsz el az akaratjai emelkedőig, úgyhogy az már nincsen. A kenese előtti, a fűszfés kenese közötti részen sincsen már a gyökeres szakasz. Nagyon sok ilyet kivettek, hál' Istennek. Ugye izé volt még nagyon rossz ott a
2: Badacsony és Révfülöp között
1: milyen,
2: is.
1: Milyen összödnél volt ugye, hogy a 71-es út mellett, vagy 70-es út mellett, nem tudom melyik, hogy ment a biciklis, rettetes volt, azt is átvitték két utcával beljebb, új aszfaltos utcákra, szóval ezeket elég jól kitalálták. Mondom, ami a legnagyobb meglepetés volt nekem a hosszú hogy évtizedek óta borzom a zánkai részt, azért hagytuk ki, azért mentünk mindig föl, inkább Köveskál felé kerülve, és az egy teljesen kellemes rész lett azzal, hogy egy ilyen két utcával följebb egy mellékutcán mész végig, árnyas, szép részeken. Szóval a nagy része most már egész használható aszfalt a Balatonkerülésnek. Ami szörnyű, ugye az a déli parton jövés, mert ott nagyon, van egy nagyon hosszú szakasz, ahol nagyon ki vagy téve a napnak, ez az egyetlen rossz, és ott nagyon könnyű kiszáradni, meg elveszteni a kedvedet.
2: Egy utolsó telefon még.
1: Halló!
6: Halló, sziasztok! Én tanácsot kérnék.
1: Na, a petang, még... felváltva dobjatok.
6: Nem, a petánk szabályokat már a múltkor elmondtátok, és egy sikeres tilos rádiós, tilos hallgatós petánk versenyen vagyunk túl.
1: Na, jó.
6: Amit én nyertem, de ez csak zárójel.
1: Oké.
6: Soha nem bicikliztem többet 30-35 kilométernél, és már régóta tervezem Balatont körül biciklizni, de az törvényszerű, vagy lehet ellene valamit tenni, hogy a feneked elkezd fájni 15-20 kilométer után?
0: Hát igen. Ilyen távolsághoz egyrészt már jó, hogyha van biciklis nadrágod.
2: Én a betörés mellett
1: az van,
2: az, hogy szezon elején elmész. Egy, hát, 30 után elkezd fájni.
1: Az van, így van, jól mondja Laci. Nem, így három tanácsot kapsz egyszer egy pénzért. Mondjad, Laci.
2: Ez, hogy be kell törni, hozzá kell szoktatni,
0: be 30-50,
2: ha már megy az 50-es is, akkor utána már a 100-as csak egy ugrás.
0: Ne, én azért a biciklis nadrág, az, hogy mondjam,
2: én
0: az
2: nem használok biciklis nadrágot, és nagyon kemény
1: bőr. 200-ra használj.
2: Bőrgyergen ülök.
0: Ez a bringás longevity-nek azért szerintem egy jó
2: eszköze. A farizmod megerősödik úgy, hogy ellenáll ennek a nyomásnak.
1: Ezennél egy picit bonyolultabb, de igen. Nagyon sokat szemt a nyereg. Tehát azt tudnod kell, hogy a nyereg nem lényegtelen, vannak egyszerűen olyan nyeregek, ami akkor is kényelmetlen, hogyha bármit csinálsz. Teljesen egyetért...
6: Hogy a keskenyebb a jó?
1: Ez alkati kérdés. Nekem a keskeny. Nekem a keskeny jött be, én nekem a keskeny, kemény, amivel a Laci is jár, nyergek, nem törik fel nekem, de hozzáteszem, hogy egész évben biciklinök. Azt tudom mondani...
0: A jónak számító hogy... nyergek azért majdnem mindig keskenyek és kemények.
1: Ne képzeld el, hogy van egy új trend. A hátul széles, hosszú prostata csatornás, elő kicsit karvajolba lehajló nyerget nagyon kicsérik kényelembe. Én még nem próbáltam, annyira csúnya a biciklin, hogy én meg egy hiú pöcs vagyok, hogy nem tettem el. Na, szóval a lényeg az, hogy a 35 km még sajnos kevés ahhoz, hogy tud, hogy meg tudod csinálni a Balatont. Ha letud, azt szokták ugye mindig mondani, hogy ha a harmadát lefutod, akkor lefutod a maratont. Ugyanez vonatkozik a Balatonkerülés, és ha 70-et le tudsz menni egybe, akkor le fogsz tudni menni 200-at is.
4: De lehet, hogy ápoló nem egybe akarja.
1: Ha nem egybe akarod, olyan jobb, de
0: egyébként... csak egy keleti medence kerülést akkor.
1: Azt akarnak neked, hogy a fenékfájás olyan, hogy az mindig megjön 30 km után, x évig. Tehát hogyha sikerül neked, ha eljutsz addig, hogy annyit biciklisztél, akkor el fog múlni, ha jó a nyereg is hozzá. Kerékpáros nadrágot nagyon-nagyon erősen ajánlom. Egy jól párnázott, okos nadrág. Most már vannak zselésbelsős nadrágok.
4: Meg vannak nyeregre húzható szivacsok.
1: Azt viszont nem, mert elcsúszik rajta, és az tulajdonképpen hosszú távon kidörzsöl téged. Egy jó...
6: Tehát akkor kiskádát kérdezem, neked már nem fáj a feneked?
1: Nekem már nagyon régen nem.
6: De jó.
1: De képzeld el, hogy volt, hogy a rossz nyeregválasztás miatt úgy mentem végig a Balaton körül, hogy körülbelül 10 kilométerenként állva kellett tekernem egy kilométert, hogy ne robbanjon fel a seggem a fájdalomtól.
4: A biciklis nadrágot én is támogatom, bár úgyhogy... itt négyünk közül én vagyok a legkevésbé gyakorlott hosszú távú kerékpározó.
1: Úgyhogy szép nyugodt, és nagyon fontos, amit most nem tűnik fontosnak, de egy hosszabb távon fontos, ez a kerékpáros új levágott kesztyű. abból is egy olyan, ami a tenyerednél ki van puhítva, mert a tenyéridegek nagyon hamar elhalnak, hogyha rossz a fogásod.
0: Meg főleg, hogyha
6: rázolod.
4: Sziasztok!
1: Na, el kell búcsúznunk. Nagyon szívesen adok még neked tanácsot hosszabban is, de ezt nyilván már privátba bármikor hívhatsz. Csókolom mindenkinek. Ez volt a nemzeti felkelés, lett, amilyen lett.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
2: Kutatók megfejtették, miért jobbkezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábon járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi főemülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás megadott alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és elszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Telex.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok! Itt vagyunk az Apa Paragrafus újabb adásában. Akik élőben hallgatják a beszélgetést, azok a Csetamás egyik dalát is, a Roma himnusz vegyítését hallhatták Csetamás 50. születésnapja alkalmából, amit én nem tudok nem sírás nélkül hallgatni. Nem véletlenül szól ez a dal, vagy szólt ez a dal, mert mindenféle olyan témákról fogunk beszélni, ami ezzel a dallal kapcsolatos, vagy amit ez a dal érint. Bocsánat, kicsit még zavarva vagyok, mert tényleg nagyon mindig megérint ez a dal. És vannak ehhez a beszélgetéshez vendégeink is. Ketten vannak, az egyikük Kadét Ernő. Szia, Ernő!
1: Sziasztok!
0: Ernő a Roma Sajtóközpont főszerkesztője, újságíró, kommunikáció szakember, munkájának középpontjában a roma közösségek társadalmi helyzete, a közéleti nyilvánosság és az önreprezentáció áll. Az utóbbi időben olyan videókat osztottak meg, amiket millióan, félmillióan láttak, szóval elég sok emberhez eljut, mindaz, amiket ők kommunikálnak. Kommunikáció szakemberként több civil szervezet és kezdeményezés kommunikációs vezetője volt, számos ország kommunikációs kampány szervezőjeként, kreatív szakembereként és vezetőjeként dolgozott. A másikuk pedig Nébül Zsolt. Szia, Zsolt!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Zsolt mezőgazdasági vállalkozó és családapa, de emiatt mi nem hívtuk volna el, hanem ő a Sugó Tambura zenekar vezetője. Több mint egy évtizede foglalkozik zenei neveléssel, személyes elkötelezésből. A gyerekek tirítésmentesen tanulnak nála, a projekt külső támogatás nélkül működik, hangszereket pedig vagy saját kezileg építi, vagy saját forrásból szerzi be számukra. Zsolt hitvallása, hogy amely gyerek kezébe hangszert ad, az nem kalódik el. És ez annyira igaz, hogy zenekarával, Magyar Péter meghívására ott is voltak a parlamentben, zenéltek és énekeltek, amitől az egész ország kivéve néhány mi haszna, mi hazánkos elolvadt. Elképesztő megtiszteltetés, hogy itt vagytok ti velünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. A témáink az roma reprezentáció lesz, társadalmi mobilitás, kultúra, mint identitás, roma-nem-roma együttélés, és persze arról is fogunk majd beszélgetni, vagy kezdhetjük akár azzal is, hogy elég roma minisztere van-e Magyarországnak, elég roma államtitkára van-e Magyarországnak, elég roma helyettes államtitkára van-e az országnak, és elég roma képviselője van az országnak. És direkt fogalmaztam így az országnak, és nem a romáknak. És akkor kezdjük ezzel. Ernő, mit gondolsz erről, mert sokat posztoltatok?
1: Igen, és látjuk, hogy egyébként azt eléggé megosztotta itt az olvasóinkat is, és látjuk ennek az egésznek a hullámait, amit ezzel kapcsolatban így a mi cikkünk indított. Ugye néhány nappal ezelőtt írtunk arról egy cikket, hogy megneveztek 55 államtitkárt, aminek a névsora úgy tűnik, hogy nem végleges, és ezzel kapcsolatban ugye kiderült, hogy nincs köztük roma származású szakember, és több roma és roma értelmiségi hát így kritikáját fejezte ki azzal kapcsolatban, miközben persze nagyon dicsért nagyon sok szakembert, akik a kormány úthoz kerültek. Ugyanakkor sokan azt gondolják, hogy nem feltétlenül csak önmagában a roma reprezentáció miatt, hanem annak a szakértelmének a hiánya miatt, amelyet mondjuk sok komoly, több évtizede a roma ügyben dolgozó szakemberek jelentenek, tehát ez a szaktudás egyelőre a magas polcokról hiányzik. És hogyha rendszerváltást akarunk, akkor igenis azt a szaktudást is érdemes lenne igénybe venni, amely mondjuk az elmúlt évtizedekben partvonalra szorult, és ezt is használni kellene. Tehát nem feltétlenül elismerésről van itt szó. Tehát nem arról van szó, és szerintem itt a miniszterelnökkel hagyj vitatkozzam, aki azt mondta, hogy ez nem kvóta rendszerből gondolkodnak, és én nagyon örülök, hogy nem kvóta rendszerben gondolkodnak, hanem abban gondolkodnak, hogy azok a területek, amelyek mondjuk akár csak az elmúlt 16 évben, de beszélhetnénk a rendszerváltás óta is, mondjuk háttérbe szorultak, például akár a nők egyenlőségének az ügye, úgy a romák egyenlőségének az ügye is jobban előtérbe kell, hogy szoruljon, és nem a romák miatt, és nagyon jó hoztad fel szerintem ezt a hasonlatot, hanem Magyarország miatt fontos ez, és hogyha akarunk javítani a romáknak a helyzetén, akkor miért nem használjuk azt az elképesztő szaktudást, ami jelen van, és emiatt van sok szakemberben, és roma és nem roma a területen évtizedek óta dolgozó szakemberben egy hiányérzet, hogy ezt most ebben a pillanatban nem látják, nem jelenti azt, hogy akik most a volánnál ülnek, nem fognak majd jó programokat írni, meg jó programokat megvalósítani, de azért annak a hiányát hadd jelezze már ez a közösség, hogy most ebben a pillanatban van hiányérzetük, és még egyszer mondom, nem azért, mert kvótát akar, nem azért, mert azt szeretnék, hogy akkor nem tudom hány százalék cigány legyen itt ott. Egyébként önmagában akár még ezt is kérhetnék. De nem, tehát nem ez ennek a dolognak a fő hajtóereje, hanem egyszerűen a szaktudásnak az a nem megléte, amit most látunk.
0: Én most ebben az irányban nem akarunk elmenni, de én egyébként szívesen vagyok kvótapárti, amíg nem lesz kiegyenlítettebb a teret. Tehát jusson kvóta alapon jóval több nő, jóval több roma, jóval több mindenféle ember a parlamentbe, és aztán látni fogjuk, hogy nem nőként vannak ott, meg nem, vagy nem feltétlenül nőként, meg nem feltétlenül romaként, hanem a szaktudású képviselőként vannak ott, és akkor utána ez elindított folyamatokat, akkor meg lehet szüntetni a kvótarendszert, de ez csak egy nagyon zárulás. Mit látsz, Ernő, hogy ez mennyire az a téma, amiről beszélsz, ez mennyire magyar téma, úgy értem a magyart, hogy mindenkinek a témája, vagy mennyire azon belül, a magyarokon belül a romák témája?
1: Hát természetesen a romák témája ebben a pillanatban, tehát nyilvánvalóan Magyarországnak a problémája. De a romák, és ez egy rendkívül kis kör az, amelyik próbálja ezt a történetet tematizálni, de nagyon kevés ember, az egész magyar társadalomról beszélek, nagyon kevés ember érti még ezt meg. És egyébként ez mondjuk akár, nyilván sok mindenkit lehet ezért hibáztatni, és nyilván az egész magyar társadalomnak a zártsága az, hogy az elmúlt évtizedekben milyen törekvések voltak arra, hogy megosszák a magyar társadalmat, de azért azt is kell mondanom, hogy nyilván van az is, hogy mondjuk úgy, hogy roma mozgalom, vagy az a roma értelmiségi kör, amelyik tényleg nem tudott mit csinálni, csak az elmúlt évtizedekben nem tudott annyira nagy teret kapni, ezért nekik sem volt lehetőség arra, hogy a magyar társadalmat, az egész magyar társadalmat megértettsék azt, hogy ezek az ügyek, ezek az egész magyar társadalomnak az ügyei, tehát az, hogy a bizonyos, sőt tulajdonképpen minden, amit a romák képviselnek, az az egész magyar társadalomnak hasznára válik. Ezt nem tudtuk még megértetni a magyar társadalommal, de ebben nem is voltak partnerek a mindenkori politika soha. És akkor ez a értelmiségi kör, vagy ez a roma mozgalomnak ez a mondjuk úgy progresszív ága, pedig ezt hiányolja most a magát rendszerváltónak mondó, és egyébként nagyon-nagyon sok tettében, nem csak mondó, hanem úgy is cselekvő új politikai garnitúrának, ezt az egy dolgot most ebben a pillanatban azt mondják, hogy ebben van hiányosság, és azért fellépnek, de ugyanakkor meg azt látjuk, hogy az értelmiség részéről, tehát a nem roma értelmiség részéről, vagy akár influencerek részéről, most láttam egyébként, hogy a Jól van ez ígyben is beszéltek erről, és a Jól van ez ígyben ott mondták ezt, hogy nem értik, hogy miért pattognak itt a cigányok, kb. Ezt mondták. Oh. Már hát ott van 5 roma parlamenti képviselő, meg nem tudom, meg megszólalt a, nem tudom, roma nyelven tették le az esküt, akárt a tamborzenekar milyen csodálatos dolgot hozott létre, ami persze természetesen így van, és én magam is megkönnyeztem, meg elképesztően nagyon-nagyon sokat jelentett szerint a magyar társadalomnak a gyógyulása szempontjából ezek a szimbolikus történetek, de ugyanakkor azért egyelőre még ennek a dolognak a szakmai hátterét nem látjuk, vagy legalábbis egyelőre még ez nem bontakozott ki. Nem azt jelenti, hogy ez nem fog. Május van még. Tehát nyilván itt türelemre is szükség van, de azt is látni kell, hogy azok a progresszív mozgalomnak a szereplői viszont évtizedek óta partvonalon vannak, és látják, hogy mi a probléma, be akarják tenni a munkájukat, a tudásukat, és itt tényleg nem a reprezentációról szól feltétlenül, hanem tényleg a munkavégzésről, és azt látják, hogy egyelőre blokkolva vannak, vagy legalábbis nincs feléjük nyitottság. Aztán majd meglátjuk.
0: Tehát fontos megérteni, hogy ilyenkor
3: gyorsan érkezik az
0: első. Most elmondom, hogy a Tamur zenekar nem érom a zenekar, de majd ezt úgyis te, Zsolt, majd mondd el, de most meghallgatjuk a betelefonálót. Halló, szia, adásban vagy.
4: Jó napot kívánok, Sebesti János vagyok. Lehet érteni, amit mondok, tetszik érteni?
0: Lehet, igen. Tökéletesen.
4: Azzal a kérdéssel fordulnánk önökhöz, a rádió teros szerkesztőségéhez, hogy Van egy értelmifogyatékos unokánk, akit a gondok a Váci Gyámi Otthonban, Minhoffán Katalin, ez több mint egy évig nem engedte haza ezt a fiatal embert az Örvocsányi Juhász Zsófia otthonból.
0: Megértjük, köszönjük, de most ez sajnos nem a beszélgetésnek a témája, és viszont szeretnénk folytatni a beszélgetést, ha nem bánja. Én azt javaslom, hogy ha ezt fontosan tartja az ügyét, akkor írjon egy levelet a Tilos Rádió e-mail szerkesztőségi címére, és akkor ott megválaszolják majd.
3: Vagy esetleg.
4: Mária Tilos... 54, ugye? Mária,
3: nem, de a Tilos Rádió nem most foglalkozik ilyenekkel, én inkább azt javaslom, hogy valamelyik jogsegélyszervezetet, vagy a TASZ-t, vagy a Helsinki Bizottságot keressék meg.
1: Esetleg adhatunk az úrnak egy telefonszámot, nem, hogy amit hívom, mert nem biztos, hogy e-mailt fog írni.
0: Adhatunk, de azt nem tudom, hogy micsoda. Egy pillanatot várja, mert itt közben a Ernő elkezdett, meg a Tamás is elkezdett telefonszámokat keresni. Én nem tudom fejből a számunkat, de mindjárt megérkezik.
3: Mondom, mindjárt a TASZ-nak például a jogsegélyszolgálat száma, az biztos, hogy úgy fog kezdődni 061. Csak kicsit lassan tölti be a telefonomon.
4: Igen.
3: Nem tudom, hogyha internetet használnak-e, hogyha igen, akkor...
1: Van egy központi szám a Társaság a Szabadságjogokért hoz, hogyha esetleg tudja írni, uram, akkor mondom.
4: Köszönjük szépen, megnézzük, köszönjük szépen.
1: 061.
4: Igen.
1: 209.
4: Igen.
1: 00.
4: Igen.
1: 46.
4: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen.
0: Köszönjük, minden jót. Viszontlátásra. Szóval közben úgy láttam, hogy benned elindult egy mondat, úgyhogy akár az Ernő mondatával kapcsolatban, de szívesen kérdezek is konkrétan, csak hogy úgy érzem, hogy reagálni szeretnél valamire.
2: Igen, én ezt az egész roma politikát és roma kérdést teljesen más perspektívából látom. Engem úgy neveltek fel, én sváb származású vagyok, tehát kisgyerekkoromban megtanultam németül. A nagypapámat nagyon szerettem, a sváb nagypapámat, és ő mindig azt a mondatot mondta nekem, hogy mink svábok, jó magyarok vagyunk. Én a munkásságommal azt is szeretném elérni, hogy azt mondjuk, hogy mink cigányok, jó magyarok vagyunk a papa szófordulatával élve, mink horvátok, mink szlovákok, mink bármilyen nemzetiség vagyunk Magyarországon, mink mind jó magyarok vagyunk. Tehát nálam ez az elsősorban ez a szemlélet uralkodik. A gyerekeket is így nevelem. Tehát nálunk a zenekarban nincs cigány gyerek, nincs magyar gyerek, nálunk mindenki gyerek. És mind magyarok vagyunk. Arra a dologra úgy térnék ki, amit az Ernő mondott az előbb, hogy ez a progresszív irányvonal el van nyomva, már bocsánat a szenvedő szerkezetért, de a Tisza és a Magyar Péterék politikája teljesen más szemléletet képvisel, és teljesen másról szól. Meg kell értenünk azt, hogy ezek a jelenlegi képviselők, ők nem pozíciókat kaptak, és nem kegyként kapták ezeket a feladatköröket, hanem igazából feladatot osztottak rájuk, amit ők elvállaltak, és döntéshozói felelősséget kaptak. Tehát most az például, hogy az Orsós János tanár úr nem kapott semmiféle államtitkári pozíciót, vagy nem rakták őt sehova. Ő neki ugyanakkor a szava van, sőt, hogyha releváns kérdésben értekezik, neki sokkal magasabb szava lesz, mint akár a miniszternek, mert a szakértelmére van szükség, és a szaktudására és a hitelességére lesz szükség, ugyanúgy, mint ahogy neked is, Ernő, vagy bármelyik olyan szakértőnek, aki ebben a roma kérdésben tisztán látja a dolgokat. Tehát az, hogy most 5 ember jutott be a parlamentbe, ez még az előző rendszernek, az urambátyám viszonynak a hozadéka, hogy az emberek szemléletét még egyszerűen nem tudtuk átállítani arra, hogy ezek az emberek feladatköröket látnak el, semmivel sem különb egy miniszter, mint egy egyszerű kétkezi munkás ebben a következő rendszerben, és mindjárt elmondom, hogy nekem a hitelességet néhány dolog mi igazolta vissza. Tehát ezek az emberek döntéshozói felelősséggel rendelkeznek. Ugyanúgy igényt fognak az összes szakemberre, aki valamilyen témában Magyarországon jártas, ugyanúgy igényt fognak mindenkinek a tudására tartani, mivel most nem az a rendszer lesz, hogy 25 ember mondja meg, hogy 10 millió mit csináljon, hanem 10 millió ember fogja megmondani azt, hogy a 25 ember mit csináljon. Alapvetően úgy lesz ez a következő rendszer, hogy lokálisan vagy országosan problématérképeket dolgoznak ki a megfelelő szakemberek a nép bevonásával, és utána arra fogják rátenni a megoldásokat a politikai vezetők, ahhoz rendelik hozzá a megfelelő forrásokat, vagy a törvényi szabályozást úgy fogják kialakítani. Ezt nagyon sokszor elmondta Magyar Péter is, de ami nekem hiteles, nagyon-nagyon hiteles volt. Tehát a leghitelesebb emberek például Rost Andrea vagy Kapitány István. Én zenész ember vagyok, és zenészként úgy gondolom, hogy annál nincs magasabb szint, amikor valaki a New Yorki Metropolitan színpadán Luciano Pavarottival duettet énekel. Tehát nincs magasabb, nem tudsz magasabb, nem jutsz el sehova. Tehát közgazdászként, amikor valaki a világ legnagyobb vállalatának a második embere lesz, most tök mindegy, hogy 20. vagy 50. ember, közgazdászként nincs magasabb, amit el tudsz érni. És ezek az emberek hazajöttek, és nem azért a, nem tudom, 1-2 millió forintos fizetésért jöttek haza, hanem azért, mert ezek az emberek szeretik a hazájukat, és tényleg jobbá szeretnék tenni. Ezek nagyon-nagyon hiteles emberek a szememben. És a másik ilyen hiteles dolog, hogy mi az, ami emberi, ezt a miniszterelnök bemutatta, Magyar Péter bemutatta, akkor járta a vidéket, amikor a nagyurak, a fideszes nagyurak, az előző rendszer urai azt se tudták, hogy merre van. Tehát a falvakról valószínűleg a Google Maps-on tájékozódtak, hogyha esetleg le kellett menni valami átadásra, vagy valami dolguk volt, de szerintem herótjuk volt attól, hogy egyáltalán lemenjenek az egyszerű emberek közé. Magyar Péter eljött a falvakba, eljött hozzánk is, a gyerekeket meglátogatta, osztatlan figyelmet ajándékozott a gyerekeknek, tehát nem megjátszott volt a dolog, nem kamerák előtt csinálta, tehát nagyon sok olyan dolog van, amiről nem is készült felvétel. Ilyen volt például, volt egy jótékonysági koncertünk tavaly novemberben, Rost Andrea volt a fővédnök, és az Andrea meghívta a kis zenekarunkat erre a rendezvényre. És amikor készült a Magyar Péternek a videója nálunk lent Csükösdön, amikor elhozták a Legyél a Változás Egyesület adományait, akkor a gyerekek meghívták erre a rendezvényre a Pétert. Ő mondta, hogy írjuk be a naptárba. Beírták a naptárba, és a Klebersberg kúriában a második kerületben volt ez a koncert, egy jótékonysági koncert volt, és állunk kint a folyosón kezdés előtt egy pár perccel, nézők már a nézőtéren, egyszer csak nyílik az ajtó, megjelenik Magyar Péter az ajtóban. Hát a gyerekek rögtön futottak oda, mint régi ismerőshöz, hogy szia, szia, itt a Péter. Mondja a Péter, hogy jó, előadás után találkozunk, gyerekek. Elbúcsúztak ott egymástól, oda ment a jegypénztárhoz, vásárolt egy jegyet, bement a nézőtérre, és ahova szólt a jegye, leült oda. Tehát nem volt kirakva ilyen VIP, meg nem tudom, ilyen kiemelt dolog, hogy majd itt lesz a Magyar Péter, és akkor köszöntsük így, meg úgy, meg amúgy. Tehát amikor az előző rendszerben volt egy pékség átadó, és az államtitkár úrnak ki voltak írva ilyen nagy betűkkel ezek a VIP-es feliratok. Azt se tudta szerintem, aki kirakta ezt a VIP táblát, hogy mit jelent a VIP, de oda volt az első sorba rakva. Ez egy szabadtéri rendezvény volt, tehát piros-fehér-zöld szallaggal szépen a bejárat átkötve, hogy majd át fogja vágni az államtitkár úr, meg a kísérete ezt a nemzeti szín szallagot. De közben ugye a gyerekekkel ott álltunk, hogy mi adjuk a kultúrműsort, ehhez asszisztáljunk hozzá. Elerett az eső, és az egyik megafonos, egy ilyen szervilis bohóc, árkon bokron át törtetve ugrott oda, és az államtitkár úr feje fölé tartotta az esernyőt, úgyhogy a mellette ülő két fideszes nénének a kontjába csepegett az esernyőről az eső, és a megafonos bohóc meg ott állt, rá is esett az eső. Na, én akkor fogtam a zenekart, tehát ugye, mert én nálam a gyerekek az elsők, betessékeltem az összes gyereket szépen, így felemeltem a nemzeti szín szallagot, betessékeltem az összeset az épületbe, és mondtam, hogy majd akkor folytatódik az egész műsor, hogyha elállt az eső. Tehát itt olyan kontraszt van a két világ között, az elmúlt világ, tehát ott az urambátyám rendszer volt, és a tekintélyelvűség, és tisztelnünk kellett az összes pozíciót, meg rangként tekintettek arra, amikor valaki elvállalt egy közfeladatot, és mindenki azt szerette volna mutatni, hogy felfelé mennyire kompetens, lefelé meg teljesen mindegy, csak taposson, minél jobban felfelé. Ez volt az előző rendszer. Ez az új rendszer, ez teljes mértékben meg fog változni, úgyhogy én, Ernő, azt kérem tőletek is, és az összes progresszív szereplőtől, hogy legyetek egy kis türelemmel, egy hónap telt el, tehát még a minisztériumok fel sem álltak, tehát még ez a brainstorming fázis megy mindenhol, és minden szakemberre szükség lesz ahhoz, hogy ezt az országot újjáépítsük.
0: Azt szeretném tőle kérdezni, vagy bocsánat, nagyon örülök annak, hogyha nincs a stúdióban tökéletes egyetértés, mert akkor nem az, ez tök jó, úgyhogy csak nem akarom lefolytani ezt a... Én nem gondolom akkora ellentétnek, amit itt most megfogalmaztatok, sőt, szerintem megféri más mellett az a kettő dolgot, amit mondtatok, de mit gondolsz Ernő arról?
3: Sőt, az Ernő magam is mondta, hogy igen. Még csak május.
0: Igen.
1: Persze, hát igen. Mi azért, tehát, hogy én itt azért vagyok nehéz helyzetben, mert én újságíró vagyok. Tehát én nyilván a progresszív roma értelmiségbe tartozom, vagy legalábbis remélem, hogy oda tartozom, de hogy újságíró is vagyok, és nekünk azért az a feladatunk, hogy kvázi közszolgálatként, hogy amit látunk a körülöttünk lévő eseményeket, azt megmutatjuk.
0: Bocs, most muszáj megszakítsák.
1: Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezzel egyetértek-e vagy sem.
0: Egyébként. De bocsánat, muszáj, hogy megszakítsák, mert nem kvázi közszolgálat, hanem közszolgálat.
1: Igen,
0: hát a sajtóközpont csinál.
1: Itt van, nincsen semmilyen közszolgálati szerződésünk, természetesen
0: jó, nem így értem.
1: Forrás nem kapunk erre, meg nem tudom,
0: de
1: igen, ez ami, igen, tehát hogy ugyanakkor persze ez a legfontosabb küldetésünk. Gyakorlatilag, hogy megmutassuk ezt. Csak még egyszer mondom, tehát én nem védekezésből mondom ezt a történetet, hanem én ezt így leíróan próbáltam elmondani, hogy ezt gondolja a roma értelmiség mert a dologban. És igen, én is egyfelől megértem, amit mondasz, hogy türelemmel kell lenni, és én azt gondolom, hogy itt nem erről van szó, hogy itt lázadás folyna, vagy nem tudom mi, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy pontosan azért, mert hogy azt mondod, hogy új világ van, ennek az új világnak lehet a része a kritika is. Tehát, hogyha én mondjuk akár a nulladik pillanatban azt gondolom, hogy valami nem jó irányba megy, és még ahhoz is hagy legyen joga ennek a körnek, hogy akár hibásan, vagy hibázzon is azt mondja, hogy hát túl korán, de azért elmondja, és akkor ne legyen megvádolva az, hogy Paprika Jancsik. Érted? Szóval ez az egyik történet. A másik történet meg pontosan azért, mert az elején dőlnek el igazából a játékszabályok. Nem biztos, hogy az a jó taktika, és én most direkt azt mondom, nem azt mondom, én ezzel egyetértek, még egyszer mondom, csak van egy másik olvasata is ennek, a türelemnek a másik olvasata, hogy az elején dőlnek el a történetek, tehát

0: ről beszélek, ezért volt az, hogy ebben dologban változás van, tehát igenis, és azért van nyilvánvalóan, mert a mostani politikai elit, tehát akik most megnyerték a Tisza, másképp gondolkodik, tehát hallgat arra, amit mondanak neki. És ez tulajdonképpen ebben a tekintetben bátorítója is hat, akár erre a körre is, hogyha úgy gondolják, hogy felemelik a hangjukat, akkor azzal a változást tudnak elérni, akkor felemelik a hangukat. És szerintem ez egy igenis pozitív és jó dolog.
1: Én alapvetően ugye nem újságíró vagyok, én vállalkozó vagyok, és alapvetően menedzser szemlélettel nézem itt a dolgokat, tehát én nem vagyok egy Tisza fan vagy egy Magyar Péter fanatikus. Én azt látom, hogy ezek az emberek másfél-két év alatt egy olyan dolgot vittek véghez, úgy, hogy most ne sértődjön meg senki, tehát mindenki jártatta a száját, ők voltak azok, akik dolgoztak. És én is a munkában hiszek, tehát én sem reklámoztam azt soha, amit én csinálok, vagy tehát mindig a teljesítményben, tehát addig, amíg más emberek például azon gondolkodtak, hogy lopják el azt a pénzt, ami az én gyerekeimnek lett volna számba, ugye, tehát, hogy leérjen a legszegényebb régiókba, addig én inkább megtanítottam 10 gyereket tamburázni, vagy kiemeltem a szegénységből. Tehát én mindig a munkában hiszek. Most én ezekben az emberekben nagyon-nagyon megbízok, tehát 16 éve volt Orbán Viktoréknak arra, egy olyan felhatalmazás mellett, ami utoljára talán Mátyás királynak volt, hogy rendbe tegyék az országot. És Orbán Viktornak meg lett volna az a lehetősége, hogy róla utcákat, köztereket nevezzenek el, beírja magát a történelembe, de így valószínűleg maximum bűnügyi aktát fognak elnevezni. És én nekem az a szemléletem, meg nekem az az életcélom is, hogyha majd egyszer rám húzzák a nagy harangot, akkor legalább egy emléktáblát nevezzenek el rólam a gyerekek, tehát hiú ember vagyok. És én mentén, ez az értékrend mentén szeretném leélni az életemet. És amikor találkoztam személyesen Magyar Péterrel, akkor is tehát beszéltünk erről, hogy Orbánnak meg lett volna ez a lehetősége, és akkor én láttam azt a mosolyt az arcán és a szemében, hogy majd én megcsinálom. Mm. Tehát én mindenféleképpen bizalmat szavazok ennek a kormánynak, és én úgy vagyok vele, meg ennek az egész politikai garnitúrának, és én úgy vagyok vele, hogy vállalkozóként megtanultam kivárni. Tehát te teljesen, Ernő, te teljesen másképp szemléled a dolgokat, úgy, ahogy mondtad, te az aktualitásokkal kell, hogy foglalkozz újságíróként, és fel kell vetni. És a kritika az a legfontosabb, amit muszáj gyakorolni minden magyar embernek. Én azt szeretném, hogyha az egész magyar társadalom annyira edukált lenne, hogy kritikusan gondolkodó felnőttek tömegeit tudnánk kinevelni, a gyerekekből, tehát a felnőttekkel nem tudom, hogy tudunk-e még valamit kezdeni, de a gyerekeinkből mindenféleképpen, és nem a Fidesz, meg nem a ilyen párt, olyan párt, Mi Hazánk fogja képviselni a fékek ellensúlyok rendszerét, mert mint látjuk, abszolút semmi ráhatása nincsen hol az egyik, hol a másik politikai formációnak erre, hanem a népnek kell. Tehát a kritikusan gondolkodó tömegeknek kell a fékek ellensúlyok rendszerét gyakorolni, és másképp nem lehet a politikusokat kordában tartani. És hogyha alapvetően úgy lesz felépítve ez az új rendszer, mint ahogy ígérik, hogy alulról fog szerveződni a problématérkép, amit később ők megoldanak, nem pedig úgy, hogy mint az előző rendszerben, hogy mondtam, hogy 25 ember megmondta, hogy a másik 10 millió mit csináljon, akkor szerintem egy csodálatos országban fogunk élni. Egyébként szerintem a nyugati demokráciák így működnek. Tehát a Svájcban például, hogyha van valami olyan kérdés, akkor népszavazást tartanak róla. Megkérdezik az embereket, hogy most ez mi legyen. Ami nekünk például nevetségesnek tűnhet olyan dolgokról, tehát hogy most a tehenek szarvát hagyjuk meg, vagy ne hagyjuk meg, tartanak népszavazást akár. Hmm. Tehát megkérdezik az egyszerű ember. De ott amúgy is úgy működik a dolog, hogy soha nem is volt ilyen, hogy képviselő úr, meg nem tudom, tehát hogy hajbókolni kell egy parlamenti alkalmazott előtt, vagy egy közszolga előtt, hogy ezt így kiemelni, vagy hogy minden, tehát nekem attól volt herótom, amikor műsor elején mindenkit meg kellett tapsolni. Tehát a ilyen képviselő, olyan képviselő, ilyen helyi kisebbségi elnök, mit tudom én, tehát mindenkit tapsolni kellett ott. Tehát ezek mit csináltak ezek az emberek?
0: Úgyhogy tudom, hogy
1: semmit nem csináltak igazából. És mondom, tehát ezzel állítottam kontrasztba azt, amikor a Péter nekem nagyon-nagyon hiteles volt, és így fog működni az egész ország. Eljött koncertre, vásárolt egy jegyet, leült valahova, végignézte a koncertet, és utána a gyerekek, amikor odaültek mellé, még pont volt egy szabad hely a Péter mellett.

0: ült mellé a Csabika meg a Ricsi, és a Péter csitítgatta ott őket, mert hát ők azt hitték, hogy falunapon vannak, hát életükben nem voltak még színházban előtte. És ott csitítgatta, és amikor vége lett az előadásnak, akart felugrani a színpadra úgy, mint mint a Ricsinek a platójára, hogy segít lecipelni nekünk az erősítőket, de hát akkor ott a többi néző megragadta az alkalmat, hogy találkozzon vele. Lejött utána egy 10 perccel később lejött utána az öltözőnkbe, és egy ilyen másfél órás fiesta hangulat alakult ki, hogy tehát ahol a mostani miniszterelnök, egyébként hihetetlen így visszagondolni, hogy a mostani miniszterelnök ott kvaterkázott a gyerekekkel, ropival kínálták, ott rétestettek, meg mit tudom, hogy nézd Péter, így úgy, és meghallgatta a legkisebb gyereknek a problémáját, tehát mindent politikamentesen, és egyedül jött a saját autójával, stáb, testőrök, kamerák, minden nélkül úgy, hogy azt az estét szerintem akár Macron elnökre is szánhatta volna, vagy bárki másra.
1: Hozhatok ezzel kapcsolatban egy,
0: persze, igen, persze,
1: egy nem feltétlenül ellenvélemény, de egy ellenpontozást, hogy 2006 vagy 7 van, amikor Orbán Viktor miniszterelnök még az ellenzék vezetője, és a feleségem Pécsett tanult egyetemen, és vonattal közlekedett, és éppen egy ilyen valamilyen fórumra ment az akkori ellenzéki vezérrel, és teljesen egyszerű másodosztályú vonat fülkébe, hogy nem Orbán Viktornak Orbán Viktor került szembe, mert oda szólt a jegye. Uh-huh. És elkezdtek beszélgetni, és a szendvicset megosztották egymással. És csak ezt akarom mondani, hogy van olyan pozíció, meg olyan szituáció, amikor emberileg tud viselkedni valaki, egyszerűen azért, mert nincs hatalma. És szerintem én ezzel egyetértek, amit te mondasz, és azt mondom, hogy lássuk meg, hogy mi történik, és nem véletlen, hogy az elmúlt 16 év után már nehez lesz ilyen emberré válni, mert az emberekben remélem, hogy megnövekedett egy ilyen immunrendszer, kifejlődött egy immunrendszer, de az még, hogy valaki ellenzékbe hogy viselkedik, szerintem azt még nem tudod egy-egyben átvinni arra, hogy majd hatalomba hogy viselkedik. Nézzük meg egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, hogy az a személyiség, aki ennyire kedves volt, meg ennyire emberséges és közvetlen, az majd milyen lesz. És az nem csak rajta múlik egyébként, hanem azon a közegen is, amit Magyarországnak hívunk, hogy mi hogyan viselkedünk, és hogyan hagyjuk vagy nem hagyjuk magunkat a mindenkori hatalommal szemben kiszolgáltatva. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és valószínűleg jó személyiség, tehát most én nem kritikát akarok megfogalmazni, csak az, hogy valaki ellenzékben hogy viselkedik, szerintem az még nem garancia arra, hogy majd a hatalom birtokában is úgy fog.
0: Semmi sem garancia, viszont én mondom, tehát én menedzser szemlélettel, én több száz emberrel csináltam állásinterjút, tehát több száz alkalmazottunk volt, tehát több ezer emberrel csináltam állásinterjút. Úgy gondolom, hogy az ember, tehát én végigkísértem ezt a fejlődést, ami másfél-két év alatt átmentek ezek az emberek, akik most az országot vezetik, és úgy látom, hogy mindegyik jó irányba fejlődött. És amikor, tehát hogyha ha tanulnak az előző rendszer hibáiból, és felfogja azt, hogy most nekik van az a lehetőségük meg, hogy valamikor majd róluk az utókor utcákat és köztereket nevezzen el. Én mondtam, hogy kihaltak az államférfiak, tehát az igazi államférfiak azok lehet, hogy közel 100 éve voltak utoljára Magyarországon, és nagyon nagy hiány van belőle. Tehát, hogyha ezek az emberek most tanultak ebből a dologból, akkor én úgy gondolom, hogy pozitív irányba fog ez az egész dolog fejlődni. Tehát én nagyon reménykedem benne, tehát én sem tudok olyan dolgokat állítani, hogy ez így lesz, vagy úgy lesz, vagy amúgy lesz, de én sokkal nagyobb reménységgel tölt el, mint például 16 évvel ezelőtt, amikor ez egy újdonság volt, ez a kétharmad, meg hogy minden mi irányítunk. Tehát ezt, hogyha megfelelőképpen kezelik most, akkor ebből egy csoda lehet Magyarországon is. Megvan, nekik is újból megvan adva lehetőség arra, hogy csodát műveljenek.
2: Most viszont abban a célen nem vagyunk jók, vagy nem lehetünk jók, hogy jósoljunk. Engem az érdekel, hogy azt mondta itt a Kapitány István nevét, és róla nem szeretném beszélni, viszont arról igen, hogy te valami hasonló karrier utat futottál be, hogy Ausztriában voltál vállalkozó, ott volt egy karriered, családod, és valami egészen másért jöttél haza. És nem azért jöttél haza, hogy a zenekaroddal a parlamentben fellépetek. Hogy erről egy picit tudsz nekünk mesélni, mert szerintem ez nagyon sokakat izgat, és egy nagyon izgalmas pszichológiai szempontból.
0: Igen, igen. nagyon, tehát a 90-es évekhez kell viszonyulni, a 80-as, 90-es évek fordulójához kell viszonyulni. Nekünk a családi hátterünk úgy alakult, ami a vidék Magyarországára egy jellemző családmodell volt, hogy a privatizáció során nagyon sokan elvesztették a munkájukat, így édesapám is az alkoholba fordult, édesanyám próbálta a családot valamilyen szinten összetartani szakmunkából, viszont tehát nem egészséges irányba fejlődött ez az édesapám alkoholizmusa miatt, tehát minket úgy nagyjából édesanyánk próbált nevelni, de inkább az utca nevelt fel, tehát 16-17 éves korom óta saját háztartásom van, mikor még gimnáziumba jártam, akkor azóta édesanyám az új párjával költözött össze, apámat meg ki kellett rakjam a házból, mert mondtam, hogy nem fogom eltartani 16 éves vagy 17 éves gimnazistaként felnőtt embert, úgyhogy az öcsémmel ketten maradtunk, és mindenféle munkát elvállaltunk, tehát tényleg mindent. És az egyetlen dolog, amit kaptunk, az a nyelv volt igazából, hogy közel kerültünk ugye a német identitáshoz. Úgyhogy én mindig azt gondoltam, tehát azt láttam a lehetőségnek, hogy valahogy jussak ki külföldre dolgozni, mert amikor Magyarországon még másfél márkás órabér volt, akkor már 10 márkákról beszéltek ott. Ugye nagyon sok sváb van a falunkban, aki perfekt beszéltek németül, és akkor ők már kint dolgoztak, és nekem is ez volt az egyik alternatíva, hogy én is valahogy jussak ki. És akkor 99-ben, 98-ban, nem tudom már így, kikerültem Ausztriába, hegyi parasztokhoz. Most csúnya szóval cselédnek, de hogyha a németről fordítom, a knecht, az ugye nem, tehát az cselédet jelent, de igazából ilyen mezőgazdasági alkalmazottként. Fönt a hegyen, csodálatos környezetben, 1200 méter magas, sípálya, nyáron ugye legelő, és akkor ott megtanultam ezt az alpesi gazdálkodást, nagyon-nagyon jó barátom ez a tiroli ember, még a mai napig is, mintha testvérem lenne, ugye kiderült, hogy egy kiváló harmonikás, 5 nap után én meg elkezdtem lekísérni gitáron, úgyhogy onnantól kezdve testvérek lettünk.
2: Mert tudtál már akkor zenélni?
0: Persze, 35 éve zenélek, tehát okay. Nem tudtam, mert a Ribár Józsi bácsi mindig azt mondta nekem, hogy kisfiam, azt a szót, hogy tudom, nem használjuk. Aha. Ezt tanítom a gyerekeknek is, de semmire, tehát szeretem csinálni, csináltam már, gyakoroltam, szeretem, mit tudom én, de az, hogy tudok zenélni, azt
2: okay, bocsánat.
0: Ilyet nem állítok. Tehát szeretek zenélni, és 35 éve, vagy 36 éve most már, 1989 óta, 1989. szeptember 29-e óta zenélek, az az első dátum rajta, az első kis füzetemen, amit a tanárbácsi írt
1: az
0: nekem.
1: Az a Pákozdi csatárnak a...
0: Tudom,
1: a
0: tudom.
1: Akkor volt valami rendezvény.
0: Igen, de pont aznap ugye szabad volt mindenkinek az a nap, és akkor a kultúrházban akkor volt egy próba, ahova én elmentem.
1: A hegyveres erők napja.
0: A cigány barátaimmal. És megkérdezték, hogy Zsolti, jössz tamburázni? Persze, hogy jövök, mi az? És maradt ez a nagy szerelem azóta. Úgyhogy...
2: ott tartottál, hogy gitároztatok együtt a...
0: Igen, tehát ott kitanultam a csinyát, binyát ennek az alpesi gazdálkodásnak, de én hetedikes korom óta minden iskolai szünetben... Minden iskolai szünetet munkával töltöttem. A nagybátyáim mind mesteremberek voltak, köműves, ács, gipszkartonszerelő, tehát építőipari mesteremberek, és ugye ahhoz, hogy piacképes tudásom legyen, tehát 2 nanomásodpercen belül kellett egy szakmát elsajátítsak. Hála Istennek azt mondják, gyors a felfogásom. És tehát nagyon gyorsan kitanultam ezeket a szakmákat, úgyhogy én ilyen 19-20 éves koromban már igazából készvállalkozóként tudtam kimenni Tirolba. És akkor 10 évig voltam a hegyi parasztoknál, és akkor el kellett döntsem, hogy Magyarországon építek házat, vagy ott kint Tirolban. A barátom felajánlotta, hogy ad egy telket, nekem csak maradjak ott kint, világ legszebb helyén, tehát az is 1200 méter magasban, legszebb kilátása, legszebb völgyre, tényleg Európa legszebb faluja volt már akkor 2-szer vagy 3-szor Westendorf, amire a kilátás nyílt volna, és... De hát ezt meg kell beszéljem a feleségemmel. És úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, hogy Vaskúton építettünk házat. Nekem mindig akkor, tehát ez Baja mellett egy kis falu, a szerb határtól 10 kilométerre, a Duna pesti oldalán. És nekem mindig akkor volt az az érzésem, hogy itthon vagyok, amikor átértem a Dunahídon, Baján. És tehát kint Ausztriában is akcentusmentesen beszélem az osztrák dialektusokat, tehát hogyha nem szólalok meg magyarul, akkor senki nem veszi észre, hogy én magyar vagyok. Viszont tehát ott sem tekintettek rám külföldiként, vagy ilyen jöttmentként, hanem tényleg elfogadtak nagyon sok helyen. Nagyon sok jó zenésszel megismerkedtem, vagy barátságot kötöttem ott kint Tirolban is. És tehát 100%-os életünk lett volna ott is, viszont ez az érzés nem volt meg. És én mindig azt mondjuk, hogy tehát én azt tartom, hogy az egész élet érzésekből áll. És hogyha azok nincsenek rendben, akkor mi értelme van az egésznek? És ott építettünk Vaskúton házat, nagyon jól döntöttünk így utólag visszagondolva, és el kellett döntsem, hogy most akkor még kijárok Tirolba, vagy mi legyen, közben elvégeztem a tanítóképző főiskolát is, és hát úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy a határ mellett itt valahol Bécs környékén keresek inkább valami építőipari állást, és akkor, mert mégis, tehát sokkal többet lehetett 25 évvel ezelőtt keresni, vagy 20 évvel ezelőtt keresni kint Ausztriában, mint itt Magyarországon. És akkor rátaláltam megint egy érdekes sztori volt, hívogattam cégeket, nagy céghez nem volt kedvem menni, mert ott tudtam, hogy ott hatalmas stresszfaktor van, és találtam egy olyan embert, aki beszélt a telefon végén burgenlandi tájszólásban, és ez nekem olyan szimpatikus lett, és ezzel az emberrel összebarátkoztunk. Egyébként 11 órakor felhívtam, beleszólt burgenlandi tájszólásba, előtte beszéltem néhány emberrel, de azok ilyen jugó-dajcsot, meg török-dajcsot beszéltek, tehát ezeket a török akcentus, meg jugó akcentussal, úgyhogy hát én annyira nem szerettem volna velük, mert nem sok jót hallottam én azokról a cégekről, és kérdezi tőlem, hogy mikor tudnánk személyesen találkozni. Ránéztem az órámra, hát mondom, olyan 13 óra 50-re ott tudok lenni, tehát ez tőlünk 300 kilométer körülbelül. Jó, akkor jöjjek 2-re. Megadta a címet, kimentem Oberwart mellett, Felsőőr mellett egy kisvárosba. Erre nézem, hát ez a nightclubnak a címe. Blue Moonshine, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt. Nézem, hát mondom, ez egy kupleráj. Hát bekopogok, délután lengeruhás, kiszolgáló csaj, ott áll. Mondom neki, ehhez is, ehhez az emberhez jöttem. Ja, igen, ő a főnök, ülj le, addig így el egy kólát. Jó, mondom, leültem, megjelent egy koszos munkásruhában egy osztrák úriember, összebarátkoztunk, azóta tényleg nagyon jó barátok vagyunk, és ketten felépítettünk egy majdnem piacvezető vállalkozást ott kint Ausztriában.
2: Nyugtasd meg a hallgatókat, amíg ez nem egy kupirány.
3: Csak hogy az egyen tiszta.
0: Nem. Azt egy építőipari vállalkozást, egyébként ezt a vendéglátó egységet akkor zárta be, mivel ott is nem tudom, piaci válság volt, vagy nem tudom, hogy mi nem is érdekelt ez a része, nem ment igazából. És felépítettünk egy nagyon jó, prosperáló vállalkozást az építőiparban, viszont rettenetesen nagy stresszel járt, tehát úgy voltam vele, hogy 8-10 évet bírtam ki ebben a szegmensben, és 2016-ban egyik reggel úgy döntöttem, hogy inkább én hívok egy taxit, és eljövök haza, mert ott hagyom az osztrák kollégára a dolgot. Tehát ő vett egy jachtot az Adrián, meg leköltözött, nem tudom, nyár elején, és akkor nyár végén jött haza, és annyi volt a munka, hogy utalt. Én meg mentem ilyen dobozos autóval, és tudtam, hogy melyik az a McDrive, ahova be tudok állni, Grácz és Bécs között mondjuk, és kidobtam 10 eurót, de az már nem volt rentábilis, hogy megvárjam a 3 euró visszajárót az 1 eurós szendvicsekre, amiket ettem. Tehát két telefon a kezembe, közben valahogy táplálkoztam, tehát ez nem volt igazán egy olyan élet, úgyhogy nem gondoltam, hogy ezt sokáig tudom folytatni, meg hát tehát azok az emberek, akik így az építőiparban jelen vannak a nagyvilágban, azok sem egyszerűek, és nem szerettem volna 40 évesen, hogy özvegy legyen a feleségem. meg valakinek egy jó parti legyen, mert gyönyörű, szép, meg gazdag, meg okos is. Úgyhogy inkább amellett döntöttünk, hogy akkor egy életmódváltást eszközölünk. És én nekem régi álmom volt, hogy hangszereket fogok készíteni, gyerekeket fogok tanítani, ha majd egyszer megöregszem. És akkor jött egy lehetőség 2016-ban, hogy Sükösdön kerestek tambura oktatót. Hát én meg pont otthon voltam, igazából sajtkészítő tanfolyamra jártam, meg megcsináltam ezt a mezőgazdasági technikus képzést, hogy tudjunk földeket, vagy a kis parasztgazdaságot elindítani. Az volt a koncepció, hogy veszünk 5 tehénkét, vagy 4, tehát pár darabot, megfejjük őket, csinálunk sajtot, ilyen kis önellátó gazdaságot, ilyen kis bio önellátó gazdaságot csinálunk a feleségemmel, és élünk boldogan. Hát azóta ez a 5 tehénkéből lett egy nagyobb állomány, meg lett, nem tudom, elég sok föld hozzá, tehát több száz hektár, ez sem tudott olyan pici maradni, és akkor elkezdtem párhuzamosan építeni a kis gazdaságomat. Ott szembesültem egyébként, hogy milyen magyar vállalkozónak lenni, tehát az, amikor szembeszéllel próbál vizelni az ember, körülbelül ilyen volt Magyarországon felépíteni egy mezőgazdasági vállalkozást a nulláról. Tehát az a fiatal gazda támogatás, amit elnyertünk, az a 11 millió, nem tudom hány százezer forint, annak a felét rögtön vagy visszafizettük valami szankcióba, vagy nem emlékszem rá, de a feleségem tett volt, hogy sírva fakadt éjszaka, mert olyan bürokratikus dolgokat tettek a nyakunkba ezzel a pályázattal, mint hogyha a világpénzét adták volna nekünk oda, és semmire nem volt elég egyébként, tehát nem lehettünk áfakörösök, nem lehetett, tehát mindent teliárba kellett kifizetni, az áfát semmiről nem tudtuk visszaigényelni. Tehát ilyen kezdő vállalkozás volt, ugye én mindig azt tartom, ha valaki bármilyen tevékenységbe kezd bele, kell minimum 5 év, hogy ez bejáratodjon. Na nálunk az az 5 év az pontosan meg is volt, addig tartott ez a fiatal gazdapályázat, és úgy döntöttünk, hogy nem is nagyon szeretnénk az életben még egyszer pályázni, már abban az előző rendszerben, mert tehát ez a bürokrácia, amit itt az emberek nyakába raktak, tehát a releváns törvények több mint 400 ponton változtak meg 10 év alatt. Tehát elsősorban én vagyok az a paraszt szerintem Magyarországon, akinek jár még bónuszabolcson kívül a magyar közlöny, vagy járt, és amikor a földtörvény megváltozott, akkor én szoktam a helyi ügyvédeket tájékoztatni róla, hogy figyeljetek, mert a földtörvény, vagy nem is a törvény szövege maga, hanem csak egy bírói joggyakorlat változott meg úgy, hogy ezt így vagy úgy intézzétek innentől kezdve. Úgyhogy,
4: ez különösen így a 10 év Ausztria és fényében lehet.
0: 18 év Ausztria fényében.
4: Vagy 18 év pláne.
0: Tehát ott, ahol mit tudom én, meg volt egy X, tehát hogy 98-ba, 99-be X százalékra lehetett felvenni vállalkozói hitelt akkor még shillingben, és 2016-ban ez nem változott semmit. Tehát egy olyan permanens jogi és gazdasági környezetet biztosított az osztrák állam a saját polgárainak, ami szerintem nálunk ilyen álomszerű lenne, igen. Tehát, hogyha milyen környezetben tudnánk itt Magyarországon dolgozni, főleg úgy, hogy nálunk nincs piac, tehát én nem Budapesten vagyok, én 180 kilométerre vagyok Budapesttől, nálunk semmi nincs. Tehát igazából tényleg a levegőből kell várat építsünk, ott vidéki vállalkozóként, se infrastruktúránk nincsen, se a támogatási rendszer nem volt megfelelő. Tehát ilyen környezetben vállalkozást építeni, én nem tudom, hogy... Tehát még egyszer nem biztos, hogy neki mernék állni így ezek tudatában, amit...
4: Csak zárójeles gondolat ezzel, amikor alkalom nyílik rá, ezt el szoktam mondani ebben a műsorban, meg máshol is nyilván, hogy a pár évvel ezelőtt voltunk Ausztriában, a Bécsben az osztrák ügyvédi kamaránál, és ott beszéltünk az ottani kollégákkal, is ott elmondták, hogy nagyjából egy olyan átlag 6 hetet kapnak az ügyvédi kamara az osztrák igazságügyminisztériumtól, hogyha egy olyan törvénytervezet valamit őket érinti. Ez mint ugye egy valódi társadalmi egyeztetés keretein belül. Ezt csak azért említem meg, mert hogy ez ugye különösen abban a most az általad elmondottak fényében különösen erős kontraszt, még erősebbé teszi ezt a kontrasztot a két ország között, hogy gyakorlatilag egy nagyon komoly, nagyon stabil társadalmi, illetve jogszabályi háttérrel rendelkező országot érintő úgymond finom hangolások, törvényi finom hangolások, vagy törvényi módosításokat kell elképzelni, és nem azt, ami ugye itthon történt eddig velünk, hogy kis túlzással napi szinten érkezik egy 180 fokos fordulat.
0: Hát ezek a 180 fokos fordulatok általában azért érkeztek, mert a NER valamelyik résztvevőjének az érdekét kellett kiszolgálni. Tehát rengetegszer változott meg, úgy mondom, a számunkra releváns törvények, mezőgazdasági vállalkozók számára releváns törvények, hogy utána kiderült, hogy mit tudom én, ez éppen meg akart szerezni egy 1000 hektáros birtokot valahol, vagy csak mondok egy ilyen légből kapott példát.
4: Csak hozzájuk szabják az egész.
0: Persze, tehát itt a, igen, rájuk írták a szabályokat, nem véletlen jöttek ki ezek a szabályok az éjszaka folyamán, tehát amikor éppen senki nem tudja leellenőrizni nulla társadalmi egyeztetéssel. Tehát társadalmi egyeztetés szerintem az volt, hogy megkérdezték az Orbán Viktort, hogy lehet-e csinálni.
4: Elmondom, mi volt, amikor amire nyilván rálátásom volt, amikor a státusztörvényt vezették a PUE-TV, a pedagógusok új életpályára vonatkozó törvényt, akkor engem a Totyik Tamás fölhívott, a PS-nek az egyik pedagógus szakszervezetnek az elnöke egy szerda délután, félig röhögve, félig sírva, hogy hát ezt akkor az van, hogy aznap mondjuk egy ilyen nagyjából 9 óráig bezárólag, ő átküldi nekem a tervezetet, a jogszabály tervezetet, egy komplett, teljesen új törvénynek a tervezetéről beszélünk, hogy akkor azt úgy véleményezzük. Hát úgy együtt nevettünk egyet a telefonba, és hát nyilván nem véleményeztük, mert ezért én szeretek szakmai véleményeket adni, de bohócnak, vagy mondjuk biodíszletnek nem szeretem oda tenni magam úgy kb. Sehova.
0: Most, hogy így elkanyarodtunk a közeleti témából, visszakanyarodok így a saját kis történetemhez, hogy elmondjam, hogy mi hogy alakult az életben. Amikor 2016-ban volt ez az életmódváltásunk, akkor volt egy olyan lehetőség a Sükösdi iskolában, hogy tambura oktatót kerestek. És Sükösd az egy ilyen 3500 fős falu, tehát egy nagy település, és akkor alig néhány gyereket, azt hiszem 5 gyereket irattak be az első osztályba a romák deviáns viselkedése miatt. Ugye hatalmas probléma volt a designer drogok, az ehhez kapcsolódó viselkedésformák, úgyhogy inkább elvitték a gyerekeket más faluk iskoláiba, vagy be a városba Bajára. És tehát ez egy nehéz terep volt, akkor lett egy igazgatóváltás az iskolának, néhány évvel később fenntartóváltás is, és megkerestek, hogy hát tudnék-e ott tanítani. Hát mondom, miért ne? Tehát most adta a Jóisten ezt a lehetőséget, akkor nekiugrunk. Teljesen szűz terület volt, vittem magammal a kis hangszereimet, haveroktól innen-onnan kölcsönkértem, amire húrt lehetett kötni, tehát mindenféle ilyen riszrosz fadarabokat, és akkor tehát toboroztunk, és összejött ilyen 20 gyerek, és akkor elkezdtem az oktatást úgy, hogy előtte a legelső próbálkozás az a kisfiamnak a zenekara volt. Őt tanítottam harmonikázni már előtte egy másfél-két évvel, ilyen hobbi szinten, és tök jól ment a harmonika neki, és ott volt két haverja, és ott játszottak hárman, mondom, gyertek csak ide. Egyiknek nyomtam egy basszusgitárt a kezébe, másiknak egy gitárt a kezébe. Ő harmonikázott, mondom, ezt üsd, és meg volt a zenekar. És rá egy évre már az iskolai rendezvényen a feleségemmel a gyerekünknek a zenéjére harmadik-negyedik osztályos lehetett, úgy, mint most ezek a picik, akikkel együtt zenélek. Az ő zenéjére táncoltunk, és elvittem Sükösdre ezt a kis zenekart, és megmutattam ott a sükösdi gyerekeknek, és akkor rögtön összejött 20 gyerek. És akkor elkezdtem ott az oktatást, aztán egy néhány hét múlva jönnek be a gyerekek, hogy Zsolti bácsi, papa kérdezi, hogy lehetne a tandíjat befizetni akkor, amikor megjön a családi. Jön a következő, mama kérdezi, hogy télen lesz a fűtés szezon, akkor is kell-e tandíjat fizetni, mert akkor nem járhatok. Hát mondtam az iskola vezetőjének, hogy ne haragudjatok, tehát nekem, tehát én ezektől a gyerekektől nem tudok egy forintot sem elfogadni, tehát ez nonsense. Én ingyen tanítom ezeket a gyerekeket, adni a kérésem, hogy itt Sükösdön ne legyen senkinek tandíja, tehát. És akkor kaptam egy kis úti költséget, de hát azt is igazából arra, hogy Mikulás csomagokat vett a feleségem a gyerekeknek, focis kártyákat vett, ez egy nagyon jó kis sztori egyébként, hogy lejöttek a muzsikás együttesnek a tagjai sükörzsem zenélni, és látják, hogy a gyerekek már szépen zenéltek, mint tudom, 2-3 évvel később volt ez, gyönyörűen zenélnek a gyerekek kottából. Kérdezik utána tőlem, hát Zsoltikám, ezt így el kell mondani. Tehát mi fellépésünk után jött a muzsikás együttes, hogy koncertet játszik, hát negyed órát vártak a vendégek arra, mert megállítottak, hogy miért nem hallottunk erről, és hol voltatok eddig. Hát mondom, ezek a gyerekek ekkorák voltak, most ekkorák lettek, tehát nem voltunk sehol, itt voltunk. És de el nem menjek, este meg kell, el kell magyarázzam, hogy ezeket hogy tanítottam meg kottát olvasni. És csak elmondtam nekik, hogy vettem focis kártyákat, és valaki el tudta mondani a C-dur skálát, C-D-E-F-G-A-H-C, ugye ez a do, ré, mi, fa, szol, la, ti, do, ABC-s hangokkal, akkor az húzhatott egy-két focis kártyát. Hát ezeknek a gyerekeknek nem vett senki, nem költött rájuk senki egy forintot, se egy focis kártyájuk legyen.
4: Csak megfelelően.
0: Következő héten felírtam ugyanezt a kottába, és akkor elmondott egy hangot, kapott egy fociskártyát. Tehát 2 másodpercen belül az összes gyerek tudta a kottát olvasni. És nekem a legnagyobb elismerés, ami nagyon inspiráló volt, az volt, amikor ugye a muzsikás együttes primása, aki egy etalon, a Porteleki László, egy behajolt az asztal végéről, azt mondja, hát Zsoltikám, lehet, hogy így még a Kodály Zoltán se tudta megtanítani a gyerekeket kottát olvasni, úgyhogy ez hatalmas elismerés volt, ez egy akkora visszaigazolás volt nekem, hogy csak jó, amit csinálok. Ez már évekkel később volt egyébként, mert bocsánat, ez ilyen kis intermezzóért. És akkor folyamatosan neveltem a gyerekeket, és mindig, tehát nagyon-nagyon sokat fejlődtem, és bevittem ezt a menedzser szemléletet oda abba az iskolába, eltűnt az iskolai szegregáció. Tehát a gyerekeket először én is mindig közösséget próbálok formálni a gyerekekből. Amikor volt egy toborzás, akkor én fogtam, kettesével beállítottam a gyerekeket, akik jelentkeztek, hogy szeretnének jönni tamburára, másodikos, harmadik osztályos gyerekek, év elején, szeptemberben. És akkor beálltak kettesével, elmondtam nekik, hogy zenészek vagyunk, úriemberek, tiszta kézzel nyúlunk a hangszerhez. És az első óra az abból állt, hogy kettesével felgyalogoltunk szépen a zeneterembe, ahol voltak a hangszerek, vagy a próbahely, és megtanítottam őket először kopogni. Mondom, egyes új, kettes új, hármas, négyes. Becsukod az egyest, becsukod a hármas, becsukod a négyest, ugye maradt a középső új, nagy röhögés, mondom, behajlítod, és szépen bekopogsz. Kopog hármat. És akkor szépen minden gyerek bekopogott. Bent ült egy nagyobb fiú akkor már, és akkor az szólt, hogy szabad. Jó, szabad, akkor kinyitjuk az ajtót, bementünk, na, és akkor ott kezdődött, hogy kell kezet fogni. Felállunk, szemébe nézünk, hogy tartjuk, nem mennyire szorítjuk meg az ember kezét, megkérdezzük, hogy leülhetünk-e. Tehát ilyen alapvető viselkedésformákat próbáltam a gyerekeknek így mindjárt az elején, az első órán. Ebből állt a zeneóra az első. És akkor ott voltak a hangszerek, az első órán csak megfoghatták a hangszert. Először csak meg lehetett csodálni, utána megfogni, hogy az érdeklődését felkeltsem a gyereknek.
1: Kérdezhetek valamit?
0: Igen.
1: Hogy azt mondod, hogy eltűnt a szegregáció az iskolában, erről tudnám mesélni egy kicsit?
0: Fogok, igen. Tehát bevittem ezt a menedzser szemléletet, és nálam nem volt olyan, hogy cigány gyerek, magyar gyerek. És akkor elkezdtünk a gyerekekkel zenélni, elkezdtem nekik tanítani, és ez a zseniális módszer, amit a Józsi bácsitól tanultam, ez az újrendes módszer, ez egy olyan dolog, hogy 2-3 hónap alatt a gyerekekből egy jó kis zenekart lehet formálni, ahol már el tudják játszani az ilyen alap dallamokat, tehát amiket az általános iskolában, tehát nem véletlen tanuljuk az ilyen kiskece lányom, tavaszi szél, pentatonos kis egyszerű nótákat, amiket mi még, én nem tudom most az általános iskolai tananyagot, de ugye az első ilyen dolgokat. És ugye itt releváns volt nekünk a Zöld az erdő, az is 6-7 hangból áll, tehát könnyű eljátszani a tamburán. És elkezdtük játszani ezeket a nótákat, és a gyerekek vitték haza a kottát, és ugye ott volt a Zöld az erdő, meg a Nem vagyok én milliómos, és az anyuka írt nekem, meg többen, hogy az én gyerekemnek miért kell cigány nótákat játszani. És akkor visszaírtam neki, hogy nem csak cigány nótát fogad egy gyereked játszani, hanem fog magyart, bunyevácot, svábot, szerbet, horvátot, ezekre mind meg fogom tanítani, meg arra is meg fogom tanítani, hogy az életbe senkinek ilyen SMS-eket ne küldjön. Úgyhogy, tehát nálunk a zenekarban nincs ilyen, hogy cigány gyerek, magyar gyerek, bunyevász gyerek, sváb gyerek, mind magyarok vagyunk. Erre mondtam, hogy én azt a szemléletet szeretném meghonosítani, hogy mink cigányok, jó magyarok vagyunk. És e mentén e szemlélet mentén próbálom nevelni az összes gyereket, akinek a szülei rám bízzák a gyerekeknek nem csak a zenei nevelését, hanem az egyéb nevelését is így. Úgyhogy jó példát próbáltam mutatni, és a tanárok is vevők voltak rá. Tehát én alapvetően projekt alapú oktatásban gondolkodom, mint ahogy mondtam, hogy egy, vagy nem tudom, hogy nektek mondtam? Nem.
4: Amit? Már,
0: bocsánat, mondja csak. Hogy tehát nekem egy héten 2 órán van arra, hogy ezt a 20-25 gyereket megtanítsam zenélni. Tehát nekem egy héten, kedden délután 5 órától 7 óráig vagyok Sükösdön, és én nekem ennyi időm van arra, hogy ezt a 20 pár gyereket megtanítsam zenélni. Én minden gyerekkel 2-3-5 percet tudok foglalkozni, osztatlan figyelmet, közben jön Zsolti, Zsolti, Zsolti, Zsolti. Tehát hogyha annyi ezresem lenne, ahányszor én meghallgattam azt, hogy Zsolti gyerekek szájából, akkor az magyar államadóságot vissza tudnám fizetni. Tehát, és addig kikapcsolom így a külvilágot, hát arra figyelek azért, hogy a gyerekek hogy viselkednek, így félszemmel, tehát megy a multitasking, de próbálom annak a gyereknek elmagyarázni ezt a kis tananyagot, egyszer vagy kétszer tudjuk végigvenni a számot, utána a gyerek megy ki, nem esek kétségbe, nem tudja végigjátszani, következő órára valamiért tudjon a gyerek, hogy végigjátsza. És miért? Kint rollereznek az utcán, összekeveredik valamelyik haverra, előkerül a hangszer, bemennek, gyakorolnak, zenélnek, és következő hétre mindenki tudja. Tehát igazából ez a projekt alapú oktatás, amikor a gyerek fejében nem a tananyagot próbálom belesújkolni, hanem a gyerek érdeklődését keltem fel. Sokkal hatékonyabb, tehát vannak olyan tanítványaim, akik szerintem 10 évvel ezelőtt szóról szóra vissza tudják mondani az összes baromságot, amit én akkoriban mondtam nekik. Hát ugye legjobban a viccek ragadnak meg azok a dolgok, amik érdekesek, de ugyanígy a zenében, tehát bármelyik zenei szabályrendszert, vagy bármit elmondok a gyerekeknek, azon nyomban megragad náluk. És csak azért, mert az érdeklődését felkeltettem. Alapvetően szerintem ez a projekt alapú oktatásnak a lényege. A viselkedési formát pedig mindig a közösség határozza meg. Tehát, hogyha a közösségbe előtetjük a szegregációt, meg előtetjük azt, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, akkor a gyerek úgy fog szocializálódni. Hogyha ez a közösség úgy működik, hogy ezek a dolgok nincsenek jelen, ezek a negatívumok, mert másnak nem tudom nevezni, akkor a gyereknek az lesz az automatikus. Én egyébként ezt az egész projekt alapot, meg ezt az elfogadást, meg ezeket a dolgokat Ausztriában szedtem magamra, én ott szocializálódtam. Ugye télen a hegyekben síparadicsom Tirol, és rendszeresen jöttek Hollandiából, Dániából, Németországból, mindenhonnan jöttek gyerekcsoportok. Tehát ezek a 15-6 éves gyerekcsoportok oda hozzánk. És én a hollandoknál láttam például azt, hogy a hollandoknál a Down-szindrómás gyerek nem Down-szindrómás gyereket próbálják integrálni a társadalomba, hanem a társadalom integrálódik a gyerekhez. Tehát amikor a kis Down-szindrómás kisfiúk fönt állt a sílécen, a ház előtt, ott a sík minden a terep, és két kislány húzta a síbottal, két kislány hátulról támasztotta, másik kisfiú meg vette fel kamerára, hogy tehát is ez, a gyerek úgy kacagott, tehát ez... Tehát hihetetlen élmény volt.
2: Kicsit elnőtt téged is meg akarunk szólítani, hogy egyrészt kérdezted a Zsolta, de majd arra persze Zsolta válaszol, hogy szűn meg a szegregáció, hogy van benned egy szkepszis, vagy ez minek szólt ez a kérdés?
1: Nem, hát kíváncsi vagyok. Én abszolút kíváncsiság. Miért lenne bennem szkepszis? Kíváncsi vagyok rá, hogy ez nem sikerült, mert ez szerintem egy fontos tudás.
2: Na.
0: Tehát gyakorlati módon, tehát nem csak beszélünk róla.
1: De az iskolában szűnt meg?
0: Az iskolában is, meg hát a zenekarban is nálam.
1: És akkor
0: meg...
1: azt jelenti, hogy az a munka, amit te végeztél, az... Most csak próbálom lefordítani, hogy annyira közel hozta ott a különböző társadalmi rétegből lévő gyerekeket, hogy az már az iskolánk az összetételében is megmutatkozott végül?
0: Pontosan.
4: Tehát, hogy elkezdtek visszajönni a bajáról, és visszajöttek, visszajöttek a gyerekeket
0: a szülők? Mostanra azért harcolnak a szülők,
4: Hogy oda sükörde.
0: Hogy oda sükörde, bejussanak az iskolába.
4: És a herbálozás az csökkent? Vagy az
0: nem ezek a gyerekek herbáloztak, hanem azok, tehát
4: hát nem csak a
0: 25-30-40 ez... éves emberrel már nem tudsz mit csinálni.
1: Világos.
0: Én azt látom, hogyha ezeket a gyerekeket, akik most 8-10-12 évesek, tehát azt látom, hogy azok a gyerekek...
4: Csak hogy arra gondoltam, hogy kevesebb utánpótlás van mondjuk, ugye, akik, tehát, hogy akik kapnak egy ilyen hátteret iskolába, akár csak közvetve, akikkel aztán ezek a gyerekek kapcsolatba kerülnek, hogy mondjuk kisebb utánpótlás lesz aztán, amikor belépnek a herbálozós korba, többen fogják mondjuk visszautasítani.
0: Ezek a gyerekek mindenféleképpen
4: visszautasítani. És ez még csak egy ilyen nagyon marginális
0: hatás. Csak az a baj, hogy ez csepp a tengerben egyelőre, tehát most ez a 20 vagy 25 gyerek, ez csepp a tengerben, viszont ők el tudnak egy olyan úton indulni, meg olyan példát mutatni azoknak a gyerekeknek is szerintem. Tehát ugye cseppekből áll össze tenger. Tehát érezhetően nem azt mondom, hogy tehát de most minden milyen jó, meg megszűnt a herbálozás, mert abszolút nem érezhető ez a dolog. Tehát ugyanazok az emberek herbáloznak, akik 15 évvel ezelőtt is herbáloztak, meg ugyanazok a deviáns viselkedési formák vannak, de azt látom, hogyha ezekkel a gyerekekkel kezdünk foglalkozni, és azok a gyerekek, akiket mondjuk 10 évvel ezelőtt 13 évesek voltak, azok mostanra nem lett mindenki zenész, vagy tehát, sőt, néhányan lettek zenészek, viszont a többi az meg csak jó ember lett. Tehát azt látom, hogy
1: az se rossz.
0: Jó villanyszerelők lettek, jó cégvezető lettek, jó vállalkozók lettek ezek a gyerekek, és lehet, hogy a másik út az meg az lett volna nekik egyenesen, hogy kiemelik a családból, javítóintézet, tököli börtön, hajléktalanság, drogfüggőség. Tehát így ez a másik életút, ami nagyon sarkosítva, tehát de tendálhat afelé az életük. És ezek a gyerekek, akik így zenekarból kerültek ki, vagy tehát a kezem alól kikerültek, így nem tudok nagyon olyan gyereket, aki nagyon elkalódott volna. Olyan, aki még az elején abba hagyta, és tököli börtönbe végezte, olyanok vannak, de aki így végigvitte ezt az utat, azok úgy általában...
4: Elkalódtak el.
0: Igen, azok jó gyerekek lettek, és jó emberek, meg jó családapák. Tehát
2: azt szeretném kérdezni, hogy a... Szóval nagyon izgalmas dolgokról beszélsz, illetve beszéltek, és itt már többször is volt ez téma a műsorban, és most is szeretném feltenni kérdésként, hogy mit gondoltok arról, talán főleg te, de nyilván Zsolt, te is, hogy mikor kell egy... tehát, hogy amit te mondasz, hogy amit te képvisel, Zsolt, az, hogy minden gyerek egyenlő, igazából ez ilyen, vagy ilyen szociológiailag kell ezt behatárolni, hogy ilyen színvak modell az, amit te képviselsz?
0: Bocsánat, nem. Aha. Tehát a 7 éves gyerek egyenlő. Tehát a 7 éves gyerek, mindegy, hogy a legutolsó utca, legutolsó házából származik, vagy a milliárdosnak a fia, a 7 éves gyerek az ugyanolyan. Minden gyerek a tudásra szomjas, a gyerek úgy van kitalálva, jó Isten úgy találta ki a gyereket, a tudásra szomjas, és ha megkapja ugyanazt az esélyt, a társadalomtól, akkor bármi lehet bármelyik gyerekből. Tehát minden gyerek egyforma. Ez nem színvakság, ez tény. Okay. Tehát ezt így saját magam megtapasztaltam, és bizton állíthatom, hogy a 7-8 éves gyerek mindenhol egyforma, teljesen mindegy. Nekem van most két tanítványom, akit kiemeltek a családból. Elvitték őket gyermekotthonba Kecskemétre, 100 kilométerre tőlünk. Kijártam, hogy tovább taníthassam a gyerekeket. Nem engedtem el a kezüket. Az egyik gyerek az olyan tehetséges, hogy a KTE foci csapata, profillabdarúgó csapat fogadja a gyereket. Tehát semmi különbség nincs a gyerekek között, hogy ők állami gondozottak, vagy pedig a milliárdos szülő a nagy terepjárójával viszi el oda arra az edzésre azt a gyereket. Mind a kettőből lehet, hogy lehet válogatott focista, de lehet, hogy mind a kettő ügyvéd lesz, vagy buszsofőr, vagy bármi lehet bármelyik gyerekből igazából. Tehát, van az, amikor így belép már ez a szociológiai különbség, de szerintem ez még nem a kisgyermekkorban, hanem ez utána, és ez mindig a társadalomnak a hibája. Tehát, hogyha Finnországban meg tudják azt csinálni, hogy a miniszterelnöknek a gyereke, meg a köművesnek a gyereke ugyanabban az iskolában egy padban ül, és mind a két gyereknek ugyanazt az esélyt adják meg, akkor szerintem Magyarországon sem kivitelezhetetlen ez a dolog.
1: És most mi volt a kérdés?
0: Bocsánat,
1: fel a kérdés.
2: A kérdés az az, hogy ahogy viszont te beszélsz, az mondjuk akár az államtitkárok számát tekintve, az nem a színvak. Vagy értem, hogy Zsolt, amit elmondod, az nem színvak, hanem egyszerűen minden gyerek egyenlő, de hogy te pedig azt mondod, hogy a mondjuk romákat érintő kérdésekkel megkülönböztetetten is kell foglalkozni, és nem csak nem megkülönböztetetten. Ezt jól értem.
1: Persze. Hát egyfelől az a probléma ezzel az, tehát hogy tehát nem, én is azt gondolom, és azt nem tudom, ez szerintem nem színvak, ez nem biztos, hogy ez egy jó szó, hogy ez színvakság, de nem gondolom, hogy azért, mert egy gyerek mondjuk a roma, akkor őt másképp kell tanítani, tehát más módszereket kell használni, adott esetben mondjuk más osztályba kell rakni azért, mert őnek is speciális szükségletei vannak, és akkor azt ki kell segíteni. Szóval
0: ezt egyáltalán nem gondolom. De a rendszer ezt gondolta, ez a legnagyobb probléma.
1: Igen. Szóval én ezt gondolom. Másrészt, és nagyon sok minden más kapcsán is azt gondolom, hogy ugyanazt a bánásmódot kell alkalmazni azokkal az emberekkel szemben is, akik mondjuk eltérő bőrszínűek, mondjuk így. Ugyanakkor azt nem lehet elfelejteni, hogy egy olyan országban élünk, ahol a társadalom az nem színvak. Tehát egy olyan országban élünk, ahol ha mondjuk bemész egy boltba, akkor utánad jön a biztonsági őr, hogyha bemész egy iskolába, akkor ha te mondjuk éppenséggel ugyanannyira eltérően viselkedsz az átlagtól, mint adott esetben egy fehérbőrű gyerek, te rád már az osztályfőnök vagy a tanár megjegyzi, hogy na hát a cigányok ilyenek, és te ezzel a kiinduló ponttal indulsz, és hogyha mondjuk éppenséggel azért, mert roma gyerek vagy, és egy sok száz éves hátrányt görgető örökséged van, és mondjuk éppenséggel egy szegregátumba születsz, akkor már az iskolába való eljutásod is hihetetlen akadályokba ütközik. Például most voltunk Cegléden egy olyan külterületen, amit úgy hívják, hogy Ugyer, ahol kilométereket kell gyalogolni abban a szegregátumból a gyerekeknek, hogy a főúti kijussanak. Nem az iskolába, a főúti. És ott várja őket a busz. Szóval ezek a hátrányok, azok mégsem lehet azt mondani, hogy az mondjuk azok, ezekben ne lenne etnikai, hogy mondjam így, tehát hogy ne azért lennének ezek a hátrányok, mert adott esetben ezek a gyerekek romák, vagy ezek az emberek romák. Tehát, és ezekkel a hátrányokkal meg igenis foglalkozni kell. Tehát ez a kettő történet. Tehát nem kell másképp tanítani, viszont az, hogy a rajtkockára oda jusson az ember, tehát hogy tényleg azt mondjuk, hogy egyenlő, és ne egy cinikus dolog legyen, hogy hát én mindenkivel egyelően bánok, hát most én nem tettek róla, hogy ő ezt nem
2: tudja. Hogy nem jut be az iskolába.
1: Igen. Igen. Szóval ezt a fajta történetet, ezt a cinikus hozzáállást tudjuk elfelejteni, és ezt a fajta, az, hogy más rajtkockáról indulnak a szegény és köztük nagyon sok roma gyerek, ezt ki tudja küszöbölni az ország, ahhoz viszont kellenek olyan plusz intézkedések, hogy ez megszűnjön, vagy csökkenjen. Szóval ez a különbség.
2: Uh-huh. Itt akkor most két kérdés is fel akarok tenni neked. Az egyik az, hogy mit gondolsz, hogy milyen plusz intézkedésekről van itt szó. A másik, az pedig minden kettőtöktől kérdés, hogy a magyar közbeszédben sokszor összecsúszik a szegény és a cigány a közbeszédben. Igen. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy hát ő nehéz sorsú gyerekek, akkor igazából sokan azt gondolják,
1: hogy
2: ő most igazából cigányokról beszél, igen, pontosan, csak igen. Azt nem szabad kimondani.
1: Igen.
2: Hogy ezek, hogy hogyan lehetne a közbeszédet kicsit, nem tudom, transzparensebbé, vagy őszintébbé, vagy lényegletelőbbé tenni úgy, hogy az közben ne legyen se etnicizáló, se rasszista, se pedig, nem tudom, fölöslegesen neofemizáló.
1: Tehát két kérdésed van. Ezek szerint. Akkor az első kérdés, inkább a másodikkal kezdem, mert az egyszerűbb, hogy én szerintem az a probléma ezzel, tehát lehet ezt, tehát értem, amit mondasz, és egyébként mi a roma sajtóközpontnál is ezzel problémákba ütközünk, mert, és egyszerűen azért, mert hogyha két kört mondasz, hogy a szegénység, és azt mondod, hogy a romák, az elképesztően korrelál egymással. Tehát nagyon-nagyon a két halmaznak a közös metszete. Uh-huh. Hatalmas. És egyszer ez tény. És az is egy szociológiai kutatások mondják, hogyha valaki románnak születik, akkor sokszoros az esélye, hogy szegény legyen, és ha valaki szegénynek születik, sokszoros az esélye, hogy az roma legyen. Tehát egyszerűen ez szociológiai tény, sajnos. Uh-huh. Tehát amikor szegényekről beszélünk, akkor nagy esélye, nem minden szegény roma, és nem minden roma szegény. Nyilvánvalóan rétegedett társadalomról beszélünk, de emiatt van ez a történet. Ez nem feltétlenül csak a rasszizmus miatt van, vagy azért, mert összemosuk és etnicizáljuk a szegénységet, hanem a tény miatt. De nyilvánvalóan az is egy fontos történet ebben, amit feszegetsz, hogy van egy csomó olyan történet ügy, ami az emberek, a romáknak a társadalmi helyzetétől független ügyek, problémák, például a rasszizmus, tehát az, hogy nekem barna a bőröm, az nem feltétlenül csak azért különböztetnek meg, mert mondjuk szegényes ruhába vagyok, hanem azért is megkülönböztetnek, mert már eltérő a bőröm színe. Tehát a rasszizmus kérdés az mindenképpen például egy ettől független történet, és nyilvánvalóan a szegénység meg egy olyan dolog, hogy különböző kutatások vannak, de azt lehet mondani, hogy körülbelül a magyarországi szegényeknek a harmada tekintető romának, és kétharmada nem. Tehát a többsége nem a többsége nem. A szegények többsége nem roma. Úgyhogy ez is nyilvánvalóan, és emiatt sem lehet, visszatérve az etnici, vagy a színvakos történetedre, hogy ezért sem lehet úgy kezelni a szociális problémákat, hogy az a romáknak a problémája, hanem az a szegényeknek a problémája. Viszont az, hogy valaki roma, az egy másik réteg ezen a történeten, és ezt meg nem szabad figyelmen kívül hagyni. És ez is egy fontos, tehát ezt kell. És akkor, hogy hogyan lehetne megoldani, akkor kicsit átkötök erre, valami nehéz történet.
2: De nem sem megoldani még egyedül, csak a kommunikáció.
1: Hogyan lehetne kezdeni ezzel a történettel, majd akkor a Zsolt elmondja, mert ő ez jobban ért. Én szerintem ez egy iszonyatosan bonyolult történet, mert az egész társadalmat kell megjavítani, nem abban kell javulást hozni, hogy akkor mit tudom én, a romák egészségügyi ellátását így javítanám. Az iskolai szegregációba így jutnék bele. A romák munkavállalási, tehát nem a szektorokat kell javítani, az egész magyar társadalmat kell megjavítani, és úgy, hogy közben figyelek arra, hogy a magyar társadalmi javítása közben arra figyelek, hogy a romák ebből nem maradjanak ki. Tehát minden egyes szektorban ott kell lenni, és erre kell figyelni. Én amikor nagyon-nagyon régen dolgoztam minisztériumnak, akkor például egy olyan dolgot találtunk ki, aminek az volt a neve, hogy esélyegyenlőség elvű támogatáspolitika, aminek pont ez volt a lényege, hogy nem kapott egy fillér uniós támogatást sem senki, hogyha nem figyelt arra, tök mindegy, hogy mi volt, ha nem figyelt arra, hogy mi lesz a szegények és a romákkal. Tehát, hogyha mondjuk építettek egy kastélyt, most mondok valami hülyeséget, és a település arra pályázott, és egyébként tudjuk, hogy van egy óriási nagy szegregátum, és azzal nem foglalkozik, akkor a kastélyt sem építse meg. Aha. Akkor ne építse meg, mert az, hogy fontos a probléma. És egyébként meg mindennek az alapja, nekem a meggyőződésem az, ez az elkülönítés, az elkülönítő technikák, és az pedig az embereknek a fejében van. Tehát ott kell szerintem valamit megkezdeni.
4: Ezzel kapcsolatban még mielőtt Zsolt, bocs, válaszolsz a kérdésre, csak két kiegészítő kérdés a Dávid kérdéséhez, hogy tudtok-e, és hogyha tudtok, akkor mondjatok bármilyen pozitív, illetve sikeres, akár nemzetközi, akár itthoni történelmi példát ennek az egész problematikának a kezelésére, ha volt ilyen, hogyha tudtok erről.
1: Hát lokálisan nagyon-nagyon sok jó példa van. Tehát az, hogy iskolák, akár ilyen kezdeményezések, mint a Zsolt, sok ilyen van, hogy egy helyben, egy településen, akár egy személy is meg tud fordítani dolgokat. Tényleg egy személy is, aki mondjuk 10 évig, 20 évig dolgozik, ott van helyben, és bizalmat kap, és csinálja. Tehát helyben, de az, hogy egy ország hogyan változik, azt az állam nélkül nem tudod megcsinálni.
4: Hát,
1: és az állam ebben az elmúlt 36 évben az állam ebben még nem állt bele. Ráadásul nem is egy vagy négy éves ciklusokban kell gondolkodni, hanem 10-20 éves táblatokban. És addig, amíg ebben nem lesz mondjuk a magyar társadalomban, nekem ez a meggyőződésem, nem lesz ebben egy minimális egyetértés, és azért mondom, hogy a fejekben kell szerintem elsősorban rendet rakni. Tehát nem lesz egy minimális egyetértés, akkor mi lesz, hogyha mondjuk most a 14 évig iszonyú jó dolgokat csinál, de jön egy másik párt, és azt fog mondani, hogy baromságot csináltál, nem lesz jó. Tehát, hogy, és azért fogja ezt mondani, mert a magyar társadalom, ha a magyar társadalomban nem lesz elültetve annak a magja, hogy milyen irányba kellene elvinni ezt a történetet, akkor ugye nem lesz politikai nyomás azon, hogy ezt tovább kell vinni, függetlenül attól, hogy kiviszi. Mm. És ezért van az például, hogy amit mondtál visszakötve a te ausztriai történetedre, hogy ott azért nem változik a jogszabályi környezet, mert abban a pillanatban az utcára mennének a gazdák. És letarolnák az ottani kormányzatot, egyszerűen mert tudják, hogy ez úgy a jó. De például a roma ügyben, vagy a romák egyenlősége ügyében nincsen ilyen társadalmi egyetértés. És addig, amíg legalább minimálisan nem lesznek ennek a csövekei leverve, addig szerintem nem lesz. És ebben szerintem nagyon-nagyon nagy szükség lenne a roma értelmiségre. És hát reméljük, hogy majd szerepet kapnak.
2: De hát bocs, mindjárt csak, hogy itt azért nagyon fontos dolog volt, még nem került elő, hogy a roma, nem is tudom, hogy lehet a roma közösségről beszélni, mert hogy nem egy homogén masszáról van szó. Igen. Nagyon sokféle roma van, nagyon sokféle...
1: Hát mint hogy a magyarságról sem lehet homogén masszaként beszélni, vagy tudom, tehát nyilvánvalóan.
2: Igen, csak ez itt is fontos, hogy kisebbségeknél mégiscsak hajlamosabbak vagyunk, ez megint pszichológia vagy szociológia, hogy a másik csoport az mindig homogén, egységes, mi pedig mindig különbözőek vagyunk, és nem tudom, mondja Zsolt.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, hogy a magyar szegény rétegnek, tehát van 3 millió szegénységi küszöb alatt élő ember Magyarországon, aminek a kétharmada nem roma származású. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom nem bír el se a szociális háló, se pedig a magyar gazdaság egy ilyekkora luxust, hogy ennyi ember szorult a perifériára Magyarországon. Ezeknek a szegénységben élő embereknek a nagy hányada vidéken él. Tehát a vidéki Magyarország részesei. Nagyvárosokban ugye könnyebb a megélhetés, több a munka lehetőség, tehát ott azért akkora arányban nem fordul elő, mint például minél távolabb megyünk egy várostól, minél kevesebb a lehetőség, annál nagyobb a szegénység, annál több
1: azért
0: a szegények.
1: Elmert Budapesten is iszonyatos szegregátumok vannak, még Budapesten is.
0: Jó, de nem jellemző, tehát azt mondom, hogy inkább... Ott nem biztos, hogy gazdasági okai vannak annak, hogyha olyan szegregátumok vannak, hanem ott lehet, hogy edukációs okai vannak ennek a dolognak, tehát ez egy másik kérdés. De én azt mondom, hogy tehát, hogy és ez a 3 millió szegény ember, ez nem véletlen van az országban. Ez pontosan azért van, mert az elmúlt 36 évben a vidékfejlesztés csődöt mondott. Tehát egyetlen egy kormányzat nem volt, aki a vidékkel bármit is tudott volna kezdeni, vidék Magyarországával, és egy erős vidék nélkül nem lehet egy erős gazdaság, nem lehet egy erős ország. Én azt gondolom, hogyha a vidéket fel lehetne fejleszteni, úgy, mint Ausztriában, vagy bármelyik Szlovéniában, vagy nem menjünk messzire, akár Lengyelországban, magyar vidéket fel lehetne fejleszteni, és erre lenne politikai és gazdasági akarat, akkor nagyon-nagyon sok dolgot megoldana ez a változás, és onnantól kezdve lenne releváns, és akkor tudna belépni a roma értelmiség, az ilyen értelmiség, ezek meg azok a dolgok, mert nagyon sok dolog, amit te elmondtál, Ernő, ezek mind tünetek. Tehát nem a tünetet kell kezelni, hanem alapvetően a betegséget kell kezelni. És én azt gondolom, hogyha a magyar gazdaság beindul, a magyar vidék fejlődik, akkor lehet arról beszélni, hogy tehát akkor el fog tűnni magától nagyon sok olyan dolog, ami most a deviáns viselkedést, a szegénységgel kapcsolatos viselkedési formákat határozza meg. Ezzel nem tudott egyetlen egy kormányzat semmit kezdeni. Tehát amikor felbomlottak a termelőszövetkezetek a 90-es évek elején, ami a legtöbb munkát adta Magyarországon, a vidéki Magyarországnak, akkor alakultak ki ezek a közösségek, meg ez a rengeteg ember szorult a perifériára. Úgy, ahogy elmondtam, hogy az én családomban is 90-es évek elején volt ez a törés. Na most van nagyon sok olyan család, ahol az apukát, anyukát nem látták még elmenni dolgozni, hanem ők a szociális hálóból élnek. Tehát a családi pótlék,
1: hát vagy pedig vitatkoznak. Ezzel vitatkoznék. Adataim is vannak erre.
2: Mindenki vitatkozik.
0: De most nem romákról beszélek. Tehát sok olyan család van, ahol még nem látták. Én meg tudom, én meg tapasztaltam. Tehát én vidéken élek, én testközelből tapasztalom ezeket a dolgokat. Én nem politikai statisztikákat, meg nem politikai elemzéseket olvasok, én csak azt tudom elmondani józan paraszti észre, egyszerű vállalkozóként, amit meg családapaként, amit én a saját bőrömön tapasztalok. Tehát én ott vagyok a szerb határtól 10 kilométerre, ahol semmi nincsen. Tehát ott nekünk nincsen se piacunk, se infrastruktúránk, se lehetőségeink nincsenek, csak az, amiket mi megteremtünk magunk. magunknak. Tehát én, hogyha Budapesten lennék vállalkozó, akkor valószínűleg 100-szor lennék sikeresebb, hogyha, mint ausztriai példa is mutatja, hogyha ott maradtam volna, akkor meg a mostani jelen pillanathoz képest pont 1000-szer lennék sikeresebb. Tehát én csak a tapasztalataimat tudom erről a dologról elmondani. És azt a magyar, tehát azt látom, hogyha a magyar vidéket felfejlesztenék ugyanúgy, és ennek meg lenne a módja. Tehát a 90-es években az történt, hogy az összes termőföldet nagy cégek privatizálták ki. 2010-es évek elején a Fidesz hozott egy olyan törvényt, ami a tüdőlövésre sebb tapaszt körülbelül, hogy nem vehet cég termőföldet Magyarországon. Viszont, hogyha a céget most adják, veszik, az a cég tulajdonos, céges tulajdon, az a, mit tudom én, 5000 hektár, 6000 hektár, 10000 hektár, az nyugodtan átvándorol akár egy német sportszergyártó cégnek a kezébe, akár egy tájvani befektetőhöz, mert megvette a KFT-t, viszi magával a földet is. Tehát az, amikor a Fidesz behozta ezt, hogy megvédjük a magyar földet, már nem volt mit megvédeni, mert mindenhonnan eltűntek. Tehát van három kis falu, a három kis falunak a határában, ahol a három kis faluban volt régen három iskola. Most a három faluban van, vagy a négyben, vagy az ötben van egy darab iskola, van 100 gyerek, régen a három iskolában volt 200.

0: Termőföld volt Magyarországon az alapja a vidéki életnek, hogyha ezt vissza tudnák hozni, hogy mondjuk lenne egy olyan rendelkezés, egy két tolvonás kellene igazából. Tehát, hogy ezek a cégek, amikor az amerikai cég el akarja adni a tájvani cégnek mondjuk a jó bácskai földből, mit tudom én, azt a 15 ezer hektárt, akkor az automatikusan nemzeti föld alapba kerüljön be, és azok a gyerekek, akik ott élnek a faluban, kapjanak egy olyan lehetőséget, hogy ebből a nemzeti föld alapból ki tudjanak bérelni akár 50 évre 20-30-50 hektárt, kapjanak mellé egy 100 millió forintos visszanemtérítendő fiatalgazda támogatást, amivel már lehet mit kezdeni. Most is azt hiszem 89 millió forint talán a fiatalgazda támogatás, de hát ez elérhetetlen, meg olyan bürokráciával van, hogy igazából szerintem nincs élő ember, aki ezt megkapta néhány neres porontyon kívül. Mert hogyha 53 millió forintot ki tudunk fizetni egy akkumulátorgyár tájföldi munká, vagy Fülöp-szigeteki munkása után, és ebből több ezret tudunk finanszírozni, akkor szerintem lehetne a magyar falvakban is ilyen lehetőséget adni a fiataloknak. És hogyha mindemellett, tehát hogyha van egy gyereknek egy olyan perspektívája, hogy igen, én mezőgazdász leszek, és tudok majd bérelni 30 hektár földet, meg kapok 100 millió forint állami támogatást, akkor az a gyerek ott a vidéken szeretne házat építeni, az a gyerek az ott szeretne gyerekeket szülni, ott tele fogja szülni az iskolát, tele fogja szülni a falvakat, és ezek a gyerekek, ezek fel tudják építeni a jövőnket, a vidéki Magyarország jövőjét. És ezekre, tehát ezek a gyerekek fognak elkezdeni vállalkozni. Ezek a gyerekek fogják a mezőgazdasági termékeinket feldolgozni. Én már 50 évesen nem fogok mezőgazdasági feldolgozó üzemet építeni, de a fiam lehet, hogy 20 éves agrármérnökként, vagy 22-3 éves agrármérnökként, ő lehet, hogy szeretne egy paradicsom feldolgozót, vagy egy konzervgyárat, vagy akár egy tejfeldolgozót, vagy akármit regionálisan ott összeszervezni, megépíteni. Viszont ez az kellene, hogy mondjuk a mi falunkban ne három fiatal gazda legyen, és ne kettő cég, ami 8-8 ezer hektáron gazdálkodik, hanem legyen mondjuk 200 fiatal gazda, akinek van 600 gyereke, ott abban a három faluban, és a három iskolát tele fogja szülni, és utána ezek olyan közösségeket fognak alkotni, ahol a csepp a tengerben, ugye a mi példánk, jön egy ilyen ember, mint én, ezeket a gyerekeket integrálja, előveszi, ezeknek a vállalkozóknak a gyerekei ott tudnak élni, ott onnantól kezdve megszületik a munka lehetőség a falvakban, nem azon fog járni a Jóska Pistának az agya, hogy hol vegye meg a herbát, hanem lehet, hogyha van egy olyan drogprevenciós program mellé téve, meg egy olyan lehetőség, ahol például itt jön be az, hogy ugye hogy például a fejlett nyugaton, vagy a fejletlen nyugaton, inkább úgy mondom, fejletlen nyugaton például a közmunka az arra van, hogyha az ember lába alól kicsúszik a talaj, kijön a börtönből például, akkor megkapja azt a lehetőséget, hogy ne a szociális hálón élősködjön, hanem
1: ezzel kapcsolatban lenne azért egy hosszabb reagálás.
2: Sőt, kettő is van már az előző is a számokkal kapcsolatban. Jó. De most köszönjük a türelmedet, kedves betelefonáló, te vagy soron.
3: Szevasztok!
2: Szia!
3: Az iparilag előállított mezőgazdasággal kapcsolatban lenne az én megjegyzésem, ne favorizáljuk már ezt annyira, jó? Mert azt látni, hogy az a fajta földművelés, amivel hektárokat művelünk meg, az tönkreteszi a földet.
0: Ezt mondtam én is.
3: Hát de te is hektárokról beszélsz, nem?
0: Hát hektárokról beszélek, igen, de én a 20 hektáros darabról beszélek, nem a 8000, meg a 10000, meg a 15000 hektárról. Tehát, hogyha 20 hektár földet tudna bérelni egy fiatal gazda, akkor meg kapna mellé egy komoly állami támogatást, amit most a Fülöp-szigeteki munkások kapnak meg, vagy azok a gyárak kapnak meg, akkor valószínű ott tartaná a gyerekeket a szülőföldjén.
2: Viszont én most, most átveszem egy kicsit a irányítást, mert most a magyar föld kiszervezése, támogatása, megművelése ehhez. Szóval nem ez a műsor témája, ha nem bánjátok, akkor mennénk tovább a műsor témája.
3: Azért a fiatalember most itt olyat próbál behozni megoldásként, amelyet szerintem nem egy jó megközelítés. Tehát itt jó, akkor ne vigyük el a műsort ebbe az irányba, de ezzel vitatkoznék, mert látjuk, hogy ezek a hektárok, illetve az így felvehető támogatások, amiket meg lehet nyerni, hát ő maga elmondja, hogy milyen bürokráciával találkozott, amikor ezeket, hogy úgy mondjam, megpróbálta igénybe venni. Tehát, hogy ezeket favorizálni, amikor egyébként működésképtelenek és ráadásul kárt okoznak a környezetben, ez szerintem nem helyes. Csak ennyi lett volna, köszönöm, mehet tovább.
2: Köszönjük szépen, köszönjük, szia! Zsolt közben itt mondta, hogy nem favorizálta, és ezt készséggel hiszük, meg hallottuk is, hogy nem ez történt. Viszont én nem szeretném, hogyha ebbe az irányba vinnénk a műsort. Majd lehet

0: lesz egy magyar műsorunk is.
1: Erről viszont
0: igen. Mert két dolgot is akartál, bocs,
2: igen, egyik az igen, még a volt egy ilyen megjegyzésed, hogy, hogy vannak emberek, akik mondjuk nem generációk óta nem dolgoztak, hanem különböző juttatásokból, állami juttatásokból élnek, ez tényszerűen nem igaz. Egyszerűen nincsenek segélyek Magyarországon, ajánlom, hogy nézzétek meg a Roma Sajtóközlönynek van egy nem hosszú videó, 12 perces videó, amiben végigvesszük, hogy milyen szociális juttatásokat lehet ma Magyarországon kapni. Nevetséges. És a szociális juttatásokat belevettük, ami egyébként nem szociális juttatás, a családi pótlék, hiszen az mindenkinek jár, tehát nem
3: bocsánat, azért... akkor rosszul fejeztem ki magam. Tehát nem az, hogy nem dolgoztak, mert munkanélkül nem lehet megélni. Tehát aki tartós munkahelyen.
2: Igen, csak én szoktalak végighallgatni, és bocsánat, gondoltam, hogy te is végighallgatsz engem.
3: Köszönöm.
2: Na, szóval visszatérve erre a történetre, hogy, tehát, hogy nincsenek segélyek. Igazából a Gyurcsány korszakban sem lehetett nagyon ebből megélni. Akkor is voltak számítások, hogy egyszerűen az egyfőre jutó jövedelem nem jön ki, nem tudnak megélni belőle az emberek. Ami most van, az meg egyszer nevetséges. Tehát...
0: folytatni, mert a nevet
2: igen, de azért közben felhasználni is ezt a fülest.
0: De ez most...
2: Igen, szóval ezt meg lehet, szerintem ezt nyugodtan nézzétek meg ezt a videót.
0: Bocs, egy kicsit, ennek... Ernő, hogy a Desiré most arra kérünk, hogy várj egy kicsit, mert a Ernő most benne lesz egy hosszabb mondatban, és még azt mond el nekünk, meg mindenkinek, hogy ez mikor ez a videó, hogyha a Roma Sajtóközpont honlapja.
2: 2024-ben csináltuk, de egyébként, hogyha valaki felmegy például a Roma Play nevű YouTube csatornánkra, az ki van tűzve, tehát az első videó az igazán volt, tehát ja. Tudjátok nézni. Szóval nincsenek segélyek, nagyon-nagyon kevés segély van, és emiatt, vagy ezzel nagyon szoros összefüggésben egyébként a cigányok dolgoznak. Tehát egyszerűen az egy elképesztően hazug, káros percepció az emberek részéről, azt mondják, hogy a cigányok a segélyből élnek, egyszerűen ez nem igaz.
3: De én nem mondtam, hogy cigányok, tehát én semmiért nem mondtam. Én nem mondtam, hogy te. Gondolok, amikor...
2: Nem te volna mondtam, amikor az emberek ezt mondtak. Ja, nem azt mondtam, hogy... Tehát, hogy van az embereknek a fejében egy ilyen percepció, hogy a romák a segélyből élnek. És ez egyszerűen ez nem igaz. A romák, ha lehet ilyet mondani, jövedelmi szegények. Tehát dolgoznak, például napszámba járnak, azokhoz a gazdákhoz, akikről te beszélsz, egyébként már azok, akik ilyen nagy gazdálkodókhoz járnak napszámba, éjbérért, elképesztő kevés pénzért, és nyilván az nem egész évben van, és arról nem beszélek, hogy ezeknek az embereknek például az egészségügyi ellátás, a nyugdíja, az ami van, vagy mi lesz. Mellesleg jegyzem meg, hogy nagyon kevesen élik meg a romák közül a nyugdíjas évet, tehát ez így ebben a szempontból, ha cínikus akarok lenni, az államnak nincs, nem ez dolga.
0: Szóval
2: visszatérve a történetre, a legutóbbi nyilvános adatok szerint a Magyarországon kb. 74%-os a foglalkoztatottság, a romáknál ez ilyen 54-55%-os a foglalkoztatottság. Ez azt jelenti, hogy azok, akik bejelentett munkával rendelkeznek. Uh-huh. És ez a 20% különbség, ez soknak tűnik, de ez pedig ez a szürke és fehér vagy fekete gazdaság, amik építőiparban, hát ugye én nem beszéltem erről neked, de én is elég komoly építőipari múlttal rendelkezem, családom, stb. Nekem ilyen végzettségem is van, tehát nagyjából átlátom ezt, és én nem nagyon találkoztam olyan roma emberrel, aki az egész életét mondjuk ledolgozta volna építőiparban, és be lett volna jelentve akár csak 10 évig. Feketén és szürke gazdaságban dolgoznak, a szürke azt mondta, hogy napi bejelentőben, hogy a 15 napig lehet őket bejelenteni, sokkal kevesebb pénzé, nem jár szinte semmi utánuk. Szóval ez egy elképesztően nagy probléma Magyarországon, és ezzel kellene foglalkozni, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És amiről te beszélsz egyébként, Zsolt, én abszolút egyetértek veled, meg én nem is akarok azzal vitatkozni, hogy a magyar vidéket fejleszteni kell-e, vagy sem. Hát biztosan kell. És ezt sokkal jobban látod nálam. Azt is, hogy hogyan lehetne a gazdaságokat megújítani, ebben is nem tudok veled vitatkozni, mert sem szaktudásom nincs benne, sem pedig nem tudok olyan érvet felhozni, ami ezzel szemben megy. Én inkább csak azt mondom, hogy ennél azért szélesebb ez a probléma, mert szerintem egyszerűen mostani jogszabályok nem teszik azt lehetővé, vagy nem teszik kötelezővé, egyszerűen azért, mert ilyen gazdasági helyzetben vagyunk, hogy az ember, aki elmegy dolgozni, az normálisan meg legyen fizetve, és és legyen nyugdíja, meg legyen egészségi ellátása. És a legszegényebb társadalmi rétegekkel egyszerűen ez nincs meg. Nagyon-nagyon sok emberről beszélünk.
0: Még szeretném, hogyha majd mindenki folytatnád ezeket a gondolatokat, csak meghallgatjuk a betelefonálót, mert közben itt vár. Jó. De aztán folytasd, kérlek. Dezire, kérlek, fogd rövidre, mert nagyon szűk az időnk, és még
1: beszélhetedik. Nagyon röviden, köszönöm a türelmet tőletek is. Egyrészt sokkal több ilyen típusú, már elnézést, Zsolti bácsit megkönnyeztem. A másik pedig, hogy értsétek már jól egymást, ő nem azt mondta már, mint a Zsolti, hogy a cigányok nem járnak el dolgozni, akár ilyen munkára, akár olyan munkára, hanem hogy nem ez a minta, nem ezt a mintát látja a gyerek, hogy minden reggel elmegy. Pontosan azért, amit a másik úr is mondott a Roma sajtóközponttól, hogy hébe meg a hóba. Tehát ő ezt mondta pontosan, és ez való igaz. A másik pedig az, hogy bocsánat, én, mint letapadt agyú sutyó, sokkal jobban bízok vagy hiszek annak a tudásában, aki ott van a terepen. Nem elítélve a Roma sajtóközpont tevékenységét, ők azért mégiscsak Budapesten vannak.
2: Hát ezt nagyon téved, uram. Nem is tudna nagyobbat tévedni, de...
1: Jó, mondjuk, akkor így legyen.
2: Tehát egyfelől vidéki ember vagyok, aki...
0: Nyugodtan mondd közben, mert szerintem hallgatnék, de azért...
2: Hogy ennyit ott egyfelől vidéken születtem, ebben nőttem fel, tehát én nagyon jól látom. Másrészt roma sajtóközpontnak meg kell nézni az anyagait. Az anyagainknak a, nem tudom, 20%-a készül Budapesten, az összes többi pedig vidéken, tehát vidéki emberekkel beszélgetünk nap, még nap meg kell nézni az anyagainkat. Csak mondok valamit, például Méztelepen az Tatabánya, egyébként az egy nagyvárosi szegregátum, és iszonyatosan nagy szegénységben élnek ott az emberek. Most az utóbbi időben több videót készítettünk például arról, hogy a 60 pusztán dolgoztatták ott a romákat 1500 forintos órabérért, százával, és ezek az emberek egyébként nem tudják kifűteni a házukat. Tehát arra nem elég nekik a pénzük, hogy télen, amikor nagy hideg van, ki tudják fűteni. És találkoztunk olyan emberekkel, télen is csináltunk ott videót, hogy a ketten laktak a házba, mind a ketten dolgoztak, a két idősebb ember, a hölgy az tüdőgyulladással járt dolgozni. És nem tudták abból a pénzből, amit dolgoztak, kifűteni a házukat.
0: Szóval én egy kicsit, ha nem is helyre raknám, de inkább egy másik szempontot hoznék be ebbe az egész témába, amiről most beszélünk, hogy nagyon sokan, és most sok okból sem mondom, hogy nagyon sok roma, meg nagyon sok nem roma, szóval nagyon sokan úgy nőnek fel, hogy nagyon rossz munkaattitűdöt látnak a szüleitől. Nincs kedvük bemenni, megalázzák őket a munkahelyükön, kihasználják őket a munkahelyükön. Tehát nem is az a kérdés szerintem, hogy a romák nem látnak szülőket dolgozni, akár generációkon viszonylag, mert látnak. Csak azt látják, hogy ez nem éri meg. Mert megalázzák őket, kisemmizik őket, kihasználják őket, nincsenek megfizetve.
2: Hát és ennél még rosszabb helyzet.
0: Hát akkor pláne.
2: Ennél még rosszabb helyzet. Csináltunk karácsonykor egy interjút egy sajnos nem tudom, de valahol a környékeden, egy ott délvidéken, egy tanyavilágban élő családdal, egy négy gyerekes család, akik egyébként hozzávetőlegesen abban a nagy szegénységben, amiben éltek, boldogan éltek. Tehát ilyen igazából a boldogságot mutattuk be, hogy nem kell hozzá palotában élni. De az, amit mondott az apuka, egyszerűen visszacseng bennem hónapok óta, mert egyszerűen megkérdeztük a vágyairól. Hogy mit szánna a gyerekeinek. És azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy 20 év múlva a gyereke azt az életet fogja tudni élni, amit őt. Ami azt jelenti, hogy a máró hónapra élés, az, hogy épp hogy a víz fölött vagy. Épp hogy a víz fölött vagy. És tényleg nem mondom, hogy a legnagyobb szegénység, de azért egy olyan szegénység, ami tényleg látványos. Tehát látod a házon belül, hogy ők egy igazán szegény család. Uh-huh. És ez volt a terve. Tehát ez volt az elképzelés.
3: Tehát erre mondtam azt, hogy igazából nem történt vidékfejlesztés. Tehát Az elmúlt 36 évben senki nem tudott mit kezdeni a vidékkel. Hogyha a vidéket felfejlesszük, és te is mondtad közben, hogy ugye a gazdaságnak kellene fejlődni. Ha a vidék nincs felfejlesztve, a budapesti, vagy a debreceni, vagy a kecskeméti vízfejűség, az nem fogja azt okozni, hogy Madarason, vagy Bátonyterenyén, vagy a Békés legkisebb falvaiban, vagy egy kis baranyai faluban akármilyen fejlődés is induljon el. És ezek az emberek nem mobilak, tehát ezek ott laknak. Tehát, hogyha a vidéket nem tudjuk felfejleszteni, és a vidéket csak úgy lehet felfejleszteni, hogyha a mezőgazdaságot fejlesszük, hogyha azokra ráépülő infrastruktúrát és feldolgozóipart, akkor tudjuk ezeket az embereket a társadalomba visszaintegrálni. Egy 45 éves emberrel már, vagy 50 éves emberrel nem tudunk mit kezdeni, de annak a gyerekével, az a 7-8 éves gyerekkel, akiből 10 pár év múlva 20 éves gyerek lesz, abból tudunk egy kritikusan gondolkodó, jó magyar szakembert, aki remélhetőleg nem fog elmenni Londonba, meg nem fog elmenni Ausztráliába, és ott az ottani gazdaságot építi, hanem ott a saját falujában építse a gazdaságot. Én ezért tartom, tehát ez egy komplex dolog, amiről én beszélek. Nagyon fontos az, hogy a kulturális gyökereket is előtessük. Tehát, hogyha lenne minden faluban egy ilyen kis közösség, mint az enyém. Az én gyerekeim nem gondolkodnak egyébként másban, ők Sükösdön szeretnének házat építeni, Sükösdön szeretnének megélni. Ez kellene a magyar kormánynak, vagy a magyar politikai garnitúrának azt a gazdasági lehetőséget mellé tenni, hogy ezek a gyerekek tényleg ott tudjanak megélni, mert a gazdasági lehetőségek hiánya viszi el a gyerekeket onnan. És amikor van egy ilyen közösség, akkor ebben a közösségben már van hova integrálni azokat a roma vagy nem roma honfitársainkat, akik a periférián élnek. Tehát alkalmazkodni fognak hozzá. Ezért mondtam, hogy nem azon fog járni az embernek az agya, hogy herbát vegyen, ha van egy drogprevenciós program, és miután letöltötte a büntetését valószínűleg a kereskedésért, hanem úgy, mint a fejletlen nyugaton, hogy egy olyan lehetőséget kap a közmunka által, vagy egy olyan állami, tehát a hónuk alá nyúl az állam. Most nálunk például nagyon nagy probléma az, hogy az ember letölti a büntetését, kijön, másnap kijön a börtön ajtaján, és bekerül a nagyvilágba, és onnantól kezdve azért, mert ő börtönös volt, senki nem fogja alkalmazni bejelentve, főleg, hogy mert roma is, nem is nagyon ért semmihez igazából, és így, amit az Ernő mondott, fekete gazdaság, szürke gazdaság, és ebben a szubkultúrában az van, hogy reggel elmész dolgozni, este megkapod a fizetésed. Mivel ezeknek az embereknek semmiféle gazdasági nevelésük nem volt, este megveszi a saját szükségleteit, ha jut még a gyerekre, akkor vesz neki chipset meg kólát, és kész. Hogyha 3 napig nincs munka, mert leesett a nagy hó, akkor meg néznek ki fejükből, hogy most akkor valaki ez el kell menni kölcsönkérni, kölcsön nem fog neki adni senki, ugye?
2: Tehát itt kellene... Hát a kamatos pénzt.
3: Igen, vagy a kamatos pénzt, igen. De hát egy olyannak, aki nem tud kamatos pénzt sem igényelni, annak semmi más lehetősége nincs, megint a bűn útjára fog tévejedni. Tehát igazából akkor a hiányosságok vannak itt komplexen, hogy az embereket hogyan kellene a társadalomba integrálni, de én mindennek az alapjának azt látom, hogyha az életszínvonal jelentősen megemelkedne, tehát a szegények száma csökkenne Magyarországon, akkor a nagyszámok törvénye alapján azért, tehát minden társadalmi szegmensben csökkenne a
0: egyébként ezzel
3: a gyermekszegénység is, a felnőtt szegénység, a nyugdíjas szegénység, minden. Tehát én azt látom, megoldásnak, tehát foltozhatjuk itt, meg mondom, tehát mind a tüdőlövésre raktapaszokat tehetünk, hogy ide küldünk pénzt, meg oda küldünk pénzt, meg ilyen rendeletet hozzunk, hogy ne utáljuk a cigányokat, meg nem tudom, tehát ha eljön a jólét magával fogja hozni azokat a jóléti változásokat, amik a társadalom lelki világát is fogják pozitív irányba formálni.
2: Azért szerintem az nagyon fontos történet, amit te hoztál be. Tehát épp te mondtad azt, hogy az emberség, tehát hogy emberséggel közelítesz a másik gyerek iránt.
3: Ezt kell előtessük a társadalomban.
2: Ez egy elképesztően nagy erő. Ezt ne tegyük félre. Tehát ezt szerintem nem lehet összehasonlítani azzal, hogy akkor, ha a gazdaság jó lesz, akkor minden jó lesz. Szerintem az emberség ugyanolyan fontos. Az emberség, tehát te példát mutatja legjobban, hogy te azzal, hogy a gyerekekkel konzekvensen emberként bántál, emberként közelítettél hozzájuk, ezzel megváltoztattad az életüket.
3: Tudom, tehát ezért mondtam, hogy a kulturális és a szociális gyökereket el kell. Tehát ez a mi munkánk, ez az újságírók, a média szakemberek, azoknak az embereknek, akik a társadalom lelkét, tehát nem a fizikai állapotát, nem a gazdasági állapotát, hanem a lelki világát. Tehát itt jön be a ti fontos szerepetek, tehát az is már, tehát Én nem gondoltam, hogy például a mi kis fellépésünk egy ekkora adag kanalas orvosság lesz erre a sérült magyar néplélekre. És már az mennyit számít, hogy másnap lekerültek az atombombás plakátok, és majd mennyit fog számítani például, hogyha 100 tagúval hónap megyünk fotózkodni, és ezek a gyerekek majd a villamos oldaláról fognak visszavigyorogni, és minden embernek ilyen kis eufórikus érzése lesz. Tehát nagyon összetett ez a dolog, szerintem nem tudunk belőle példákat kiemelni, meg fölösleges is, ezt komplexen kell nézni. Emelni kell az életszínvonalat, és emelni kell a társadalom szellemi színvonalát. Tehát így lehetne szerintem legjobban összefoglalni ezt a dolgot.
0: És szerintem most akkor nem csak ezt a dolgot, hanem foglaltátok össze, az alkalmat is le kell zárnunk. Az emberség lett végül is a mai műsornak a kulcsmondata. Nébüli Zsolt és Kadi Terni, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek hozzánk.
3: Köszönjük a lehetőséget.
0: És majd Spotify-on is majd lesz ez a beszélgetés visszahallgatható, meg a Tilos online felületén. És most még 3 beharangozni valónk is van. Az egyik az az, hogy a következő adás 2 hét múlva lesz, addig a 3 éves lesz az Abba paragrafus, akkor indultunk 3 éve, ez az egyik. A másik, hogy a 2 hét múlva adásban a bullying lesz a témánk, Jármi Éva lesz a vendégünk, aki a bullying hazai nagy szakértője. És amit meg még be kell jelenteni, hogy jön a Tilos Maraton, és ott majd velünk is lehet találkozni 9-én. 10-én? Direkt megnéztem, 3-szor is elfelejtettem. Szerdán. Az nem tudom, hanyadika. 10-én lehet velünk találkozni, ott leszünk a pultban, és lehet nálunk venni mörcsöket, meg mindenfélét. És ami pedig még nagyon fontos, hogy kicsit a témához is kapcsolódik, az az, hogy május 23-án avatták fel a Csíkszereda Parkban, ami a Bécsi út és a Vörösvári út találkozásánál van, a Roma Holokauszt áldozatainak emlékművét, amit Olá Norbert készített, aki volt itt is vendégünk.
4: És még egy bejelenteni való van. A Tilos Maraton apropóján lesz tombola, és ahogy eddig is, múltkori műsorban már bejelentettük, most is bejelentjük, illetve kérjük a hallgatókat, illetve a vendégeinket, korábbi meg jövendőbeli vendégeinket, hogyha tudnak, és úgy gondolják, hogy van bármi olyan tombolán elnyerhető tárgynyeremény, amit fel tudnak ajánlani a Tilos számára, azt nagyon nagy szeretettel fogadjuk. Egy elég szűkös határidő van, május 31, de azt gondolom, hogy ezt ki lehet bővíteni. Ugye a Tilos Maraton az június 5-től talán júni 13-áig lesz, de hogyha ezzel kapcsolatban bárki élne felajánlással, akkor keressen meg minket akár a Facebookon, az Appapara oldalán, vagy bármelyikünket személyesen, vagy a Tilos Rádió bármilyen elérhetőségén keresztül. Nagyon köszönjük.
0: Köszönjük, és kövessétek a Sugó Tambura Zenekart, a Roma Play YouTube csatornát, vagy a Roma Sajtóközpont Facebook oldalát. Gyertek a Tilos Maratonra, nézzétek meg a Roma Holokauszt emlékművét, mert elég impresszív és nagyon fontos darab, és most pedig az adás jegyében hallgassátok meg a Kis Tehénnek.
4: Bocsánat, még előbb, még a Roma Sajtóközpont Roma Play névre hallgató YouTube csatorna. Ja, azt mondtad? Jó, nem csak, hogy ezt a tudtad-e, hogy a Segélyből a gazdagok élnek című videót azt nézzétek meg, hogyha felmentek, akkor az az első.
0: És akkor most pedig már el kell szólni a Kis Tehéntől a Ne engedj el sohasem című dal.

0: Na, ezt figyeld.
1: Sük-sük.
0: Na, figyelj.
1: Sük-sük.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Micsoda Világ 28. adása. Mai központi témánk a nyelvi modellek használata lesz a tudományban, azon belül is leginkább az elméleti tudományokban. Ehhez két vendéget hívtam ma, egy matematikust és egy elméleti fizikust. Egyik vendégem Csóka Endre, Erdős Pál díjas matematikus, a Rényi Intézet tudományos főmunkatársa. Az ő nevét talán onnan ismerhetik sokan, hogy választási időszakban a választási matekról szokott cikkeket írni. Köszöntelek az adásban.
1: Köszöntök én is mindenkit, köszönöm.
0: Másik vendégem pedig Posgai Balázs, egyetemi docens az ELTE-n, aki az MTA lendület program keretében új kutatócsoportot hozott létre az elméleti fizika tanszéken. Téged is köszöntelek az adásban.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: Amikor a ChatGPT megjelent, én rögtön arra gondoltam, hogy az elméleti kutatók munkája nagy veszélyben lehet, és az egyik legelsők lehetnek, akik aggódhatnak, mert eddig olyasmit csináltak, amihez elég sokat kellett ugye tanulni, nagyon speciális, hosszadalmas, ugyanakkor élvezik, amit csinálnak. De ha a gépek gyorsabbak lesznek, és ki tudják váltani ezt a munkát, akkor mi lesz az egyik igazából legmagasabb szintű emberi tudással? Ez ugye nem olyan, mint a sakk, hogy élvezetből akkor is sokan sakkoznak egymással, ha a gép jobb. Ki fogja fizetni ezeket a kutatásokat? A kutatás motivációját azért mégiscsak az adja egyébként is, hogy olyasmit keresünk, amit más még nem talált meg. Már most akkoriban a többiek körülöttem nem voltak ilyen pesszimisták, és sokan még most sem azok. Érdekelne, hogy ti jelen pillanatban hol helyezitek el magatokat ezen a optimista-pesszimista skálán?
2: Szerintem kezdje az Endre, mert a matek az, ami a...
1: Rendben, hát én eleve azt, hogy mit nevezel optimistának, meg pesszimistának, azt én vitatnám, meg azt is, hogy az elméleti kutatás az elsők között lenne. Nem az elméleti kutatásnak a kiváltás, az utolsók közt lesz, tehát hogy van egy rossz hírem mindenki számára, mindenkinek a munkáját el fogja venni a mesterséges intelligencia, és már a miénket is elkezdte egyelőre nagyban segíteni, és éppen ezért próbáljuk is kihasználni ezt a rövid időszakot, amikor a mesterséges intelligencia már nagy segítség tud lenni, de még nem okosabb nálunk. És hát én ezt azt gondolom, hogy ezt fogjuk díjazni.
2: Én meg alapvetően optimistának látom magamat, vagy gondolom magamat, de ez egyébként furcsa, mert olyan furcsa, hogy eltér azoknak a véleményétől, akikkel beszélek. Tehát alapvetően kétféle embertípussal beszélek a matematikusok vagy fizikusok között. Van olyan, aki mélyen belement ebbe, és elkezdett pesszimista lenni, meg vannak olyanok, akik még nagyon távolról figyelik, és ilyen semlegesek igazából, vagy ilyen szkeptikusok. Tehát azt gondolják, hogy ez nem fog olyan nagyon nagy dolgot jelenteni. Az sokkal ritkább, amilyen én vagyok, hogy már belement és optimista. De én alapvetően optimistának mondom magamat, de ebben benne van sok minden, az egyik, ami benne van, hogy én már szerencsére tapasztalt kutató vagyok. Szerintem a diákságnak sokkal nagyobb gondokat fog ez okozni. Erről beszéltünk hosszabban részletesen, már én is tapasztaltam ezt az én saját diákjaimnál, ebbe belemehetünk. Tehát az, hogy én optimista vagyok, abban nagyon sok a személyes elem, hogy én akkor tudok ebbe beletanulni, amikor már megvan a kellő tapasztalatom amúgy.
0: És ha egy kicsit távolabbról tekintünk rá, akár az oktatást is belevéve, mi a legpesszimistább forgatókönyv, így a tudomány, tudományos élet, oktatás, egyetemi élet kapcsán, ami így szemetek előtt van?
1: Hát az én szem előtt a legpesszimistább az, hogy a mesterséges intelligencia kiért minket. Tehát abban biztos vagyok, hogy meg fogunk teremteni egy szuperintelligenciát, ami okosabb lesz nálunk, és képes lesz irányítani a világot. És hogy ettől nem vagyunk messze, mert hogy már most is az van, hogy a mesterséges intelligenciát is már a részben a mesterséges intelligencia segítségével fejlesztjük. Ez nem vagyunk annyira messze attól, hogy képes legyen önálló munkát végezni a mesterséges intelligencia. Ha képes önálló munkát végezni, akkor képes lesz ő önmagánál jobbat alkotni, és akkor onnantól kezdve beindul egy láncreakció, nem vagyunk messze ettől a robbanástól. Az, hogy mi lesz ennek a vége, hogy ez a földi paradicsomot hozza el, vagy a kipusztulást, vagy mit, azt... Az egy fontos kérdés, és ezt nem lehet előre látni, és ez egy külön téma, és szerintem erről többet kellene beszélni, de hogy az, hogy az, tehát most már most is látszik, hogy a mesterséges intelligencia gyorsabban fejlődik, mint az ember. Ennek nem lesz ennek valamilyen plafonja, mint amit így a science fiction filmekben szoktunk látni, hogy majd a mesterséges intelligencia az úgy megreked egy emberrel összemérhető szinten, és akkor majd így együtt fogunk működni. Én nem gondolom, hogy lesz. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon rövid idejű időszak, amikor ez lesz, és akkor utána átadjuk a világirányítását a mesterséges intelligenciának. És ebben most csak egy viszonylag kisjelentőségű epizód az, hogy mikor veszik el a kutatóknak a munkáját. Hát az, hogy az autóknak autóvezetést a gépekre fogjuk bízni, azt szerintem hamarabb jön el, mint hogy nekünk elveszik a munkánkat, és a mi munkánkat se soká fogják elvenni.
0: Ez a fejlődés, ez viszonylag előre látható volt, ugyebár erről itt az adásban is sokat beszéltünk, például a Morse törvény alapján meg hasonló, de ti ezt régóta így gondoltátok, vagy ezt megtapasztaltátok, amikor megjelent a ChatGPT és az utóbbi években, hogy milyen gyors a fejlődés, és azóta alakítottátok ki ezt a véleményt inkább?
2: Én még visszatérnék az előzőre, bocsánat, és utána erre is reagálok, tehát az, hogy ki mennyire látványi pessimista, vagy optimista jövőképet, az attól is függ persze, tehát az, hogy mit mondunk, az attól függ, hogy mennyire gondolkodunk előre, mondjuk tényleg egy-két évre, vagy most nem tudom, mikor lesz a általános mesterséges intelligencia megjelenése, vagy van-e már, de inkább szerintem még nincsen, de mikor várható, azt nem tudom, szóval az Endre az nyilván nagyon előre tekintett a teljes társadalom teljes átformálására, ami valószínűleg tényleg fog jönni. Amiről én még beszélnék, pessimista forgatókönyv, azok az ilyen kicsit közelebbi látótávolságon belül lévő dolgok, amik mondjuk már egy-két éven belül, vagy akár most történnek, amikről szerintem szintén érdemes beszélni. Az lehet, hogy epizód, tehát Szendra mondta, hogy epizód, igen, de azért meg lehet említeni, tehát a tudományos életben a publikációk, a publikálás folyamata, a publikációk elbírálása, azt szerintem teljesen meg fog változni, ez az egész rendszer, ahogy most működik, ez szerintem fenntarthatatlanná válik. Ennek már most látszanak jelei, a pályázatok azok fenntarthatatlanná válnak, az mostani rendszer, hogy emberek bírálják a beadott pályázatokat. És hát a diákok oktatása is, és ami a pessimista forgatókönyv, hogy elveszítünk nagyon jó diákokat, tehát valamennyi diákra lesz szükség, akik azért értik, hogy mi a fizika, mi a matematika, meg a többi tudományterületet, és hogyha elveszítjük a legjobb diákokat, akkor oké, hogy van egy szuper mesterséges intelligencia, de azért valami olyan gondolatom van, hogy azért az jó, hogyha jó emberek is vannak, akik valami köztes szerepet betöltenek. Tőlem már ment el diák azért, mert azt mondta, hogy ő nem akar emmivel foglalkozni, és látja, hogy a mi kutatócsoportunkban foglalkozunk emmivel, és nagyon tehetséges diák volt, és azt mondta, hogy ez ő teljesen, hogy mondjam, kiábrándítja, és ő elment. Tehát nyilván el kell engedni, mert nem lehetett mit csinálni, de tehát ilyenek vannak. És akkor bocsáss meg, mi volt a másik kérdés? Mert ezt,
0: hogy tulajdonképpen a Moore törvényre, hogyha gondolunk, akkor ezt igazából ezt lehetett látni sokkal korábban is, ugyebár, hogy a fejlődés az tulajdonképpen el fog jutni idáig, de hogy ti ezt, amikor megtapasztaltátok a ChatGPT megjelenésével és a nyelvi modelleknek a gyors fejlődésével, akkor realizáltátok, és hittétek el, vagy ezt korábban is így gondoltátok?
2: Hát én kiváró állásponton voltam, tehát én követtem sok minden, tehát nem tudom, újságcikket beszámolt a médiában, például a műsorvezetőnek, Mersinek a különböző posztjait. Azt láttam, hogy matematikában sok ideig nem történt semmi, de hát tudtam, hogy sakkban, góban, sztárkában, stb. Jöttek ezek a mérföldkövek, tehát kiváró állásponton voltam, hogy ez mikor jelenik meg, és azóta pedig látom én is, hogy tényleg belenézve, hogy ez fennmaradt, ez a, nem tudom, mit kell mondani, exponenciális fejlődés, tehát nagyon-nagyon gyors fejlődés.
0: Itt már elkezdtél sorolni területeket, amire, vagy mind a ketten elkezdtek sorolni, amire ráhatása van a, hogyha nem is feltétlenül csak a mesterséges intelligencia, vagy nem általában a mesterséges intelligencia, hanem hogyha mondjuk a nyelvi modellekről beszélünk. Egyrészt ott van az oktatás, számonkérés, amiben jól beletenyerelt, úgymond. Aztán ott van például a kódolás, ami nagyba tudja segíteni a tudományos munkát. És ma már komoly elméleti munkákat is, matematikai számításokat, bizonyításokat is képesek csinálni a legjobb érvelő modellek. És akkor ott van ugyebár a cikkírás segítése, az irodalmazás, ott van a pályázatírás, amit szintén említettél. És van még egy fontos terület szerintem, amiben nagyon hasznos tud lenni, ami a kutatóknak is ugye feladata, hogy foglalkozzanak tudománykommunikációval, amit sokan elhanyagolnak, hogy az eredményeket szemléletesen el tudják magyarázni a laikusoknak, és ebben is kiváló segítséget tud nyújtani egy nyelvi modell. Ti még milyen területet tudnátok esetleg említeni, ahol hasznos lehet ezeken kívül?
1: Hát, az élet minden területén a kérdés csak az, hogy mikor. Tehát, hogy mondom, az sincs messze, hogy az autóvezetést átadjuk a mesterséges intelligenciának, meg úgy általában minden ilyen dolognak az irányítását, az, hogy már most is vannak eszközök, amik például takarítást meg tudnak csinálni. Egyre több, egyre okosabb eszközeink lesznek, és a szellemi kihívás szerint alulról fölfele szépen kiszorítja az emberi munkát.
0: Én most a tudományos területen, tudományos munkakörű dolgokba gondoltam, hogy tudtok-e még valamit említeni, amit kihagytam. Nekem például eszembe jut, hogy talán a kollaborációt is meg tudja segíteni, tehát idegen nyelvi cikkeknek az elolvasása, vagy akár például tudományterületeknek az összekapcsolása, hogy ma már eléggé specializáltak a kutatók, és sokszor olyan tudományterületeknek az összekapcsolásával, amik nagyon hasonló dolgon foglalkoznak, csak más szempontból, szemszögből, ebbe is sokat tud segíteni.
1: Abszolút, tehát hogy a tudományban sokszor előfordult, hogy többé-kevésbé ugyanazt felfedezték csak különböző nyelveken. Most meg már azért az van, hogy beadok egy cikket neki, hogy nézz utána, meg ellenőrizd azt az irodalmi összefoglalót, amit én írtam, meg gondolj utána, és akkor behoz olyan kapcsolódó cikkeket, amiket én az életben meg nem találtam volna, hogy ez is valami hasonlót csinál. És még el se kell olvastam azt a cikket, mert tök jól összefoglalja nekem azt, hogy az a cikk miről szól. Ez nem úgy működik, hogy akkor egyszer csak ezt kiváltja, azt kiváltja, azt kiváltja, hanem mindenből tud adni egyre több segítséget.
2: Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy együttműködések szempontjában ez nem biztos, hogy segítés olyan értelemben, hogy nem biztos, hogy embereket ténylegesen összehoz, hanem tud ebben az atomizációban még tovább lendíteni embereket, tehát ezt megfigyeltem, hogy mástól is hallottam, meg a saját munkámmal is megfigyeltem, hogy mivel össze tud engem kötni más tudományterületek, vagy hát igazából a fizikának különböző részeinek az eredményeivel, ezért nem vagyok ráutalva, hogy más szakembert megkeressek. Tehát korábban az volt, hogyha én tudom, hogy kell az én munkámhoz valami más embernek a szaktudása, hogy egy programot megírjon, vagy válaszoljon a kérdésre, akkor az meg kell keresni, és aki konferenciásileg oda menni hozzá, vagy e-mailt írni, vagy valami. Most elbejutom a ChatGPT-be, hogy ez a problémám, most mit tudsz el még mondani, és akkor felhoz valamit, hogy egy másik területen ott éppen ez a válasz már adódott erre a kérdésre, és akkor jó, akkor megnyugodok, ezt megkaptam egy fél órán belül, gondolkodok rajta, stb., és semmilyen motivációm nincs arra, hogy más embert megkeressek, és ezt a tapasztalatot egyébként másoktól is hallottam. Azt is mondanám, hogy újra formálja az együttműködések szerepét, meg módját. Tehát az együttműködő partnereimmel továbbra is azért együttműködünk, meg közösen gondolkodunk, mert nem az van, hogy ebben a pillanatban mi nem az van, hogy az MI az mindent meg tud oldani, meg teljesen önállóvá tud tenni, de egy ilyen izolációt azért tud egyébként eredményezni. Ennek van előnye is, meg hátránya is. Tehát nekem volt olyan, hogy korábban szükségem volt egy bizonyos típusú számítógépes programra, amire nekem hát vagy lusta voltam, vagy nem volt időm megírni, és akkor mindig kellett kuncsorogni, hogy valaki odaadja az ő programját, vagy együttműködést keresni, és akkor tényleg az volt, hogy vagy volt a másik embernek kedve együttműködni, vagy nem. Amikor meg nem volt kedve együttműködni, akkor nem volt hozzáférésem olyan programhoz, sem tudtam akkor is előreadni azzal a konkrét témával. Most megtörtént az, hogy beadtam a ChatGPT-nek tényleg, hogy írja már meg nekem, mert erre most szükségem lenne. Jött fél órán belül, és akkor olyan rutinom volt, olyan exakt diagnózációs rutinom konkrétan, ami soha életemben nem volt. És tök jól lefutott, és sokkal előrébb jutottam. Szóval ennek van előnye, hátránya szintén.
0: Azt tudjuk, hogy most már a nyelvi modellek elég jól megoldják akár még az olimpiai matek példákat is, egyetemi versenyeknek a példáit, például matematikában van egy ilyen 10 napos verseny a svejcer, hogyha jól tudom, a tavalyi példákat most már a legjobb modellek mind meg tudják oldani. Ezek a versenyek is kihívásokkal küzdködnek. De ti azzal is mondhatnám, hogy kísérleteztetek, vagy tulajdonképpen már dolgoztatok úgy, hogy tulajdonképpen komplett tudományos munkátban segített a ChatGPT titeket. Balázs, neked, hogyha jól tudom, jelent is meg már cikked. Mesélnél egy kicsit erről, hogy ez hogy történt, ez egy kísérlet volt, vagy minek szántátok, és hogy hogyan segítette a munkát?
2: Igen, igen, tehát kettő cikket, tudományos cikket szeretnék kiemelni. Az egyik az már elkészült, az fenn van az interneten, meg most fogjuk benyújtani folyóirathoz. A másik az pedig készül, és szerintem két héten belül el fog készülni. És akkor az első az egy viszonylag könnyebb munka, olyan szempontból könnyebb, hogy ott a számolásokat mondjuk egy PhD hallgató is elvégezhetné. A második az meg egy olyan, hogy ott már azért több tudás kell, meg több tapasztalat, az inkább ilyen postdoc szintű, vagy még szeniorabb kutató szintű. És az volt a lényeg, hogy bele akartunk tanulni ebbe az egészbe. Az első cikket azt épp ezért kezdtük el csinálni, hogy megnézzük, hogy most akkor ténylegesen ebben az adott pillanatban mire képes konkrétan a ChatGPT, meg a Claude-ot is próbáltuk, de az a nem volt annyira nagyon jó tapasztalatunk. És akkor kitaláltunk, hogy milyen problémákat lehetne összegyűjteni, ugye is, amit egyáltalán érdemes kezelni. Ugye matematikában van ezek a híres erdős problémák, az van legtöbbször a médiában, meg mindenféle helyen azokat nagyon hozzák előtérbe. Hát mi a saját szakterületünk, a elméleti fizikában, matematikai fizikában kerestünk egy ilyen jó kis problémakört, ami ilyen nagyon standard, olyanok a számolások, hogy egy diáknak odaadható, visszajön vele egy hónap múlva, vagy nagyon jó diák akár korábban, és akkor kiszámolja. Tehát olyan borzasztó nagy kreativitást nem igényel, de azért van benne kreatív lépés, tehát nem teljesen mechanikus a számolás. És akkor ebből kiválasztottunk, ebből a problémakörből három konkrét problémát, különböző nehézségűek, ezeket szépen beadogattuk a ChatGPT-nek, és akkor megnéztük, hogy mit ad ki, vége, csinál-e hibát, nem csinál hibát, ellenőrizgettük, numerikusan ellenőrizgettük, és meg is kértük, hogy írja ezt össze egy tudományos cikkbe. És akkor azt tapasztaltuk, hogy végül is a számolásokat képes elvégezni, a numerikus számolásokat is megcsinálja, részben háttérben, részben leküldi nekünk a programot, tehát mi is tudtuk azt ellenőrizni, a végén a tudományos szöveget is összeállította, és akkor ebből csináltunk egy végső cikket, amiben még annyit csináltunk, hogy az absztraktot, meg a bevezetőt azt teljesen mi írtuk, az teljesen ember, hogy azért ember-emberhez lévő kommunikáció legyen legalábbis ebben a pillanatban még. Ott elmagyaráztuk, hogy mi volt a célunk, tehát az volt a célunk, hogy teszteljük ezt a rendszert, hogy a mi szakterületünk problémáira mennyire jó, és akkor leírtuk az összegzésként, hogy jelenleg az van, hogy ez a mesterséges intelligenciák, konkrétan nagynyelvi modellek, mindent ki tudnak lényegében számolni, amit egy PhD, egy jobb PhD hallgató ki tud számolni, illetve néhány területen vagy részproblémánál akár egy beletanuló posztdoknak a szintjét is elérik, és akkor ebbe állítottunk össze egy cikket, és akkor ezt raktuk fel, ez volt az első cikk. A második cikk az pedig már olyan tudományos probléma, ami már tényleg több kreativitást igényel. Azt teljesen egyedül készítem, az elsőt azt egy posztdokommal együtt csináltuk, ezt most a másodikat teljesen egyedül készítem, ez mindjárt készen van, ez egy meglepő tudományos eredmény. Azt nem mondanám, hogy a mesterséges intelligencia találta meg a meglepő eredményt, mert egyébként nem az még tényleg én kellettem, hogy két különböző dolgot összekössek, ami eddig volt. De az nagyon fontos, hogy minden egyes számolást, ami a cikkben van, azt a ChatGPT, a nagynyelvi modell számolta ki az elejétől a végéig. Néhány dolgot ellenőriztem független módon, egyrészt kézzel, papíron, másrészt numerikus számolással, tényleg minden stimmel. És egy olyan meglepő eredmény, amiről tehát korábbi együttműködő partnereim azt hitték, hogy ezt nem lehet konkrétan megcsinálni, tehát egy ilyen matekállítás volt, hogy egy sejtés, hogy valamit nem lehet megcsinálni, és akkor találtam rá egy példát, hogy mégis meg lehet csinálni. És akkor ezt most lehet majd publikálni. És ez tényleg olyan szintű tudományos cink, ami már bármikor büszke lennék rá, vagy lettem volna rá korábban is. Tehát nem az, hogy egy ilyen, nem tudom, a bénább cikkeim közül való vagy olyan, amit nem publikálnék, hanem ezt bármikor büszkén vállalnám, megvinném konferenciára, meg hát remélem fogom is konferenciára vinni.
0: És melyik modellel dolgoztatok, vagy milyen előfizetéssel?
2: Tehát az volt, hogy a ChatGPT Pro-t vettünk, a 5.4 volt az első, és akkor ugye, vagy nem is tudom, lehet, hogy már 5.3-nál kezdtük, nem emlékszem pontosan, de most végigmentünk mindig a legfrissebbel, a Pro, és az azért ez fontos elmondani, tehát azért a Pro, mert én ezt hallottam korábban valami Twitter posztban, vagy valakinél olvastam, hogy azért nagyon nagy különbségek vannak a különböző előfizetési szintek között, és hogy akinek negatív véleménye van erről az egészről, az általában valami, vagy az ingyeneset használja, vagy a nem annyira, tehát valami plusz, vagy nem tudom micsodát. Tehát a Claude-nál is, meg a OpenAI Pro terméknél, a ChatGPT-nél is a Pro-ra legjobbra fizettünk elő, és igazából azt tapasztaltuk, hogy a ChatGPT az jobb, mint a Claude, és mi a Gemini-vel már nem kísérteztünk, de annak csak ilyen egyszerű pénzügyi okai voltak, meg már azt gondoltuk, hogy időhiány miatt most nem próbálunk ki mindent egyszer, hanem majd ezen túl fogunk.
1: És az, hogy akkor én is elmondom, hogy én meg még egyel korábban kezdtem el, akkor még a Gemini 2-t és a ChatGPT 5.2-t próbáltam, és akkor ott hamar rájöttem, hogy a ChatGPT 5.2 az okosabb, és azóta meg már kijött a Gemini 3, azt már végképp nem használom, mert a Gemini 2 az még legalább azt tudta, hogy nem próbált minden áron megfelelni nekem, hanem kritikus volt, és bevallotta, ha valamit nem tud. Most már a Gemini 3 aztól nem kapom meg ezt a bizalmat, az már túl sok hülyeséget beszél. A ChatGPT viszont ebben fejlődött, úgyhogy nekem egyértelműen a ChatGPT a legjobb, és én már úgy ütemezem a feladataimat, hogy ami tudom, hogy ChatGPT igényes, azt rakom későbbre, mert azt majd a későbbi változattal tudom megbeszélni, és akkor azzal majd hatékonyabban fogok menni, és akkor most azt a feladatot végzem el, amihez egyelőre még nem jó mesterséges intelligencia.
0: És amikor ilyen mesterséges intelligenciával közösen írt cikkeket csináltok, akkor hogyan reagálnak a bírálók vagy szerkesztők? Kell keresni egyáltalán az újságokat, ahol ezeket közölni lehet, vagy minden újság megengedő ebből a szempontból?
1: Nem látszik. Tehát az, amit én csinálok, abban nem látszik az, hogy most ez mesterséges intelligenciával íródott, vagy nem. Ez ugyanolyan abszurd kérdés, mint hogy használta meg Google keresést a cikk megírása közben, és pontosan mire használtam. Tehát, hogy közös, én fél éve közösen gondolkozom a ChatGPT-vel, közösen írjuk meg a dolgokat, megírom, hogy mik az ötleteim, kérem, hogy akkor azt próbálj meg kidolgozni, megnézem, megkritizálom, megbeszéljük, sok esetben rámutatok, hogy ő mit nem ért, és akkor tud tovább menni, néha ő mutatja meg, hogy én értettem félre valamit, és így gyakorlatilag együtt dolgozok vele már fél éve a ilyen közeli munkatársam. Nincs is értelme a kérdésnek, hogy akkor most nem lehet határt húzni, hogy mitől számít valami. Tehát én nem így csinálom, hogy akkor nekem nincsenek ilyen értelemben projekteim, hogy direkt az a szándékom, hogy valamit önállóan csináljon meg a ChatGPT. Már az internetemen ehhez még nem is elég okos. Ahhoz viszont már bőven elég okos, hogy nekem bizonyos feladataimat azt nagyon-nagyon leegyszerűsítse, lerövidítse.
2: Tehát annyit tenném még hozzá, hogy azt hiszem, a folyóiratok azok elvárják, hogy közöljük, hogy mire használtuk az AI, de amúgy befogadják a cikkeket, nekem ez a tapasztalatom. Nem mondom, hogy még a legelső cikküket nem küldtem be folyórathoz. Ami még fontos, két dolog, hogy tehát egyrészt az emberek mit fognak reagálni. Ugye ez még nem világos, mert a mi szakterületünkön például még nem jelent meg igazából AI-t használó komoly cikk. Tehát az elméleti fizikában úgy összességében már tudok olyanról, ott az emberek inkább úgy lenyűgözve voltak. Az én szűkebb szakterületemen még nincs, az a miénk volt a legelső egyébként. Tehát lehet az, hogy lesz egy fintorgás, igazából nem feltétlenül tehát lehet, hogy a bíráló magában fintorog, de mondjuk konferencián vagy az emberek között, hogy informálisan nem tudom, mi fog történni, hogy mit mire értékelnek, az majd kiderül. És ami még érdekes, hogy tehát az Arxiv preprint szerver, ahová az emberek feltöltik legtöbbször a cikkeiket még a folyóiratok előtt, ott most szigorítottak a szabályokon, mert el akarják kerülni azt, hogy óriási árhullám legyen a teljesen értéktelen és használatlan AI cikkekből. Tehát az van, hogyha észreveszik egy cikknél, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem nézte át a beküldő a cikk tartalmát, akkor nagyon komoly büntetés van, tehát akkor nem is tudom, eltiltás, nem is emlékszem pontosan a büntetésre, egy évig eltiltás, ha visszajön az illető, akkor is csak úgy publikálhat, hogy csak akkor adhat föl valamit, hogyha már folyóirat elfogadta. És akkor ez a kérdés, hogy ugye mi számít annak, hogy valaki nem nézte át az AI-nak a kimenetét, és akkor ilyen teljesen egyértelmű dolog, hogyha benne marad egy olyan mondat, ami teljesen világos, hogy a AI ember kommunikációjában van, de nem a végső bizonyításban, vagy a cikk szövegéhez számít bele, vagy hogyha valami, nem is tudom. Tehát igazából ezek a kommunikációs dolgok, ezen kívül nem tudom mi, tehát a hibákra, tehát hogyha az AI csinál egy hibát, akkor azt szerintem nem számít ide bele, mert az ember is tud hibát csinálni, de ezek a nyilvánvaló dolgok, hogyha nem nézzük át. Tehát hogyha az van, hogy az AI kiad valamit, ha ez bemásol egy az egybe a tudományos cikkbe, úgyhogy rá se nézek, na azt nagyon szigorúan veszik, és arra a büntetés is van.
1: matematikából még azt kell tudni, hogy itt simán vannak egy évnél hosszabb átfutási idők. Tehát, hogy megírtam egy cikket, beküldtem, és akkor mire az megjelenik egy folyóiratba, az alatt egy-két év eltelhet. Hát egy-két év alatt annyit fejlődik a mesterséges intelligencia, hogy az a policy, amikor beküldtem, versus az a policy, amikor megjelent, az már két külön világ lesz.
0: És ti mit éreztek inkább, hogy ti, akik jól tudjátok használni a mesterséges intelligenciát, tehát nem olyan módon, amit említettél, ahogy nem érdemes és nem szabad, mennyire érzitek azt, hogy inkább fölgyorsította a munkátokat, vagy inkább minőségébbé teszi a munkátokat?
1: Nekem abszolút felgyorsította. Egy dologban egy kicsit lelassította, hogy korábban egy cikk az azért tele volt apró hibákkal. Most már ezt nem lehet csinálni, mert minden oldalon az ember meg tud látni. Tehát a ChatGPT azonnal kidobja, hogyha valamiben hibák vannak, ezt a bíráló is meg fogja nézni. És akkor van egy cikk, ami lényegét tekintve jó, apró hibákkal van tele, azokat az apró hibákon végig kell menni, azokat ki kell javítani, tehát ebben a részében egy kicsit belassít, cserébe minőségét, nagyobb minőséget hoz létre, más részében meg tényleg felgyorsítja azt, hogy olyan feladatokat, amiket én idegesítő kulimunkának éltem meg, azokat sokkal könnyebben meg tudjuk együtt csinálni.
2: Szóval én is azt mondanám, hogy abszolút felgyorsította a munkámat, és én nagyon részben említett vagyok optimista, így rövid távon mindenképpen, meg igazából boldog is ettől a fejlődéstől, hogy most olyan, mintha lenne egy ilyen posztdok hadsereg, vagy nem a rendelkezésemre állna, tehát legalább kettő vagy három emberrel felé, de lehet, hogy még többel is, akiknek mind adhatnék feladatot, attól elkezdve, hogy tényleg programozzon le valamit, írja meg a cikknek ezt a részét, ellenőrizze a számolást, vagy számoljon ki a részletfeladatot. És ez egyértelműen termékenységnövelés. Számomra minőségi javulást még nem ért el ilyen értelemben. Azt ért el, hogy sok ötletem van, sokkal többet tudok velük megvalósítani, vagy végignézni, hogy miből lesz valami, miből nem lesz valami. Tehát voltak ilyen projektötletek, ami normális esetben egy fél év lett volna, és egy PhD hallgatóval nekiállunk, és a végén kiderül, hogy jó-e az ötlet, vagy nem jó az ötlet. Most meg egy nap alatt kiderült, hogy nem jó az ötlet. És teljesen használhatatlan, mert a végére járt, nem lett belőle semmi. Tehát ez nagyon hasznos jelenleg. Ami még nagyon érdekes a számomra, ez a minőségbeli ugrás, és ezzel kísérletezünk. Tehát jelenleg mi kétféle dolgot csinálunk a Vona István Pozdok kollégámmal, aki a csoportomban van, hogy hát a meglévő ötleteinket, a meglévő színvonal, amit amúgy is csinálunk, azt tényleg próbáljuk AI-jal csinálni, hogy valami gyorsabb legyen, több mindent tudjunk megcsinálni. A másik pedig, hogy megpróbálunk nekiállni olyan feladatoknak, amik számunkra nehezek lennének, vagy hát nem biztos, hogy meg tudnánk oldani, vagy lehet, hogy sok év alatt talán, de hogy mire jutunk. És akkor itt egyelőre döcögős, tehát ez az lesz, hogy lehet, hogy kell várni fél évet, lehet, hogy kell várni egy évet, és akkor megnyílik itt egy új lehetőség is. Ez azt tényleg, hogy mit tudnak a mai modellek. Most jelenleg a legérdekesebb számomra egyébként pont az, hogy azokat a feladatokat megtalálni, ami számunkra egy kicsit túl nehéz ebben a pillanatban, és ez úgy tűnik, az AI-nak is túl nehéz ebben a pillanatban, de ahol van esély arra, hogy talán a következő modell, vagy a kettővel később modell már meg tudja oldani. És itt nagyon érdekes az is, hogy mit tudnának ma csinálni a lehető legjobb belső modellek a cégeknél? Tehát az van, hogy tehát se az OpenAI, a Google nem adja oda a lehető legjobb modellüket kifelé, hanem azokat, ami most nekik a lehető legjobb, az csak belső használatra van, és akkor az később esetleg kifelé is megy. Tehát lehet, hogy a legnehezebb feladataink, amiket most össze tudok gyűjteni, azok már ma megoldhatóbbak egy belső modellel, ezt tényleg nem tudom. Nekem most legutóbb volt egy feladatom, amit összeszedtem egy ilyen nagyon konkrét, kompakt, tehát egy ilyen röviden megfogalmazható tétellé. Ez egy matematikai tétel, az vagy igaz, vagy nem, tehát vagy sejtés, bocsánat, sejtés. Szeretnék rá bizonyítást találni, vagy legalábbis cáfolatot. Az a nagyon jó benne, hogy röviden megfogalmazható, tényleg megérthető, stb. Beadtam a többször, többféle kísérletezéssel a ChatGPT-nek, a Codex-nek, ami ennek a parancs másfajta változata, és egyik se tudott vele kezdeni semmit. Mindenesetre maga a tétel az úgy néz ki, hogy nagyon úgy érződik, hogy azért a legokosabb ember, hogyha sokat gondolkodik rajta, akkor azért talán ezt meg tudná oldani. És akkor ez számomra különösen érdekes most ezeket összegyűjteni, kicsit, hogy katalogizáljuk, valami hasonlót csinálni, mint az erdős problémák, vagy a matekban más ilyen problémalisták. A mi szakterületünkön olyan, ahol még az elkövetkező időben lehetséges lenne egy minőségbeli ugrás.
0: Említetted, hogy a belső modellek többet tudnak, és éppen mostanában volt egy hír, hogy az OpenAI-nak az egyik belső modellje például megoldott, vagy megdöntött egy 78 éves erdős sejtést, ugye? Tehát nem csak számolt igazából, hanem talált egy ilyen frappáns ellenpéldát lényegében. Ez egy ilyen geometriai kombinatorikai probléma, egy ilyen pont elrendezést, illetve abból is egy ilyen végtelen sorozatot lényegében, amire ember eddig nem gondolt. Tehát ezt már, hogyha ezt mondjuk ember csinálta volna, akkor talán mondhatnánk, hogy ez kimondottan egy ilyen kreatív matematikai felfedezés lenne, nem? Ezzel egyetértetek?
1: És részben itt arról van szó, hogy területeket kötött össze. Tehát, hogy az emberi tudományban is, általában az volt mindig a gyenge pontja, amikor különböző tudományterületekre kellett volna rálátni egyszerre, mert hogy olyan embereket, tehát olyan kutatóink vannak, akik egy-egy területre vannak specializálva, és kevés olyan van, aki többet egyszer átlát. Hát itt volt egy olyan probléma, hogy a kérdés meg a konstrukciónak a válasza az két nagyon különböző matematikai területről származott, és a mesterséges intelligencia az egyik területen sem tud még a legokosabb emberrel versenyezni, de már elég okos ahhoz, hogy egy olyan dolgot

0: nek ilyen számelméleti típusú konstrukcióval sikerült megoldani, és nem mondom, hogy nem létezik ember, aki ezzel a két területtel egyszerre foglalkozik, de hogy mégiscsak az, hogy ezt a mesterséges intelligencia meg tudta találni, az annak is köszönhető, hogy míg az ember az jellemzően egy területre van specializálva, a mesterséges intelligencia az meg egyszerre lát sok területet.
1: Csak hogy ne lógjon itt a levegőbe, mert amúgy is nagyon egyszerű ez a probléma, akkor el is mondom, hogy miről van szó. Ez az erdős sejtés, ez arról szólt, hogy, vagy probléma, hogy N pontot helyezünk el a síkon, és az volt a kérdés, hogy hány olyan pontpár létezhet, amelyek között a távolság pontosan egy. És az volt a sejtés, hogy lényegben a négyzetrács az, ami a legjobb ilyen pont elrendezésre, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ez a sejtés ez igaz lesz, tehát hogy ez lenne a válasz, csak be kéne bizonyítani, és kiderült, hogy nem. És bár igaz, hogy ez a feladat így, ahogy megfogalmazom, ez egészen egy középiskolás geometriai problémának hangzik, de ahogy mondtad te is, egy ilyen teljesen absztrakt algebrai számelméletre épülő megoldást hozott ez a belső modell, nem tudjuk pontosan, hogy milyen modellről van szó. Én egyébként nem ilyen tudományos problémákat, mint Balázs gyűjtök, hanem kicsit ilyen akár középiskolás szinten is megérthető fejtörőket próbálok gyűjteni, amiket például az AI-nak a bicskája még megakad. Persze én se tudom a legfrissebb és legjobb belső modelleket tesztelni. Nem sok ilyent találok, de régóta keresem az ilyen problémákat, és azt látom, hogy a geometria az, ahol még eléggé nagy falat tud lenni neki. Meg a másik az, amikor így ilyen végtelen dolgok bejönnek, vagy végtelen konstrukciókat kell csinálni. Ti hogyan tudjátok körbehatárolni, mik azok a problématípusok, amikbe szerintetek nagy fejlődés előtt kell, hogy álljon, hogy elérje az emberi szinten?
0: Én meglepődtem, hogy most itt a geometriát említed, mert elővettem egy valami régi problémakört, ami engem inkább csak szórakoztatott, mint hogy tudományos értéke lenne, de hogy akkor voltak ilyen meggondolásaim, hogy hogy tudnék megkonstruálni, és akkor az utóbbi időben, amikor olyan kedvem volt, akkor elővettem a ChatGPT-t, hogy akkor nézzük már át, és nem úgy oldott vele is együtt tudtam dolgozni, hogyha magának azt csak úgy beadtam neki a kérdést, akkor nem tudott vele foglalkozni, de hogyha adtam ötleteket, hogy én mikkel próbálkoztam, csak már mik voltak azok, amiket így már nem láttam át, akkor megértette és átlátta és adott rá jó választ.
1: Én olyan problémákat keresek, amiket önmagában meg tud oldani, tehát segítség nélkül mindenképpen. És nyilván, hogy sok geometriát megtud, de én eddig 4 problémát találtam, és mindegyik geometriai jellegű volt. Nem térgeometriai, hanem síkgeometriai, de azokkal nem boldogult.
2: Kicsit ezt meg tudom erősíteni olyan szempontból, hogy engem meglepett, hogy amikor geometriai illusztrációt kérek egy bizonyos konstrukcióhoz, egy tudományos cikkemhez, akkor abban el tud vérezni. Ez egészen meglepő volt. Tehát azt gondoltam, a többi számoláshoz képest azt gondoltam, hogy tök egyszerűen fog tudni rajzolni egy ábrát, ami illusztrálja azt a dolgot. Most lehet, hogy még nem tanultam meg eléggé, ezt hogyan kell neki elmagyarázni, de ezzel nagyon szenvedtem. Tehát konkrétan az volt, hogy a hiperbolikus sík egyik modelljének kéne egy parkettázását, és akkor abban valamit berajzolni, és elég jól elmagyaráztam neki, hogy mit kérek, és tiszta az agyvaság volt, amit kidobott. Ez elég meglepő, mert amikor ilyen egyenletrendezéses számolások vannak, akkor ekkora az agyvaságot már nem láttam. Tehát már nem is tudom, egyáltalán nem. Úgyhogy ilyen értelme a geometria, meg hát ugye, nem tudom, amiről beszéltünk, amit megkérdezte az egyik problémát, ott végül is a végeredmény mi, de ott is a műsorvezetőm el se kérdezett egy problémát, hogy ott vajon mit adnak ki a pró. Ott is az egyik próbálkozás a Codexnek speciál, az ott is egy hibás próbálkozás volt. Az is egyébként meglepett, mert az is olyannak kellett volna lennie, amit azért észre kellett volna vennie. Tehát az alapján, amit én tapasztalok a többi probléma megoldásánál, az alapján ezt észre kellett volna vennie rögtön, hogy ez egy hibás. Ja.
1: Beszéltetek arról, hogy, vagyis Endre, te beszéltél erről, hogy cikkekbe apró hibákat meg tud találni a mesterséges intelligencia, és nyilván, hogy matek cikkekbe azért általában nincsenek nagy hibák, de más tudományterületeken viszont nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan például a statisztikát azt nagyon rosszul használják, és rengeteg hibás cikk jelenik meg, nagy a publikációs nyomás, és most az AI segítségével

0: még több silány cikk is meg tudna jelenni, hogyha úgy használják az emberek. Tudtok olyan projektről egyébként, ami így végignézi a cikkeket? Matematikában biztos nincs ilyen nagy arány, de én meg vagyok győződve róla egyébként, hogy az ilyen más tudományterületeken, akár a fizikában is, de mondjuk ilyen biológia, meg puhább tudományterületeken, így a cikkeknek a, nem tudom, szerintem 80-90%-a statisztikailag hibás, meg nem teljesen precíz, vagy akár komoly hibáktól is hemzseg, hogy van-e esetleg ilyen projekt, amiről tudtok, hogy átnézni a már megjelent cikkeket.
1: Én tudok, de az elméleti fizikában van. De nyilván én erre látok rá, tehát most, hogy más tudományban mi van, azt nem tudom, de elméleti fizikában egy csoport azt csinálja. Most ki kellene keresnem, én ezt elmentettem magamnak, hogy kicsoda, de most nem tudom fejben, nem tudom visszaidézni, hogy ez most melyik csoport pontosan. És ők találtak is egy hibát. Ráadásul egy híres cikkben, ami a fekete lyukakkal kapcsolatban valamilyen levezetés volt. Sajnos nem emlékszem rá, hogy mi a pontos állítás. De az egy híres, ilyen több százas hivatkozottságú cikk, és volt egy kettes faktor hiba, és akkor az minden úgy terjedt el, több ember is mondta, hogy hát ők sose értették azt a számolást, hogy az miért úgy van, de hogy nem volt ilyen nyilvános cikk arról, hogy az ott el van rontva. És akkor most az történt, hogy tehát nem a nagynyelvi modell önmagában volt, amelyik megtalálta, hanem ugye lefordították, tehát ezek a bizonyítás ellenőrző rendszerekre, tehát már van a lean, az már meg van írva a bizonyos könyvtárak fizikára, ami már használható volt, és akkor ott megtalálták a hibát, hogy ott egy lépés, az bizony az nem jó. És egy kettes faktor volt, de azt hiszem, hogy az javítható volt, tehát valami olyasmi típus hiba volt, hogy két hiba kiegyenlíti egymást, tehát lehet, hogy igazából csak egy elírás volt a cikkben, ezt nem nehéz már rekonstruálni, ez egy, nem tudom, 50 vagy még több éves cikk volt, tehát ilyen van, és akkor mondják az emberek, hogy valóban ezt akarják folytatni, és a linnel, tehát nem csak az LLM, hanem a lefordítani az algoritmikus bizonyítás ellenőrzésre.
0: Tehát említettük, hogy az AI az hasznos is tud lenni, meg káros is ilyen szempontból, vagy az ilyen publikációs folyamatokban. Én például, amikor a ChatGPT megjelent nekem, rögtön az volt az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy hát a tudományos életben rengeteget tud segíteni a kódolással kapcsolatban, mert hogy ott teljesen más a kódolásnak a kultúrája, mint mondjuk egy céges életben, ahol van egy csapat, ott egymást ellenőrzik, tesztelik, stb. Tudományos életben meg általában az van, hogy van egy, hát hogyha csak nem egy ilyen nagy kollaborációról beszélünk, akkor általában az van, hogy van egy diák, és a témavezetőjével csinál valamit, ő ír valami kódot, azt senki nem ellenőrzi, nem is tanulta meg, hogy hogyan kell tesztelni, validálni, stb. Annotálni megfelelően. Elmegy pár év múlva, jön egy következő diák, aki folytatná, nem érti, egyre kuszább lesz az egész, és hogy ebben rengeteget tud például segíteni a nyelvi modell és a mesterséges intelligencia. Tehát itt van egy csomó hatás és effektus, amik így a mérleg két oldalára rakhatjuk. Összességében szerintetek merre fog billenni a mérleg? Nehéz kérdés.
2: Én nem értem a nem egészen értem.
0: Hát igen, az egész tudományos életre ez pozitív vagy negatív hatással lesz?
2: Ez abszolút pozitív hatással van a tudományra. Tehát hogy ne, ez felgyorsítja a tudományi működését.
0: Nem látod azt a lehetőséget, hogy teleszemetelődik a tudományos irodalom, mint ahogy az internetre is mondják, hogy teleszemetelődik, ahelyett, hogy minél jobb munkák jönnének létre?
2: Nem gondolom, mert hogy ezt a minőség ellenőrzést is meg tudja, tehát tud. Tehát én most írok cikket elméleti közgazdaságtanba, ahol matematikusként írom, és ezért ez ilyen extra kihívásokkal is jelent, de hogy egészen jól meg tudjam mondani már egy mostani mesterséges intelligencia, hogy egy cikk az egy milyen szintű mélységű cikk, hogy meg tudja különböztetni az értéktelen cikket az értékestől. Ezek gondolkodó gépek, akik kicsit olyanok, tényleg úgy kell vele bánni, hogy ugyanolyan neuronháló, mint te meg én, hogy így meg kell vele beszélni, abszolút emberi hibákat vétenek, abszolút emberi képességekkel rendelkeznek, leszámítva, hogy nem sértődnek meg, hogyha hülyeséggel hülye feladatokat adok neki, és aztán utólag kiderül, hogy feleslegesen, tehát, hogy van egy csomó mindent megcsinál helyettünk, de hogy egyszerűen rászabadult egy rakás kapacitás a tudományra is, amit tudunk használni. Ez abszolút pozitív, tehát szerintem fel sem merül, hogy ennek úgy összességében negatív legyen a hatása. Amiben negatív lehet a hatása, az inkább az ilyen oktatás, tehetség, gondozás versenyek, ahol most gondba vannak azzal, hogy mondjuk ilyen levelezős versenyeket most hogy rendezzenek meg, amikor a versenyfeladatokat már meg tudja oldani a mesterséges intelligencia. Oktatásban ez már probléma, csak ott meg már gyakorlatilag az van, hogy a most felnövő generáció az kétséges, hogy fog-e tudni még hasznos termelő munkát végezni, hogy gyorsabban tud-e fejlődni, mint a mesterséges intelligencia.
1: És még annyit tennék hozzá, tehát az oktatás az tényleg probléma, annak én nem is tudok ott semmi okosat mondani, de ami még fontos, hogy tehát ezt említettem a legelején, de nem mentünk bele, hogy tehát a bírálói folyamatot, akár a cikkeknél, tehát az eredményeknél, akár a pályázatoknál, azt teljesen újra kell gondolni, és nagyon nagy erőforrás átcsoportosítás kell arra, hogy a lehető legjobb AI-ok részt vegyenek ebbe, vagy akár teljesen átvegyék a feladatot. Ugyanis itt látok egy nagyon komoly veszélyt, de nem ilyen nagyon hosszú távon, amikor más univerzumban fogunk már élni, hanem most az elkövetkezendő években, hogy nagyon-nagyon sokan fognak AI-t használni, egyre többen, akkor lesznek, amit már sem mondott, hogy lesz egy csomó ember, aki nem jól használja, aki nem ért hozzá, nem teszi bele az energiát, csak közli akár a butasságot, amit néha összejön, és akkor ezt valakinek el kell bírálnia. És Endrével egyetértek abban, hogy az AI az képes bírálni, meg képes átlátni, hogy valami az egy mély eredmény, jó eredmény, nem jó, fontos, nem fontos, de ember már nem fogja tudni egyszerűen kapacitás problémák miatt, nem lesz annyi ember, aki ezeket végigolvassa, ezt a nagy termést, ami keletkezni fog. Tehát el kell jutni odáig, hogy a folyóiratoknak át kell váltaniuk egy másik modellre, vagy az is lehet, hogy ez az egész folyóiratos modellt, ezt el kell dobni a fenébe, és akkor azt kell mondani, hogy most AI bírátok lesznek, és blogposztok lesznek, vagy nem tudom mik lesznek, de ennek a modellnek szerintem mennie kell, mert ez fenntarthatatlan. Tehát már eddig is panaszkodnak a bírálók, hogy egyre több cikk jön be, ugye ezt több minden is motiválja, vagy több minden is működteti, de most, hogy az AI bejött, ez erősödni fog. Plusz a pályázatoknál is ez van, tehát az ERC-ben is, tehát az Európai Uniós legnagyobb, vagy egyik legnagyobb pályázati programban az van, hogy egyre több pályázat érkezik be, próbálnak ide-oda sakkozni, hogy módosítgatni, mi van, de nem tudnak több bírálót berakni, nem tudnak több panelt létrehozni, egy panelnak a emberszámát nem tudják felduzzasztani, és valamit kell csinálni, de senki nem akarja azt felvállalni ebben a pillanatban, hogy AI bírálatot rakjanak be, akár a legalsó szinten, mert nagyon népszerűtlen, meg azt mondják az emberek, hogy nem lehet még benne bízni, stb. De előbb-utóbb szerintem szükség lesz rá, mert fenntarthatatlan az, hogy az emberek könnyebben hoznak létre alkotásokat, hosszabbakat hoznak létre, és valamit ezzel kezdeni kell, mert nem lesz ember, aki bírálja.
0: Endre, említetted, hogy a mesterséges intelligencia nagyon hasonló bizonyos szempontból az emberhez, vagy az emberi idegrendszernek a működése is hasonló. Most a matematikában és fizikában ugyebár szoktunk arról beszélni, hogy mondjuk egy bizonyítás az szép. Képes az AI szerintetek eljutni a matematikai vagy a fizikai szépség fogalmáig és felismerni azt?
2: Hogyne. Ezek egyébként szerintem ilyen naív gondolatok, amik részben a tudományos fantasztikus irodalomakból, meg a filmekből, meg ilyenek előzetes elképzelésekből jönnek, hogy a gépek azok ilyen hideg, logikus gondolkozásúak, holott pont az első terület, ahova berobbantak, azok a művészetek voltak, ahol tudtak emberrel versenyre kelő dolgokat művelni. Abszolút értik ezeket a fogalmakat, hogy valami érdekes, valami frappáns. Persze, hogy értik.
0: És beszéltünk erről, hogy a publikációkat hogyan változtatják meg, vagy a publikációknak a rendszerét. De ugye a másik dolog az, hogy az egész tudománynak így a szemlélete, vagy a lehetőségei hogyan változnak. Tehát az AI az ugyebár általában egy ilyen fekete doboz, amit nehéz belülről megvizsgálni, hogy pontosan mit és hogyan csinál. És nagyon sok területen, most nem feltétlenül az elméleti tudományra gondolok, hanem inkább a gyakorlatiasakra, lehet csinálni mondjuk egy olyan neuronhálózatot, ami megold egy problémát valójában, de nem értjük meg a mi érteket. De akár a matematikát is említhetném, hogy mondjuk csinál egy 10 000 oldalas bizonyítást, amit mondjuk senki nem fog elolvasni, akár meg is bízhatunk benne, mert már olyan fejlett, hogy teljesen biztosak vagyunk benne, hogy jó az a bizonyítás, vagy egy másik ellenőrzi, vagy akár ebbe az említett lean rendszerbe absztrakt módon ellenőrizni lehet, de ez mennyire viszi előre a tudományt. És egyáltalán, hogyha mondjuk matematikánál maradunk, akkor a matematikusnak lesz-e még arra ingerenciája, hogy mondjuk gondolkozzon egy rövidebb, szebb megoldáson, főleg, hogyha ezért már nem fog neki senki pénzt adni.
2: Ez eddig is volt ilyen, hogy valamit bebizonyítottak valahogy, csak bonyolultabb módon, és attól még megvolt az igény rá, hogy valami lényeglátó, frappánsabb bizonyítást is találni rá, most már, hogy tudjuk, hogy egyébként az állításnak igaz. Itt annyiban van egy átlódás, hogy az embernek vannak ilyen pszichés igényei, hogy egy feladatot, egy gondolatmenetet szívesebben végigcsinál, hogyha érdekesnek, frappánsnak tartja, és hogyha valami meg túlságosan kuli munka, akkor hamarabb feladja, a gép meg nem adja fel hamarabb, mert nincsenek ilyen pszichés igényei. Ezáltal be tudunk fejezni olyan bizonyításokat is géppel, amit az ember nem fejezett volna be, vagy csak kevesebb ember fejezett volna be, de hogy ez csak a lehetőségeket tágítja, és attól az egyszerűbb, frappánsabb, lényeglátó bizonyítás az ugyanúgy egy értékesebb dolog, és azt a gép is képes érteni ezeket a fogalmakat, hogy valamire keressünk olyan bizonyítást, ami a lényegét, az intuícióját mutatja meg.
1: Tehát fizikában, elméleti fizikában, ami nagyon fontos még, ami még jelenleg hiányzik szerintem, lehet, hogy lesz később, az a fogalomalkotás. Tehát matekről nem tudok beszélni, de fizikában ez feltétlenül ez még hiányzik. Tehát fizikában, amit én is csinálok, az nagyon közel van a matematikához, tehát mi matematikai fizikával foglalkozunk. Ami még egy várható nagy áttörés, hogyha tényleg lesz, az új fogalmak alkotása, vagy akár a jellegi nagyon-nagyon nehéz kérdésekhez való lényeges hozzájárulás. És akkor az olyan típusú lesz megint, hogyha van egy új fogalom, akkor azon többen el tudnak kezdeni gondolkodni, mit jelent, hogyan, stb. Akkor az egy nagyon nagy öröm lesz, meg egy előrelépés az emberiségnek. Mondjuk, most mondok egy nagyon nagy dolgot, hogy a kvantumgravitáció téren valami újat kitalálni, hogy van jelenleg, nem tudom, 5-6 irány, egyik se olyan isteni, igazából egyik se olyan szuper jó, de próbálkoznak az emberek nem tudom hány évtizede, de olyan szuper jó kvantumgravitációs elméletünk nincsen, ami mindenkit kielégítene. Na most, hogyha itt dobna az AI valami nagyot, és akár egy új fogalmat, vagy valami teljesen újat kihozna, az nyilván egy olyan lenne, ami egy röviden megfogalmazható dolog, de az nagyon-nagyon sok embernek a fantáziáját beindítaná nyilván. Ami a veszély az az, hogy, vagy veszély, hát ami még most inkább közeljövőben ezekben a hónapokban történik, az valóban az, hogy nagyon hosszú számolásokat meg tud csinálni. Tehát olyanokat, amit kuli munkának lehet nevezni, azokat megcsinálja, azokat hozzárakjuk a cikkbe, appendixbe, vagy akár az egész cikk az ilyen. Ott valóban felmerül az, hogy az ember azt fogja mondani, hogy ezt minek olvassam, mert ez egy ilyen publikálta, jóban elhiszem. Azt még hozzá tudom tenni, hogy azért tényleg ezek korábban is voltak, tehát az ember is említette, tehát nekünk is volt ilyen cikkünk, meg én is olvastam ilyen cikket, hát matematikai fizikában, ahol az van, hogy van egy cikk, a fő állításait, az első 3 oldalt azt megértem így első olvasása, vagy nem tudom, egy fél óra, egy óra alatt, és akkor van ott 40 oldalmi bizonyítás, amit én nem tudom, hogy van-e benne valami hasznos, vagy nincsen benne valami hasznos, azt hiszem, hogy valaki elolvasta, azt hiszem, hogy a bíráló igazából elolvasta-e. Ilyen problémák korábban is voltak, hogyha már nagyon absztrakt valami, meg nagyon el van szakadva az egyszerű dolgoktól, amiből kiindultunk, akkor nem biztos, hogy olyan sokan átnézik ezeket a nagyon részletes dolgokat. Az AI ebben jó, át tudja nézni, stb. Hát akkor olyan értelemben hozzá tud járulni a tudáshoz, hogy jó van, akkor most így bebizonyíthattuk, és akkor megvan. Tehát, hogy főleg ezzel az említett lean rendszerrel, ami egy ilyen automatikus bizonyító, ami nem azon múlik, ami nem tud hibázni, tehát amivel tényleg bizonyít.
0: Van itt még egy téma, amit felvetnék. Szokták mondani, hogy az AI az egyik legdemokratikusabb technológia, hiszen lényegében mindenki számára elérhető. Ugyanakkor fölmerül a kérdés, hogy a legokosabb AI modellek ugye fizetősek, a futtatáshoz nagy energia kell, vagy saját modellek betanításához hatalmas szerverparkok kellenek. Tehát nem történhet-e meg az, hogy ez egy behozhatatlan előnyhöz juttatja igazából a gazdagabb nyugati egyetemeket, és kialakul egy ilyen egyenlőtlenség, ami egyre inkább növekedni fog, és a szegényebb régió kutatói azok lemaradnak ebben a versenyben.
2: Hát azért itt most önösszegekről beszélünk, hogy nem tudom, havonta 40 valahány ezer forintot ki kell fizetni a ChatGPT-nek már egy csúcs kategóriájáért is, ha meg mindenféle extrém túlhasználatot is igénybe akarunk venni, akkor meg kétszer ennyit. Szóval azért ennél sokkal nagyobb pénzekbe kerül a tudomány, hogyha ezeken az összegeken múlik valakinek a lemaradása, akkor ott már eleve nem volt elég pénz ahhoz, hogy magas szintű tudományt műveljenek.
1: Hát én ezzel nem értek egyet, tehát szerintem az van, hogy szerintem a másiknak a kérdése az elég jó, mert jelenleg veszteséges az OpenAI, és minél többet használja valaki ezeket a pro meg ezeket, annál veszteségesebb, tehát ők ráfizetnek egyelőre. És a valódi költsége számukra az igazából nem lehet tudni, hogy nekik mennyibe kerül az, amit mi futtattunk, tehát valóban mi egy 200 dolláros havi előfizetést vettünk meg, most nem tudom most éppen hol áll a dollár, de 70-80 ezer forint, mi azt vettük meg havonta, de ennek simán igazából ötszöröse biztosan az a költség, amit mi elköltünk, de hát hogy tízszerese is, és kérdés, hogy hol áll meg. Tehát előfordulhat egy olyan, amikor az van, hogy valami szegényebb ország, akár Magyarország, de még nálunk még szegényebb országok is vannak a világban, ott az lesz, hogy ott csak nagyon kevés kutató fogja kifizetni az igazi árát ennek. Tehát előbb-utóbb az lesz azért, hogy ezek az AI cégek, azok előbb-utóbb ki fogják számlázni az igazi árát, amiben ténylegesen kerül, és akkor előjött ez valóban, amit a verse mond. Főleg, hogyha még nagyobb különbségek lesznek, tehát hogyha akár a pro modelleken belül is lenne még később különbség, hogy a lehetőleg még egy jobb modellt, azt még drágább pénzért adják oda, stb. És ami még jelenleg is, ami már jelenleg is tart, csak hát ezek inkább ilyen izolált esetek, hogy nem teljesen általános, hogy a belső modellek esete. Ezen lehet bosszankodni, de hát ez van. Tehát, hogy akinek van valamilyen kapcsolata konkrétan az OpenAI-jal, vagy a Google-el, vagy valami, akár diákok révén, akár úgy, hogy az USA-val ott dolgozik a legmenőbb egyetemeken, vagy valami, az oda mehet, és azt mondhatja, hogy itt van egy szuper jó probléma, és kérem, ezt nézzék meg, hogy meg tudják-e oldani, és akkor talán megoldja, és akkor bekerül a hírekbe, stb., és akkor nagyon, nagyon jó lesz, mert akkor ők előre léptek. De ehhez ott kell lenni az USA-ban, vagy kapcsolatban kell lenni. Tehát a fizikában volt, elméleti fizikában nem az én szakterületem, de volt egy ilyen felfedezés, hogy egy konkrétan hosszan tudnám csak elmondani pontosan mi, de az is egy matematikai számolást elvégeztek, ami embernek nehéz volt, és egy nagyon-nagyon híres professzornak volt a problémája, aki egy ünnepelt, díjazott professzor, és ő se tudta kiszámolni, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó probléma, és nem is ő ment oda az OpenAI-hoz, hanem volt diákja, aki azt mondta a PhD után, hogy ő elmegy nem posztdoknak, hanem konkrétan az OpenAI-hoz dolgozni. És onnan volt egy összefüggés, vagy egy kapcsolat, hogy a professzor, nem is, már összekevertem, hogy a Harvard vagy Stanford, de mindegy, az egyik legjobb egyetemen van. Volt a boldiákja, aki az OpenAI-nál dolgozik jelenleg, és akkor ezen az összekötetésen keresztül ment az, hogy a problémát elvitték az OpenAI-hoz. Ott belopták a legjobb belső modellnek, 12 óránál dolgozott, és kiszámolták, és akkor újságcikk, meg nagy hír, meg minden, és akkor az elméleti fizikám is nagy eredmény. És érted, nyilván tök jó lenne az is, hogyha az én problémát is be lehetne dobni egy belső modellnek, én nagyon örülnék neki, mert vannak ezek, amiket nem tudok megoldani. De hát nyilván ehhez van ez a kapcsolati tőke, meg hát ott kell lenni az USA-ban, stb. És ez egy releváns félelem, hogy ezek a különbségek meg fognak maradni, tehát részben demokratikus, mert mi tudjuk futtatni a prót, tehát ennyiben jó, de a legjobb dolgokat azért meg fogják tartani azoknak, ami a kisebb kör, azért ez szerintem így lesz.
0: Igen, hát meg ott van a DeepMind-nak is egy csomó modellje, ugye, akár az AlphaFold, meg ezek, amikkel Nobel-díjas problémákat oldottak meg, és amivel ők foglalkoznak, és amire ők a kapacitásaikat irányítják, nyilván azok előnybe lesznek. Lassan a műsoridő végére értünk, ezért még egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy milyen tanácsot adnátok most egy első éves fizikus vagy matematikus szakos hallgatónak, aki ilyen elméleti pályára szeretne lépni ebben a felgyorsuló, exponenciálisan gyorsuló AI világban.
1: Na, te tudsz. Ez egy jó kérdés. Tehát az van, hogy ezzel én jelenleg szembesülök ezzel a problémával, és most ezekben a hónapokban próbálom kitalálni, hogy én mit csináljak. Ugye mondtam azt, hogy egy diákom elment. És jelenleg négy diákkal dolgozok együtt, ebből kettő, nem, egy MSC-s, aki diplomunkát fog írni, és három az BSC-s, és nekik elmondtam, hogy a kutatócsoportunk mivel foglalkozik, és hogy azért vannak a tök jó problémáink, és hogy választhatnak, hogy mit akarnak, és egy elment. És a másik háromnak is föltettem a kérdést, hogy mit szeretnétek, hogy közben tanulgassuk azért az emmit, meg nézegessük, vagy számogassuk csak papíron, mint régen, és mind a három azt mondta, hogy számogassuk, mint papíron régen. Tehát egyik se, és ezt egyébként én el is fogadtam, sőt, igazából jónak is tartom. Tehát az van, hogy nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy az ember agyában kialakuljanak ezek az intuíciók, meg az, hogy mit érdemes csinálni, mit hogyan kell, hogyan vannak a bizonyítások, stb. És hogy szerintem a mesterséges intelligenciát utána gyorsabban meg lehet tanulni, hogyha az alapokat már megtanulta úgy önmagában. Én jelenleg egy fiatal diáknál nagyobb veszélyt látom annak, hogyha korán kezdi az emmit használni, hogy nem fogja érteni, hogy mi a matematika, meg mi a fizika. Tehát én ezt nagyobb veszélynek látom. Én inkább azt javaslom, hogy nem baj az, hogyha nagyon sokáig, legalább a BSC végéig, vagy akár még utána egy darabig nem használ emmit, és igazából semmilyen művelethez, a diákaim maguktól ezt választották. Utána, hogy mi van a PhD level, meg a PhD szint, meg postdoc, az már megint egy más kérdés, de a legelején én azt mondanám, hogy inkább jobb távol maradni, mert be tudja hozni később, tehát nem baj.
2: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg vannak olyan területek, ahol igenis érdemes használni az AI-t, például akkor, amikor előkeresni dolgokat, tehát hogy a bizonyos olyan feladatokat, ahol egy témakörbe az kapcsolódó összefüggéseket kikutatni, hogy ne Google-be keresse az ember, hanem AI-jal a dolgokat. Elég sok minden, nem. Tehát, de összességében nagyon hasznos tanácsokat nem annyira tudok adni, max annyit, hogyha tud rövid távon valami hasznos dolgot csinálni, akkor vágjon bele, és ne csak arra építkezzen, hogy majd egyszer 20 év múlva majd ő milyen okos lesz, és milyen dolgokat tud csinálni, mert nem biztos, hogy lesz 20 év múlva feladata.
0: Kedves hallgatók, sajnos lejárt az időnk. Köszönjük szépen a figyelmeteket mára. Nektek is köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok, és köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük.
0: Ha tetszett az adás, kérlek, osszátok meg ismerőseitekkel, hallgassátok meg a neten, és küldjetek bátran kérdéseket, témajavaslatokat a micsodavilaga@tilosvankukac.gmail.com címre. Hirdetem továbbá a Tilos Rádió támogatási lehetőségét is. A legnagyobb támogatás azonban most az, ha részt vesztek a Tilos Maratonon, a rádió éves adománygyűjtő esemény sorozatán, ami idén június 5-től 14-ig fog tartani a Dürer kertben. Találkozzunk a következő adásban, addig is maradjatok kíváncsiak. Viszlát két hét múlva. Jön a hajó, lassíts le, mert jön a hajó, jön a hajó, jön a hajó, gyere ki a vízbe, mert jön a hajó. Fordul a kocsi, lassíts le, mert fordul a kocsi.

0: Egy új tanulmány szerint a mérsékelt mindennapos koffeinfogyasztás összefog az alacsonyabb demencia kockázattal és a lassabb szellemi hanyatlással. A napi kávé vagy teafogyasztás segíthet megelőzni az agy öregedését. Naponta 2-3 csésze koffein tartalmú kávé vagy 1-2 csésze tea csökkenteti a demencia kockázatát, lassíthatja a szellemi hanyatlást és hozzájárulhat a kognitív funkciók megőrzéséhez. Amikor a demencia megelőzésének lehetséges eszközeit kerestük, úgy gondoltuk, hogy egy olyan elterjedt ital, mint a kávé, ígéretes étrendi beavatkozás lehet, mondta a tanulmány vezető szerzője Daniel Wang. Az eredmények, amelyek a JAMA folyóiratban jelentek meg, azt mutatják, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás akár 18%-kal alacsonyabb demencia kockázattal jár együtt. A kedvező hatások azoknál a résztvevőknél voltak kifejezettebb, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak koffeint. A nagyobb koffein bevitel ugyanakkor nem járt kedvezőtlen hatásokkal, és úgy tűnt hasonló idegvédő előnyöket kínál, mint a mérsékelt fogyasztás.
1: Hallottuk Euronews hírét.
2: Kutatók megfejtették, miért jobbkezes az emberek többsége. Az Oxford Egyetem új kutatása arra jutott, hogy a válasz az emberi evolúció két meghatározó sajátosságában rejlik, a két lábon járásban és az emberi agy drámai megnagyobbodásában. A kutatócsoport 41 majom és emberszabású faj adatait elemezte, azt vizsgálták, hogy mely elméletek magyarázhatják a kézpreferencia kialakulását. Azt találták, hogy az emberek látványosan kilógnak abból a mintázatból, amit az összes többi fő emülésnél találtak. Amikor azonban a kutatók két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és a lábak relatív hosszának aránya volt. Az eredmények egy két lépcsős történetet vázoltak fel, először a két lábon járás jelent meg, amely felszabadította a kezeket, a helyváltoztatás feladat alól, és új evolúciós nyomást hozott létre a finom oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia, írja a Telex.
3: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, ez itt a körkapcsolás, és mivel elhúzott a különböző munkáink, ezért egy ismétlést fogtok hallani a március 19-eit a Made in Debrecenről. Hallgassátok a Tirost, és gyertek a maratonra, sziasztok!

0: Sziasztok!
1: Ez itt újra a körkapcsolás, a Tilos Rádió videói műsora. Itt van velünk Sziszi, szia Sziszi!
2: Sziasztok!
1: És itt van Gerda, és jól mondom is, Laci Debrecenből, és kedves meghívott vendégünk, énekes Andris, szia!
3: Sziasztok! Köszönöm.
1: És az apropó, az a már két hete is betervezett beszélgetés a Made in Debrecen Fesztiválról, ami most szombat újra, és ez az ötödik?
3: Ez az ötödik, igen, jubileum.
1: Tényleg, hát akkor egy pár szót, ami most így a fejedben van, hogyha összefoglalnád, hogy álltok most meg hasonló akkor.
3: Jó, káosz. De természetesen nem ilyen problémás káosz, hanem ez a jótékony káosz, hogy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy ugye az utolsó 7-3 napban besűrűsödik az összes olyan dolog, ami esetleg, nem tudom, elfeledkeztünk róla, hogy mondjuk az egyik helyszínen legyen egy büfékocsi. Az utolsó pillanatban visszamondja még 3 zenekar, visszamondja a másik büféskocsis, szóval egy csomó olyan dolgot kell ilyenkor megoldani, ami ilyen, tehát ilyen minden asap, hogy ilyen szépen fogalmazzak. De ez minden évben így van, és mivel ugye önkéntes fesztiválról van szó, tehát hogy önkéntesek csinálják szinte az egészet, mi főszervezők önkéntes munkaórában csináljuk az egészet, ezért, hogy mondjam, nem is tudunk, és nem is akarunk úgy gondolni erre az egészre, hogy ez egy munka, de ilyenkor van inkább a leginkább munkaszaga ezeknek a dolgoknak, hogy ki csinálta, meg ki hívta fel, nem tudom, az önkénteseinket is ilyenkor egy kicsit erősebben rúgdosom csúnya szóval, hogy segítsenek a social médiával, segítsenek a színpadmesterekkel, stb. De hogy amúgy ez egy tök jó káosz, csak egy picit fáradok meg. Például magamon azt érzem, hogy kezdek megbetegedni, ami mondjuk a szombatra nézve nem annyira jó hír.
1: Ez a kimerültség, betegségbe átfordulás.
3: Igen, tipikus.
1: Ez klasszik. De nyilván építi is a csapatot ez a káosz, nem?
3: Abszolút, csak ugye
1: összekovácsoltak.
3: Van egy olyan furcsaság ennek a fesztiválnak, meg a felépítésének, hogy mindenki ilyen pici csapatokban, de olykor magányosan dolgozik, tehát mondjuk akik a social médiát segítenek nekünk karbantartani és új tartalmakat gyártani rá, az ilyen operatív szervezési feladatok, teljesen külön a technikai csapat dolgozik a háttérben. Én nem is találkoztam például még idén Hegyes Gergővel, meg Milánnal, akik ügyelik a technikát, meg a beszerzéseket, meg minden. Szóval mindenki így összerakja a kis apró dolgait, és akkor a fesztiválon találkozom, hogy
1: te csináltad, jó lett amúgy.
3: Igen, meg például vannak most új színpadmestereink, akikkel én most szerintem az egyikkel most fogok értem először találkozni, de hát semmi baj, ez ilyenkor ott rögtön egy másodperc alatt kialakulnak ezek a jó hangulatok, hogy akkor is velünk is csináljuk. Tehát emiatt egy picit ilyen furcsa minden fesztiválnak az előkészítése, de nyilván vannak sábmeetingek, én is az önkénteseimmel mindig leülök, meg itt a főszervezői szinten is így ég a chat napi szinten, csak ugye a fizikai találkozások a ritkábbak, és mindig az a pillanat az áttörés, amikor kikerülnek ide itt ugye Debrecenben a Csapó utca elejére szoktuk kitenni egy hónappal vagy pár héttel a fesztivál előtt a nagy molinókat, ahol az összes programnak ott van a műsora, tulajdonképpen egy ilyen szép is dizájnos molinókra kell gondolni, és ahogy kitesszük, most én is ott voltam még, segítettem a gyorskötözővel a legvégén megoldani egy-két ilyen bobós helyzetet, és olyankor látom, hogy az emberek megállnak, és pont ilyen gyönyörű napsütés volt kétszer, amikor ez kiderült, vagy kikerült a helyszínre, és olyan jó volt látni, amikor éreztem azt, hogy fizikailag is.
1: Igen.
3: Itt van minden a fesztivál.
1: És valaki amúgy onnan érte.
2: Erről amúgy...
0: Mondja, Cici.
1: Igen.
2: Ja, hogy erről amúgy oszthatsz meg műhely titkokat, hogy hány ember van a szervezői csapatban, és hány ember közös munkája ez fesztivál szinten. Szóval, hogy hány embert kell mozgatnotok az előkészítésben, és hány embert kell mozgatnotok meg konkrétan szombaton.
3: Tök jó kérdés, nem titok amúgy, sőt, igazából néha büszkélkedünk is azzal, hogy nekünk van talán a legnagyobb önkéntes csapatunk így a regionál is nagyobb eseményeken, rendezvényeken, ami persze nem biztos, hogy így van, de mondjuk egy zenei eseményen biztosan. Nyilván vannak fizetett munkaerőink, a színpadmesterek és hangtechnikusok hát nyilvánvalóan pénzért, egy szerény felajánlásért cserébe dolgoznak, de hát
0: meg az szeretettel. 12 óra benne van.
3: Hát minimum.
0: Sőt.
3: Van olyan színpad, ahol 10-től hajnal 2-ig megy a pörgés, tehát ez nagyon komoly odafigyelés, főleg egy hangtechnikus részéről, én ebben se tudok.
1: Hát ez van, már három zenekar egy este alatt is tud nagyon lenni. Durva, és sok tud lenni attól függően, hogy hány tagosak a zenekarok, és lehozni egy ilyen napot, hogy 20 percenként mindig vagy felkészülni a következőre, meg nekünk mindenkinek megfeleljen, azért ez,
3: igen,
1: ez erős.
3: Úgyhogy nyilván ők a magja az aznapi dolgoknak, ugye ez 10 helyszín, tehát 10 színpadmester és 10 technikus. És akkor ezen kívül az a rengeteg önkéntes, aki a social médiában is, meg a színpadok körüli feladatokban is segít. Most én egy ilyen 25 főt számoltam össze. És ez a úgymond a külső réteg, de ők is ugyanolyan fontos részét képezik nyilván a csapatnak, sőt, igazából az előkészületekben ők talán még többet is tesznek bele, mint a színpadmesterek. És ott vagyunk mondjuk főszervező szinten 3-an, plusz 4-en, 5-en, 6-an, 7-en, attól függ, hogy hányan tudnak besegíteni egy adott évben az előkészületekben, a grafikák legyártásában, a kommunikációval, stb. Tehát, hogyha már így összeszámolom, akkor minimum 30 fő az önkéntes, 20 fő az, aki fixen dolgozik a fesztiválon, és akkor még nem beszéltünk a technikai részlegről, ahol szintén két önkéntesünk lényegében nagyon komoly munkát tesz bele, hogy összejöjjön az a megfelelő backline, az a megfelelő kábel és mikrofon és minden zenekar igények legyen elégítve. És a rengeteg pakolás, ami szintén részben önkéntes, részben fizetett, hogy mondjam, munkából áll össze, hiszen a morinókat ki kell tenni a főtér mellé, a morinókat aztán ki kell vinni a 10 helyszínre, illetve hát rengeteg hangszert
1: is. Igen, azok meg a Szombatrát is kerülnek, mindegyik a
3: azzal kezdünk kora reggel általában. Úgyhogy őszintén fontos számot nem tudok mondani, nem tök ciki szerintem, de hogy így az egyrészt évről évre változik, hogy hányan dolgoznak velünk, de hát hogy az 50 és a 60 fő között van, szerintem ezt így megmerem kockáztatni. Az előkészületek ideje alatt is, és főleg a fesztivál napján az a önkéntes per dolgozó, akiket nekünk instruálni kell, de igazából nem is kell instruálni, mindenki tudja a dolgát, ez a legjobb azért. Ja.
2: Meg ami így a másik ilyen operatív kérdésem, ami nagyon izgat, mint én közösségszervezőként dolgozom egy helyszínen, illetve kettőn, szóval hogy emiatt ez mennyire a helyszíneknek a saját programja, és mennyire a helyszíneknek amúgy a saját bedobott energiái, és mennyire egy ilyen odabit fesztivál, vagy hogy működik ez azért, hogy generálódnak ezek az együttműködések, és akkor itt amúgy ugyanezen a munkaerőforrás kérdéssel mentén is amúgy nagyon kapcsolódik ez, azt látom itt Szegeddel legalábbis.
0: Tényleg azt akartam én is mondani, hogy tavaly, amikor volt egy hasonló adásunk, akkor még pécsi műsorvezetőtársunk volt, szóval ő így tudta, hogy mi ez, de Sziszi Szegedről ott ugye meg nincs Made in. Úgyhogy
2: de Pécsről származok, ja bocsánat, csak magamat tisztázandó, én Pécsről származok amúgy, és a Made in Pécsről én tisztában vagyok, úgyhogy ja, így értem a koncepciót, csak hogy Pécsen lehet, hogy ez tök máshogy működik, vagy hogy Pécsen azért látom azt, hogy a helyek intenzívebben részt vesznek ebben, nem tudom, hogy a Debreceni az, hogy áll ezzel.
3: Igen, ez is egy nagyon ilyen lényegváltó kérdés, mert nem annyira homogén azért a mondjuk a helyszíneknek a viszonyulása, hogyha így fogalmazhatok a fesztiválhoz, tehát teljesen pozitív mindenki, csak nem mindenki rak feltétlenül bele annyi plusz, mint mondjuk amit én így ritkán, amikor eljutok a Made in Pécsre, akkor látok, de nyilván annak vannak, hogy mondjam, tulajdonosi strukturális szintje, tehát hogyha csak az egyik vagy a főszervezőhöz tartozik 4-5 klub, vagy mondjuk 3-4-5 klub, pontosan most nem tudom, hogy menjek, akkor nyilván sokkal könnyebb összekoordinálni a kommunikációt, a munkaerőt. Még mi mindig 9 vagy 10 teljesen külön álló helyel kell, hogy együtt dolgozzunk. De hogy alapvetően nem szokott, hál' Istennek, probléma lenni, meg nagyon szeretik nyilván a helyek, hogy oda visszük ezeket a színpadokat. nekik bevételbe, aznak a bevételbe a fogyasztásnak a pult, ez nagyon sokat dob nyilván, tehát hogy érdekük is. És akkor vannak olyan helyszínek, meg olyan üzletvezetők vagy tulajdonosok, akik azért a minimumnál többet is beletesznek. Tehát mondjuk beszállnak a közös költségekben, mondjuk a hangtechnikusnak a fizetését állják, nagyon könnyű velük kommunikálni, stb. Stb. Tehát, hogy ez így, nem tudom, 10-ből 4-5 ilyen helyszín van, akikkel már nagyon rutinosan, nagyon könnyedén tudunk együtt dolgozni. De mindegyiknek megvan a saját karaktere, mi azzal teljesen tisztában vagyunk, de hogy eddig hál' Istennek ilyen munkaszervezésben, vagy ilyen operatív szinten nem voltak óriási problémáink, sőt, igazából nyilván az a kérdés mindig, hogy kiessen egy helyszín, mert tegyük fel, tavaly előtt nem volt még SIK, ami most a Stage Underground, azóta újraindult ezen a néven, más üzemelteti a helyet, és akkor már is úgymond be vagyunk biztosítva, hogy van egy fix helyszínünk a belvárosban, ami azért elég fontos, hogy élőhelyek legyenek ezek. És azért az is tény, hogy Pécsel ellentétben nem mindegyik helyszínünk olyan, ami hétről hétre koncerteket szervez. Ez egy kicsit nekem ilyen szívfájdalmam, tehát erről is szólna ez a fesztivál, hogy ezt az igényt azért, hogy mondjam, életben tartsuk, és mondjuk a Stay Beer Barban, ami egy tök menő hely, ott máskor is legyenek mondjuk DJ sessionek, vagy a Bakarikben máskor is legyen akusztikus koncert, mert ilyenkor kiderül, amíg ebben ezt a fesztiválban, hogy tök jól működik. Még akkor sem akusztikailag nem biztos, hogy a legmegfelelőbb, de hogy működik.
1: Ja. Ezt szoktam mindig ilyen, és hogy mások minden hétvége jelen, de ezt már csomószor mondtam, szerintem tavaly is ezt mondtam, hogy, de tényleg, hogyha ennyire pezsegne, meg látszik, hogy igény is van rá, mert általában mindegyik helyszín tele van, hát egész nap.
3: Ami azért elég furcsa.
0: És ritka.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Reggel, már igen, szóval.
0: És szerinted az, hogy már ugye az ötödik lesz, ez elért valami ilyesmit a Mindenblőtön azóta, hogy elindult?
3: Hát, ez is egy jó kérdés, mert látunk rá jeleket, de közben meg mégsem úgy vannak, például a két említett hely, tök jóba vagyunk a tulajokkal, vagy az üzletvezetőkkel is valahogy, ritkábban vannak azért olyan események, olyan jellegű zenei események, mint amiket mi szervezünk oda évről évre a Mérinnel, de egyébként ritkább úgymond az a pozitív tapasztalat. Én nem feltétlenül a helyszíneken látom a hatását ennek az elmúlt 5 évnek, hanem a jelentkező zenekarok szintjén. Mm. Mert azért sokat elmond, hogy 120 körülről indultunk, és most már 220 jelentkező volt, amiből végül 210 valahány lesz. Illetve akik lemondták az elmúlt pár évben, már jönnek az e-mailek, hogy amúgy van egy másik zenekarom, vagy egyáltalán csak hello, itt vagyok, látom, hogy lemondta valaki, beugranék, és már van beugró zenekarom.
1: Ezt akartam, hogy, vagy rá akartam elterni, hogy akik így visszamondták, akkor ott lesz egy üres járat, vagy ki lesz tölteni, valami szinten, vagy előre hozzon.
3: Megpróbáljuk kitölteni. Szerintem egy-két helyen lehet, hogy lesz egy üres járat, ami szomorú, de hát nyilvánvalóan nem tudunk se mit kezdeni azzal, amikor valaki két héttel a fesztivál előtt jön rá, hogy külföldön lesz.
0: Hát igen, mi is jártunk itt.
3: Vannak ilyenek, de hát semmi gond. A 210-valahány zenekar megoldja azért azt, hogy ez egy jó fesztivál legyen. Meg hát sajnálhatja az, aki lemarad fellépőként, mert tényleg egy olyan közönséget tud megszólítani, amit amúgy valószínűleg nem tudna, mert hogy random oda téved, lehet, hogy egy 20 fős társaság, és megtetszik a zenéje. De visszatérve inkább ebben látjuk amúgy az elmúlt 5 év hatását, hogy minden évben van 20-30 új zenekar, akikről nem is tudtunk, középiskolások, vagy már nem középiskolások, de fiatalok, és igen, csak hogy ennek kéne egy jó folytatása, ugye, hogy évközben is legyen egy-két olyan esemény, rendszeresen bizonyos helyszíneken fel tudjanak lépni ezek a bandák. Vannak rá szerintem ilyen pozitív jelek, meg ilyen középiskolások által szervezett fesztiválok, elektronikus zenei megmozdulások is, de hogy ennek kéne még rendszer szintűnek lenni ezt szerintem.
2: Hogy a fesztiválnak a repertoárja az amúgy hogy alakul, vagy hogy mi, szóval az elektronikus zenét emeltett ki már többször, mint műfajt, nyilván ha Debrecenre gondolunk, azért a rockzen erősen kapcsolódik, szóval hogy van egy ilyen konkrétabb zenei irányzat, ami mondjuk meghatározza a fesztivált, vagy hogy Szóval, hogy mint a Made in Pécs esetében, ahol nagyon evidens az alter zene, mint műfaj, az itt van valamilyen fogódzó, vagy azért így nagyon kísérleti, nagyon jelentkezők minőségén és műfajai múló dolog?
3: Inkább utóbbi, tehát nagyon sok múlik természetesen azon, hogy mennyire kerülnek ki, mondjuk nem tudom, egy ilyen 80%-ban már ismert vagy bejáratott nevű zenekarok. Vannak olyan évek, amikor mondjuk nem tudom, 30-35%-áról még én sem hallottam, pedig azért követem elég szorosan a városnak a zenei felhozatalát, vagy ilyen régi visszatérő, stb. Tehát, hogy igen, nagyon sok múlik a jelentkezőkön, és konkrétabban válaszolva, nyilvánvalóan a rockzene határozza meg azért alapvetően a városnak így a zenei palettáját. A metaltól mondjuk a klasszikusabb rockig azért van két színpad, amit ez simán megtölt. Az ugye, ha kiszámoljuk, akkor olyan 20 és 30 zenekar közötti, de akár még többről van szó, sőt, akkor még a hardcore meg a punk szintéret is, hogyha ide vesszük, szerintem 50 zenekar van, ami azért egy elég komoly szám, és meg is találják a számításaikat azok az emberek, akik szeretik a keményebb zenéket, meg a rocknak ezeket a műfajait, úgyhogy de nyilván ez egy hagyomány, zenei hagyomány, erre büszkék is vagyunk, viszont a színpadok kialakításánál mindig figyelünk arra, hogy ezek próbáljuk meg valamennyire mégiscsak egységesíteni, és ne zajzenére jöjjön metal, a metalra pedig hip-hop, és a hip-hopra mondjuk egy elektronikus szert.
0: Hát én tömegverekedések elkerülhetse érdekében.
3: Elég sok szempont. Egyébként az elején még terveztünk ilyen nagyon vad társításokat is, mint színpadok szintjén, de nem végül maradtunk, annál egy kicsit letisztultabban képviselése magát egy műfaj, és akkor ugyanúgy van egyébként alter, a rap színpadunk, én az inkognitót szoktam egyébként erre a célra használni, amikor már tele megy a fülem mondjuk metállal, akkor elmegyek az inkognitóban meghallgatni egy ismert, vagy egy kevésbé ismert alternatívabb zenekart, de az elektronikus zene is ilyen, hogy egy helyszínen próbáljuk megszólaltatni a helyi DJ-ket és producereket, ami nyilván egy necces dolog, mert amúgy több van annál, mint amennyi beférne mondjuk a stébe, de most az elmúlt egy-két évben ez tök jól működik, hogy pont van annyi elektronikus vállalkozó kedvű előadó, aki ezt 40 percet vállalja, hogy ezt lehozza. Ami nem sok, de azért több, mint a 20 perc, mint amit a zenekarok kapnak, szóval ez a formula egész jól működik, és hát igen, egy ilyen rock orientált, de hogy azért az zajzenére is van pár jelentkezünk a minden évben a fesztiválon, aminek szintén van egy szép beágyazottsága amúgy Debrecenben, tehát nem egy ismeretlen műfaj.
0: Meg azt néztem, most lehet, hogy ez csak az én algoritmusom gondolja, hogy nagyon vevő vagyok rá, de hogy most, mint hogyha több ilyen fiatal, ilyen trap dolog lenne.
3: Igen, hát nyilván ez, hogy mondjam, egy globális jelenségnek egy ilyen lokális megvalósulása, hogy...
0: Csak eddig ezt korábban én annyira nem láttam, hogy Debrecenben most ilyen trap
3: összemélyedés lenne. Ez pont egy olyan dolog, hogy évközben ezek abszolút szinte láthatatlanok, ezek a, nem tudom, a home stúdióban működő fiatal srácok, akik között vannak amúgy egész tehetségesek is, és ilyenkor a fesztiválon meg bejön a nem tudom, számú jelentkező, 10-12-15 akár, és akkor őket is nagyjából egy helyre tudjuk terelni, ami azért, hogy mondjam, jól működik, mert egymást erősítik a közönségei ezeknek a többnyire fiatal trapper, hip-hopper, rapper előadóknak, meg azért vannak köztük olyanok is, akik mondjuk már az idősebb generáció, de ők nekik megjönnek például a diákjaik, mert civilben tanár az illető, ez a cuki sztori.
0: De érdekes, hogy Debrecenben szerintem annyira nem megy egyébként a rap. Igazából, vagy hogy itt a például, hogy csak itt a Barossa nem járnak, de itt
1: hát igen, egy kicsit ugye az RH után, vagy nem volt utódja így az RH-nak, szóval
3: az egy nagyon szomorú dolog, igen, hogy ott érezhető, és talán most majd ezek a mostani fiatalok valami, ha nem is a romlott hazainak a, nem tudom, a volumenében, de hogy valami fajta olyan kollektívát tudnak alkotni, meg egy olyan helyet találni maguknak, ahol rendszeresen mondjuk meg tudnak jelenni, és fel tudnak lépni. Hát igen, az a baj, hogy mindig csak ennyit tudunk mondani még a Debrecen oldaláról, hogy mi megmutatjuk, hogy amúgy ez hogy működne. A kérdés az, hogy mondjuk a helyek, a zenekarok és minden más szereplője mondjuk a város zenei szinterének hogyan áll hozzá, hogy évközben is legyenek még nem ugyanilyen jellegű fesztivál, mert nem biztos, hogy szükség van rá, de hogy mondjuk egy-egy stílusnak, egy-egy körnek, mondjuk egy-egy szintérnek egy kicsit megágyazni jobban egy-egy fesztiválszerűség, vagy egy ilyen rendszeres klubestel például. Úgyhogy mennyit tudunk tenni.
1: Igen, mondjuk biztos van, vagy volt olyan korábbi években, hogy maga a helyszín fedezte fel az előadót, és utána alakul ki egy ilyen, nem is tudom, kapcsolat.
3: Aha.
1: Hogy ez tök jó, hogy nem csak a közönség ismerheti meg az új kedvencét, hanem a helyszín is nyithat egy olyan irányba, hogy eddig nem nagyon rendezett koncerteket, de igen, úgy megfogta valami, hogy így évközben is teret adna majd.
3: Igen. Annyi, hogy nyilván kapacitásbeli hiányaink mondjuk így főszervezői szintről, hogy ezt még pluszban nem mondjuk javasoljuk ezeknek a üzletvezetőknek, hanem tényleg csak így lerakjuk az asztalra, hogy nézzétek, itt van akkor ez a csomag, ez a nap ilyen jól pörög, de hogy nem mondjuk utána háromszor még elmondjuk a XY-nak, hogy figyelj, hogy csináljátok már évközben is ilyeneket, mert rohadt jó. Mindenki jól járna, hosszú távon nyilván a fesztivál is, mert akkor lennének bejáratott nevek, stb. Másrészt meg hát nektek lenne a legjobb, mert előbb-utóbb ebből forgalom is lesz majd, ami nyilván egy üzleti vállalkozásnak elsődleges, úgyhogy ebben még ilyen lehet, hogy majd idén egy kicsit aktívabb leszek, és így próbálok hatni, meg szugrálom őket, hogy csináljanak már máshol is. De nyilván az inkognitút nem kell megkérni arra, hogy legyenek már máshol is koncertek, mert a fesztivál utáni napon is lesz valamilyen megmozdulások, szóval vannak azért fix helyek. Oké.
1: Okay. Akkor szerintem most félúton vagyunk, szerintem tartsunk egy zeneszünetet, és Csabinak, aki debreceni kötődésű elektronikus zenei producer, és tök szép pályát járt már be a zenével is, meg a DJ szettjeivel is. Igen. Ez a legutóbbi albumról, ami az első albuma igazából, mert eddig csak szingülök és EP-k formájában jelentetett meg. Úgyhogy ez a Kráter című nóta lesz a tavaly, nem is emlékszem, mert tavaly év vége környékén kiadott és saját kiadásában, meg gondozásában megjelent albumáról, úgyhogy hallgassuk meg, és utána jövünk vissza.

0: Sziasztok újra!
1: Újra, ez itt a Körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora még mindig. Egyébként ezt nem mondtuk el az adás elején, de élőben,
0: most se.
1: Élőben vagyunk. És hogyha hozzászólnátok egyébként a Made in Debrecenről beszélgetünk, akkor be tudtak telefonálni a +31 215 37 73-as számon. És a vendégünk továbbra is énekes Andris.
0: És fordulok is vendégem. Szia Andris, újra.
2: Sziasztok.
0: És nekem már itt megfogalmazódott egy kérdés a fejemmel, hogy akkor hány, amit már így a zárközben, vagy ezen filózgattam, hogy akkor hány helyszín lesz, meg most nem tudom, lesz egy plusz új.
2: Mm-hmm. Igen.
0: Ami, ha tudsz róla mesélni, hogy oda milyen tematikán, mert az új színház.
2: Így van.
0: Igen, igazából.
2: Hát ez több összetevős dolog egyébként, mert eddig 9 helyszínünk volt, sőt, talán az elején még csak 8, aztán nyilván zenekari jelentkezések számának a megnövekedésével mi is új helyszínekben kellett gondolkodnunk, és az eddig viszonylag jól bevált 9 nem volt elég, és kellett egy 10. Csak hogy ugye a belváros az mindig egy olyan, hogy mondjam, limitációt ad nekünk, hogyha kicsit kijebb szervezzük, és ez a nagy szívfájdalom, hogy volt ugye itt a Baroson is, a Malter helyszín kétszer is, vagy ott, amit talán 3.
1: Egyszer volt.
2: Egyszer volt csak? Nem kétszer.
1: Egyszer volt.
2: Bízok a válaszotokban. És sajnos tényleg az volt a tapasztalat, hogy nem pörgött annyira, mint a többi helyszín, és a szervező társaim belátták, hogy távolabban a belvárosi körforgástól. Én azért még mindig úgy vagyok vele, hogy egyébként szerintem még pont belefér egy nagyobb sétába, tehát nincs annyira...
0: Igen, mert a legközelebbi az a stage a Domb utcán, ami
2: igen.
0: Igazából egy 5 perc.
2: Igen, igen. Úgyhogy ez... És azért is alakult egyébként úgy, hogy végül a Csokonai Fórum, tehát a belváros közepén tulajdonképpen egy színházi, a Kóti Árpád terem, tehát egy nagyobb színházi terem legyen a 10., mert nagyobb színpad kellett, mert ezek valljuk be, hogy az összes helyszínünk elég pici. Tehát, hogy azért ezek a belvárosi klubok per kávézó, főleg sörözőként működő helyek nem túl tágasak, viszont kellett egy olyan színpad, ahova mondjuk olyan előadókat is be tudunk tenni, akiknek azért van egy bejáratottabb, nagyobb közönsége.

0: aggodalmak, hogy biztosan tudni fogják az emberek, hogy ott kell bemenni, fel kell menni a lépcsőn, tehát már lesznek erre önkénteseink egyébként, akik majd segítenek, meg a színház is ad egy embert egyébként, ilyen helyszíni ügyelőt, aki így segít, mondjuk az eltévedt embereket és a simorottó Orfeumba igyekvő embereket, hogyha vissza a kultjárpát terembe, mert azért el lehet veszni abban a
1: fotárban. Én egyszer eltévedtem ott, úgyhogy igen, megértem teljesen.
0: Igen, igen, úgyhogy ezért is lett ez a választás. Megnézzük, hogy hogy működik. Jövőre újra tudunk kalkulálni mindent. Ez egyébként ez a jó ebben a fesztiválban, hogy nagyon kevés pénzből hozzuk össze, nagyon-nagyon sok önkéntes munkaórával, és pont emiatt megvan az a szabadságunk, hogyha valami nem működik, akkor átgondoljuk. Vagy újra nekifutunk mondjuk jövőre az egyik helyszínnek, tehát hogy ez egy nem, nincs kövelésre semmilyen szempontból.
2: És most ez furcsa kérdés lesz egyébként, de szerintem nem én lehetek az egyetlen, akiben megfogalmazódott, hogy a színházban, ugye a DES24-ben például ott ugye alapból nincs pult, hanem ott gondolom ott lesz a büfékocsi, vagy ott volt, azt hiszem,
0: igen, tavaly is. Igen, az udvaron, most is ez a terület.
2: És a színházban hogy lesz, oda be lehet, mert oda lehet vinni sört a színházban?
0: Lesz egy biztonsági őr, tehát hogy az fix, de szerintem ő nem fog motozni, vagy ilyesmi, szóval...
2: De hogy alapból ott...
0: Hát van egy büfé.
2: Akkor a színházi büfé lesz ott.
0: Az üzemelni fog minden jel szerint, hiszen nyilvánvalóan... Egyébként egy olyan furcsa dolog, hogy van, akinek amúgy nem feltétlenül így egyből ez a kapcsolása, hogy amúgy, ha működik egy ilyen helyszínen, egy egésznapos fesztivál, ahol tényleg több száz, akár több ezer ember fordul meg, igenis elejétől végig legyen pult például, ez nem mindenkinek ilyen egyértelmű helyszínek közül.
2: De modemben is talán nem nagyon volt,
0: úgy lesz idén is, hogy volt tavaly, hogy nem reggel 10-től, hanem csak egy kicsit később. Tehát mindenféle, én megértem persze ilyen papírozási kérdések, hogy meddig lehet alkalmazni valakit, ebben én nem is akarok belemenni, meg ők sem mentek bele, de azt tudom, hogy ezt mondjuk 13 órától lesz pult 10-11-ig, tehát amíg a helyszín tart. Tehát nem elejétől a végéig, ami amúgy nyilván egy tök jó dolog, de hát mi ezt nem kérhetjük úgymond számon semmelyik helyszínen, hogy de miért nincs, ahol meg tudjuk oldani, mint a DES24, ami egy ilyen tök önjáró, önműködő pince, amit bárki kb. Kibérelhet és csinálhatott egy bulit, ott nincsen pult, de akkor mi oda viszünk egyet, tehát hogy ezt így próbáljuk meg, hát hogy mondjam, strukturálni, hogy azért legyen egy kiszámíthatóság abban, hogy elmegyek, csak ott tudok venni egy sört, ott tudok venni egy vizet, ha rosszul vagyok, tudok venni egy üdítőt, egy kávét esetleg, mondjuk nem mindenhol. De igen, igen, igen, igen.
3: Ez lehet megint ilyen Made in Pécses összehasonlítás, de hogy álltok, de akkor szóval, hogy a modern meg a színház amúgy a fesztivál szervezők között van, vagy a fesztivál helyszínek között van. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen erősebb önkormányzati, meg ilyen közcéges szervezői képességetek is van, vagy hogy alakult ki ez a helyzet, hogy mondjuk ők így helyszínek lesznek. Pécsen aztán kevésbé jellemzőbb, meg Szegeden sem ez a domináns, azt hiszem.
2: Igen, itt ezt mondjuk el szerintem, csak most nem tartottunk ebben alapból, ebben az adásban most ilyen alap magyarázást a Made in Debrecenről. A tavalyit, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor hallgassátok vissza, az egy évvel ezelőtti kb. Ilyen márciusban volt ez is, és az csak, hogy most lerövidítsem ezt a részt, hogy az egy nagy különbség a Pécsi és a Debreceni Fesztivál között, hogy Pécsinél nincs önkormányzati támogatás mögötte, meg ott, de hogy ott az is van, hogy azért piacilag nem annyira szükséges, itt talán piacilag is jobban megkívánja egy ilyesmi, úgyhogy itt van önkormányzati támogatás fesztiválban.
0: Így van, így van. Ez egy nyilván tavaly erről többet beszéltünk, de azért, hogy mondjam, ennek is olyan okai vannak, hogy nincsen a kezünkben mondjuk 3-4-5 klub, ugye erről beszéltünk már többször is, mert hogyha lenne, és ezek mind a belvárosban is lennének ráadásul, akkor lehet, hogy egy nagyobb ilyen, nagyobb, hát egyébként megvetődnétek, hogy mennyire kevés pénzből tudjuk összehozni ezt a fesztivált, de mondjuk egy ilyen 40-50%-ot adó az összbüdzsénkből 40-50%-ot adó önkormányzati támogatás nélkül is meg tudnánk csinálni, viszont az elején a kapcsolataink a városházával ugye adták ki a dolgot, hogy ők tudnak támogatni minden évben minket egy ilyen alapcsomaggal, ami nyilván

0: fontos nekünk, hogy meg tudjuk csinálni, de például idén, és ez nem is titok, mert már láthattátok, meg fogjátok látni, a Teva is beszállt
1: partnerként.
0: De akkor meg visszakanyarodunk rá, de hogy azért több oldalról és többféle pályázati forrásból, saját pénzből, mondjuk a Rocksuli az egy ilyen nagyon fontos intézménye a fesztivál felépítésének, tehát itt az egyik főhelyszínünk az IFI ház, és abban működik a Rocksuli, az Erőszínű Rocksuli, ami egy tök jó kezdeményezés, és azért volt olyan fesztivál, ahol nekik, a Rocksulinak egy kicsit mínuszos volt, azért ezt bevalljuk, de mindenki megpróbálja hozzátenni a sajátját, illetve mi is házolunk, hogyha úgy van, és találunk új szponzorokat, támogatókat, akik valamennyivel tudják támogatni az alapköltségeinket, de visszakanyarodva ezért működhet a színházzal, meg a modemmel is ez a szorosabb kapcsolat, mert maga a város is nyit azért alapvetően felénk. Van egy a kulturális osztályon, egy Zsuzsi az egyik szervező partnerünk is tulajdonképpen az eleje óta, aki minden ötletünket próbál átvinni, tehát hogy egy ilyen élő kapcsolat van köztünk, ami az nyilván szerencsés. Úgyhogy ez szerintem a jövőben sem fog változni, aztán majd ki tudja. De egyébként nyilván tök jó lenne, hogyha csak szponzori támogatásokkal, meg egyéb felajánlásokkal meg lehetne csinálni egy ekkora fesztivál, de hát azért nem túl reális jelen.
2: De amúgy lehet, hogy adófizetői részről amúgy tök adó, vagy a kultúra szervezésből a város kiveszi a részét. Szóval ez egy szerintem nagyon példás gyakorlat, hogy hogyan tud a kultúrát és a mozgalmi kultúrát egy önkormányzat támogatni. Szóval emiatt én most így ilyen meglepve és csodálkozva, de jól csodálkozva ülök most itt, hogy a városnak sokszor a saját programjai kulturális úgy gyakorlatai, amik nem biztos, hogy amúgy bármi mozgalmiságot mutatnak, vagy legalábbis Szegeddel kapcsolatban van egy ilyen erős kritika mindenképp, és hogy ezt ilyen menő látni, hogy az önkormányzatban lehet bármi potenciált, és ehhez tök gratulálok.
0: Köszönjük, nyilvánvalóan tök jó lenne, hogyha még több ilyen jellegű dolga lenne mondjuk a mi önkormányzatunknak is. Ezzel meg úgy vagyunk, hogy próbálunk élni vele a lehető legjobban. De igen, inkább pozitív.
2: Meg igen, egykor felmerült bennem, amikor hallgattak arról, hogy nincsen a fesztiválokon kívül nem evidens az, hogy mondjuk helyszínek, koncerthelyszínek, meg ezeket a fellépőket élőben mozgassák, és pont ezen gondolkodtam, akkor csak arra gondoltam, hogy nem ugratlak be abba, hogy ezek amúgy önkormányzati hatáskörök is lehetnének egy megfelelő kultúra szervezés mellett. Szóval, hogy egyébként van ad abszurdum feladatuk abban, vagy van potenciális feladatuk abban, hogy a mozgalmi munkát végezzenek, de az meg tényleg már csodálatos, hogy ti támogatva vagytok legalább ezzel, és akkor megmenő lenne, hogyha ez kinőne, de ez egy állati jó gyakorlat, gratulálok tökre.
0: Köszönjük szépen!
3: Hát igen, meg Debrecenben azért nehéz lenne elintézni szerintem anélkül, ha egy ilyen fesztivált, hogy az önkormányzathoz között nincs, mármint, hogy most olyan szempontból, hogy csak a helyszínek, tehát hogyha az önkormányzat nem adna támogatást, az egy dolog, de hogy hova mész, vagy hogy milyen helyszínek vannak, mert így a modem az egy örvendetes dolog, hogy legalább az évben egyszer van ott valamilyen zenés esemény, ami ugye volt elég gyakran régebben, és aztán meg nem, hát most már lényegében nincs, szóval.
0: Ez alkalomszerűen.
3: Igen. Azt most ne tartsunk egy ilyen modem perceket, mint valamelyik adásban. Most voltam egy kiállítás megnyitón hétvégén, úgyhogy inkább hagyjuk szerintem ezt a témát is. Mindegy, szóval, hogy nehéz itt kihagyni azért a helyszíneket, most főleg hát a roncs az is valahogy önkormány, vagy az nem volt önkormány.
0: A fejességnek, a tankcsapda dobosáiknak és Bernát Csabának volt a helye. Nyilván ott sem volt probléma, de hát hogy
3: miért... Hát érződik a hiány a roncsnak is azért, igen.
2: De amúgy, hogy jöttök ti a szervezésbe, vagy hogy... Szóval, hogy a Made in Pécs az egy nagyon evidensen nyilván egy ilyen piaci helyzetnek a jó mozgalmiasítása lett, akkor ti milyen irányból érkeztek amúgy a fesztivál szervezéshez, hogyha nem helyszínek összefogásaként, ahova jó lenne küldeni embereket össze-vissza?
0: Igen, egy tök más logikával kezdődött az egész, igazából csak ilyen lokálpatrióta és kultúra szeretetből tulajdonképpen szervezői szinten tulajdonképpen ennyi kötött össze minket, vagy hát nyilván a barátság is, meg régi fél munkakapcsolatok, de hogy alapvetően a Gálai Gergőjéktől megkaptuk a brandet, Süri Andris addig-addig agyalt ezen, amit meg kéne csinálni ezt ebbe szembe, azért mégiscsak van itt annyi zenekar is, amit most meg tényleg látszik, hogy van.
4: Egyre több.
0: Hogy végül elkezdtük, és akkor ezek a szereplők, ugye, akit említettem, az a Roksuri, tehát Golyó az egyik főszervezőnk, én a Puszta Hang, meg részben, nem tudom, a Süri Andrissal való kapcsolatom miatt kerültem bele az egészbe, és ez a stáb is, akik körülöttünk van, mondjuk a So Far Sounds Debrecen csapatából is vannak emberek, akik részt vesznek a szervezésbe, tehát én öntevékeny csoportok lényegében, akik bevállalják azt, hogy itt a március elejét egy kicsit meg a közepét meghúzzák, és önkéntes munkaórákat beletesznek, de hogy ilyen konkrét anyagi, piaci motivációk azért nincsenek mögöttünk. Több, ami szuper lenne, de hát nincsenek.
4: És igen, ez a lelkesedésetek viszi előre, mármint...
0: Más nem tudja.
4: Igen.
3: És most így már a végéhez közeledünk az adásnak, egy pár, most még van időből ebben is elmondani, hogy te most szombaton hova mész, milyen koncertek érdekelnek, mit emelnél ki.
0: Ez azért nagyon vicces, mert körülbelül 4 ilyen Excel táblázatot szerkeztek egy időben. Van a fő műsorunk, amiben mindig golyóig felviszik azt, hogy most éppen kimondta le, a helyére kikerül be, tehát van a táblázatunk, és én ott csináltam 4 másolatot, hogy a social médiás önkénteseknek, a színpadmesteres önkéntes csoportomba, meg van egy, bekerültem egy csetbe, ahol középiskolások vannak. Ennek ezt már nem is tudom, hogy történt, de a lényeg, hogy ők is elindítanak egy új csatornát, ilyen debreceni ifjúsági tanács, nem tudom, milyen fura neve van, de nagyon lelkesek, több cukik, és akkor nekik is csináltam egy külön táblázatot, hogy ti meg ide menjetek, és ezzel, meg ezzel a zenekarra csináltak. Szóval így instruál, most már értélek, hogyha őket is beleszámolom, akkor már lehet, hogy 80 fő az, aki a fesztiválon dolgozik, de hogy az, hogy én hova megyek, ezt nem tudom.
3: Tehát, de nagyjából... akkor milyen fellépő az, amit így megnéznek?
0: Hát nyilvánvalóan a reggel 10-esáv az mindig izgalmas, ugye a Pécset is úgy működik, hogy Begzulék akkor lépnek fel, nem mindig egyébként, de hogy az a reggel 10-esávnak a vonzerejét ezzel is próbálják megteremteni a szervezők, azért nálunk is van egy ilyen irány, úgyhogy a Juhász Jászín BT mondjuk reggel 10-kor kezd a Modernben, Bordó Sárkány az Inkognitóban, tehát hogy azért vannak viszonylag ismertebb nevek, vagy ilyen kultikusabbnak számító zenekarok, akik ott vannak. Úgyhogy én reggel 10-kor azt szoktam csinálni, hogy 3 helyszínt megpróbálok biciklivel lefedni, de úgy meg semmi értelme, mert egyikbe sem kezdtem belehallgatni, csak kíváncsi vagyok egyszerűen, mennyien vannak, hogy nézzük, tehát hogy így vizsgálgatom. Aztán,
4: de ez jó löketet ad így a reggelnek, hogy már a 10 óra egy ilyen intenzív.
0: Igen, hát egyik felejtetetlen ilyen élményem volt, de nagyon ciki, de nem fog eszembe jutni, hogy melyik egészen jó nevű hardcore zenekar az ifjázva reggel 10-kor pogót csinálta. Igen, talán pont a vaj volt. De mindegy, az ennyi, hogy nagyon-nagyon durva volt így bevenni. Füst mindenhol, tömeg és pogózás reggel 10-kor.
3: Pont egy olyan zenekar, ami évek óta nem koncertezett. De sajnos a nevük nekem se jut eszembe.
0: És Máté dobolt benne az egyik szervezőtársunk, szóval még cikit, hogyha valaki hallgatja és
4: gyorsan csörögjetek be az adásra, még van egy pár perc, és megtudjuk a zenekar.
0: Igen, csak túl sok zenekar még van most a fejemben, mert ez is egy kicsit összezavar.
3: Na és még hova érdemes menni?
4: Mindenhol.
0: Egyébként tényleg a Stay-nek ez a vibe-ja, Laci is egy ilyen interjúmban kiemelt, amit a önkéteseim csináltak vele, az, hogy drum and bass szól, és lehet, hogy pont nem itt egy ilyen napos szombatunk lesz, amiben nagyon reménykedem.
4: A Városháza mellett.
0: Igen.
4: Délután.
0: Igen.
4: És mese.
0: És ordít akár a techno, akár a bármi, és tök jó. Hogyha beférsz, akkor jó, és akkor még akár táncolni is lehet, szóval ott is szerintem sokat fogok megfordulni.
3: És megint ott elő lesz amúgy a Stay-ben a bejárat.
0: Igen, mert hátul egyszerűen nem mentek be az emberek. Volt egy időszak.
4: És az tök jó, hogy ott van az a, már pont egy
0: kiraküveg,
4: ja, és igen. Kintről is látod, meghallod.
0: Igen, sokan ott buliztak mondjuk a tiszteletekre is tavaly egyébként.
4: Igen.
0: Fértek be.
4: És most innen fogjuk a Barossal a DJ asztalt átvinni, ezt majd, ez még a holnap
0: termék.
4: Igen.
0: Jó, köszönjük szépen.
4: hát nem is tudom. Igen, hát majd este fele, úgyhogy egy szint lépés, mármint a, hogy ne legyen hátfájós a DJ-zés.
0: Ne kellene hajolni annyira, úgyhogy szuper. De a modemben is biztosan még el fogok kanyarodni párszor, meg az Inkognitó, ami nekem ilyen személyes kedvencem, egyrészt a helynek a vibe-ja miatt, másrészt...
4: Hát ez egy ilyen házbuli.
0: Igen.
4: Az egész reggeltel estig.
0: Valahogy mindig ott végződik, amit lehet, hogy azért is már ahhoz lakom a legközelebb. Úgy tervezek, hogy onnan már csak haza kelljen motorkálni
3: valahogy. Igen, meg az tényleg ilyen levezetős hely amúgy a Medinán szerintem.
4: Ez családias, meg, ja. Meg nyilván mindegyik helyszínen találkozol ismerősökkel, de valahogy az infóban ilyen koncentráltabban csak ismerősök fordulnak meg.
0: Igen, úgyhogy nagyjából ilyen terveim vannak, aztán majd úgyis meglátjuk.
4: És a tavalyi évre visszagondol, aki volt, vagy mi volt, vagy melyik produkció, vagy ha jut eszedbe ilyen kedvenc, vagy emlékezetes pillanat?
0: Ha most nem akarok hazabeszélni, de nyilván a Jágcsirkuló többőre, mint tehát a zenekarunkban Laci is játszik itt mellettem. Az egy nagyon-nagyon cuki, tök jó élmény volt, ilyen szép időben. Meg a Soviet Monday nekem az ilyen.
4: És ők most pont a színházban.
0: Ők a színházban lesznek, hogy egy kicsit félünk is, hogy nagyon szép bontsák a helyet.
4: Egy kis pesgővel, egy pogácsával a Soviet Monday-ra pogózni ezzel.
0: Igen, érdekes élmény lett, de én ebből a fesztiválban is sose csalódtam ilyen szinten, hogy mindig, ami kicsit félünk tűnik, az végén nem furcsa lesz, hanem valahogy rohadt jól sül el, úgyhogy legyen ez így is.
3: Volt egyszer reggel 10 órás juhász játszunk belőle, az is az a sokkoló volt, hogy egyébként reggel 10
0: órás. Szerintem az ideje is az lesz.
4: Igen, mert tavaly pont így estére.
0: Csúcs időben játszottam.
4: Igen, 2 éve volt ez a... Arra sajnos nem jutottam el, mert elaludtam, úgyhogy...
3: Hallottam híreket, hogy mit lesz, de nem nevem le a szombatit, úgyhogy... Úgyhogy mindenkinek ajánljuk a szombati Made in Debrecen.
4: Igen, és nem csak a UFC játszik miatt, de
3: az azért vagy.
0: Igen.
4: Úgyhogy gyertek, és
3: amúgy,
4: mind a 10 helyszínen.
3: Ja. És amúgy Andris még mi lesz egyébként, amit vársz idén? Most még van 7 percünk, én amúgy szívesen mondok valamit majd, egy nagy manír híreket a végén, de még...
0: Használjuk
3: ki az időt, igen.
0: Jó, igazából amit én minden évben rohadtul várok, az a maga az ifjáznak a... Például a Jumbuja, tehát hogy ott 2 helyszínünk van, a legkeményebb rockos helyszínünk, rock metal színpadunk, meg van a Galéria, tehát a Sheldons nevű szórakoztatóipari egységnek abból nyíló terem, ahol meg ilyen vegyes, tehát nagyon izgalmas zenekarok is vannak, és mondjuk a Malamó és Fodor például most egy olyan produkció, ami egyre jobban izgatja a fantáziámat, hogy ez a Fodor, Andris azt hiszem úgy hívják, egy régebbi debreceni zenekarnak, egyébként mindig nagyon fiatal basszus gitárosa, és ő összefogott ezzel a rapper sráccal, és amúgy egész korrekt dolgokat csinálnak, majd ez pont a Csokonai Fórumban lesz, azt hiszem. Most a Malamú is Fodor, de hogy Budapesten is Manyiban, meg csomó másik helyen játszottak már, és nem annyira az én világom a stílus, de hogy így nagyon-nagyon tetszik, szóval őket mindenképp csekkolni akarom. Az ifjházra visszatérve pedig ott az udvarnak a nyüzsgését szeretem nagyon, hogy ott mindenféle emberek, tehát a punk, feltapírozott punkok és a családosok egyszerre.
4: És úgy néz ki az ifjház udvar, ahogy ki kéne nézzen az ifjház udvara minden nap. És...
0: Pontosan, és ugye ez sajnos egy kritika is az intézménnyel szemben, hogy nem tölti be ezt a, nem feltétlenül ezt a funkciót kell minden nap, de hogy amúgy igen, tehát hogy nyüzsgés legyen, fiatalok legyenek, furcsa arcú fiatalok legyenek, és családosok is ott legyenek, hát egy ifjúsági ház azért mégis egy ifjúsági ház. Úgyhogy reméljük, hogy ez idén is jól fog mutatni.
3: Nekropszia volt.
0: Nekropszia, persze, nekropszia. Na hát, köszönjük el, hogy jól sikerült a munkát.
3: Nekropszia volt reggel 10-kor, 2000.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Meghatározó tényezővé vált a csapadék hiány az elmúlt hónapokban a Velencei tónál. Február végre óta gyakorlatilag alig esett eső a térségben, a közelmúltban kevés csapadék hullott. A tó vízállása május 19-én 66 cm volt, írta a Greenfo. A vízpótlás kérdése az elmúlt években több fórumon is napirenden volt. A jelenlegi szakmai vita középpontjában továbbra is a Duna víz bevezetésének a lehetősége áll. Szakemberek szerint ez az egyetlen hosszú távon is érdemben szóba jöhető megoldás, ugyanakkor ennek is lehetnek környezeti kockázatai. Vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználását is, amely a MOHOSZ vezetője Pálinkás Imre szerint komoly kockázatokat hordozhat a mikro- és makroszennyezők miatt. Felmerült, hogy a modern szennyvíz tisztítási technológiák elméletileg alkalmassá tehetik ezt a megoldást, de a kivitelezés műszaki, pénzügyi és logisztikai kérdései továbbra is tisztázatlanok. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Ez a Tilos Rádió FM 90,3. A Manamanát halljátok 3-tól fél 5-ig. A Korszkitól jön egy jó kis jazz, funk, latin válogatás, kellemes rádiózást!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tiranoszauruszok nem csak csúcsagadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tiranoszaurusz lábközépcsonton talált 16 pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tiranoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betekintést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, Berga Képek, Tilos Rádió, FM 90.3, és május 28-a van csütörtök. 5:30-tól 6-ig fogunk beszélgetni, nagyon sokan vagyunk a stúdióban. A Canginak a Nem én vagyok című filmjével kapcsolatban, ami most került nemrégen moziba, és iszonyú nagyot fut, legalábbis az én Facebook buborékom az percenként dobál valami interjút, meg beszélgetést, hogy beharangozott a filmmel kapcsolatban. Ugye arra kérlek benneteket, hogy egy nagyon kicsit mutatkozzatok be, és akkor kezdjük a Csényi Katival, akit velem szemben a film producere. Kati, mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Jó napot kívánok, Csényi Kati vagyok. Ez nagyjából így a legfontosabb a filmek kapcsolatban. Van már egy kis filmünk közösen, és elsősorban én reklámfilmekkel és televíziós tartalommal foglalkoztam. Tehát ez még csak a második játékfilmem.
2: Hello, sziasztok! Én Táboros András vagyok, operatőrként végeztem, és dolgoztam a filmben, felváltva Bántó Csabi, ugyancsak operatőr, volt osztálytársal és kollégával, és itt mellettem Cangi.
3: Igen, de ha már itt tartunk az operatőröknél, először átadnám Csabinak.
4: Sziasztok! Akkor már bemutatkoznom nem kell. Örvendek, hogy részt vehettem ebbe a produkcióba, és akkor következzen rendező úr.
3: Én meg sziasztok! Híres kínai származású magyar gyerek vagyok, aki egyszer már volt a Tiloson, és akkor még nem tanult meg beszélni, mára már sokkal jobban beszél. Úgyhogy sziasztok!
0: És amikor még nem tanultál meg beszélni, akkor még úgy hívtak, hogy Buzádi Cangi.
3: Igen. Igen, akkor még Buzádi voltam? Igen, akkor.
0: Hát az első filmed, amivel én találkoztam, az a Mely Káprázat volt Szombathelyen. Katjának te voltál a producere már?
1: Igen.
0: Imádtuk azt a filmet, azt hiszem fődíjat is kapott ott Szombathelyen, ugye?
3: Igen, igen.
0: És én úgy emlékszem, hogy akkor még a még ezen a néven neveztél.
3: Igen.
0: És hát kezdjük ott, hogy volt ez a film, ugye sikeres lett, és iszonyan vártuk a forgatókönyvedet, akkor a forgatókönyvedet

0: csapatba?
1: Hát a... fúha. Jó, oké, gyorsan összefoglalom. Akkor miután nektek elküldtem a forgatókönyvet, és hanyatestél, úgy ez valószínűleg egy időben volt az, azzal, hogy a Kati és egyébként a Csabi is hanyatesett. És nem azért, mert olyan hűde hal, hanem, hanem szerintük egy nagyon nehezen bevállalható film gyártásilag, tehát hogy rengeteg helyszín és rengeteg idő, és természetesen erre nem volt egy fillérünk se, úgyhogy úgy tűnt, mint hogy ez egy lehetetlen vállalkozás lenne, aztán valahogyan így elvéckéltünk odáig, hogy ez az egész gyártásba került, és akkor került be Andris is, ami egy ilyen hatalmas nagy bravúria a produkciónak, igazából egy szerencséje, nem tudom. Úgyhogy mi kerültünk össze, meg korábban is, nem tudom. Tehát Csabival már a melyen együtt dolgoztunk, ugyanúgy, ahogy Katival is, és Andris itt a friss fiú.
2: De aki... akkor kezdjük a melyen, akkor a mely, hogy jött össze? Hogy találkoztatok? Egyszerűen ugyanez elküldtem forgatókönyvet, és ráharaptatok? Vagy mi? Mi történt?
3: Elküldi, de aztán nem megy előre. Tehát, hogy elküldi, de elkezdi felépíteni a dolgait és összerakni. Szóval tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mi becsatlakozunk az ő erejére, meg lendületére bizonyos szempontból. Persze mindenki teszi a dolgát, az operatőr fényképez, mi gyártunk, de én mindig úgy éreztem vele kapcsolatban, hogy úgy valahogy úgy mandukolok utána, és így húzza ezt az egészet így erőben, meg mindenben.
2: Hiányzik most itt a stábból, sajnálom, hogy nincs itt a Sisi. Sisi Cui az egyik főszereplője a filmnek, és segíts a...
1: A másik pedig Richard Leedhard, ez a kínai neve, de egyébként azért adták ezt a nevet neki, hogy egyszerűsítve Richard.
2: Ja.
0: Ricsi.
2: Igen. Tehát ők, és én emlékszem, hogy akkor még nagyon együtt mozogtatok a Sisivel, és hogy a Sisi is egy ilyen energiabomba volt melletted, meg volt a melynek, ugye az apuka, ő még itt van Magyarországon?
1: Igen, ő egyébként ennek a nagyjátékfilmnek az egyik koproducere, tehát ő neki nem csak koproducere, mármint hogy tőle jött nagyon sok eszköz is, tehát neki van egy eszközraktára. Mason Solar néven fut, de semmi köze a Solarhoz természetesen. Vagy egyébként, javíts ki, még ez a neve?
4: Hát igazából a cége az továbbra is ezzel foglalkozik, tehát ő alapvetően egy vállalkozó, és a napelem területén úgyhogy maga a név az
1: megmarad.
4: Az találó. Az, hogy párhuzamosan ő egy filmszerető, meg filmekben, mint statiszta, szervező, meg fordítóként szokott dolgozni, és támogat minket is, meg támogat különféle produkciókat. Egyszer csak rávettük, hogy egy minimális eszközparkba fektessen be, mert az neki is valamilyen szinten akár üzleti befektetés is lehet, nekünk pedig egy rugalmasan elérhető technikai eszközpark, és akkor innentől kezdve elég sok mindent csinálunk együtt, ő pedig, most nem tudom, szépen fogalmazva, ott segít, ahol tud. Tehát tényleg, ha autóra van szükségünk, vagy ha egzotikus statisztériára, vagy ha egy drónra, és annak kezelőjére van szükségünk, ő nagyon sok pozícióba feltűnik, plusz szereplőként sem egy elhanyagolható jelenség, hisz a melynek is ő az egyik főszereplője, és ebben a filmben is feltűnik, mint epizód szereplő. Úgyhogy ő egy nagyon szerethető figura, egyszerűen csak Dávid, de én a napokban tudtam meg, hogy igazából őt hivatalosan nem is hívják Dávidnak, de mindenki Dávidnak szólítja.
2: Mi is Dávidként ismerjük, igen. És kicsit olyan apa figura volt nekem, amikor bejöttetek a rádióba, és nagyon meglepődtem, hogy mennyivel fiatalabb, mint a filmben, tehát nagyon jó volt öregítve a melybe.
1: Igen.
2: És amikor elmesélte, hogy úgy került Magyarországra, hogy megvették a cégét, és vele együtt ölt is, igen. És mennyire imádja, hogy itt csak 9 órát kell naponta dolgozni.
1: Igen.
2: Szóval nagyon vicces volt, és fantasztikusan aranyos. Beszélt.

0: Tehát akkor ő az egyik producere ennek a filmnek, hát akkor most már így értem, hogy kapcsolódnak a dolgok egymáshoz. Na és akkor a következő az volt, hogy már elhoztátok 2 évvel ezelőtt Balatonboglárra ezt a filmet, az volt mondjuk, hogy a utolsó vágás előtti változat, és arról volt szó, hogy kimegy a Sundance Fesztiválra, hogy ezzel mi lett, Kati? Vagy Tangi?
1: Nem ment ki. Nagyon sok A-kategóriás fesztiválon eljutott shortlistig, de nem ütöttük át a falat. Nem kaptunk díjat. Valahogy nem, pedig olyan nagy lendülettel indult, de nem, ez itt tartunk most. Most még van 1-2, és aztán
2: és Kínába?
1: Onnan is, Pekingből kidobták.
3: Igen,
4: mert kínaiaknak nem kínai, eléggé magyaroknak olyan. Ez a köztes, ami az izgalma a filmnek, vagy a varázsa, meg többek között, de ez nehezíti azt, hogy valamilyen dobozba belerakni.
1: Igen, igen, meg alteresebb helyekre kell majd szerintem.
3: Hát igazából, amit a fesztivál menedzserünk mond, mert most már van egy fesztivál menedzserünk, akit Dimitrisnek hívnak, ő azt mondta, hogy általában a fesztiválok ugye úgy működnek, hogy van egy előre meghatározott céljuk, motto, így hívja őket, vagy szlogen. Tehát, hogy mi éppen akár politikai, vagy akár nem tudom, nevezzük röviden arspolitikának. És hogy a filmünk meg annyira valamilyen furcsa léjjelen mozog, hogy egyszerűen nem bírják benyomni valószínűleg sehova. Tehát, hogy nem fér be a programba. Úgyhogy őszinte ezért esünk ki legtöbbször egyébként a fesztiválokra. Azt mondta, hogy a Sundance-en nyilván csodálkozik, de ott meg valószínűleg akkora volt az eresztés, hogy egyszerűen a mennyiségnek köszönhetően nem jutottunk be. Mennyiség és minőség természetesen, mert azért úgy gondolom, hogy rengeteg olyan film is került a Sundance-ra, ami ténylegesen figyelmet érdemel.
0: Meg szerintem ez a film nem olyan egyszerűen befogadható, szóval nézed, lenyűgöz, próbálod megérteni, már eleve azt a kultúrát, tehát hogy az ázsiai kultúrához nincs semmilyen közöd, akkor valószínűleg ledob a film. De hogyha már valaha találkoztál ezzel a világgal, akkor meg iszonyan behúz, és lehet, hogy első látásra, mert nekünk mondjuk elég egyszerű volt, amely után első látásra imádni, de hogy első látásra nagyon nehéz, hogy Csabi, mi volt az az operatőri kihívás neked ebbe a filmbe, ami mondjuk nagyon nehéz volt megcsinálni, látni azt, amit a Cangi lát, és...
4: Láttatni.
0: Igen.
5: Hát igazából Cangi a kihívás ebbe a projektbe, meg mindenbe, amit eddig is készítettünk, mert alapvetően van egy nagyon, nagyon határozott és egyéni látásmódja, és ha valami neki nem tetszik, vagy ő ezt nem így csinálná, akkor azt nem rejti véka alá, és akkor azt kell megfogalmazni. Úgyhogy mivel tartalmilag is ez egy nevezük akár különcnek, vagy egy egzotikus témának, a vizualitása is, próbáltuk, hogy az ehhez a szinthez, vagy ehhez kapcsolódjon. Viszont az, hogy belemászni valakinek a fejébe, hogy ő hogy képzeli el, mindig ez a nagy kérdés, szerintem általánosságban, operatőrként. Itt pedig igazából próbáltuk megfogalmazni azt a világot, amiben ez játszódik. Nagyon sok időt eltöltöttünk közösen, főleg ott a piac téren. Canginak ugye ez valamilyen szinten egy otthonos terep. Nekem, vagy nekünk ez mindenképpen...
4: Ez a kínai piac, ahol...
5: Ez a Ganz telep a Kőbányai úton. És nyilván minden második mozdulat, minden ember, minden szín, minden folt nekem izgalmas volt. Szinte bárhova fordultunk, vagy fordítottuk a kamerát. Sajnos ez csak a próbanapokon és az előkészületeken volt igaz, mert minden, ami... és legalábbis a 90%, amit előkészítettünk, azt sajnos nem tudtuk rögzíteni. Gondolom, mert később erre kitérünk, hogy miért nem, de hogy abból próbáltunk dolgozni, úgy próbáltunk erre készülni, hogy a meglévőből a látott és tapasztalt jelenetek és hangulatoknak az összegyúrásából építeni egy olyan szövetet, amibe ez a történet, ez a családi történet tud játszódni, és ezáltal a nézőt is ebbe a közegbe, ebbe a hangulatba bevezetni.
0: Neked?
2: Nekem több sztorim is van. Nagyon jó érzés volt végre úgy dolgozni, hogy végre tényleg szabadon lehetett így úgy alkotni, hogy ilyen tökösen, tehát bevállalósan, amilyen a Cangi is saját maga. És hát az első ilyen forgatási napokon szépen megkomponált kép, gyönyörű helyszín, jól bevilágítva, a látványtervezők csodálatos munkát végeztek, és jött oda hozzám, hogy nem, valami nem jó ezzel a képpel, hogy forgass már el a kamerát, és így elkezdte így picit így hozzányúlva így a kamerához, hogy döntsük meg, és akkor legyen valami más hangulata, ne egy ilyen klasszikus, már mindenki által megszokott világa, és akkor így megdöntöttük, nyilván kézből dolgoztunk, szóval nem volt egy ilyen nagyon nehéz apparátussal ezt megalkotni, de hogy még jobban, és aztán már majdnem átfordítottuk vertikálisba a nézőpontot, de hogy igen, szóval, hogy így ezek a bevállalós hozzáállású vizuális dolgok szerintem nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a filmnek a különlegességét és az esztétikáját ezt sikerült megemelni még egy ponttal, még egy fokkal.
4: És miért nem sikerült leforgatni azt, amiket elkezdtetek kitalálni?
3: Hogy is mondjam, magunkra haragítottuk a kínaiakat.
4: De miért? Rosszalkodtatok.
3: Egyébként érdekes, ennek sok stigmája volt, vagy mondhatjuk így is. Tehát elsősorban a bal szerencse, ami egyben szerencse is az, hogy Csabinak ezzel egy időben, tehát ahogy elindult a forgatási nap előtt egy héttel kiderült, hogy neki van egy másik produkciója, ami elindult. Tehát nagyon sok napon nem tudott menni. És ez volt az a szerencsés pont is, ahol egyébként Andris csatlakozott hozzánk. És ugye az volt, hogy az első három nap belsőt egyébként le tudtuk forgatni Csabival. Jött az Andris, Vacsi újonnan, még szerintem 0 kilométeres volt felé, hogy talán egy napot voltál, vagy nem tudom, de hogy így...
2: Benéztem.
5: Szerintem első forgatási nap volt.
3: Ja, igen, és az volt a legnehezebb is egyben.
1: Ez az első nap volt.
3: Tehát hát első külső.
1: Igen.
0: Akkor borogattátok fel a részeket, a ruhákat, nem?
3: Igen, meg akkor
1: ez a baleset.
3: Akkor volt a baleset, ugye. Hát
0: ami ugye rohadt jó a baleset.
3: Hát a technikailag az volt a legnehezebb nap. Amit egyébként ugye Csabival nagyon sokáig próbáltunk, és az Andrisnak így a semmiből át kellett vennie papírokból, tehát jegyzetekből átvett. Na, szóval megérkezett Andris, leforgattuk a napot, Richard végigfutott a Ganzon egy piros ruhában, majd női ruhában, bocsánat, igen, ezt elfelejtettem mondani, és akkor, hát én már hogy félszemmel láttam ott a háttérben, hogy ott valakik ott, nem is tudom, kardoznak egy a szemükkel.
0: Azt hitték, hogy valami furcsa pornót, vagy nem tudom, mit fogtak forrálni.
3: Hát ez úgy csapódott le egy WeChat csoportba, ugye, ami a kiírnák számára a Facebook technikailag, hogy a Dávidot szétszették egy csoportba, és azt mondták, hogy a Dávid arcát adta egy olyan produkcióhoz, ami lejáratja a kínaiakat.
0: Értem. A Dávid az egyik producer, aki amelyben az apuka.
3: Igen.
0: Ezeket a növeket helyére tesszük.
3: Tehát, és akkor az volt, hogy Andrissal, mi emlékszem, már mi nem foglalkoztunk úgy igazán ezzel, csak mi felmentünk, ott a telefonon ott vagdostuk össze, hogy összejött ez a jelenet, mi is, akkor hív anyám. Felveszem, és akkor anyám, hogy hát mit csináltatok? Mondom, hogy ég a csárna, tehát miattatok, hogy kurva nagy gáz van. Leteszem a telefont, vágjuk tovább, úgy gondolkodok, hív apám, Kamerunból. akit nem ismerek, hozzáteszek. Mármint, hogy tényleg személyesen nem igazán ismerek. Ugyanezt elmondja. Jó, akkor már nem bírom tovább, akkor megyek a Dávidhoz. És akkor Dávidot látom, hogy kétségben van esve, hogy üdebbinen, aki az apukát játszom most a nagyjátékfilmben, járkának fel alá, törik az ujjaikat, hogy akkor most mit kéne csinálni, hogy lehetne ezt az egész helyzetet megoldani, mert hogy mondták, hogy veszélyben van már a belsőnk is. Tehát már ami a úgymond magánterületen van, már az is veszélyben van, mert lehet, hogy egyszerűen nem fogjuk tudni, nem hagyják, hogy leforgassuk a filmet. És hát akkor álltunk, és akkor az volt, hogy Dávidnak végül eszébe jutott a legjobb ötlet, beírta abba a csoportba, ahol széthorták, hogy mit tudom én, mi kínálkat lejáratja, és akkor beírt, hogy elnézést, itt egy félreértés történt, mert ez egy japán film. És akkor ezzel igazából meg is oldotta a helyzetet. A bolt megmaradt, a külsőket buktuk, de arra tudtunk végül alternatívákat találni, úgyhogy ez így volt.
4: Te figyelj, és én úgy gondolom, hogyha mondjuk Magyarországon lemegy forgatni az ember mondjuk egy roma környékre, akkor ott meg kell keresni. Most már nem nagyon van cigány vajda, de hát vagy a legtekintélyesebb embert, és azt mondani, hogy hát jó napot kívánok, és akkor jönnénk ide, és hoztunk valami kis ajándékot meg, szóval, hogy tehát, hogy nyilván nem ismerem a kínai piacnak ezeket a rejtett belső erőviszonyait, de hát meg kellett volna, de biztos meg is kerestétek, csak nem nehéz erről, vagy nem kell erről beszélni.
3: Nem,
4: vagy,
3: egyébként...
4: Hogy biztos van három don.
3: Van. És ez az egész igazából úgy ment le, hogy mi azt hittük, hogy meg is találtuk a kínai vajdát. Tehát ez így is nézett ki, hogy Judevén és Dávid, mert a ganzról tudni kell, ez egy nagyon ilyen furfangos sztori, tehát nem egyértelmű az, hogy kihez tartozik. És akkor végre felkutatták nagy nehezen azt az egy figurát, aki szóbeli engedélyt adott nekünk, majd kiderült, hogy ő a gondnok. Tehát a gondok megadta az engedélyt.
1: Ez, hogy hozzátenném, hogy az, hogy szerződéseket az teljesen kizárt, sem szereplővel, sem tulajdonosokkal, sem, tehát arra, de ők úgy, nincs is szükség.
0: Hát mert hogyha valakit elfogadnak, vagy befogadnak, akkor minden
1: Igen.
0: Készfogás. És Andris, te melyik jelenetnél kezdtek? Hova csöppentél? Melyik jelenetbe? Belsőbe?
2: Pont ez az a ominózus ganz piacon a legnehezebb és a legfurfangosabb technikailag is, dramaturgiailag is, koreográfiailag is, szóval, hogy egyből a közepébe, de így legalább tudtam, hogy majd mire számíthatok így a későbbiekben. És Csabival előtte azért volt annyi idő, hogy kis pálcika emberekkel lemodelleztük ezeket a dolgokat papíron. Ott nagyon jól is nézett ki, és olyan egyértelmű volt minden, de aztán ott élőben már azért kicsikét így másképpen alakultak a dolgok, de nagyon jó volt látni azt, hogy a stáb is iszonyatosan rugalmas volt, minden szekciót beleértve. A produceri gárda is muszáj volt, hogy rugalmas legyen, és igazából minden olyan akadályt, ami így az élet így elénk gördített, vagy a helyzetek, azokat viszonylag jól és fájdalommentesen, mint a film szempontjából fájdalommentesen meg tudtunk oldani. És aztán lehoztuk végül ezt az ütközős jelenetet is.
3: Nagyon... Utána egy hétig végig te voltál.
2: És aztán utána meg már ezzel a hévvel, akkor gyorsan le is nyomtam egy hetet, aztán utána megint váltottuk egymást a Csabival, de ez pont egy olyan antré volt, amivel így lelkileg is, fizikailag is fel tudtam készülni erre a forgatásra, meg erre az egész helyzetre.
4: Kati, és te ilyen line producer is voltál, vagy csak ilyen elmélet, tehát, hogy te ott mozogtál a kínai piac
1: mélyén? Keveset voltam kint, sajnos pont akkor valahogy egy ilyen teljes turbulenciában voltam, mert azért nyilván ott a háttérben a gyártás vett főleg, és ezen a napon ott voltam, ha jól emlékszem. Vagy legalábbis nagyon élénk emlékeim vannak, lehet, hogy csak. Egyébként csak azt akarom még ehhez, hogy szerintem zseniálisan van megcsinálva ez a jelenet, és És egy normál filmstáb az kaszkadőrökkel, mindenféle kameramozgató eszközökkel, védőfelszerelésekkel, előre felsítelve, összevágva, lepróbálva, és hát ez csodálatos, hogy tényleg a Sufni Tuning 2.0 mindenféle csúszniak, úgy tök kontraproduktív.
4: De ez nem látszik a filmben.
1: Ezen nem látszik szerintem.
0: De volt profi sminkes, aki megcsinált.
1: Az volt.
0: Az nagyon meg van csinálva az anyag.
1: Igen.
2: Innen is üdvözöljük szépen. Egyébként csak annyit a Sufni Tuninghoz, hogy hál' Istennek vagy hogy így, erre azért így treníroztak minket már a főiskolán, tehát hogy a Márti Tibor volt az osztályfőnökünk, és hát akkor még a régi érában, a régi SFN ott nem volt pénz, nem volt lehetőség, nem volt technika, és pont ezeket a skilleket sikerült így, hogy is mondjam, így összegyűjteni, és hát lásd csodát, itt ebben a helyzetben nagyon jól is jöttek ezek a apró kis trükkök és megoldások, amivel ezek szerint akkor meg lehetett úgy csinálni, hogy ne látszódjon, hogy igazából nem volt rá se pénz, se paripa, se intim koordinátor.
0: Mekkora szerencséd van, Cangi, hogy nem volt rá pénz, nem?
3: Igen, egyébként nem is tudom, mit kezdenék a pénzzel.
4: És én úgy emlékszem, tehát mi a filmnek egy adott pontján láttuk, és akkor úgy tűnt, hogy hát még vannak lukak a költségvetésben, vagy szóval, hogy mondjam, kölcsönök meg, szóval, hogy lehet ezt, és akkor a végénre ez kiegyenesedett, vagy majd ki fog?
3: Hát, reméljük, hogy ki fog.
4: Nem, tehát a 100 000 nézőnél kijön.
3: Hát igen.
1: Hát annál kijönne, igen. Úgyhogy nagyon nehéz dolog, de közben meg nagyon sok mindent hozzátesz, hogy az emberek így dolgoznak együtt 40-en, 50-en. Nagyon, nagyon érdekes dolog ez. Én sokat gondolkoztam ezen, hogy mi történt volna másképp ebben a filmben, hogyha egy olyan összeg áll rendelkezésünkre, amiből legalább nyugalomban, ha nem is keresi magát senki hülyére, de nem tudom. Add és elvesz.
0: Nagyon inspiráló tud lenni az ingyen munka, mert egyrészt egymást húzzák az emberek, mi nagyon sokat dolgozunk.
1: Így.
4: Mi mind.
0: Van egy csomó független filmünk, ahol igen, ahol mindig mindenki ingyen dolgozott, de hát ezek ilyen bulik is, meg annyi felelősségvállalás van benne, amennyit be tudsz vállalni, és az mindig, hogy mondjam, valahogy erősebb, mint hogyha pénzért dolgozol, mert a pénzért van egy ilyen elvárás, hogy is, ha ennyit kapsz, ekkora legyen kész, akkor mint egy ilyen favágást legyártod azt a mennyiséget, vagy legalábbis én nem gondolom annyira feelingesnek a pénzért dolgozást, mint a
4: tudásdomunk. Na azért nem, tud az jó lenni.
1: Hát igen, azért nagyon sok,
0: akkor igen, de
1: nálunk sok minden kimaradt, ami nekem nagy szívfájdalmam, talán jobban is, mint a fiúké.
0: Van valami, ami kimaradt azért a filmből, mert nem volt rá pénz? Most így utólag.
3: Hát igazából én felajánlottam, hogy felgyújtsuk a kocsimat.
4: Mármint biztosítási csaló?
1: Hát még ott.
3: De még abból az autóban biztosításként szerintem 50 000 forintot, ha kaptam volna.
0: Jó, de sokkal látványosabb lett volna egy Teslát felgyújtani.
3: Igen, csak rájöttem, hogyha egy autót felgyújtok egy mezőn, akkor a mező is felgyullad.
1: Hát azt ne, lett volna a tűzoltó ügyelet, például egy nagy baleset, az kimaradt, és hát ugye kimaradt a nagyon sok külső a kínai negyedből, tehát azok a leírós nittek, amivel egy kicsit így többet látunk, meg érzünk, meg nekem ez fáj.
5: Szerintem mindannyian tudnánk azért sorolni sok mindent, hogyha úgy kezdenénk egy beszélgetést, tehát egy film előkészítését, hogy mit szeretnénk, mik a vágyaink, hogy látjuk ezt a filmet, mire lenne szükség alapon, akkor ez oldalak és oldalak, meg napok beszélgetés, és nagyon sok minden fantázia, aminek a megvalósítása pénzbe kerül, azért oda tudnak kerülni a listára. Onnantól kezdve, hogy minket, ahogy akár az Andris is mondta, minket így szoktattak, bár nem azt mondom, hogy ez a jó irány, sőt, én szerintem nagyon rosszul lettem szoktatva olyan szempontból, hogy most, amikor megkérdeznek, hogy mire van szükség, nem is értem, hogy most viccelnek, vagy nem viccelnek, mert mindig az volt a mondás, hogy ezek a lehetőségek, ebből kell megoldani. És ez nem egy évig, nem két évig, hanem nem tudom, 10 évig, 20 évig mindig ehhez szoktunk hozzá, és már, és szerintem ez valamilyen szinten akár kontraproduktív is tud lenni, mert az ember már fél kérni is, mert akkor biztos, arra már biztos nincs.
4: És vagy fél elgondolni dolgokat.
5: Vagy fél elgondolni, igen, tehát hogy szerintem van ebbe egy ilyen visszaszorítás, én próbálom magamat felszabadítani ez alól, hogy ne az legyen, hogy már eleve én levágok belőle, majd jöjjön valaki, majd jöjjön a Kati, és mondja meg, hogy na ezt nem. De hogy már nem is jutok el oda, mert már eleve visszafogom, ha a Cangi azt mondja, hogy figyelj, erre ilyen lehetőségek vannak, már nem is merek kérni. Csak úgy gondolom, hogy ez tényleg így szárnyakat vág le, hogy már nem is merünk nagyba gondolkodni, onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy ez nincs. És azért nem olyan régen, tehát hogy még mindig kortársakról beszélünk, de nyilván egy generációval előttünk a lévő rendezők, operatőrök, ők azért úgy csináltak játékfilmeket, hogy leültek, és úgy kezdték a beszélgetést, hogy mi a legjobb ennek a filmnek. Mi a legjobb technikailag, mi a legjobb helyszínileg, díszletileg, színészileg, stb. És előbb felrakták a legjobbat, és akkor nyilván majd jöttek producerek, gyártások, stb., és akkor lehet, hogy szorítottak azokon a csapokon, de bizonyos dolgokból nem engedtek. És az megtörtént. Vagy legalábbis kisebb-nagyobb kompromisszumokkal, de megtörtént. De nyilván most csak magam nevében beszélve, én úgy gondolom, hogy nagyon lentről indul. Tehát már eleve nagyon leszorítjuk, és csak erre akarom mondani, hogy oké, nem pénzért, meg nem pénzből dolgozni, nyilván van benne egy ilyen buli része, de szerintem lehetne ezen változtatni, hogy nem mindig azzal kelljen takarózni, hogy hát figyelj, ahhoz képest ez jó, vagy ahhoz képest jól néz ki. Hát oké, nyilván, mihez képest? Ahhoz képest, hogy nem volt rá pénz, meg hogy viszonylag ilyen-olyan lehetőségeink voltak. Hanem lássuk egyszer, hogy milyen az, ha ténylegesen azt csináljuk, amit szeretnénk. De tényleg kíváncsi vagyok, sőt, valamilyen szinten félek is attól, ha egyszer azt mondaná valaki, hogy na tessék, akkor mondd, hogy mi. Mert hogy nem ehhez szoktam.
1: Ah, nem lenne probléma. De bizon, jót azt nagyon
2: hamar
5: Szokjuk meg közösen, legyen az. Próbálom trenírozni magam.
0: De hova raktatok volna fátot, vagy hol lett volna egy daru, vagy hol lett volna, mert a stílusa a filmnek nagyon erős ettől, hogy ilyen piszkos. És nagyon jól áll neki. Szerintem állati vagány.
5: Nem csak technikai léptékben lehet ezt mérni a pénzből való dolgozást. Tehát maga a minősége a munkának, amiben dolgoznak az emberek, az is pénzfüggő.
1: Az idő.
2: Az idő, pontosan. Én is azt akartam
1: mondani. Az a legnagyobb. Nem az, hogy csillog-e, villog-e több lámpa feltétlenül. Mondjuk a 33 nap helyett lett volna 50, az már egy érdekes kérdés, hogy mi lett volna.
2: Igen, mert hogyha például van, én például kaptam olyan kritikákat a bemutató után, hogy minden nagyon szép, de az akció jelenetek, például amikor a Sissi a kocsival ütközik, hogy ott azért őt sántítanak a dolgok.
0: Igen, ott a szalma.
2: Igen.
0: Ja.
2: A kuka volt?
6: A kuka volt.
0: De
2: hogy például arra, hogyha több időnk van ott egy olyan stántunk, van olyan, nem tudom, aki segít ebbe, kicsikét így, ott tudunk tokosabbak lenni, meg bevállalósabbak. Nyilván az akciórendezőt nem hívtunk volna valószínűleg, de hogy igen, ezeknek a részeknek az időfaktor az nagyon sokat segített volna, hogy nem egy óra alatt, vagy másfél alatt kell megcsinálni csinálni az éjszakában.
1: Ami nonsense egyébként.
2: Igen, hanem van rá egy...
1: Hát két nap egyébként, igen. És mondjuk 5 millió forint, szóval ezen. Ez volt egyébként eredetileg a lángoló autó, és volt még egy baleset beleírva a könyvbe. Na mindegy, szóval...
4: De így azért, tehát tulajdonképpen úgy nagyjából tudom, vagy sejtem, hogy csináltátok a filmet, mi is utaztunk ebbe a cipőkbe. Tulajdonképpen így nagyon nehéz értelmezni azt, hogy mondjuk azt a kérdést, hogy mennyi volt a költségvetése. Mert hát igen, tehát hogy nyilván egy csomó, mondtátok itt az elején, hogy a szoláriumos úr tulajdonképpen nem,
1: a szolis
4: úr tulajdonképpen rábeszéltétek, hogy vegyen egy Black Magic-et. És adja nektek kölcsön ingyen. Ugye?
5: Hát nyilván egy másik produkció kapcsán
4: igen, értem.
5: Volt ez a befektetés.
4: Jó,
5: de...
4: csak az, hogy ez nem forintosítható, mert nem volt úgy, hogy nem volt egy kiadás, hogy a napi bérleti díj az komplexetnek, hanem azért csomó ilyen barter, meg barátság, meg nem tudom, kapcsolat, vagy az...
1: Igen, hát az ember az a nehezebb, szóval azért a Vilkók meg a műszak az nem szörnyű, ő nem
4: hát
1: jön szerelemből, és azért 5-6 ember naponta azért kaja muszáj, szállítani kell, szóval hogy helyszínbérletek, azért volt sok külső.
4: De úgy értem, szörnyű az összes világosítót, innen csókoltatom, hogy az egy más kategória.
1: Persze.
4: Tehát azt mondja,
1: amit
4: hogy
1: értem.
4: Nem fizetsz, akkor levonulunk.
1: Persze.
4: Aztán hello.
1: Fel se vonulnak,
4: ez a szakmának egy olyan...
1: És hát ebből a szempontból a 33 nap azért sok.
0: Az sok, egyébként. Tehát ilyen
4: de az mit jelent, hogy a cangi lassú? Mert a két okos, ügyes operatőr az biztos kent bevettem.
1: Rengeteg helyszín van azért.
3: Én egyébként, én azt mondom, hogy egy Csabi lassú. és most mi az Andrissal egyébként? Iszonyat gyorsak vagyunk, a Csabi nem.
1: Csabi túl precíz.
3: Csabi kukucskál a kezével fél óráig, vagy egy óráig aztán.
2: Egyébként iszonyatosan nagy szerencsénk volt szinte pont a helyszínekkel. Amikor megláttam ezt a raktárhelyszínt a fekete-fehér stilizált részeknél, mert én tényleg eldobtam az agyamat, hogy itt Magyarországon, tehát olyan helyekre bejutottunk, meg olyan helyeket láthattunk, ahol a csomagokat már nem bonthattuk ki, mert nem, az már sok lett volna, hogy vajon mi van benne, de hogy tényleg olyan szinte készre és tűpontosan azt a milliót visszaadva minimális hozzányúlással tudtunk dolgozni, hogy elképesztő, és ebből a szempontból meg nyilván a szerencsefaktor az meg mellénk állt, hogyha már pénz nem volt rá annyi, de hogy ez szerintem jellemző ezekre a produkciókra, hogy akkor legalább az embernek szerencséje legyen.
3: Hát meg amúgy egyébként azt is kiemelném, hogy pont a szellemvilág volt egy olyan etap, amire egyébként nagyon kevés időnk volt, azt hiszem, hogy hetünk volt, egy hét. De hát azt úgy tolták le a srácok, hogy felváltva mindig az egyikük világos, tehát vagy a Csabi, vagy az Andris világított, és akkor a másik forgatott, és ez nyilván olyan volt, mint hogyha 14 napunk lenne egyébként. Tehát, hogy ez...
1: Igen, meg az is nehéz volt, hogy ott csak éjszaka mehettünk be oda dolgozni, és ott azért már húzta a lábát a stáb.
4: Éjszakai műszak.
1: Voltunk is sokat, igen, és hát akkor már x-edik napok, hát, és ott azért már... Azért...
3: Igen, ahhoz képest, hogy ez egy nappali film, szerintem vagy 25 napot éjszaka forgattunk. Tehát az így, többségét éjszaka forgattuk.
1: Meg bevállalnátok még egyszer, Andris, Csabi, ezt a filmet?
5: Nyilván így már egy végterméket látva sokkal jobban meg lehetne tervezni, vagy sokkal bátrabban lehetne bizonyos dolgokhoz hozzáállni, úgyhogy nyilván ez így egyszerűbb lenne. Inkább azt mondanám, hogy bátran bevállalnék egy következő bármit, ami
4: Cangi, megvan a következő stáb.
1: Ó, mert rég megvan. Hozma.
4: Producer is van, mert
0: és van új forgatókönyved is?
3: Mikivel dolgozunk már egyébként egy treatmenten. Úgyhogy...
5: Miki, aki?
3: Ja, Miki. Bocsi, Móka Miki. Szia, Miki, remélem hallgatsz minket. Magai Miklós, ő az, aki még a Mejben nem volt benne, viszont a Mej után e film kapcsán ő mint így tehát, hogy ő úgy mond, hogy ő van velem a leges legelejétől. Tehát mindent, most már azt hiszem, hogy ő lesz az a partnerem, akivel elindítom a projektet, így ötlet szinten. Aztán ugye hátviszük a producereket, aztán az opcsikon, és akkor igen, de ő egyébként ő a vágásnál szokott így kb. Kiszállni, tehát utána már csak mit tudom, milyen havi, két havi szinten így konzultálni.
4: Ha jól értem, akkor ő egy magyar ember.
3: Ő egy magyar ember. Aha.
4: Azért, mert itt elhangzott, én láttam már a filmet, nem a végleges változatot, de gondolom azért a nagyjából, és így többször elhangzott például ez a szó az előbb, hogy szellemvilág, tehát hogy én próbáltam olvasgatni régen klasszikus kínai novellákat, és az nagyon érdekes volt, a róka tündér, tehát hogy megjelennek olyan dolgok, amin úgy, szóval nem tipikus magyar, mondjuk a magyar mesékben vagy novell, ilyen klasszikus történetekben nincs, tehát ez a szellemvilág, tehát mégiscsak valahogy hozzád kapcsolódik, tehát ez a dolognak a tehát nem mint egzotikus, meg mint szoció, hogy a kínai piacon, hanem van egy ilyen emelkedett, vagy spirituális, vagy nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de tehát én látom a filmben téged látlak, mint aki kitalálta ezt, vagy aki elindította, vagy.
3: Hát... Nem is tudom, erre azt hiszem már erre úgy tudok válaszolni, hogy igen, van bennem egyfajta könnyűség, ami önmagában szerintem nem elég ahhoz, hogy egy alkotássá váljon, tehát hogy nagyon sok ötletem van, de mindent földenni kell, és nekem ilyen szempontból rohadt nagy szerencsém van itt, akár az itt ülőkkel, akár amikivel, aki nincs itt, hogy de egyébként itt lett volna. Hogy tehát értelmezhető formában öntik. Kapcsolható hozzám.
4: Tudnád csinálni egy echte magyar filmet, ami nem semmi köze a nem kínai szereplőkkel?
3: Azt hiszem, hogy biztos, hogy a bakancs listámon van, hogy egyszer megpróbáljam. De nem tudom, mi sül neki belőle. Tényleg nem tudom, mi sül neki belőle. Őszinte, gőzöm sincs.
4: Kínai producert nem lehetne keresni? Kínába tudom.
3: De van egyébként, most vannak, akik így mellém szegődtek.
4: De nem magyar-kínai?
3: Hanem kínai. Igen, mert most egyébként tavaly szeptember óta, tehát szeptember majdnem májusig Kínában voltam, szinte egész végig. És
4: mászkáltál hát ott szemben egy producer.
3: Hát, és valahogy így is történt, igen. Igen, Sánkájban kötöttem ki. Aztán igen, elég sok emberrel találkoztam, úgyhogy szembe jöttek emberek, akik így érdeklődnek a következő produkció iránt, úgyhogy remélem az ígéret az be is lesz tartva.
0: Kicsit ilyen pszichoanalízis film ez neked, nem, Cangi?
3: Nem tudom, mert sokan kérdezik tőlem. Azt hiszem, hogy nem. Vagyis nem tartanám magam terápiájának. Az igazi terápia az egyébként akkor jött, miután leforgattuk a filmet, akkor rendbe kellett raknom a filmet, tehát segíteni semmiképpen nem segített. És azt sem mondanám, hogy ez a film azért született meg, mert valamit meg akartam fejteni magammal kapcsolatban. De az mindenképp igaz, hogy nagyon sok aspektusra igaz rá.
0: Most, hogy néztem az internetet, láttam egy lányt, egy kínai lányt, aki nyilván Magyarországon gyönyörűen beszél magyarul, tehát valószínűleg már így született, és azt mondta, hogy nagyon szeretné megmutatni az anyukájának, reméli, hogy sírni fog, és olyan érzése van, mint hogyha ő is szereplője lenne ennek a filmnek, hogy cél volt ez amikor ez megszületett a fejedben, hogy megszólítsd azokat a kínaiakat, akik itt élnek Magyarországon hasonlóan hozzád, és beszélik a nyelvünket.
3: Hát igen, ez is egy érdekes dolog. Azt kéne elmondanom egyébként, hogy igen, de az őszinte válasz az egyébként az, hogy nem. Mert tehát nem az volt, hogy nem akartam hozzájuk szólni, hanem úgy egyáltalán eszembe se jutott, hogy kihez akarok szólni. Tehát, hogy szerintem, amikor az ember amikor az ember alkotni akar, akkor nem az az elsődleges gondolata, hogy kinek készíti, hanem hogy azt hiszem, hogy miért készíti, és nálam a miért volt az erős, mert úgy éreztem, hogy, és ez vicces, mert a Katának is ennyit mondtam igazából neki, hogy itt az ideje. Tehát az itt az ideje. De amit éreztem, ez meg az, hogy itt az ideje, és valóban ezt éreztem, hogy nem halogathatom tovább, tehát hogyha...
0: Mert megöregszel, vagy miért?
3: Nem az öregség ellen féltem, hanem egyszerűen azt láttam, hogy áll itt, a sarkokon állnak az emberek, és készen állnak arra, hogy megcsinálnak velem egy filmet. Ami nem tudom, hogy igaz-e, hogy csak ez valami furcsa pszichózisom volt, de azt hiszem, hogy ez volt.
4: Kéne egy nagy kertmozit csinálni a kínai piacon, egy hatalmas vásznat is kivetíteni.
0: Ott, ahol a kajasor
4: meg fogják nézni a kínaiak. Van kínai mozi Magyarországon?
3: Igazából már volt egy. Volt egy ilyen...
1: Egy vetítés.
3: Volt egy vetítés.
1: Igen, de azért kevesebb volt lényegesen a kínai vendég, mint a magyar.
0: De ez hol?
3: Ott, ahol a... amiről beszéltek pont, ahol az a Night Market van. Volt.
1: Volt annak a helyén, igen. Ott van egy épület, és abban nem kertmozi, hanem egy ilyen lepukkan.
0: Azért lenne érdekes most, mert most nagyon jó a PR. Tehát nem tudom, hogy mennyire van, teli vannak a mozik, nem?
3: Hát... Az a baj, hogy a jó idővel küzdünk. Tehát hogy azért ez egy elég nehéz szezon.
4: Fok nem egy moziban.
3: Hát igen, most mindenki a hidegből átfordultunk a melegbe, úgyhogy szerintem most mindenki inkább kimegy, és tökre megértem őket, úgyhogy...
4: Jó.
0: Hol lesz legközelebb, mert azok a hallgatók, akik most hallanak erről a filmről először, hol tudják megnézni?
3: Hát igazából minden nap van a művész mozikban, tehát most a Kino Puskin, Tabán.
1: És van egy-két nagyban is, országosan.
3: Igen.
1: Vidéken is elég
4: sok helyen. És hogy sikerült forgalmazott találni?
3: Hát általatok.
1: De talált meg minket tulajdonképpen. Hát.
0: Én arra emlékszem, hogy amikor Balaton Bogláról levetítettük ugye zárt körbe, akkor a Hammer Feri odajött hozzám, hogy hát ez rohadt jó, és aztán felhívott pár hónap múlva, hogy mi lett ez a filmmel, mi a címe, azonnal mondjam meg, mert vagy neki ez nagyon tetszett, de igazából ezen kívül hozzánk nem nagyon jött olyan visszajelzés, hogy akkor valaki foglalkozna ezzel a filmmel, szóval, hogy...
3: De a Kapás Tibi.
0: Igen?
3: Igen, a Kapás Tibi szívügyének vette, hogy ő akkor mondta, hogy ismeri a Liszka Tamást, úgyhogy és mondta, hogy ő el fogja neki küldeni, hogy tud hozzá egy e-mailt, és úgy elküldi neki.
4: Ez a Budapest film,
3: ugye? A Budapest filmnek, aha. És ez így is lehet elküldte neki, majd nem tudom, rá egy hétre Tamás, azt hiszem húsvét hétfőn hívott, hogy azonnal hív vissza, de úgyhogy nem is ismertem őt. Uh-huh. És akkor feljöttem, és akkor ez így, akkor történt.
0: Akkor nagyon szerény a Tibi, mert ő ezt nem mondta nekünk, hogy...
3: Én ezt többször is megköszöntem neki, és még most még egyszer megköszönöm neki, és nem fogom elégszer meg tudni köszönni neki, úgyhogy...
4: Na,
0: akkor most zenéljünk egyet. Ja.

0: Nem. Sziasztok, visszajöttünk Tilos Rádió Pergőképek című műsorban. Nem én vagyok című filmről beszélgetünk. Cangi a rendezője, Andris és Csabi az operatőrök maradtak velünk, és Csenyi Kati már, már elment dolgozni. Csak eddig volt velünk. Mit akartam kérdezni rögtön, ahogy bejöttünk, hogy a Sisi akkorát játszik ebbe a filmbe, hogy azért kellene ennek a filmnek nemzetközi porondra kerülnie, hogy megkaphassa a legjobb színésznőnek járó díjat. Erről mit gondoltak így belül?
1: Szerintem egy öntető, ezt a szót valamit nem bírom.
0: Egy öntető.
1: Egy öntetően, azt gondoljuk, hogy igen. Illetve egyébként azt hiszem, hogy részemről egy nagyon nagy cél az volt így ennek a film, vagy ezzel a filmmel, hogy őket, akár akik itt most mellettem vannak, vagy a két színészt, Richardot és Sisit, valahogyan ki lehessen így lőni ebből a nagyon erős gravitációjú közegből. Igen. Miket megtartom magam mellett, mi együtt svédünk el.
0: De hogy a Sisinek mindig is voltak ilyen színésznői ambíciói, vagy ez amellyel jött, vagy mert hogy most
1: volt.
0: Mi?
1: Neki mindig voltak tehát ő már nyilatkozott erről, hogy neki gyerekkorában a szülei is ajánlották, hogy színészkedjen. És de úgyhogy belőle egyébként nem volt nehéz kihozni ezt az iszonyú tüzet, azt hiszem. Meg a mely alatt is egyébként egy olyat alakított, hogy ott már hogy érezhető volt, hogy azért elbír egy produkcióban két karaktert. A legközelebben egyébként megpróbáljuk a hármat. Azt eljutunk a splitig.
0: Meg ott van egy ilyen nagyon erős családi támogatás. Láttam azt a filmet, amiben falatmáztam, és törtelában vagy mi, vagy elestem. Igen, mi igen. Volt, hogy ott micsoda birkatürelemmel viseli a család. Tényleg tűzelteli lány. Minden szempontból. És hol van most a Sisi?
1: Berlinben van. Az egyetem mester kurzusát végzi irodalomból.
2: Németül?
1: Nem, angolul. Uh-huh. Angolul. Egyébként nem tudom, hogy Berlinben szinte alig beszélnek németül, legalábbis nekem ez volt a benyomásom. Úgyhogy angolul. Mm. Igen.
0: És a másik felszereplő?
1: Richard egy ilyen ingatlanos családcsarja, tehát ők ingatlanoznak itt Magyarországon, és Richard intézi az ilyen bajosabb dolgokat, inkább azt mondanám, tehát építkezés.
0: Tehát ő nem színész.
1: Tehát ő nem színész, nem. Ő nem. Ő egy K-pop táncos.
3: És nem is beszél magyarul.
0: És nem is korai.
1: És nem is korai, de úgy néz ki.
0: Aha. És hol tud K-pop táncolni?
1: A hősöken.
0: De mint ilyen pop-up?
1: Hát legalábbis amennyit én látok így róluk így az Instagram feedből az, hogy igen, ők kiállnak a hősök terére, lerakják valahova a zenéjüket a barátnőjével, meg a kis csapatával. Aztán ennek megvan egy a szubkultúrája, tehát akárhány videót néztem egyébként, ott tehát mindig többen voltak, mint gondolnám, tehát hogy a 30-40-en egyébként ott tornyosultak.
0: Aha. És vele hogy találkoztál, vagy ő is egy ilyen régi barátság, vagy...
1: Nem, őt a Dávid hozta be az életünkbe. Pont azért, mert a Dávidnak a napelem révén volt így a Richard ingatlanos szüleivel egy valamilyen közös üzletük. És akkor Richard meg történetesen aznap pont megjelent. És Dávid meg már tudta, hogy meg nagyon küzdök, már nagyon régóta azzal küzdök, hogy megtaláljam a lang szerepét. És akkor hát ránézett körülbelül egy Richard, és megkérdezte, hogy nem akarsz játszani egy filmbe? És akkor így. Aha. Lefotózta, elküldte nekem, és akkor, ja.
0: Hát akkor innen is üdvözlőjük Dávidot.
1: Igen.
0: Készülőtet. Akkor nem tudom, fiúk, meséltek valami olyan izgalmas történetet, amit mondjuk, hogyha itt a Kati, akkor nem meséltétek volna.
3: Nekem emlékezetesebb. Én Richardhoz csak annyit fűznék hozzá, hogy én előtte nem találkoztam egyáltalán vele, már ott a forgatáson, pont az ominózus női ruhás, döntögetős, kőbányai piacos akció jelenetbe. És hát én azt gondoltam róla, hogy tényleg egy ilyen vadóc, kb. A sziszi vérmérsékletén, és teljesen le voltam halva, így döbbenve, hogy ő amúgy egy nagyon visszafogott, nagyon szerény, és illemtudó, és egy ilyen, hogy is mondjam, tehát hogy egyáltalán más, teljesen más karakter, mint amit hoz, és közben meg csodálatos volt látni így a keresőn keresztül, hogy egy pillanat alatt átfordul. Szerintem ő egy óriási találat volt a Sziszi mellett, mert szerintem hibátlanul le tudta hozni minden jelenetet, és minden sallang nélkül hozta a karaktert, és aztán egy pillanat alatt utána meg így órákat ült a sminkbe, egy szó nélkül, például azt hány óráig? 3 óráig, vagy 4 óráig sminkeltétek azokat a gyönyörű szép...
1: Pergameneket a testére, arra gondolsz, ugye?
3: Igen.
0: Ja, ott a raktárban, ahol vérzik.
1: Hát ott, úristen, és egyébként hozzáteszem, hogy mi sem voltunk túl jó fektök, mi szakadtunk a röhögéstől folyamatosan. Mert a csávó oda volt szögelve a földre, a csajok kenték rá szerintem, nem akarok hülyeséget mondani, de van, nem tudom, de szerintem sima csirizzel ragasztották rá ezeket a pergameneket. Úgyhogy ezek alatt a pergamon alatt el voltak vezetve ilyen gumicsövek, amiből a vér volt. És hát ja, hát 4 óráig ott ült a hideg betonon. És meg sem ukált.
2: Elég meggyőzően félelmetes tud lenni a srác.
1: Igen. Egyébként a szerepére ön is közveszélyes volt bizonyos pillanatokban.
0: De ez mit jelent?
1: Hát például volt egy a kakasos jelenet. És ott volt, hogy részegen hazatámolja, emlékszel? Azt mondom, azt veled vettük, Csabi.
0: És fél a kakastól.
1: Igen. És igen, hát igazából az volt a... Hát a Richardnak volt egy trigger pontja. Hogyha azt mondta neki, hogy ennyi, akkor megőrült. Akkor

0: alakuló helyzethez, vagy más útvonal, amit mondjuk a Richard vagy a Sissi valamit másképpen csinál, arra való reakcióba. Ezt nagyon szeretem ebbe a szabad filmkészítésbe, hogy nem szabunk olyan feszes határokat sem a játéknak, sem pedig a technikai rögzítésnek, és így lehet szépen haladni előre, és akkor ilyen szempontból az ilyen típusú kirohanásokra meg lehetett reagálni. Ha úgy látom, hogy egy bizonyos pontig beszéltük meg, vagy próbáltuk le a jelenetet, de ha ez lendületéből tovább megy, akkor menjünk vele tovább. Többször volt ilyen. És szerintem vágásilag ebből nagyon jókat lehet mazsolázni utólag.
1: És a vágás, mi láttunk egy változatot, kb. Egy éve, azóta sokat alakult, kivágta a filmet.
2: Kővári Szabi. Kővári Szabolcs Olivér Pecsés nevén. HSC, tudod, anyám? HSC?
3: HSE.
2: HSE. HSE. Bocsánat, Szabi, hogy csinálsz.
1: Meg gondolom, meg te.
2: Nyilván ott ültem a mögötted, azért azt tudni kellett, hogy a vágási folyamat az egy rémesen unalmas dolog tud lenni, főleg, hogyha van egy nagyobb gondolat, akkor a Szabi azt mondja, jó, várj egy picit, az általában 15-20 perc, vagy fél óra, mire ott valamit kimazsoláz. És mi egyébként már úgy vágtunk, hogy nem egy szobában voltunk, hanem Skype-on keresztül. Tehát úgy, hogy elég sokszor bealudtam, és akkor csak ezt hallom, hogy Cangi, ébren vagy?
1: Te mert, hogy te Sánkhájban voltál?
2: Nem, volt olyan is, igen, volt olyan is, hogy Sánkhájban voltam, de nem, hanem itt voltam Pesten, ő meg Hajdú Böszörményen. Böszörmény, igen, meg Böszörményben él, úgyhogy.
3: De sokat kivágtatok belőle.
2: Nagyon.
3: Nagyon sokat.
2: Nagyon. Szóval a srácok látták az előző verziót. Tehát a Rough Cut, szerintem valami 2,5 óra volt. Tehát rengetegen.
1: És most milyen hosszú a vége?
2: 1:39.
1: Ez egy korrekt mozifilm.
2: Igen.
4: Igen, és én arra emlékszem, hogy én nem tudom, hány perces változatot láttunk, szerintem még mondjuk egy olyan 2 órásat.
2: Igen.
4: És hogy bármilyen dolgot mondtunk, már nem tudom visszaidézni, mert nem egy éve volt ez, Gyuri, mert a Ize is 2 éve volt a Boglár, és az még egy éve, tehát most igen, akkor már legalább 4 éve készül ez a film.
2: 23-ban forgat, nem, az nem, 23-ban forgat, és hát ugye, ja, 3 évig ja, tartott az utómunka, úgyhogy ez alatt a 3 év alatt valamikor.
4: Igen, és hogy bármit mondtunk, amit változtatnánk rajta, azt már azt mondtad, hogy te már azt már tudod. Azt már, ja, itt már nyitott kapukat döngetünk. De már nem tudnám felidézni, hogy mik voltak, de az egyik ez a szalmának ütközés, a másik talán az autó, amikor kimegy a létre, és...
2: Igen, ott az is dacogott akkor még nagyon.
4: És talán még a legeslegutolsó jelenet, az újjászületés jelenetnél volt valami vízből kiemelkedés, igen, nem tudom mi, tehát hogy már csak ilyen apróságokra emlékszem, de hogy van olyan jelenet, amit végül nem tudtatok felvenni, vagy úgy érzed, hogy több lett volna a film, hogyha még valami, tehát van olyan jelenet, amiért úgy fáj a szíved? Vagy úgy érzed, hogy kellett volna?
2: Hú, nem tudom, én azt hiszem, hogy én olyan vagyok, hogy nem sírok vissza semmit. Meg nehéz is már így visszagondolni. Meg e kapcsán, a film kapcsán már egyébként azt kell mondjam, hogy nehéz is nyilatkozni, mert ugye annyi idő eltelt, és annyi minden történt, hogy egyrészt teljesen másban vagyok. Ez nekem olyan, mint hogyha a gimis koromról kéne valahogy így visszaemlékeznem. Biztosan voltak jelenetek, amiket fájlalnék, de hát mivel nem emlékszem rá, úgyhogy már nem.
4: És ilyenkor, amikor bemutatók vannak, megnézed? Vagy inkább kincizel? Nem bírod már megnézni?
2: Sírok, amikor meg kell néznem a filmet.
0: Igazából az utomunkának az utolsó fázisa az nagyon sok nézéssel járt, tehát többszörösen meg kell ezeket nézni. Nyilván megnézi megnézzük egy vágási véglegesítéspont.

0: ponton, majd utána egy fényelés elfogadás ponton,
1: hangkeverés.
0: Majd egy, vagy lehet, hogy ezek egyszerre is tudnak történni, majd a legvégén van egy végleges DCP kópia, amit mindenképp valakinek látni kell, mielőtt az mozivetítésbe került, tehát hogy akarva akaratlanul még muszáj ezeket megnézni, és szerintem mire oda eljut az ember, hogy ez bemutatásra kerül. Általában ott már csak egy ilyen technikai rápillantása, hogy az, abban a moziban, azon a vásznon minden rendben, de igen, általában ott már csak megvárjuk a vetítés végét, hogyha van közönség találkozó, vagy beszélgetés, vagy meghajlás, vagy bármi. De nyilván én is láttam már elég sokszor, és akkor el tudom képzelni, hogy Cangi ahhoz képest, aki végigcsinálta a vágási folyamatot, már annyira nem kíváncsi ezekre a finomságokra.
2: Hát csak arra akartam rákérdezni, hogy mennyire van már kívül ezen a dolgon, mert tehát, hogy elkészül, igen, már bemutató előtt áll, de valahogy mégis az ember rohadt nehezen engedi el, és mondja azt, hogy akkor most ez készen van, és akkor ezen most már nem változtatunk, és aztán utána meglepődik.
1: Lesz egy rendezői változat.
2: Ja, igen.
3: Szerintem inkább az, nekem az volt a tapasztalat, vagy én azt szeretem nagyon, amikor van egy már többször látott film, hogy nem is a filmet, hanem a közönséget nézni. Tehát amikor legutoljára mondjuk én bent voltam ezen az ominózus Chinatown-os vetítésen, ahol azért eléggé eklektikus közönség volt, fele-fele arányban nagyjából a kínai és a magyar közönség, vagy hát emberekkel. És nagyon-nagyon jó volt azt nézni, hogy reagálnak azokra a részekre, amit mi, vagy az Angi úgy gondolt, hogy itt majd nevetni fognak, itt majd kicsikét így, hogy is mondjam, így összeszorítják a fogukat, hol sírnak esetleg, és tökéletesen jól le lehetett mérni azt, hogy hol működik az, amit akár felvétel szempontjából, vagy vágás szempontjából mi úgy gondoltunk, hogy ez majd itt biztos, hogy ütni fog. És szerencsére én legalábbis ott azt tapasztaltam, hogy nagyon jól vették ezeket a pontokat, és iszonyatosan érdekes volt a közönséget nézni közben. És inkább ez szerintem az utolsó lépcsőfok már, hogy akkor ebből még le lehet szűrni olyan dolgokat, amit esetleg a következő filmnél már figyelembe lehet venni, és érdemes számolni vele, de tényleg iszonyatosan jó reakciók voltak, és tényleg nevettek, sírtak az emberek.
1: És a kínai forgalmazott
4: jó, hát ez
1: találni. Én nem tudom, milyen a mozi.
4: Hát ez egy jó történet. Hát én kijöntem, hogy a szeptemberben Sánkhájba találkoztam. Nagy nehezen, hát mondjuk annyira nem nagy nehezen, de végül csak ittam addig, hogy összeittam valamilyen filmproducerekkel. Egyébként ez a része tényleg nem volt nehéz. És aztán percegettem nekik, hogy van ez a film, stb. Akkor volt ott egy producer, akinek volt saját mozija. Akkor ő ezt megnézte aztán moziba.
1: Van kínai feliratos változat.
4: Van kínai feliratos változat. Ő ezt megnézte moziba. Azt mondja, hogy hát ez egy nagyon jó film. És hogy mi a célom vele? És akkor gondoltam, hogy ez elfelejtette egy a nagyivásba. De azt mondtam neki, hogy én hazahoznám Kínába ezt a filmet. Aztán, hát körbe röhögött. De hogy nem számítottam, mert körbe röhögött. Ha, csak mondtam, hogy ennyire rossz. De nem erről van szó, csak hogy hát ők azon dolgoznak így egész életükben, hogy csinálják Kínában egy filmet, és kivigyék Európába. Te meg jössz Európából, azt akarod, hogy vissza akarod hozni Kínába, hát te hülye vagy. És akkor mondtam, hát nem tudtam, mit válaszoljak így erre, úgyhogy ezt így hagytam, és akkor ezt a választ egyébként megkaptam legalább 2-3 embertől is. Tehát, hogy ők nem erre vannak így szakosodva. Tehát ők arra vannak, hogy kivigyék a filmeket, nem pedig be. Mert annyira telített a kínai piac, hogy nagyon nehéz. Egyébként is volt egy olyan vissza, hogy ha be is hoznánk, az a film 99 perc, 40 jó lesz.
0: De annyi alatt levetítik?
4: Hát nem, hogy annyit kivágnak belőle.
1: És Hongkong, vagy Taiwan, vagy...
4: Hongkong, Taiwan szóba jöhet. Onnan nem ismerek egyébként még senkit, még Macau is szóba jöhet. Igazából Shanghai is szóba jöhet. Tehát privát vetítés bárhol szóba jöhet. Inkább a inkább most az olyan streaming csatornákra gondolunk, mint a Bilibili, meg a Youku, meg ezek, amik ugye úgymond ezek állami.
5: Kínai.
4: Aha, állami. És ugye az a legnagyobb nézőszámú streaming platform.
5: És nem kellene valami ügynököt, vagy szóval valakit, aki Kínában, akinek megtetszik a film, és ott helyben.
4: Nem, nagyon keresem azt a kémet.
5: De hogy keresem? Ne, nem vagyok. A Szállás utcában van vagyok. Ja, ja.
3: De van még azt a dialektus problémát is, amit nekem mesélt.
4: Ja.
3: Egy családon belül három fél.
4: Ja, igen, volt egy ilyen visszajelzés, hogy hogy miért van az, hogy egy családon belül három különböző dialektuson beszélnek, mert ugye hogy Kínának már feltűnik az, hogy, hogy több dialektuson beszélnek. Mert ugye,
2: de nem, hogy mandarin vagy kantoni, hanem...
4: Nem, hogy a mandarinnak több verziója. Tehát a Richard egy full pekingi kiejtés is rád. Sziszit nem lehet megállapítani, üdebén hát nem is tudom, hogy honnan, hiszem, talán Shandong, vagy onna, és akkor ott a sámán, aki meg a déli, meg Guangxi teljesen délről volt, tehát tök máshogy beszélnek. És ez feltűnt valakinek nyilván. Ami ugye, tehát nem lenne hiteltelen, de azért mondjuk kínainak feltűnik, hogy na, de várj, ácsi, hogy is van.
5: Jó, de ez, ezt értem, hogy Kínában ez, de hát ez mégis csak Budapesten játszódik. Igen. Tehát össze sodorhat a szél Budapesten három helyről kínaiakat egy családba.
4: Hát, ja, mondjuk a gyerek az, az általában ugyanazt a...
5: Aha.
4: mint a szülei, úgyhogy... Mert ugye ott pont ott az van, hogy az apa és a két gyerek
5: más gyerek. De te gyerek. Ezt hallod, ezt a különbséget?
4: Nem annyira erősen meg, ehhez azért nagyon jó fülke. Hmm. Tehát, hogy nagyon kritikus fülke, hogy ezt hallja valaki.
2: És olyan producerrel nem találkoztál, aki ilyen független film, tehát aki pont erre nyitott?
4: De.
2: Kínában, mert azért elképzelem, hogy mondjuk bevállalja egy kínai forgalmazott, csinál neked 1 milliárd nézőt, iszonyú sok pénzt kapsz, és akkor az van, hogy na, akkor Cangi csinálj egy játékfilmet Kínában. Van ilyen ambíciód, vagy...
4: Hát Kínában most nem mernék én még filmet csinálni. Tehát, hogy szerintem, hogy a filmezést maximum... Tehát maximum használnám a kínai szenerit, mármint, hogy így a helyszínt. De nem mernék kínai platformra gyártani, szerintem ahhoz nem vagyok elég engedelmes.
2: Tehát nem ez a cél, hogy nagyon sok pénzből Kínába csinál egy játékfilmet, nem. Akkor mi a következő cél?
4: Lesarkítva egy dogma, hogy mindenki beledög. nem, egyébként tényleg egy dogma, de nem azért, hogy mindenkinek fájjon, hanem azért, mert most pont koncepcióban is alá akarunk lőni. Tehát, hogyha kapunk is pénzt, azt ténylegesen arra használjuk, hogy legyen napunk, időnk, amit ugye már eddig taglaltunk. Vagy esetlegesen olyan fúziókat kipróbálni, olyan összeállásokat kipróbálni, ami mondjuk nem hagyományos filmkészítés. Igen, úgyhogy azt hiszem, hogy én ezzel kísérleteznék.
2: De akkor maradsz a nagy játékfilm hosszúságnál, tehát abszolút. Nem sorozatban gondolkozol, nem kis játékfilmben, hanem ez a nagy játékfilm világa, ez
4: igen.
2: Ez igen. Ez akkor és nektek 3-4 év.
5: A terveitek?
2: Csabi.
5: Mikbe vagytok, mikbe utaztok következő nagy hollywoodi film?
0: Hát...
3: Megyünk Kolozsvárra.
0: Igazából igen, egy fesztivál szereplése lesz Kolozsváron ennek a filmnek a jövő hónap közepén, úgyhogy az mindenképp egy következő mérföldkő, ami ehhez köthető. Mi pedig a további munkákat illeti, az mindig nagyon változó, mindig nagyon bizonytalan, és mindig nagyon kiszolgáltatott ez az operatőri minőség, mert ugye alapvetően kell egy felkérés ahhoz, hogy valamiben gondolkozni lehessen, vagy valami közös munka elkezdődjön. Az, ahonnan érkezik a felkérés, az annak mégis kell történni. Az is mindig sok szálon fut, hogy egyáltalán azt sikerültető aláhozni, vagy sem. Igazából nekem vannak különböző hát munkajellegű a napjaim, így a nyárra, de mint saját produkció, tehát mint operatőri minőségben, játékfilmes kategóriában még nem töltök éjszakákat egy forgatókönyv fölött, elgondolkodva, hogy
5: fejbe ez majd nem plánozott fel.
0: Megoldva, mert aktuálisan nincs ilyen, van sok ötlet, vannak beszélgetések, vannak tervek, de konkrétan nem történik így egyik sem.
2: András, dolgozol valamilyen produkcióban most?
3: Hasonló a helyzet, mint amit a Csabi is mondott. Van egy kivárás, most nyilván így a...
5: Nem, egy ilyen kis átmenet, igen, szóval, nem tudjuk meddig tart,
3: és most állnak ott sorba az eddig háttérbe szorított rendezők, producerek és filmkészítő legendák, mondjuk így. Úgyhogy mi is várunk, és remélünk, és bízunk. Nekem azért van ilyen inkubátoros lehetőségszerű dolog, ami majd ősszel kiderül, hát ha, és akkor az tök jó lenne, hogyha összejönne, hogyha addig nem kasszálják el, vagy nem változtatnak rajta, vagy nem reformálják újra ezt a dolgot, de tényleg most megint egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, amikor ott állnak az eddig fiókban tartott és mélyen elsúvasztott könyvek és ötletek, amik hát ha most előkerülnek, és lehet velük majd pályázni és elindulni fejlesztésre.
5: És az nem tudni, meddig tart ez a szünet, viszont utána, vagyis ez az átmeneti köd, de utána mindenki elővesz a fiókból egy nagyon remek ötletet, és addigra megcsinálja a Cangi is az új forgatókönyvet.
4: Hát terv szerint már idén meg kell legyen a forgatókönyvnek, úgyhogy srácok.
5: És azt intenzíven csinálod? Tehát persze, heti háromszor?
4: Heti két sessionben írunk, amikivel. Uh-huh. Úgyhogy igen, de már egy dolgot tanultam. Nem beszélek róla igazán, míg a treatment, legalább a treatment szinten nem véglegesült a dolog, mert aztán akkora kavarok lesznek a fejben, hogy...
2: Igen. Hát meg neked is ki kell, hogy a fejedbe teljesen tisztuljon, nem?
4: Igen.
2: És mit javasoltak?
5: Ennek a filmnek hivatalosan a forgatókönyvét te írtad?
4: Nem. Mikivel együtt?
5: Ketten
4: írtuk. Uh-huh. De hivatalosan ő egyébként a forgatókönyvíró, tehát uh-huh. így vagyunk leosztva. Ő az író, én vagyok a Cangi.
2: A rendező.
5: A szerint.
2: És mi van kiírva most az elején, Cangi filmje vagy?
4: Nem, most sikerült, most tök jó, sikerült, hogy el bagatellizálom ezt a dolgot, hogy tehát letudtuk a stábot, és akkor vagy Szabinak nem tűnt fel, mert Szabinak a mellé alatt egy hatalmasat veszekedtünk, vitatkoztunk, de most pont a Mahjong kockák közé át tudtam rejteni, és akkor igen, hogy rendezte.
2: Csak ingattad a fejed. Miért?
0: Hát, hogy
2: túl szerény a gyerek.
0: Nyilván igen, karakterből adódóan van egy ilyen a jellemzője, hogy nem tolja magát előtérbe, még az ilyen helyzetekben sem, ahol egy saját produkció, amit konkrétan ő a hátán vitte, hogy nehogy véletlenül megemlítsék, vagy nehogy véletlenül megdicsérjék bármiért is. Én úgy gondolom, hogy akarva akaratlanul ez itt, tehát egy filmes produktum, az mindig a rendezőt dicséri, és ő viszi el a babérokat, hogyha ez sikeres, és ő viszi el a balhét is, hogyha ez nem sikeres. Nyilván mi is ott vagyunk, és próbálunk ebben segíteni, meg nem futunk el, ha utána számon kérés van, de nem tudunk helyette ott lenni. És ha nem is akarja, hogy ez nagyba legyen kiírva, ha nem is akarja, hogy ez így elhangozzon, szerintem ezt nem lehet megúszni. Úgyhogy
2: Nem, hogy leszel így sztárcangja, hogyha nincs ekkorával a neved ott az elején? Egyébként de, csak viccelek, mert én imádom ezt a szerénységet, mi se írjuk.
4: Nem, közben hallgatva azért vörösödök el. Már megtanultam, mert tök jól beszélek. Már egyébként
5: tanulsz
4: már,
5: beszélni?
4: Megtanulni magyart egy picit. Mit akartam, hogy... Ja, hát mit tudom én mi, valahogy.
5: És vidékre mentek, ha hívnak ilyen beszélgetést?
4: Tegnap volt az utolsó ilyen közönség találkozó Debrecenben, úgyhogy most már meg, volt pár. Hol is volt? Szentendre volt a kedvencem, azt mondom, 8 nézővel. Majd a közönség beszélgetésen pedig 4-en voltunk, az is nagyon jó volt. Szóval, mint így.
2: Hát, ez is hozzátartozik szerintem.
4: Igen.
2: Legalább elmentetek vidékre. Mert lejárt a műsoridőnk.
5: Nagyon örülünk, hogy itt voltatok. Hát, a mozikba. Művészmozi hálózat.
2: Akkor még egyszer mondjuk el, hogy meddig lehet a művészmozikba megnézni? Hát meddig fog ez most úgy nagyjából?
4: Sokáig. Szerintem egy július-augusztusig körülbelül.
2: Jó. Akkor menjetek művészmoziban, nézzétek meg a Nem én vagyok című. Én nekem ezzel az egyel van problémám, a Nem én vagyokkal, hogy emlékszem, hogy mennyit szenvedtél a címmel, és aztán végül is ez lett, kicsit elmondja, amit nem kéne elmondani, de nekem sem jutott eszembe az ott a se.
4: Ja.
2: Jobb, mert igen, nehéz. Címet adni nehéz. Na. Igen. Hogy hangzik ez kínaiul?
4: Úgy, mint angolul my turn, vagy én jövök. Mm. Csak valahogy az én jövök, az... Nem tudom, inkább abban volt, hogy kicsit ilyen szexuális jellegű, aztán.
2: Nem ja, de ez egy jó pofa,
0: egyébként. Német forgalmazásba legalább nagyot menne.
2: Ja. Na hát sziasztok, akkor ennyi volt a pergőképek mára, 2 hét múlva újra jövünk, hallgassatok Tilosságiat, menjetek moziba. Sziasztok.
5: Nem vagyok. Sziasztok. Sziasztok, hello.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-lal is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, Kovács Ádám hangpostája. Hát, most rendezgettem ilyen régi fájlokat, és előjött az, hogy ilyen találtam, amikor még ilyen MP3-akból csináltam a zenét, ilyen válogatást, és ott találtam rá erre. És volt ez a pillanat, hogy elkezdtem hallgatni, és ez is egy ilyen pillanat volt, ami még mindig tart a mai napig, április 12 óta, hogy így hogy vannak dolgok, amik így rádöbbentenek, hogy ja, hogy most már más a helyzet, és hogy ez mennyire jó, és ez volt az egyik ilyen, amikor hogy újra meghallgatva ezt a számot, ez most így eléggé másként hat ebben a helyzetben. Na, szóval Kovács Ádám hangpostája, szokott csapatból itt van Bori, meg mindjárt Balázs is.
1: Sziasztok.
0: Csatlakozik hozzánk, és itt van két vendégünk, visszatérő vendégünk, a Jó Hajnalka és Szalai Bálint.
2: Sziasztok.
0: Akikkel mind a kettőjükkel különböző történetek, vagy közös történetünk van. Ugye Hajni egy időben még műsorkészítő társunk is volt a vendégeskedése után egy ideig. De akkor felvezetem, hogy miről is gondoltuk, hogy beszéljünk, mert miért gyűltünk így most így össze. Egy kicsit ez most ilyen, nem tudom, valószínűleg szerte ágazóbb lesz, nem annyira egy ilyen konkrét téma, ha bár van egy konkrét csapásirány is azért, de hogy ugye arról beszélgettünk, mint ahogy amit átéltem ezzel a számmal kapcsolatban, hogy azért vannak ilyen traumák, amikor az ember így rájön, hogy nem tudom, kijön a bántalmazó kapcsolatból, és akkor ott így még időbe telik, amíg így elkezdi az új környezetben így összerakni magát. Legalábbis azt gondolom, hogy ez így működik, és akkor erről beszéltünk, hogy kéne egy kicsit erről is így egymás között beszélni, ennek a megéléséről, meg feldolgozni, hogy akkor mi volt ebben a 16 évben. És aztán, amikor ezen gondolkoztam, akkoriban volt szerintem az, amikor megnéztem a Waberernek a hosszabbik telexes interjúját, ahol ugye a Fábián Tamással szemben ülve ott a Waberer elmondta azt az utat, ahogy eljutott a Tisza támogatásáig, és ahogy ott így elmondta, hogy hát igen, amikor 2025-ben meglátta a nem tudom, a gazdasági mutatókat, hogy az volt az a pont, ami így átfordította őt. És akkor a miközben bennül a Telexnek a stúdiójában szemben a Fábián Tamással, aki szerintem nagy visszafogottságról tett tanúbizonyságot, hogy nem hozta fel neki azt, hogy így, hát, hogy szeretne gratulálni ahhoz, hogy 2025-ben sikerült bizonyos gazdasági mutatók kapcsán rádöbbennie, és nyilván ugye az egész beszélgetésből hiányzott egy csomó minden, ami történt a magyar társadalommal, meg ami történt velünk. És ugye ekkor jutott eszembe, hogy hát mind a kettőtökkel már több soron átéltük egy bizonyos szeletét ennek az elmúlt 16 évnek, és hogy akkor megpróbáltam, és szerencsére mind a ketten el tudtatok jönni. És szerintem kezdjük egy kicsit azzal, hogy akkor felvázoljuk, hogy mi is volt ez az elmúlt 16 év számotokra. Mert hogy igen, ez volt benne a gondolat, hogy ti azért jelentős változáson, részben kényszerből kellett, hogy átmenjetek ebben az elmúlt 16 évben. Ki kezdi? Jelöljünk ki valakit? Jó, akkor Hajni kezd el, te jó?
1: Hát most gondolkodtam a szóhasználat, hogy jelentős változásnak is nevezhetjük, hogy elhagytam, kénytelen voltam elhagyni azt a szakmát, amit annak idején választottam, amire feltettem, most én romantikusan fogalmazva, a fiatalságot, meg a legtöbb energiámat, meg mindenemet, amíg szépen szisztematikusan 2010 után mindent kivettek, felszámoltak belőle, amiért érdemes volt. Nyilván kívülről, aki nem az újságírás berkeim belül élt a mindennapjait, nehezebben tűntek fel ezek, de hát az, hogy hogyan épült le a nyilvánosság, hogyan zárták el fokról fokra az információkat, az újságírókat a politikusoktól, az információforrásoktól, hogy egy adatkérés az nem annyiból állt, mint régen, hogy írásban beadta az ember, és akkor várta a választ, hanem nem egy szélmalomharc volt, aminek a legeslegvégén már annyit se válaszoltak, hogy akkor hülye vagy, nem, minek foglalkozz ezzel, nem adjuk ki, szóval az égvilágon semmit. Vagy volt a legendás, úgy kerültem ide, emlékeim szerint a századvég akták kiperelésének az idején, ezután a pereskedés után vezették be azt, hogy pénzt kértek amúgy közérdekből nyilvános anyagokért, amiknek a segítségével lehetett volna bizonyítani, hogy hány milliárdot, akkor még csak ilyen szerény egyszámjegyekben utaztak, ilyen 2013-14 környékén fordítottak a semmire. Aztán jöttek ugye a parlamenti kitiltások, és a 12. év végén már ott tartottunk, hogy nem sok minden maradt benne, amiért...
0: Mármint a 2010-hez számítva, a 12. év végén?
1: Igen, igen, tehát a 16-ból a 12-et, és a harmadik új ciklus, tehát az akkori kétharmad után döntöttem én például személyesen úgy, hogy egyszerűen ezért már nem teszem tönkre a mentális és fizikai egészségemet, nem ér annyi.
0: De hogy az a választási eredmény után, amikor látni lehetett, hogy akkor ez újra 4 évre be van betonozva?
1: Hát igen, mert amikor kevéssel a választások előtt hozunk nyilvánosságra olyan ügyeket, például akkor a 60 pusztai majorság ügyétől volt hangos minden. A HVG-nél dolgoztam, akkor előtte derült ki, és épült fel lassanként az a sztori, hogy mekkora uradalom épült egyértelműen közpénzből, miniszterelnököt személyesen megkérdezve, pedig ugye azt a választ kaptam, hogy ahhoz semmi köze, kérdezzük meg az édesapját, meg voltak akkor ezek a tipikus ilyen lózungok, az üzleti ügyekkel nem foglalkozunk, meg hogy kicsavarták az emberből a kormány szóvivén, az évi egy sajtótájékoztató, ami maga a miniszterünk is megjelent, kérdés közben kicsavarják a mikrofont, szóval annyira kiábrándító volt már, hogy egész egyszerűen már nem találtam benne a helyem.
0: És hogy láttad, hogy ez mások, tehát hogy akkor többen is így úgy döntöttek, hogy irányt váltanak, mert ugye menet közben azért...
1: Hát a 16 év alatt nagyon sokan, de ezután a választás után is sokan hagyták el a pályát az egykori ismerőseim közül.
0: Ja, hát arra emlékszem, hogy az egy ilyen traumatikus élmény volt, úgy egyébként is, amikor az ember ott így nézte, várta az eredményeket, és akkor azt látta, hogy egyáltalán nem az történik, ami... Tehát, hogy az egy ilyen nagyon letargikus pillanat volt.
1: Igen, tehát meg a mai szinte hihetetlennek tűnő helyzetből irigykedve néztem, hogy az újságírók csak így jönnek, mennek a parlamentbe, oda mennek egy politikushoz, az válaszol, szóval ilyenre tényleg már alig-alig emlékeztem, amikor példa volt. És 2022 után még mindig az volt, hogy a parlamentben egy mindenki által elkerült karámból lehetett esetleg tájékoztatni, de miről, az üres folyosóról, vagy a 30 méter elhaladó politikusoktól. Akkor volt ugye hot téma a telefonos Pegasus botrány, tehát már civil témákban is, ha megkerestél bárkit, akkor nem mert mondani semmit, és még utána is háromszor felhívott, hogy te nem mondtam semmit. Amúgy tényleg nem mondott semmit, de annyira retteget, hogy róla bárkiről, egy ápolóról, egy tanárról, vagy bármilyen szektorban dolgozó emberről beszéltünk. Szóval féltek az emberek, mindenkinek ott lehetett a telefonja, mindenkit megfigyelhettek, meg is figyeltek.
0: És a vs.hu az hányban volt?
1: A 16-ban ért csúfos véget, amikor a MNB pénzek elvesztették közpénzi jellegüket, ugye, és akkor
0: igen.
1: Kiderült, hogy...
0: Igen, mert ugye ennek kapcsán beszéltünk szerintem
1: igen,
0: először...
1: Egybeesett azzal, amikor a bírósági jogerős ítélet megszületett arról, hogy ki kell adniuk a Roganéknak a századvég aktákat. Ez a per pont lezárult, éppen nekiálltam volna a feldolgozásnak. Azt hiszem, hogy ez pénteken vagy szombaton derült ki, a Népszava robbantotta akkor ezt az ügyet, és hétfőn jelent volna meg az első cikk a századvég aktákból, és akkor nyilván abban a pillanatban felmondtam, amint ez tudomásomra jutott. Sokat beszéltünk arról, hogy akkor mi a VS akkori újságírói előtt ez nem volt ismert információ, a munkákba soha nem szóltak bele felülről. Mindig egy ilyen UFO-ként néztek ránk tulajdonképpen, még a fideszesek is a folyosón, hogy hát így utólag tudva, hogy ők pénzelték. Tényleg nehezen volt értető az, hogy sok kormánykritikus anyag. Na mindegy, szóval akkor ott átigazoltam a HVG-hez, és akkor már a HVG hozta le ezeket a cikkeket.
0: Csak mert ugye az is egy ilyen fontos pillanat volt, de nem tudom, hogy ez mennyire van benne egyébként a gondolkodásban, amikor ugye a vs.hu újságírói felálltak, tehát hogy nagyjából ott ez volt, nem? Tehát hogy ott többen egyszerre beadtátok a felmondásotokat, tehát kb. Ez volt az oka a megszűnésnek. Uh-huh. Tehát nem beszüntették. Száraz István, ugye ez a...
1: Ha jól emlékszem, utána még ketyeget ilyen Origo Light módon, de aztán...
3: De aztán lett Origo.
1: Aztán megszerezték az Origót, úgyhogy...
3: Ez is megoldódott.
1: Már nem kellett tolni bele a pénzt.
0: Ja, csak mert hogy ez is egy ilyen esemény volt, ami ugye egy ilyen szerkesztőség újságírók rendelki ismeretükkel elszámolva így felállnak, és...
1: Hát igen, ebből a 16 évből azért elég sok szaftos... sztorit, labbedőlést, felszámolást, furcsa megszűnést, furcsa átalakulást tudunk azért felemleget, szóval...
2: Nem a VS-nél volt még, ahol még pont így a felállás előtt még azért így kirúgták a Keller Arant Ákost is, mert tiszteletlenül kérdezett a Rogán Antaltól, még így csak valami, még ilyen internetzor emlékszem, hogy ő már nem mondhatott fel, mert így mondta, hogy ki is fogták. De...
0: Na, akkor Bálint egy... Egy kicsit.
3: Én igazán... Akkor lazítsunk. Trauma feldolgozó csoportban.
2: Egyébként pont szembe jutott egy valami estréfes történet, hogy anyám így a Covid után kb. 2021 végén mert elmondani, hogy így hogy kb. Akkor nem tudom, 7-8 évvel előtte így az is, általános iskolai tanár, és az iskolájukban 7 millió forintért cserélte két piszvárt, és hogy valamiért az akkor igazgató, hogy megfenyegette, hogy így tudjuk, hogy a fiad újságíró, és hogyha tudjuk, hogy ez bármikor kiderül, akkor itt elszel először így elővérve, meg nem tudom, és nem is mondta el meg, de így be is volt szárva a végig szegény, hogy így, hogyha valamiért így tudjuk, akkor így, igen, de hogy de ez annyira 12 egy tucat izé, hogy egy iskolában így nem tudom, izé, 100-szoros áron cserélnek piszvárt, vagy inkább 150-szeres áron, hogy így hát, hogy mindezt elmondta volna, addigra már pont ez ilyen standard korrupciós ügyek egyszerűen így érdektelenné váltak az olvasóknak is kb. Vagy legalábbis én így éreztem, de hogy csak egy sajnáltam annyit, hogy így ezen feszült meg. Effektív a végén így halkan már elmondani, ne, hogy így a szomszédok meghallják, vagy nem tudom, vagy így apu túlhangosan, hogyha túlhangosan mondjak, apu meghallja ezt az egész terület, vagy jó érték, de na mindegy, most már nem ez bejelölem, de hogy én igazából két ilyen érzésre emlékszem leginkább. Én 2012-ben kezdtem el újságot írni, előtte az Indexben, előtte kontrollerként dolgoztam egy gyógyszergyárban, és ahhoz képest nagyon izgalmas, meg ilyen vicces világ volt, és engem inkább így szórakoztatott ez az egész ilyen 2012-től bedurvoló cucc. Úgy éreztem, hogy ezek, tehát egyrészt, hogy ezek ilyen bohócok, úgy lesznek sokáig, tehát ötig nem tudnak elszámolni. Hogyha emlékeztek, akkor volt a Matónak az a híres konferencia részvétel, ahol bekiabáltak neki, hogy ez egy Gyurikám, nem zavarnak a számok. Szóval egy nagyon érdekes világ volt, hogy ilyeneket lehet csinálni, meg hogy így tényleg ilyen furcsa emberek hirtelen ilyen kormányzati pozícióban vannak, de hogy így mert ilyen a korábbiakhoz képest is furcsa emberek, és Csak aztán azt hiszem két dologgal nem számoltam, ami egy nagyon erős hatásra lett az én életemre is, hogy így, az egyik az, hogy ilyen micsoda istenverte eleje van az ismétlésnek, tehát hogyha ugyanazt így súlykolják folyamatosan, így nem tudom, éveken át ugyanazt szól a fodrásznál, a rádióban, a metróban, a, nem tudom, a klotyóra nem mehetsz a nélkül, hogy ne ugyanazokat a cuccokat hagy folyamatosan, az így beleég az ember agyába, és így mindent így valamelyest így megmérgez, hogyha most csak így nem tudom, hogyha csak bemondanám azt, hogy nem tudom, Soros, akkor így mindenki tudna, hogy kb. Mire gondolok, és így mindenki tudna magától leírni, nem tudom, egy ilyen öt oldalas fogalmazást arról, hogy kb. Mit gondolunk erről, és így nem tudom, milyen háttérben leselkedő ügynökök akarnak világhatalomra törni, meg stb. Ez szerintem különösen erős volt így újságíróként, mert ott így egyszerűen el kellett, nem mondhatod azt, hogy hagyjuk a hülyeséget, hanem el kellett viselni ezeket a cuccokat, és az ilyen emlékszem, amikor már később a Szabad Európánál voltam, akkor így könyörögtem, hogy ne kelljen. Mi ki voltunk tiltva a kormányinforról, pontosabban sajnos nem volt elég hely, hogy bármikor is elmehessünk oda. De hogy már, pláne a Covid alatt máshol meg egyáltalán nem lehetett kérdezni, hogy meg kellett hallgatni, és én már bármit felajánlottam, így 10 hétvégű ügyeletet, csak egyet se kelljen hallgatnom belőle, mert hogy így éreztem, hogy megy fel a pulzusom, és én ezt egyszerűen nem bírom tovább, mert így ez ilyen kínzás. A másik meg az, hogy ez ilyen, a másik meg igazából ez az ilyen üvegbúraszerű érzés, hogy mint egy ilyen nagy ilyen minden táborító sötétséggel eszkedne az emberre, és így akármit kérdezi, így ilyen nem lehet benne biztos az ember, hogy így azért nem válaszolnak értelmesen, mert ilyen intellektuális korlátok vannak, vagy azért, mert így nem hajlandó, és hogy érdemes-e még így birkózni vele, hogy így figyelj, hogy most tényleg szeretném ezt megkérdezni, most így hagyjuk el azért, mondd el, hogy mit gondolsz erről, vagy így hogyan érdemes-e meggondolkozni szerinted, vagy bármi, de hogyha viszont ténylegesen csak így 4700-szor hajlandó vagy elmondani az a betanult programmondataidat, akkor tényleg ne húzzuk egymás idejét, és így ez ilyen az újságíróktól is ilyen más hozzáállást, meg felkészülést igényel, meg hogyha nem tudod, hogy egyet lehet-e kérdezni, vagy akár hármat is, akkor egy kicsit másképp kell készülni, mint hogyha lehet, hogy kapsz egy értelmes érvet is, vagy egy új olyasmi adatot, ami más színben tünteti fel az egész problémát. És ez annyiban biztos, hogy egy ilyen új helyzet, vagy remélhetőleg új helyzet lesz mostantól, hogy az egész ilyen hozzáállásnak is egy kicsit, vagy a hozzáállás is egy kicsit más lehet.
1: Hát annál nem lesz nehéz. Amikor az ilyen eseményeket, ahol a külföldi sajtó, vagy külföldön bármilyen országban, mert úgy értem, hogy tőlünk nyugatra, tök normális, hogy odamész egy újságíróként, odamész egy politikushoz, és aládugod az orral a mikrofon, de nem az, hogy tolakodva vagy valami, hanem hogy így kérdezed, és ő megválaszol. Ez egy normális szituáció, hogy egy újságíró vagy kérdezel. Itt pedig ugye a kordonjának a kordonját is felállították, az összes ilyen frakciülés, meg ívértékre, meg nem tudom, nehogy 50 méterről oda tudjál szólni, kérdezni, tehát teljes elszeparálás, elrekesztés, mint hogy ezen meg lehetett volna bármit is állítani. Amúgy meg lehetett, csak...
0: Bocsa, a mikrofont egy kicsit közelebb tudod. Te nyugodtan maradhatsz hátrabőle csak. Meg ugye volt
3: hát egy... Hát a korlátok itt is jönnek mindjárt majd.
0: Igen.
3: Drófot fogunk tekergetni mindenki között.
1: Tehát, hogy egyszerűen ellenség voltál, ha kérdeztél, vagy a munkádat végezted. Így jöttek néha nemzetközi sajtótájékoztatókra, mondjuk újságírók, és így nézték, hogy Jézusom, hova kerültem, milyen.
0: De hogy ők se fértek hozzá, tehát hogy...
1: Hát egyrészt másrészt nem láttak még ilyet Európában, egy újságíró ellenség, csak azért, mert kérdez.
2: Mi még az Emmitől akartunk, amikor még volt Emmi, az Emmitől kérdezgettünk talán valami kórházépítéses ügyben, még azóta is épül ez a budapesti szuperkórház, de nem biztos, hogy erről volt szó, de hogy valami kórházas ügyben akartunk kérdezgetni, és nem is ilyen vészesen durva adatokat, hanem nem tudom, egyszerű dolgokat. És akkor az egyik ilyen sajtós úgy érezte, hogy jó fej lesz velünk, és így off the record elmondta, hogy ő felajánl egy ilyen dílt, ez mindenkinek baromi jó lesz, hogy soha többé ne kérdezzünk tőlük semmit. És úgy se fognak válaszolni, soha, az garantálhatja, semmit nem fognak válaszolni, soha. És, de nekik is ez ilyen meló, meg veszültség, hogy ott így, nem tudom, iktatni kell, vagy ilyesmi a kérdéseket. Mi nekünk is ott így be kell írni az a kérdéseinket, meg így megfogalmazni. Egyszerűen parétó hatékony, hogyha egyszerűen nem is kérdezünk semmit, és nem itt szorunk ehhez.
3: Biztos ezt a kérdést használni.
2: Nem teljesen az, de hogy...
1: De néhány szó tudod, kiszivárogtak ilyen e-mailek, mert véletlenül a reply-ra nyugodt a idő, és akkor így benne volt, hogy nehogy válaszoljatok meg.
3: Igen, az... Ugye, mögött egy csomó munka volt, ez nem
2: volt. Igen, az érdekes volt.
3: Nem tudjátok elkezdeni, milyen negy, ez egy politikusnak,
2: hogy
3: nem
2: beszél. Már ez hát ugye tölteni egy fél munkanapját azzal, hogy így mit válaszoljanak a kérdésre, nem tudom, mi volt ott ami hadi oktatásos, hogy lesz elég tanár a hadi oktatásra, mi ez a katonai oktatásra, aztán ami ismi volt. De mindegy, de nekünk mi csak így visszaszóltunk neki, hogy figyelj, ez nem így megy nekünk, ez a nálunk, nem csináljuk meg. Mindenképpen meg fogunk kérdezni teket, már csak azért is, mert ti vagytok a felelősök érte, és így nagyon megsértődött szegény, hogy így jót akart, és hogy szerintem álszentek vagyunk, és így
3: Na de most tényleg, valójában mit akarnak saját?
2: Jó, hát akkor csináljátok, de hát jól azt fogjuk csinálni. De...
0: Meg anno ugye te többször is azért jöttél vissza a műsorba, mert volt ez a Questor ügy, és ugye nem tudom, szerintem volt ilyen három ilyen visszatérő műsorunk is, ahol te voltál az egyik, és a Kasnyik Marci volt a másik, és akkor miközben ez ment, volt egy ilyen ugye ezzel párhuzamosan ugye fokozatosan szűkült a, nem tudom, az anyagi háttere is, a gazdasági lehetőségei is ezeknek tehát a független sajtónak, ugye ez az Index meg a 444 volt így párhuzamosan, és akkor ott az egyik alkalommal jött az a felismerés, hogy már így teljesen kialakult az, és fogalmam sincs, hogy ez korábban mennyire volt jellemző. Én azt gondoltam, hogy ez az új helyzet egy ilyen kényszer szülte valami, hogy akkor bizonyos témák így le vannak osztva bizonyos helyekre, hiszen nem feltétlenül lehet fenntartani párhuzamosan, hogy akkor több sajtóterméktől is mondjuk ott ülnek a tárgyalásokon, és akkor jegyzetelnek, hanem akkor jó, akkor ő viszi az egyik témát, akkor mi meg megyünk egy ilyen másik témára, ami én akkor azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen probléma tud lenni, és nyilván vannak azok a témák, amire meg nem tudnak elég erőforrást sem biztosítani, hogy valaki az idejét azzal töltse. És hogy ebből jött az is, hogy ez az egész történet arról is szólt, hogy így ez a újságírói pálya, mint lehetőség, ez is így tovább szűkült. Tehát nem csak az volt, hogy aki benne van, és az traumákat él át, hanem ugye az, hogy akkor hova mész. Mert hogy tehát a közmédia, mint egy lehetőség, az így szép lassan, az így, vagy nem is olyan lassan, de hogy elég gyorsan az így megszűnt, és akkor így... Tehát, hogy hova megy, és ugye ez egy ilyen egzisztenciális kérdésé is vált ebbe a helyzetbe, tehát, hogy az összes ilyen felállás, meg ilyesmi, ezért is volt valahol egy ilyen bátor vállalás, mert hogy azt gondoltam, nem az
1: van. Akkor az már az ötödik volt, mert ugye annak idején a Magyar Hírlapot aznap hagytam ott, amikor Széles Gábor, aki micsoda vicces nevek kerülnek elő, szakmai befektetőnek mondta, nem szakmai befektetőnek mondta magát, tehát hogy nem fog beleszólni a lapkészítésbe, de aztán egyszer csak mégis előnytelenek talált egy Orbán portrét, ami megjelent, ami ott per patvart rendezett, mindegy. Akkor felálltam, és még több kollégám is. Akkor a még független rádióhoz kerültem 2006-ban, ahonnan 2010-ben azért jöttem el, mert akkor ugye a Fidesz választási győzelem után az első neki buzdulása az volt, hogy szétverje az akkori közmédiát, és összekalapálja ezt a máig működő konglomerátumot. Utána jött a kisfiam. Ja nem, akkor az Origóhoz mentem utána, ahol kemény hát három évig...
4: Bele tudtál választani.
1: Igen, abszolút. Ahol három évig teljesen szabad és professzionális munkát folytathatunk, amíg nem Lázár Jánosnak nem kezdte el csípni a szemét Pető Andris túlzott érdeklődése. Akkor ugye a Sálingot, az akkori főszerkesztőt kirúgták, akkor az napot megint mind felálltunk és eljöttünk. Akkor mentem a VS-be. Aztán a VS-el történt ez, amit említettél. És És akkor a végén, a HVG-t már nem tették ki alólam, hanem egyszerűen csak elegem lett, de Robó Ati kollégámnak még volt egy köre az Indexel is, úgyhogy vele egészen a hírlaptól kezdve egy munkahelyen dolgoztunk, de ő még megjárta az Indexet is, úgyhogy igen, ő nyert, így azt mondom, hat
3: kár, most nem a Népszavánál van, mert akkor
1: hat NER által bedöntött orgánummal.
0: Na, de Bálint, te meg már magasabb ligában játszottál, mert hogy nálad a Trump is bejátszott a történetbe azért.
3: Nem magasabb, csak nem
2: tudom, hogy jó. Hát egy pont, ez a Szabad Európa pont ilyen pici volt, csak hát az ilyen... hát a Szabad Európa TV visszalobbizták igazából, hogy emlékeztek, volt ez a Project 2025, amit a Heritage Foundation, vagy főleg ők csináltak, és egyébként ez egy nagyon érdekes olvasmány ilyen vágyakról, de az egyik ilyen vágy, ami hirtelen ilyen, nem tudom, kb. Európáról szól, vagy valami ilyesmi részben egyszer csak ott van, hogy így, és Magyarországra nem kell Szabad Európa. Mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kétmondatos bekezdés.
4: De benne vagytok itt konkrétan.
2: Igen, mert Magyarország...
4: Congratulations!
2: EU-tag NATO, de ez pont olyasmi, hogy így nem tudom, hogy nyilván ez Orbán Balázs így velük már jóban pont, és akkor...
3: Hát egy évet tévedtek, de végül is mondhatjuk, hogy nem kell.
2: Igen, de én is ott így olvasgattam utána erősen, hogy most ezt akarják csinálni, vagy így mennyire erős ez a Trump-körüli csoport, aki ezt a manifestót nyomatja, és azért annyira végül, hát végül is annyira volt erős, hogy ez arasság. De egyébként ezt tényleg mondtam, hogy ez ilyen, nem tudom, a csúcskorszakában volt 16 vagy 17 fős ez az a teljes operáció, szóval így nem tudom, hogy miért.
3: De ez a legális része, de az illegálisról.
2: De egyébként szerintem egy rész, tehát ez nem áll mi érdemünk feltétlenül, bár voltak ott baromi jó cikkek, de ez mégis egy pici, a 17 fős az akkora, mint egy nagyobb blog kb. De hogy attól fő voltak ott nagyon jó anyagok, meg voltak ott ilyen díjazott anyagok is, csak ez azért csak de nem lehetett ilyen, nem tudom, ilyen felvenni a versenyt, mint tudom, ilyen hírúságokkal igazából, vagy ott lenni nagyon sok helyen, vagy ilyesmi, de hogy szerintem volt a kormányzat egy részében legalábbis valamilyen paranoiás rettegés a CIA-től, és az összes, hogy a CIA majd így kinyomoz róluk valami ilyesmi cuccot, ami majd így terhelő lesz nekik,
3: és amit mindenki tudott eleve.
4: És neked sose segített a CIA?
2: Sajnos nem, de...
3: Most is segíti.
2: De hogy... mert az teljesen teljes USAGM, mert akik alá tartozik a Voice of America is, meg még egy csomó ilyen speciálisabb amerikai közpénzből tartott ilyen kiadvány. Kétszer is meglátogatta a magyar kormányt, mert előtte azt hitték, hogy ilyen lusták vagyunk, hogy nem tudunk egy miniszteri interjút sem megcsinálni, vagy így. Szóval, és hogy mondtuk neki, hogy figyelj, gyere ide, nézd meg, barátom. Tehát, hogy a közelében nem mehetünk, mert így rendőrök kergetnek el, és akkor azt

0: ezt tudni, ezt nem, nem tudjuk mondani. Hát akkor, na tudjátok már, hogy akkor viszont ezzel, hogy hát jó, akkor neki vannak ilyen tippjei, hogy mi lehet, de hogy így, amelyek mi tudjuk, nem ők. De hogy,
1: lehetett volna már baráti média belőle. De, nem csak omulott.
0: Hát igen, igen, de hogy, igen, de hát, amikor megválasztották a Trumpot másodszorra, akkor is így ilyen, nem, tehát hogyha emlékeztek, szerintem a legnagyobb örömködés nem azon volt, hogy ú, majd mennyi pénzt ad nekünk a Trump, vagy bármi, mert az teljesen lútri, vagy igazából vallás érdektelés, hanem inkább csak az, hogy így nem tudom, szerintem tényleg sokan komolyan tartottak attól, hogy a CIA, mint valami, nem tudom, poltergeist így leférkőzött a mindenhova, és így lehallgatta őket, és azzal töltik az idejüket, hogy így megutassák a magyar kormányt, holott így nem tudom, szerintem inkább ilyen Magyarország szakértő sincs a Fehérházban, nem hogy így szerintem, hogy amikor az Orbán először találkozott a Trumppal 18-ban talán, akkor én pont Amerikában voltam egy ösztöndíja, és akkor az AP-nél dolgoztam, nem, az a 19-ben volt, 19 tavaszán, és jó fejek voltak, mondták, hogy akkor közvetítsem én, hogyha itt van a miniszterelnököd. És így kimentem, nagyon érdekes volt, ilyen ott így beszélgettek előtte, ott az újságírók itt sorakoztak, meg a fotósok, és mondták, hogy mikor jön már ez a szlovák, és ugye nem a szlovák, hanem a magyar. Hát így bementek, volt egy ilyen, nem tudom, icipici sajtótájékoztató, meg ilyesmi, vagy nem lehetett, hogy a Trumpnak volt sajtótájékoztatója, de hogy mit akartam, ja, egyébként még csak elterelve a történetet. Ja igen, nem, nincs Magyarország szakértőjük, ott az Oroszország szakértő beszélt Magyarországról. Volt előtte egy ilyen eligazítás, egy ilyen telefonos eligazítás a helyi újságíróknak, és ott ugye a Washington Posttól, meg még valaki ott így azt kérdezgették, hogy minek hívtak meg egy ilyen senkiházi arcot, mint a Trumpot, meg akkor még az egész régióban meghívogattak ilyen az Obama által abszolút partvonalra rakott kópékat, ment kópékat, tehát politikusokat, és ezeket egy csokorban meghívta egymás után, így kb. 3 héten keresztül a Trump, és mindegyikkel tartott egy félvárás sajtótájékoztatót, aztán haza küldte őket ezzel, hogy vegyetek amerikai fegyvereket. És ennyi volt, de hogy megkérdezték, hogy figyelj, ez már a harmadik, miért hívod meg az azért magyart is, és akkor az Oroszország szakértő néni elmondta, hogy hát figyeljetek, azt biztosan tudjátok, de hogyha nem tudjátok, elmondom, hogy Magyarország az EU-ban van. Magyarország NATO tagja, és ott néhányat így megnézték, hogy ez tényleg ez érdekes, de hogy igen, tényleg. De akkor miért vannak orosz fegyvereik? De hagyjuk ezt. Sokkal többet akarnak strukturekre költeni. Az első kérésünk az, hogy legalább ne orosz fegyvereket vegyenek, a második kérésünk az, hogyha még ennél is jobb fejek vagytok, akkor amcsi fegyvereket vesztek, és egyébként az egész régióból egyedül Magyarország érdekes, szóval így igazából, hogyha ügyességeket beszélnek majd, akkor sem semmi kb. És ezzel is zárták. És meg is nyugodtak a másik újságírók is. Én meg csak azt meg akartam tudni, hogy lesz-e utána sajtótájékoztató, még a Magyar Nagykövetség tart a sajtótájékoztatót, mert hogy így nem tudom, több milliárd forintot elköltött a magyar állam arra, hogy végre találkozzon az Orbán meg a Trump, és így teljesen sikertelen volt, és ezt csak a Trump így magától találta ki, hogy na jó, ezek az arcok kellenek nekem. És utána nem tartottak sajtótájékoztatót, és nehéz is volt megtudni, hogy lesz, mert a nagykövetség meg a sajtószolgálója a focilabdáját kereste egész nap, amit előző este elhagyott valami kocsmában. Aláíratott egy ott játszó magyar focistával, de elmentek utána kocsmázni, és elveszett a labda, és hát jöhet az Orbán, meg nem tudom, először legyen meg a labda, és aztán utána ő is elérhető lesz.
2: De most is könnyen elengedte, nem? Április 13-án. Viktor, jó barátom volt. Péter, jó arc, jó barátok leszünk.
3: Na, de hogy ezek a dolgok most ilyen viccesnek tűnnek ilyen menet közben, de hogy én részemről ugye csak tehát az általános világérzeten keresztül volt az, hogy így két hetente csináltuk ezeket a műsorokat, és akkor ezek így egy idő után így beálltunk arra, hogy akkor mindegyiknek a vége egy ilyen a depressziónak egy ilyen valamilyen szintje. Tehát, hogy így végigbeszéljük a diagnózisokat, meg a lehetséges megoldásokat, meg minden, és akkor úgy zárjuk, hogy jelen helyzetben nem látjuk azt, hogy akkor bármi, és hogy tényleg akármilyen területhez nyúltunk, nem volt ilyen. Azt hiszem az ökológiai gazdálkodás műsorunk volt így az elmúlt évekből kb. Az egyetlen, mert

0: ez egy ilyen, ha nem vesszük figyelembe a klímakatasztrófát, ami rajtunk van, de hogy ez legalább egy ilyen pozitívabb műsor volt. De hogy, hogy ez így belülről átélve újságíróként, ez viszont ez egy ilyen napi szintű élmény volt, nem?
1: Hát sőt, nem újságíróként is, de hát még utána is én rettenetesen éreztem magam itt. Minden nap átfutott a fejemben, hogy nem jó itt lenni, nem kéne itt lenni.
0: És mi volt az, ami azt mondta, hogy akkor mégis csinálod, vagy hogy egyáltalán mi volt az, ami így, az a vezérfonal benned, hogy ehhez értesz, vagy...
1: Ja, nem, ezt már az utáni időszakra mondtam.
0: Azt, igen, hát de hogy amíg meg... Igen, de hogy a... De hogy előtte, amikor így váltottad, mentél át a következő helyre, meg a következő helyre.
1: Ja, igen, akkor még így vitt a, nem tudom, küldetéstudat, vagy valami, hogyha már én is kiszállok, akkor kinyomozza ki, akkor már még kevesebben leszünk. Ugye folyamatosan szálltak ki a jó újságírók a szakmából, ezek alatt a traumák alatt a számos orgánum, ahogy megszűnt, akkor egy gárda mindig szétszaladt, néhányan maradtak, még többen elmentek, nagyon sokan külföldre. És akkor egy jó ideig az hajtott, hogy hát nem szállhatok ki, hát ha már én is, akkor már mi lesz. De aztán több jelzés érkezett mindenféle formában az éterből, hogy vannak fontosabb dolgok az életben.
2: Szünet.
0: Jó.
3: És utána megkérdezzük majd, szünet után a sok mindent, hogy és de. Akkor most hogyan tovább?
0: Jó, ha eltalálom.

színe van, meg anyaga. Színe van, meg anyaga. Színe van, meg anyaga. Jó színe van, meg anyaga.

0: Sziasztok! Közben családi...
1: És akkor mit csináltál? Hát rajzon megtanultam.
0: Igen, a traumafeldolgozás másik része a...
1: Krétalapús
0: üzenetek. Csodálatos
2: apus.
0: Világa. Apus. Igen, meg anyus. Jó, akkor visszatérünk, ez még
2: hova?
0: Mindig a, hát ide a stúdióba.
2: Még mindig a traumafeldolgozó műsor.
0: Igen.
2: A... Telefonáltok be a traumáitok.
0: Igen.
3: Újságírók előnyben.
0: Ja, de traumája mindenkinek van, azt gondolom.
3: De nem az van, hogy most ilyen második részben már a... ráfordulunk arra, mondjuk.
0: Amire akarunk, arra fordulunk rá, mondja nyugodtan.
3: Jó, mert engem így, tehát hogy a traumafeldolgozásnak egy része az, hogy most akkor történt egy nagy változás, és ez bennetek hogy csapódott le, hogy egyrészt az, hogy itt a kampány finisben azért az újságíróknak nagyon komoly szerepe volt. Azt láttuk, hogy a független újságírók, meg a tényfeltárás, azok nagyon sokat tettek hozzá szerintem ehhez a kampány hajrához. És aztán utána lett egy földindulás, és most egy ilyen új helyzet van, hogy ezt ti hogy éltétek meg, amikor ezt így végignéztétek újságíróként, hogy vagy volt újságíróként?
4: Hát bennem ez például kettős, az tipikusan az egyik szemem sír, sőt, majdnem sírva fakadtam, amikor azt látom 16 év távlatából, hogy anyám, kérdezni lehet? Tehát, hogy így feltettem a kérdésemet, nem csavarják ki a kezemből a mikrofon, hova tovább válaszolnak rá, tehát ez teljesen új érzés volt, így a régi, az elmúlt 16 évhoz képest. A másik pedig az, hogy egy csomó minden most áll így össze, amit persze így folyamatában végig benne volt az ember, akkor tudtad, de így utólag visszatekintve rá csapott arcul, hogy Úristen, hol éltünk? Tehát, hogy milyen világban éltünk, hogy ennek örülni kell, hogy válaszolnak egy újságíró kérdésére, meg hogy oda lehet menni, meg hogy szabadon lehet mászkálni a parlamentbe. Hát mindenhol máshol tök természetes, mi meg úgy tekintünk erre, mint egy valami óriási ajándékra, szóval ez egyfelől örömteli, másfelől egy dráma, hogy mi volt eddig.
5: Még voltak ezek a standard ilyen kötelező körök, hogyha még mielőtt kérdeztél, vagy kérdeztél valamit, akkor így, nem tudom, 10-ből 8-ra először megkaptad, hogy te hülye, te senki, te hazárulod, nem tudom, mert ezért tudjuk, kiket szolgálsz, igen, ezért árul, de még továbbra is a hazárulat, és jó, törgessük le, térjünk a tárgyra, akkor így, de nem, még azt nem mondom, hogy egyébként egy senki is vagy, és hogy oké, de akkor most már válaszoljam. És igazából ment ez ilyen, a standard ilyen folyamatos gyalázás az így, szerintem így meg lehet szokni valamelyest, még azt is, hogy nem szólhatsz vissza, de azért így meg lehet szokni úgy, hogy nem szólsz vissza, de azért így teljesen megszokni úgy nem lehet, hogy abszolút leperegjen rólad, és így igen, de nekem csak ennek a hiánya tűnt fel először, hogy jó, itt valahogy kimaradt, hogy így mindenkit elküldjenek a fenébe, hogy így azon nyomban így rövidebb lesz az egész, valószínűleg, de gyorsabban meg lehet tartani a sajtótájékoztatókat.
4: De az is durva, nem, hogy eltelt 16 év úgy, hogy a nyilvánosság egy része, a közvélemény egy része egész egyszerűen nem értesülhetett arról, hogy mi folyik az országban, mert a közmédia bekebelezése után, ugye az egyik oldal teljes megvezetése, a másik pedig egész egyszerűen nem kapott információt, miniszter nem adott interjút, politikus nem adott interjút, tehát már ez is milyen a szakmai részének a teljes negligálása.
1: És nem csak a közéleti szereplők, hát bárki, aki állami fenntartású intézményben dolgozott, egy kórházban, egy iskolában, hát nem tudtál egy tanárral interjút készíteni.
4: Igen, tehát ide jött egy külföldi újságíró, és itt nézett, mint a moziba, hogy mit nem lehet megkérdezni egy politikus, vagy majd úgy kell kuncsorogni, és akkor is elhajtanak, hogyha interjút szeretnél, hogy feltedd a mindenkit, a közvéleményt, akiket a újságíróként képviselsz, foglalkoztató kérdéseket, szóval egyszerűen röj.
3: És hogy látjátok, hogy most így ebben az újfajta kommunikációs térben, ami most így kinyílt, És ami még továbbra sem tért vissza teljesen a közmédiába, a nem is tudom, az újságírás, hanem valamilyen ilyen öntisztulási folyamat van, vagy nem tudom, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy itt most kellett volna már borítani a Bilit, és tényleg bezárni a hírszerkesztést a közmédiába, mint ahogy ezt úgy belengedte Magyar Péter, vagy az oké, hogy most így maguktól így próbálnak szoftabb hírműsorokat szerkeszteni, és lehet, hogy ez pszichésen egyébként azoknak, akik a közmédiából tájékozottak korábban. Igen, és akkor azoknak van egy ilyen, átmeneti, szoft átmenet, ugyanazok az arcok beszélnek.
2: De tudunk bármit arról, hogy mi történik ott? Vagy ez csak feltételezés?
1: Ezt kérdezzük.
4: Csak egy kis nosztalgiázás, amikor a 2006 és 2010 között a Magyar Rádióban dolgoztam, akkor az akkori médiahatóság eszméletlen módon leteremtett bennünket, hogyha a kormánypártok, mit tudom én, 11 másodpercet túllépték azt az időkeretet, amennyi járt volna nekik, és nem tudom, emiatt kevesebb lett az ellenzék. 11 másodpercről beszélünk, nem 16 évről, amikor még se szóval az őrület világ volt, és milyen de most, talán véget.
2: De bárki látott ilyet, vagy hallott most komolyan az elmúlt egy hónapban?
5: Nem mi az öntisztulásról?
2: Nem, hogy mit, konkrétan mi megy ott? Tehát most te tudsz valamit?
3: Jó, hát valaki... el tudom mesélni, itt senki nem nézi.
2: Nem, miért? Tehát a választások utáni hétfő volt az egyetlen, amikor bárki ilyet, tehát szerintem azóta, mert akkor voltak előadagok. Tehát én komolyan
3: mondjuk
2: kérdeztem.
3: Az elmúlt tizenvalahány évben is sokat néztem, de ugye kifejezetten oda kapcsoltam akkor, amikor be volt harangozva, hogy ma lesz az önmeggyilkolás, vagy nem tudom, micsoda ez a... Nem, tehát, hogy Győrben majd lesz valami...
4: Önmerénylet,
3: azaz, köszi. És akkor gondoltam, hogy ez ilyen katasztrófa turizmus, és akkor összegyűltünk a gyerekekkel, mondtam, hogy most bekapcsoljuk a tévét, kurva nehéz volt, mert... Hát nem tudtuk, hogy kell. Tehát, hogy volt egy csomó távirányító, és akkor ott nyomogattuk. Nagy nehezen sikerült.
2: De volt tévé, mert itt mert
3: igen, késnénk. A tévé az van, mert a férjem itt szokott focit nézni, de ő nem volt otthon, és akkor így együtt próbáltuk négyen bekapcsolni a tévét, végül sikerült, és akkor néztük, hogy mondtam mindenkinek, hogy most jön ez az önmerénylet, és ez egy, lehet, hogy történelmi pillanatoknak leszünk tanulni, és ezt most akkor nézzük.
2: Végül is az volt, ha egy bizonyos szempontból az, ami ott
4: történt. És akkor nem úgy, hogy
3: előtte volt egy ilyen rövid híradó, és akkor hát a gyerekek azok maguk elé tettek egy papírt, és lázasan húzták a strigulát, hogy hányszor hangzik el az Ukrajna, és 5 perc alatt 38 strigulát húztak, kvázi minden mondatban benne volt. Aztán utána jött a közvetítés, hát nem történt szerencsére semmi, de így legalább tanúi voltak annak a bizonyos kirohanásnak, amit utána aztán sokat visszajátszottak a Facebookon is. És hát ez volt az utolsó, amit láttam így a választások előtt, aztán a választások után merő ilyen katasztrófa turizmus újra próbáljuk meg. És egy héttel a választások után újra megnéztünk egy híradót, szintén összegyűlt a család, hogy és akkor most megnézzük a híradót, és képzeljétek el, hogy nem volt benne az Ukrajna szó egyszer sem, viszont benne volt, hogy tulipán szüret van, meg elveszett egy kiskutya, de meglett. És a legkomolyabb rendőrségi hír az volt, hogy hát a rendőrség felhívja a figyelmét mindazoknak, akik elektromos rollerrel közlekednek, hogy használjanak védőfelszerelést. Tehát ez volt a hangulat, és az egésznek volt egy ilyen nagyon tavaszi és virágos, és...
2: Kinyílt a pitypang,
3: igen, ezt ismerjük
2: ő is.
3: Igen, és egyébként, tehát hogy hangulatilag az egy hihetetlen, jó, tartalma nem volt, de volt egy ilyen látványos elmozdulás a riogatásból.
2: Megpróbáltak a Tilos Rádió hírszerkesztését utána?
3: Lehet. Szóval, hogy ez az átmenet, ez kell, és akkor vagy hogy lesz így visszanézés?
5: Erre van egy valamelyes használható példa, amikor, hogyha most elfelejtem, melyik ilyen ilyen kormánymédiás főszerkesztő, főszerkesztő helyettes mondta be a G-nap után, hogy így, akik a Simicskával maradtak, hogy na, akkor most nem tudom, legyetek újságírók. És így valami így nem így működött. És igen, tehát alapvetően maga az ilyen eltérő ilyen szerepfelfogás, hogy így hogy egy nagyon sok olyasmilyen médiában dolgozó arc van, aki saját magát valamelyik oldal katonájának érzi, és így azt most, hogy ő hajlandó így másik oldalra katonáskodni, hogyha így erről van szó, és az jobb lenne, hogyha nem így működne, vagy igazából az lenne jobb, hogyha nem dolgoznának ilyen újságoknál, de hogy ilyen tévéknál, de de hát én azt gondolom, hogy én nem vagyok ilyen közmédia szakértő, de úgy általában egyszerűen nehezen tudom elképzelni, hogy ugyanazokkal az emberekkel bármi kicsit is használható kijöhessen, mert hogy így nem tudom, ez nem ilyen felnőtt képzési probléma, hanem ilyen erkölcsi probléma. Egy a konyhásnéni, a beugró takarítónéniről se hiszem el, hogy ne tudta volna, hogy hol dolgozik egészen pontosan, és mit csinál ez a szervezet. Úgyhogy én abban gondolkoznék első körben, hogy így nullára ki kell takarítani ezt a szervezetet, és utána lehet bármit elkezdeni gondolkozni azon, hogy legyen egyáltalán, vagy ne legyen.
0: Ja, ugye nekem volt most az elmúlt időszak videói közül volt ez az átlátszós videó, ahol ez a riposztos újságíró mesélte el, ugye, ami nekem azért is volt egy ilyen érdekes dolog, mert én annó a Centrál Média csoportnál dolgoztam kutatóként, amikor még ott volt az Ómornál Miklós vezette Story magazin, meg ugye pont abban az épületben volt az Origó is, amikor megtörtént ez az egész Vaszili Miklós féle, nem tudom, átállás, meg átvétel, meg ilyen váltás az Origónál. És ugye nekem tehát, hogy így követtem azt a részt, hogy ugye egy ilyen bulvár laptól ugye kirúgták az Ómolnárt, és akkor átment ebbe a kormányzati bulvár világba, és nekem úgy tűnt, hogy ez nem egy ilyen túl sikeres történet, de hogy így érdeklődött tehát, hogy nagyon érdekelt, hogy ott mégis mi történt a háttérben, amikor így volt ez a 888.hu, meg a tényleg ez a riposzt, és hogy láttam azt, hogy még egy ilyen mondhatni hagyományosabb média környezetben van egy ilyen nagyon mérgező ilyen szerkesztőségi közeg, mert hogy ez már akkor is az volt, és hogy így nagyon érdekelt, hogy ennek a vezetője így ebbe a közegben, hogy ott mi történt ebbe a háttérben. És ugye ebbe az átlátszós, nem tudom, vallomásban vagy ilyesmi, ott ugye nagyon sok minden előjött, hogy hogyan próbálta átfordítani ugye erre a Fidesz kormányzat alatt annak a kiszolgálására kb. Ugyanezt a fajta működési módot, már mindenfajta gátlásokat levetve. És ugye nagyon, tehát hogy ez amiben most te is belekezdtél, ugye ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy mit tudom én, mondjuk egy hagyományos környezetben van az, hogy a piacon vannak ilyen kicsit gátlástalanabb, kevésbé gátlásos újságírói etikának is van ilyen, nem tudom, külön, aki inkább magáénak érzi. Most viszont meg tehát lett egy olyan fajta piac, ahol nagyon sokan egyértelműen csak azért kapták mondjuk ezt az újságírói címkét, mert hogy megfeleltek egyfajta, nem tudom, kormányzati érdek kiszolgálásának, tehát hogy így tökre átalakult ez a piac, és hogy ez egy érdekes kérdés, hogy ezzel mi lesz, tehát hogy amit te is mondtál, hogy most így még vannak ezek a szervezetek, ahol ezek az emberek alkalmazva vannak, és nyilván ez, akik ott így dolgoznak, ott is nagyon sokan igazából meg tudnak felelni valami fajta felső irányításnak, és hogy akkor ez így eltűnik, akkor ők így mit fognak kezdeni ebben a szituációban.
1: Ugye amennyit erről lehet hallani, mert voltak azért ilyen coming out-ok, hogy így, ők így el voltak nyomva, meg ilyenek.
3: Ma is jelent meg egy az Indexről, és hogy...
1: Nem közöltem, vagy nem követtem. De tehát, hogy érted, beleszocializálódsz ebbe. Tulajdonképpen valós munkát, azt, amit én ezt elképzelem, hogy ti, mint újságírók, mit csináltak, nem végezhetsz. Akkor alig, hanem ilyen másodvonalbeli dolgokat csinálhatsz. Tehát, mint tudod, mindig vannak egy adott szakmában jók, és vannak a kevésbé jók, akik így az egyszerű feladatokat el tudják végezni. Azt feltételezem, hogy ugye akkor maradtál ott, hogyha te egy ilyen ember voltál, mert nem volt más lehetőséged, és nagyon nem is volt tapasztalatod abban, hogy rendes munkát végezzél. Hát amennyit erről hallok, hát már érted, a politikai vonalon túl, hát már a sportvonalról is elüldözték a jókat, tehát hogy a végére senki nem maradt ott, aki ért a szakmához, legalábbis nekem ez a percepcióm így külsőként, és akkor persze lehetnek ezek a másodvonalbeli emberek szomorúak, de hát ebből valóban az a konklúzió, amit a Bálint mond, hogy talán, hogyha szeretnénk, hogy legyen egy közmédia, akkor azt olyan emberekkel kellene föltölteni, akik végeztek érdemi munkát, és hogy mondjam, szakmai szinten ott vannak.
5: Egy olyan alapvetően elvi, vagy ilyen hozzáállásbeli, tehát ez egy másik foglalkozás, amit csinálnak. Tehát,
4: ezt akartam mondani, nekem ez borzasztó fájdalmas hallgatni, és itt az előbb, amikor Erik belekezdett, erősen felhősödött a homlokom, amikor szerkesztőségnek nevezted.
0: Igen, de próbáltam azt is mondani, hogy akik név szerint, igen, hogy
4: mikrofonálványokat, szóval ez
2: nagyon vók volt elég.
0: Ja nem, próbáltam tenni azt a kitételt, hogy akiket nézzél, tehát hogy foglalkozásuk szerint így hívunk, hogy újságírók, de hogy arra gondoltam, hogy valójában nem újságírók igazából, tehát hogy...
2: Miért nem kapcsolták ezt az egészet le? Tényleg nem értem. Őszintén nem értem. 6-7 alatt.
5: Még lekapcsolhatják.
2: De hogy már túl vagyunk azon az időablakon, amikor ennek lett volna a gesztus értéke. Tehát addig, amíg nincsen ott valami, addig minek megy?
3: Erre mondtam azt, hogy egy lehetséges magyarázat lehet az, hogy lehet, hogy szociálpszichológusok azt mondták, hogy kell az átmenet. Érted a nézőket?
2: Kinek mondták?
3: Egy ilyen drasztikus váltás, például, hogy szembesíteni, vagy rögtön elkezdeni ott az ilyen traumafeldolgozós műsorokat, mint amit most mi nyomunk itt de a tilos hallgatóság ezt lehet, hogy elbírja, de lehet, hogy
2: tehát, jó, de ez egy politikai ezt a megfontolást, tehát hogy a szép lassú átállítás egyébként.
3: Igen.
5: Ezek a vállomások keretezése, és nyilván nekik így, nem tudom, így lényegesen kényelmesebb, de itt alapvetően egy olyasmi típusú eltérésről van szó, olyasmi különbség, mint hogy az újságírók lennének a gyerekorvosok, ezek az emberek pedig gyógyszergyári szélszesek, és hogyha a kettő összekeveredik, az borzalmas eredményeket hoz, mert hogy... Úgy mész a gyerekorvoshoz, hogy az azért, hogy igazából egy gyógyszergyári szélszeses mindig ugyanazt fogja neked adni, akkor így azért akkor komoly baja lesz a gyerekednek előbb-utóbb, mert szemben a valóság, és így te meg félre vagy
2: tájékoztatod. Jó, és akkor mi az a családomból ismert történet szerinti falu körorvos az mi, aki a csomagtartójában mindig volt egy doboz gyógyszer, és ő mindig azokat írta fel, ami éppen nála volt.
5: Hát igen,
2: csak ez a kombináció, hogy egy szakember volt.
5: Az egy rossz hozzáállás az orvostól, de alapvetően azt várnánk kell, hogy alapvetően más csináljon. Ez a politikai marketinges, az más dolgokat csináljon, mint egy újságíró, és nem is, tehát teljes átképzés kéne ahhoz, hogy mindent, amit eddig csinálta, azt most ne csinálta, hanem vagy egy teljesen más dolgot. Felejtsd el, mert csak rosszul fog jönni, amit ott csináltál, ami ide kell, és kezd el megtanulni, és annál sokkal egészségesebb szerintem elkezdeni egy 23 éves egyetemről ki a tarca, aki lelkesen.
2: Aki még soha nem látott igazi médiát.
5: De annyiban érthető, hogy így nekik a hitelességükhöz így tök sokat hozzáad, hogyha ők is újságírónak mondják magukat, mint ahogy a gyógyszergyári szerszesség, nem tudom, sokkal többet el tud adni, hogyha azt mondaná, hogy felírom neked ezt a receptről, és ezt ad a gyereknek. Éppen azért nem csinálhatják.
1: De fel egy teljesen mellékszál, de szerinted van pillanatilag utánpótlás? Tehát van, aki járt egyetemre azért, hogy újságíró legyen az elmúlt években?
3: De mi van akkor, hogyha ugye a mostani, úgymond független médiából bemennek emberek, elkezdenek új típusú közmédiát gyártani, ami már fogyasztható lesz, lehet, hogy ti is bekapcsoljátok a tévét, vagy én is megtanulom, hogy áram kapcsolóból, hogy milyen kombinációval tudom a tévét bekapcsolni, és akkor mi lesz a független médiában?
1: Oké, ez egy másik kérdés.
3: Bocs, hogy nem akartam elvinni.
1: Az volt, hogy vannak-e gyerekek, mert ugye visszatérő traumám megkérdezni az egyetemista, a közgazdaság egyetemistákat, hogy gondolkodtak arról, hogy esetleg policiba kellene menni, dolgozni. Most ezen a héten felvételiztettem mesterszakra, és ezt a kérdést több embernek feltettem, hogy a következőképpen, hogy hát amikor felvételizel erre a mesterszakra, akkor milyen elképzelésed vannak, hogy hol dolgozol, és akkor elmondja, hogy egy vállalatnál szeretné dolgozni, és akkor mondom, hogy nem tudom, hallottál erről, de Magyarországon jelentős politikai változások történtek az elmúlt hónapokban, és hogy ennek kapcsán eszedbe jutott-e, és kizárólag nem válaszokat kaptam. És az a gyanom, hogy lehet, hogy ez az újságíróknál, és így van. De ez lehet, ezt pedig, ha nem tudjuk megfejteni, és akkor válaszolhatsz a Bori második kérdésére.
5: Szerintem a közmédiát csinálni pláne egy kicsit különlegesebben, egy nehezebb, mint így elmenni egy ilyen piaci újsághoz, mert többféle dolognak kell megfelelni, mint hogyha jól akarod csinálni. Azért is egy kicsit még speckóbb kérdés, de csak arra, hogy lesz elég utánpótlás, szerintem ugyanaz a válasz, mint a minisztériumi dolgozókra is, hogy tehát előbb-utóbb lesz, hogyha nem lesz ilyen elképzelhetetlenül ciki ott dolgozni, meg nem olyan híre van, hogy egyszer lesz el szegény és korrupt, vagy nem több, akkor fognak majd oda menni, meg bizonyos dolgokat csak az állam tud megcsinálni, vagy az állam jobban meg tud csinálni, mint érdemesebb az államnál megcsinálni bizonyos fajta műsort vagy tartalmat, mint a Blikben vagy a 444-nél, mert hogy így nem az a fókuszuk, hogy így nem tudom, mindent megmutassanak a néptáncról.
2: Szerintem a közszolgált meg az állami vállalat között elég nagy különbség, vagy meg az újságírás között ott mindig lesz, aki akar majd. De én meg azt akartam majd kérdezni.
3: Már melyiknél a közszolgáltnál?
2: Hát a médiában dolgozni, az mindig menőnek számít, tehát ott soha nem probléma. Lehet megfelelő embereket állni, minőségben nyilván probléma, megfelelő, akkor nincs referencia. Csak úgy ezt én nem érzem ott validnak, tehát ott azért...
1: Okay.
2: Ja. Szóval, hogy akkor az influencerek azok a homeopátiás orvosnak felelnek meg. Én gondolkodom. Bocsánat. Ja, de szerintem tényleg az a kérdés, hogy az egész közszolgáltiság, mint ilyen modell, az totál elavult sok szempontból, de közben nyilván érezzük a helyét, de mondjuk engem addig érdekel, hogyha lenne mondjuk egy olyan csatorna, ahol csak minőségi magyar archív, meg kortárs, meg európai művészek mennek, azt mondom, az közszolgált, ennek tökre van értem, egy csomó ilyen dolog van, de pont ez a hírvélemény területen most őszintén nem tudom, hogy vannak-e olyan referencia szenior emberek, akinek a kezébe lehetne ezt úgy adni, hogy azt mondta, hogy abban megbízhatsz, hogy ha bárkit is érdekelne ez.
5: Ugye lehet szelektálni, és lehet azt mondani, hogy jó, a tévé baromi drága, nem kell köztévé, de attól meg lehet rádió, és így, hogyha...
2: Ja, hát a rádió, az persze, az egy jó példa. Szerintem a 2006-os Kossuth rádió is egy tök jó példa arra, hogy ott is, most nem azért, csak igen. Ja. Én nekem a Bartok rádióban volt egyébként, rájöttem, én hallgattam közszolgálati médiát mindig, mert vannak ugye reggeli napok a Tilosban, nem nevesítem, ahol nem gyerekbarát, ami történik, úgyhogy ezért szokott menni reggel Bartok rádióba, és akkor voltak ilyen nagyon nagy rohanások a Zuhanyzótól, vagy a nem tudom honnan. Véletlenül 7 millióan, akkor elkezdődnek a hírek, és ezt így nagyon fájdalmas, így egy percig is hallgatni. Ja. De ez utoljára is romlott el egyébként. Tehát ez nagyon sokáig már a Fulnerbe is vállalható volt, így úgy maradt ilyen kis zárványként ez a két perc.
0: Hát meg vannak ilyen dolgok, ugye most szó volt arról, hogy ez hátrány is, meg előny is, hogy volt ez a sok támadás, de hogy mondjuk megtalálták a közösségi finanszírozást ezek a független médiumok, miközben azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami most olyan, minthogyha ennek a 16 évnek az eredménye lett volna, de hogyha nézzük ezt nemzetközi szinten, ez a fajta ilyen fenntartási, finanszírozási dolog, ez máshol is megvan, ahol mondjuk nem ilyen fajta támadás volt, tehát hogy ez egy ilyen általánosabb ilyen piaci jelenség, tehát hogy ugye még ezzel sem szembesültünk, hogy ez amúgy is egy kérdés, hogy egyébként is mennyire fenntartható ez a hagyományos hírszolgáltatás szerkesztőségi dolog, tehát hogy szerintem itt is van még rengeteg kihívás ezen a téren.
2: Megvan ez a független média, mint mondat, akkor most mi a független média, tehát hogy nem tudom, tök aggasztó a mostani helyzet is ilyen szempontból, ha belegondolunk, tehát hogy nagyobb szerkesztőségek vagy portálok, tehát a Telex Tisza kapcsolat szerintem nagyon túlerős, hogyha így nézem, tehát hogy teljesen senki nincs képbe azzal, hogy mi van.
3: De most mitől független? Pont attól független, hogy nem közpénzből él, nem pályázati forrásokból, hanem az olvasókból él, nem?
2: Engem az újságíró elfogultság sokkal jobban érdekel ilyen szempontból, mert nyilván, tehát ez a probléma, hogy az átszocializált minket valami másra, hogy ott teljesen más kritériumok voltak, meg más befolyásolási szintek, de mindenki emlékszik, itt is beszéltünk sokszor 2015 arról, hogy itt nagyon komoly problémák voltak a sajtó körül mindig is, tehát hogy ilyen szempontból. Csak most nehéz visszagondolni arra, mert ez egy nagyon más szofisztikáltsági szinten volt, mert tényleg az elmúlt évekhez képest már, tehát amikor már ilyen egészen barbarisztikus állapotok vannak, de valójában ezek tök komoly problémák, a közszolgáltatások ugyanez, hogy így, nem tudom, vagy biztos valaki foglalkozik ezzel, hogy ezt így újra definiálja, de...
3: De szerinted ehhez nem lehet felnőni? Tehát, hogy igazából...
2: De.
3: Ja.
2: De
3: most megint pozitívak vagyunk, írjátok már.
2: Tehát nem az a kérdés, hogy lehet-e, hanem hogy mik a feltételei.
1: Ahhoz, hogy eddig nagyon szeret...
0: Lacának mikrofont.
1: A közszolgálatisághoz felnőni, vagy ahhoz, hogy a Telex újságírója kezdjenek kritikus lenni azzal az emberrel, akit...
3: Én most a másodikra gondoltam, de egyébként a közszolgálatisága is valahol azért összefüggésben van ez a kérdés, de a másodikat kérdeztem, hogy...
1: Ez egy természetes, hogy mondjam, evolúciója ennek a piacnak szerintem, tehát hogy érted, hogy előbb-utóbb, hogy a dolgok egyre inkább kibontakoznak, úgy egyre inkább mindenkiben fölmerül az, hogy semmi nem olyan rózsaszín, mint ahogy elsőre képzeltük, hogy mennyire rózsaszín volt. Tehát tulajdonképpen, tehát én, igen, tehát...
3: Hogy a dolgok természetéből fakadóan.
1: Tehát én nagyon azt érzem, hogy egy ilyen klasszikus fantasybe vagyunk, ahol a sötétség köde rá volt ereszkedve. Bálintnak az első részben a képe, ugye, az nekem abszolút ezt adta, hogy egy ködben éltünk, ahol az emberek, hogyha ezt belélegezted, akkor a tudatod beszűkült, és az agyat kimosódott, és akkor a köd felszáll, ugye, és minden filmben ez történik, hogy amikor ez megvan, akkor így mindenki nagyon boldog, de utána persze a boldogság után pedig következik az, hogy hát akkor elkezdesz normálisan működni, és rájössz arra, hogy a dolgok nem rózsaszínek.
5: Hogy én is mondjak valami optimistát, szerintem azt azért nem érdemes elfelejteni, hogy így igazából az érdemi, mondjuk azt, hogy az újságként működő újságok, vagy a tévéként működni kívánó tévék között a verseny folyamatosan csökkent az elmúlt 10 évben. Egyre másra szűntek meg a cuccok, azok a helyek, akiknek legalább szándékukban állt újságíróként viselkedni, vagy nem tudom, vagy le lett korlátozva a fele, hogy újságírhattok, nem tudom, mit tudom, festményekről, de hogy semmi másról így nem. És plusz az anyagi források is jelentős részben szűkültek azzal, hogy ilyen mesterségesen fenntartott 400 vagy 800 darab államcsöcsinélő különböző ilyen kormányközeli most ilyen entitás jött létre, amik elvették a hirdetői pénzeket egy jelentős részét is, és emiatt egy csomó újság, még a nagy újságok is, amiket én láttam, az alapján csomószor ilyen állandó olyan vészhelyzetben, meg tűzoltásra működtek, hogy egyáltalán működjenek, meg legyen valami hírszolgáltatás, meg az egy normális versenyben az nem egy akkora hír, hogy úristen, utána tudtam szaladni Lázár Jánosnak, és így utána tudtam kiabálni, az mi van a MÁV-val, és ő azt mondta, hogy minden oké, és akkor ez lesz a vezető hír, mert senki nem látta az embert már évben felüzdve két hónapja, de hogyha újra, én csak arra emlékszem, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor az Origo volt messze a piacvezető, és nem is nem tudta az Indexet így megszorongatni, és én tök sokat tanultam is abból, hogy így mik azok a cikkek, amik ott így sokkal jobbak voltak, mint nálunk, és hogy így hogyan lehet valamit így nem tudom, kevésbé véleményesen megírni, és akkor is olyan úgy ütni fog, egyszerűen csak a felnőttek az olvasók, olvassák a számokat, meg hogyha látják azt, hogy azt mondták, hogy 5 lesz a vége, és 4 lett a vége, akkor nem kell odaírnom nekik, hogy ez rossz, vagy ilyesmi, nem csak, mert fel tudják dönteni maguk is, és elegánsabb is. És hogyha abban bízom, hogyha újra lényegesen erősebb lesz a verseny az újságok között, akkor ez magától kipucolódik, vagy hát úgy kipucolódik, hogy felszívják magukat az emberek, és egyébként várhatóan több pénzük is lesz arra, hogy így nem tudom, ne egy órájuk legyen felkészülni egy interjúra, vagy ilyesmi. Nem, csomószor igazából, én csak úgy, nekem inkább olyasmi tűnt fel, hogy nem szándékosan, vagy amiket én egy-egy helyzetben nem éreztem tökéletes megoldásnak, azt inkább, azt szerintem orvosan lehetett volna az, hogyha egy kicsit jobban van idejük még felkészülni, vagy ilyesmi, és akkor nem, azt ilyen tendenciózus ezért nem éreztem, szerintem különösebben senkinál, de ízleséges pofonok. De én az felállítás tényleg csak annyi, hogy erősebb verseny elé nagyon, nagyon jelentős változások lesznek hamar, szerintem.
0: Egy záró kérdés, hogy Hajni, neked van az énednek olyan része, ami azon gondolkozik, hogy esetleg visszatérni, hogyha van olyan lehetőség?
4: Ezen aluli kérdés? Van!
2: Taps!
0: Jó, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és mindenkinek üzenjük, hogy 2 hét múlva már javában fog zajlani a maraton, úgyhogy valószínűleg a műsorunk helyett majd maraton fog szólni, de mindenképpen gyertek, mert az egy nagyon fontos esemény lesz, és nagyon
2: jó.
3: És mi ott leszünk.
0: Igen, és nagyon szépen köszönjük Jó Hajnalkának és Szalai Bálintnak, hogy eljöttek újra.
4: Köszönjük tétek.
0: Sziasztok.
2: Hello.

0: Hogyan adott Runca ezt tanácsot Kulácskának a vadásznak? Egyszer Manka áfonyát szedett az írtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka ruhandélek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Istenellen való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórt a markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Belnyicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Steyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát, és mindenben úgy viselkedett, mintha élne, pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a Hicsinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a Raholec minden élőlénye. Jószívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Nincenz. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
3: Mi bajod, Pulyácska?
4: A vasnyú miatt fáj a fejem. A Speyeri grófnak alig, hanem valamilyen csalapinta terve gond bele.
3: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runzájsz odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Speyeri gróffal a lugasban üldögélt. Runzájsz a málnablokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásokban.
5: Hát,
0: ez
5: ilyen csodálatos dolgot, hogy senki sem
6: mozgatja az orrát, figyelj!
0: Csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnulát, és így szólt.
7: Csodálatos, az igaz, de ha ezt a vasnulat a vadászon Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Speyeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
6: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf 70 kerülése.
7: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Speyerbe. Vagy Speyerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét, Runzájsz nem vár tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
4: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúrra.
3: Nyúlsöréttel bizony nem sokra még.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
4: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat az sem lőné keresztül.
3: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
4: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az írtás szélén. A Speyeri gróf odább térdelt a vasnyú ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz ősöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runzájsz is Mankával. Meg csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
7: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska mi a dolgot. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz.
0: A Speyeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vasszennyel. Láng csap ki a puska csőből, erdődül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A spejeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz
6: fordul. Ehhez vadász kell ám a javából.
0: Vasnyúlát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjébe nevet.
6: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
7: Figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Runcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
3: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
3: Az ólom itt nem segít.

0: tárcska másodszor is rálő. A vas a vasnak ügyődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaejti a földre.
1: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszi a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság. Pulyácska meg olyan halavány lett, mint a tavaszi levél.
2: A vasgolyó kevés megbizonyult. Nos, mit tegyünk?
3: Fogd meg ezt, meg ezt is,
0: suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájc pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
1: Krocs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkány fűvel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátjárhoz, az óráshoz. De bizony hiába

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Pedro Almodovar szerint európaiként kötelességünk lenne aféle pajzsként szolgálni az olyan szörnyetegekkel szemben, mint Trump, Netanyahu vagy Putyin, írta a Euronews. Javier Bardem is erről beszélt Cannes-ban. Szerinte az, hogy a férfiasság agresszív, és hogy a férfinak mások feletti hatalmát is fitoktatnia kell, kiterjed a világ ezen vezetőire is. Szerinte az eféle agresszió és rivalizálás a konfliktusokat táplálja. Az a tény, hogy a The Beloved című filmjében erről beszélnek, azt jelzi, hogy egyre nagyobb a tudatosság, és fontos felismernünk azt, hogy ezt a magatartást meg kell nevezni, és el kell utasítani. Bardem filmje a toxikus maszkulinitásról, Almodovar, Bitter Christmas-a egy ötletválságban lévő rendezőről szól, aki úgy dönt, hogy mások történeteit lopja el. Mindkét filmet most mutatták be a Cannes-i filmfesztiválon. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
2: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsagadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16, pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betegítést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Tilos Rádió, FM 9.30, este 8 óra van, ráadásul csütörtök, tehát ez itt az alkotás útja, azaz lassított elmúlású élőbeszéd demonstráció. És gondolunk arra, hogy a 4. századbeli milánói Szent Ambrus szerint a látás gyakorta megtéveszt, a hallás viszont bizonyságot nyújt. Úgyhogy mielőtt elkezdenénk, bekonferálnék mi más, mint egy Gettó Feri számot, aminek az a címe, hogy feljött a nap az építkezésen.

0: Yeah.
1: Kíros Rádió, ez itt az Alkotás útja, és szokásos programajánlókat fogjátok most hallani. Javasoljuk, hogy holnap, azaz pénteken menjetek el a Kassák Múzeumba, főtér 1-es szám, más néven Zsicsi kastély, mert Sandejszky Éva történész tárlatvezetést tart Csavargások anarchiában, Szitja Emil című időszaki kiállításán. 1909-ben Szitja Emil 23 éves volt, Kassák Lajos pedig 22 éves volt, amikor is európai csavargó útjukon sorsuk összetalálkozott. Míg Szitja élete az emigrációban, Európa országaiban teljesedett ki, addig Kassák a 20-as évek bécsi kitérőjét követő 4 évtized alatt a kultúra meghatározó alakjává vált Magyarországon. A Kassák kutató Sandejszky Éva szubjektív tárlatvezetésén a két életút párhuzama mentén feltárulnak európaiságuk közös és ugyanakkor eltérő vonásai, miközben választ kapunk arra is, mit jelentett európér magyarként alkotni két olyan embernek, aki nem szokványos módon, szinte kizárólag önerőből váltak sokoldalú művészét. Tehát holnap, azaz pénteken délután 6 órakor Kassák Múzeumban Sandejszky Éva tárlatvezetése lesz a Szitja Emil kiállításon. Ha nem is ugyanaz az időben, picit később, este 7-kor a Tobe Galéria Fabricius Anna Tigris kiállításával nyit. A továbbiakban javasoljuk, hogy jegyezze föl mindenki, hogy június 2-án az ISBN könyvgalériában délután 6 órakor egy katalógus bemutató kerekasztal beszélgetés lesz a Magyar Nemzeti Galériában látható Böröc András Révész László performance művészetéről szóló kiállítás kapcsán, illetve annak a katalógusa lesz bemutatva. Egy nappal később, június 3-án, ugyanezen a napon, sajnos ugyanebben az időben a CEU nyitott galériája felszab, mit kíván a kontextus osztály című kiállítása nyílik meg. A kontextus osztálynak Menesi Attila a vezetője, aki minap védte meg summa cum laude doktori disszertációját, tehát rövidesen dr. DLA-nak nevezheti mindenki őt. Az elmúlt hét kiállításaiból a korábbi megnyitók között mindenképpen ajánljuk megtekintésre Pacsika Rudolf kiállítását, amely a 11-11-ben Kende utca egy szám alatt látható. A kiállítás központi darabja egy építészeti elem, egy forgóajtó, ami a szó szoros értelmében esztétikai és gondolati kerete az alkotó elképzeléseinek. Látható még, ajánljuk megtekintésre Bernát András kiállítását, Szín, játék, tér címmel, Galéria Neon, a Várban található. A Budapest Galériában megtekinthető még a nemrég nyílt bejelentkező maradók című kiállítás, Lajos utca 158, és hát őszintén szóval nem tudom, hogy a leszbikus hősztori Magyarországon pop-up kiállítás és külső események ez talán már véget ért. A Patika kiállításban is még tart talán a kiállítás, We Burn Slowly címmel Mézes Tünde és Carlos Vergara kiállítása. Az AQB-ban és még a vonzások és választások kiállítás megtekinthető, és most ugye nem találtam meg, de valahol úgy rémlik, hogy mintha most szombaton is lenne valami az AQB-ban. Elmondanám majd, hogy később, hogy miért, de betelefonálni nem érdemes ez ügyben. Mindenki maga nézzen utána, hogyha úgy gondolja, hogy szombaton egy szokásos nagy AQB-s buli ígéretében talán picit keresgél az interneten. Ha valaki panorama környéken mozog, akkor ne hagyja ki a főapátság főmonasteri kiállítóterében iskola a rákhatáron című csoportos kiállítást sem. És kedves hallgatók, most egy másik fölkérés következik. A Tilos Rádió új önkénteseket vár a maratonra. Segíteni kell. Hatalmas szükség lenne még segítő kezekre, és ezt nem akármiért kéri, vagy ellenszolgáltatásként az ikonikus, nagyszerű, rendkívül menő krúpólót tudja a rádió felajánlani. Mint tudva levőleg, ez az egyetlen olyan póló, amit semmi pénzzel nem lehet megvenni a merch pultba. Gyönyörű egyéb pólókat lehet venni, érdemes majd megnézni. Mi is beállunk majd árusítani csütörtökön a maraton alatt, de aki igazi menő krúpóló szeretne, az kénytelen lesz valamilyen módon segíteni, és ez ügyben, hogyha valakit ez inspirál, akkor természetesen a Tilos Rádió e-mail címén, vagy az irodai telefonszámon munkaidőben jelentkezzen. Egyébként ez tombola, és egyébként felajánlásokat is szívesen elfogadunk. A műsorunk is különböző felajánlásokkal készül a tombolára. Úgyhogy lesz maraton, a részleteket nyilván tudjátok a weboldalról, illetve a rádióból. Élő FM adás lesz, közvetítő kocsival, és akár YouTube-os élő közvetítés a Dürer kertből. Tehát azt kérjük, hogy ezt gondolja át mindenki. És most pedig következik az adásunk, ami hát sajnálatos módon felvételről megy, tehát nem lehet betelefonálni, ez az egyetlen sajnálatos aspektusa ennek a helyzetnek, mert Révész Lászlóval való 2019-es beszélgetésünket ismételjük meg. A 2B galériában akkor nyílt egy kiállításra, ennek kapcsán beszélgetünk. És nem csak azért fontos, mert Révész László a barátunk volt, és hát megrendített a halálhíre annak idején, hanem mert pont a műsorajánlóban már megpengetett Böröc András Révész László performance művészete a Magyar Nemzeti Galériában megtekinthető kiállítás kapcsán. Következő adásunk, június 4. adásunk, élő adásunk Böröc Andrással lesz. Úgyhogy akár tekintsétek úgy is, mint egy felvezetést a jövő heti adásunkhoz, és hallgassuk meg 6 évvel ezelőttről Révész Lászlót, aki többször volt az adás vendége, és ez az utolsó műsor, amit vele készítettünk. És aki pedig tegnapra keres programot, ami persze ebben a dimenzióban nem működik, az elmehetett volna a 2B galériába Révész László kiállítására, ami Otello címet viseli, és a 80-as évekből egy fotósorozat, ami hát hogy mondjam, mondjuk mai szemmel azt lehet mondani, hogy egy nagyon szerény szobaszínházi körülmények között akciókban utal az Otello című drámára. Én sejtem ennek, ugye, vagy tudom nyilván ennek az eredetét, de ezt mégis jobban, hogyha te mondanád el, nyilván talán pontosan van, emlékszem. Szóval, hogy mihez készült ez, mi ez, és miért látod most ezt fontosnak, hogy ebben a formában, hiszen ugye nyilvánvaló, hogy ez egy performance-hoz készült, hogy ebben a formában, mint fekete-fehér nagyítások, ezek most itt kiállítandók.
0: Hát üdvözlök mindenkit, Révész Lászlónak hívnak, illetve Révész László Lászlónak. És tulajdonképpen egy érdekes helyzet ez, hogy én beszélek ugye a saját művemről, amikor másoknak is lehetne erről beszélni. De hát ez azért belefér a levesbe.
2: Hát én nagyon szívesen beszélek róla, de úgy érzem, nem, hogy egy autentikus...
0: Nem akarom visszadobni, csak mondom, hogy...
2: Zavarba jönnék.
0: Tehát, hogy egyrészt azért annyit korrigálnék, hogy ez konkrétan kettő fotósorozat. Azért függenek össze, mert egy időben készültek. A másik, hogy miért jött ez elő? Azért jött elő, mert össze akarom foglalni. Még sose csináltam ilyet, hogy össze fogom foglalni mondjuk a 80-as éveket. Tehát akarok csinálni valamilyen szájtot, vagy valamilyen publikációt, ahol mondjuk ezt a én nekem a 80-as évek az inkább a 12 év, nem 10.
2: De ez nagyon érdekes egyébként. Tehát, hogyha itt megengedsz rá bejegyzetet?
0: Abszolút.
2: Mert egy bizonyos értelemben egy ilyen abszolút érzékeny pontot érintettél, a szó jó értelmében, mert nem is tudom, talán a levegőben van ez, én is elkezdtem ezen gondolkodni, és én a 80-as éveket a magam részére 79 és mondjuk 87 közé teszem. És nekem 87-től mondjuk talán 97-ig, hát szóval nem tudom én, még úgy tartott a 90-es évek. Mindegy, hagyjuk. De hogy érdekes, hogy ezt te...
0: Én 76-ra teszem valahogy a 80-as éveket.
2: Elejét.
0: Mert nekem akkor változott valami, amit lehet, hogy majd el tudok mondani, de hogy... Tehát visszatérve erre a dolog, hogy miért vettem elő, hogy egyáltalán miért veszem elő azt, hogy mit csináltam akkor, ez egy praktikus dolog, hogy azon kaptam magam, hogy szeretek praktikus dolgokat csinálni, ami azt jelenti, hogy normális dolgokat, amit az ember akkor csinál, amikor nem valamiféle gőz, vagy beszükült tudatállapot, vagy túlságosan kitágult tudatállapot hajtja, hanem egész egyszerűen tényleg akar valamit kezdeni, és nyilván van valami tevékenység, amit folytat, és hogy ebben most úgy éreztem, hogy a sok változás, meg minden szubjektív, objektív okok miatt nagyon fontos lett ez a 14 év, mondjuk. Nekem ez 14 év.
2: Hol van a vége? Mit mondtál?
0: Én 89-ben. Meghúzom a vonalat. Én 89-ben ki is mentem Angliába egy évre. És az egész a nagy váltást, ami ugye akkor ez a fallában lássa. Kerítés, stb. Ugye ezt én onnan néztem, egy kicsike kis faluból, Angliában dolgoztam, segítettem az akkori barátnőmnek, fuvaroztam, hasonló ilyen egyszerű dolgokat csináltam. Tehát, hogy amikor visszajöttem a Magyarországra, akkor egy másik időzónába kerültem, egy másik térzónából, egy másik időzónába, és akkor én sem vagyok benne biztos különben, hogy nem függ össze 80-es évek a 90-es évekkel, de nem vagyok ilyen nagy teoretikus tulajdonképpen. Nekem összefügg. Tehát van valami összemosás, de hogy tök más a setup, az evidens. És tehát valahol el kell kezdeni ezt a dolgot, és akkor először a festményeket, meg ilyesmiket néztem meg, utána kezdtem el a performance dokumentációkat, meg ezeket, és akkor előkerültek ilyen kis mappák, dobozok, és legalább 3 nagy egység volt, ami a fotók dobozokban volt. Az egyik az élmény, ahogy az ember ott dolgozik, tanul, vagy én nem tudom pontosan, hogy ezt hogy hívják, a képzőművészeti főiskolán, amit akkor úgy hívtak.
2: Ott te fotóztál?
0: Nagyon sokat fotóztam. Egyrészt minden évben megcsináltam egy körpanoráma fotót. Tehát nem pontosan egy időben, de minden év vége előtt, vagy már a kiállítás körül azt a termet, azt szépen alaposan végig fotóztam, nyilván analóg módon le is nagyítottam, van köztük fekete-fehér, van köztük színes, és mielőtt elkezdtem volna egyébként oda járni, azelőtt nagyon imponáltak az ablakok, és az ablakokat is elkezdtem fotózni, de csak a szabályos ablakokat, tehát a téglalap alapú ablakokat, nem ezeket a romantikus, ilyen kürtős műterem ablakokat, hanem hogy mégis ilyen marha nagy ablakok, és hogy embereknek milyen pozíciója lehet. Tehát, hogy tulajdonképpen két embert raktam be mindig oda. Ez is egy elég hosszú ideig tartó fotósorozat volt, hogy nem térben álltak, hanem a térnek egy ilyen találkozásában, hogy hol ér véget a külső tér, hol kezdődik az a belső tér, egy ház, mit jelent ez a ház, mit jelent ez a belső tér, hogy miért akarok én a kettő közötti résekkel gondolkodni, vagy álmodozni, vagy bármi ilyesmit, és akkor itt már ez a két sorozat, legalábbis a főiskolai fotóknak ez a része, és az Otello, illetve az a Bepergés című filmemhez egy előtanulmány volt, ez a kis animációs jelenet, ami egyébként a kiállításon videón is látható. Egy Super 8-assal és egy kamerával egyszerre vettem föl a dolgot, a Super 8-as az ilyen kb. Ilyen stop motion szeren, akkor ezt nem így hívták, úgy hívták, hogy Dauer, mert hogy ilyen németes szavakat használtak az animációba. De hogy a lényeg az, hogy ugye, hogy mondtad, hogy szobaszínház jellegű, ez igazából olyan terekbe zajlott, pincékbe, tehát hogy nem olyan nagyon szabályosan a valódi tér volt az érdekes nekem, hanem az, hogy ez belső tér mindenképpen, mesterséges tér.
2: Tehát nem rögtönzés volt ez a tér, hanem ez egy kitalált eleme volt ennek, hogy mert nekem a képek alapján úgy tűnik, mint hogyha egy nagyon átélt módon, természetesen, tehát végig gondolt és logikus módon, de ilyen abszolút ad-hoc eszközökkel, tehát hogy ezt csináljuk meg most, és hogyha nem tudom, nincs szoknya, akkor egy pokrócot tekerünk oda, és hogyha vízé levesszük a falról, és akkor ez lesz az ajtó. Nekem azt úgy tűnt, hogy ezek ilyen használjuk ki azt, amit van, az, ami van, és most a te beszélésedben úgy tűnünk, mint hogyha ez egy ugyanolyan átgondolt kitalált része, mint a gesztusok, az akciók, amiket csinálnak.
0: Én szerintem azért lehet ez, mert hogy a metszete a háznak, az, hogy egy ilyen házat hogyan látok metszetből, ugye, hogy látom a kéményt, látom a folyosót, látom a körfolyosót, vagy bármelyik olyan részét látom, az nagyon erős volt, hogy ez így összefüggött az akkori szorongásokkal és az akkori biztonsági zónákkal.
2: Tehát ez bérház? Folyosós bérház?
0: Nem, de az volt a fejemben. Tehát az volt a fejemben, talán lehet, hogy a Tati filmeket úgy nagyon szerettem, és baromira tetszett ez a sok mászkálás ebbe a házba, de hogy akkor ilyen kis szűkebb terekbe menjek bele, tehát hogy minden fotón nem törekedtem arra, hogy ne látszódjon, hogy ez egy ilyen kis valami, inkább ilyen odunak éreztem, de ezt tetszik ez a szobaszínház szó, de nem gondoltam rá,
2: hogy hát tudod, mire mi emlékeztet erre, vagy mi rokonítható ehhez a litván Jósika utcai társulat előadásai, operafrázisok később 87-88, amikor mondjuk egy Dózsa Györgyi kocsmába nyilván fölkészülten, meg zeneileg átgondoltan, de kivitelezésben, színpadtechnikában, jelmezben, stb. Ilyesmiben teljesen adhok. Uh-huh. És hát ez volt az ereje, hogy hát aki ezt látta, hogy ennek micsoda, tehát hogy csak semmire nem figyel, csak a lényegre. És neki a zene volt a lényeg. És az, hogy a lényegtelen részeket most egy szavalókórus a helyettes szomjazókból, vagy egy operaénekes, mint mondjuk a Böröcz László, vagy egy amatőrénekes, mint valaki más, ez nem érdekelte.
3: Bocsánat, csak azért, hogy azoknak is, akik lehet, hogy nem annyira értik ennek a szobaszínház jellegét, hogy itt igazából azért ez egy fontos, hogy ezeknél a képeknél most arra gondolva, ami ugye a kiállítás első felében látszódik, ahol lényegében egy férfinek és egy nőnek látjuk a viszonyát, amit az egész narratívumban, ha összekapcsoljuk, az eredetileg is, ahogy a te a megnyitódban is mondtad, az eredetileg is az otellói gondolathoz kapcsolt verziójában, akkor úgy tűnik, mintha Desdemona és Iago, aki őt meglesi, vagy talán próbál vele enyelegni, azt látjuk, de azt egy stilizált háttérben látjuk, amennyiben az a fehér falnak, talán a felső sarokban lévő konnektorán kívül egy olyan, mint egy árnyjáték, nem? Tehát, hogy mit jelent az számodra, hogy azokban a fotó egymásra tett képekből az nem egy... Szóval nem egy folyamatos ilyen ánképek, vagy megcsillanó vizualitás, hiszen ahogy mászik föl a falon, ugye képileg, próbál belesni, és ugye az egész elválasztás csak a szék teszi, ami miatt szerintem a János gondol erre a szobaszínhez, de hogy nem a te fejedben, amikor ezt csináltad, nem inkább az volt, hogy...
0: De a sziluett az volt a lényeges, a leglényegesebb, hogy... Volt egy néző, aki meg is keresett, hogy ugye egy főz az egyik
3: Desdemona. Igen,
0: egy csirkét, és ezt a csirkét megfestettem, és egy ilyen, tehát azért ez elő volt készítve, meg volt festve az a csirke egy papíron, ki volt vágva körbe, mint egy gyerekszínházba, és ugye mivel olyan gyorsan megy a mozog a kép, az animációban, tehát hogy... Ugye elment valahogy, nekem nem volt ilyen lényegtelen. Ez lényeges volt, hogy az ott van, de hogy nem akartam úgy a lényegre koncentrálni. Szerintem a lényeg az annak a dolognak a magatartása volt, hogy ez a kényelmi zóna, hogy ezek a kifejezések talán akkor nem is léteztek, de hogy valahogy tudok-e meglenni egy olyan térben, amelyik teljesen privát. Amikben,
2: de hogy érted, hogy meglenni, létezni?
0: Ugye, egyáltalán ott el tudok-e...
2: És ami nem a te privát tered, vagy a te privát tered?
0: Olyan értelemben privát tér, hogy nincsenek ezek a... olyan bútorok nem voltak benne, meg olyan elemek, amikből ki lehet következtetni igazán, hogy ez mi. Tehát, hogy az egy ilyen all weather bútorzat, az, hogy most van egy zsinóra a falon, vagy nincs, az is. Tehát, hogy semmi olyan jelet nem akartam benne hagyni, amitől akkor ez tudatos volt. Nagyon, hogy nem érdekes, tehát, hogy vagy illetve nagyon érdekes, hogy ne legyen egy ilyen benne, semmilyen olyan, mert minden tárgy hordoz, amelyik nem ennyire semleges, hordoz egy időt, egy hatalmi helyzetet, egy manipulációt, tehát hogyan behatol a tárgyakon keresztül az életünkbe a tőke, vagy a nem tudom én ki.
2: Kicsit nem ez, hogyha a dogma filmet, manifestót hallám egy nyilván teljesen más hangszerelésben. De ez érdekes, hogy hogyan lehet... Tehát most így hirtelen elkanyarodtam ezen, hogy hogyan lehet, hogy van-e olyan, vagy láttam-e olyan filmet, ahol hát az jelenik meg a környezetben, ami te mondasz, tehát hogy minden olyan elem ki van szedve, ami picit is túlmutatna önmagán, vagy nincs funkciója. Nem mindegy, szóval... Jó, de hova kellett ez, hogy miért kezdtél egyáltalán az Otellóval? Miért nem valami mással? És tudod, bocsánat, ezt... Ja nem, az félét, ez egy rossz gondolat.
0: Jó, oké. Én többször feldolgoztam az Otellót. Alapvetően az Iparművészeti Egyetemen is csináltam egy diplomafilmet, és amikor ott csináltam az iparművészeti egyetemen a diplomafilmet, annak az első verziója egy teljesen egyszerű Otelló akart volna lenni. Ahhoz csináltam ezeket a fotókat, és ott egy ilyen nagyon, ez a film elveszett, illetve megvan valahol a 16-oson, de hogy ezt nem tudtam bemutatni, mert nem tudtam átírni, és de ebben a filmben nagyon az van, hogy ez papírkivágásos és fotós ilyen mozgások mellett az akkor New Yorkban készített fotóim, az épület fotóim adják meg ezt a kontrasztot, és tulajdonképpen ez egy kicsit adós maradtam ebben a kiállításban. Azt hiszem, hogy nem látszik ez a kontraszt.
2: És miért érdekel az Otelló, vagy miért pont az Otelló, mint sztori?
0: Hát egy nagyon bizarr sztori mindig, egy nagyon sematikus sztori, és ugye ami a fura benne, hogy a hatalom csúcsán levő emberek viselkedésének egy nagyon bizarr dolga. Tehát hogy lehet az, tehát én csak kérdezni tudok ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk valaki, aki mór, ugye, a mór alatt nagyjából azt értették, hogy vagy afrikai, vagy ázsiai, vagy sötétbőrű, vagy kicsit sötétbőrű, de mindenképpen valahonnan kívülről jön. Velence, az akkori Velence, ugye az egy ilyen superpower központ, uralkodik mindenen, nagy tudás van, nagy minden egyéb, és akkor egy nagykövet, egy diplomata, ugye van egy diplomája a kezében, egy ambassador, az oda jön, és akkor ő lesz annak a hadseregnek a generális, a tábornoka. És akkor miért van neki felesége, miért van neki, tehát hogy miért köt, tehát összefonodnak ezek a magánéleti szálai, és igazából a választás részben azért is volt, mert Erdély Miklós nagyon szépen elemezte az Otellónak az elejét zeneileg. Ugye ez egyik utolsó operája a Verdinek, Shakespeare drámája nyomán íródott, kicsit átíródott, de hogy ott próbált ilyen nem Belcanto, hanem ilyen kicsit Wagneres operát csinálni. És zajok is vannak, hogy az elején a vihar dombol, hogy én ezt egy kicsit megpúdereztem a filmben, hogy ott még földrengés is van, hogy ne kétség ne legyen, hogy tényleg zajlanak az elemek, és akkor ha már ilyen nagy vihar van, meg vannak ilyen téli viharok, meg, tehát akkor ugye jön ez az egész klímaváltozás magamban, de ez lehet, hogy csak magamban jön be, de fura volt, hogy előző éjjel, a megnyitó előtti éjjel tényleg nagy vihar volt, görgés villámlással, és csináltam ilyen előtanulmányfilmeket a Facebookra, hogy így hirdessen ezt a kis eseményt, és akkor az egyikükben ezt a villámlást meg is jelenítettem. Tehát, hogy próbáltam egy icipicit ebbe a mába újra értelmezni azt, hogy analóg, fekete-fehér fotó, ilyen tárlatszerűen kirakva, tehát nem olyan szépen bekeretezve, vagy nagyon gusztán és jól eladhatóan megjelenítve, de azért úgy látható legyen, hogy mi történik. Hogy hogyan alakul ki a figura, az animációs figura, a főszereplő. És aztán később Böröc Andrásra csináltunk egy háromcsatornás, hogy hívják, Expanded Cinema, ugye ezt hogy mondjuk magyarul, kiterjesztett film, ahol mi ketten játsszuk el a főbb szerepeket, és ez a film sincs meg, sajnos. És vagy lappang, és akkor ugye ezeken a fotókon a Roskó Gábor van, a Gábor Áron, a Czakó Mária, a Böröc András és a Kertész Ági, tehát ennek a baráti körnek, ami akkor volt, a oszlopos tagjai, akiket könnyen fel tudtam kérni, és ma ez olyan állat érdekes, hogy milyen fajta az egy zárt mag tulajdonképpen, az az akkori tartalom, ugye, hogy nem tudjuk, mert ez az Otelló sem olyan nagyon aktuális, vagy nem annyira könnyen leporolható, mert ugye mindenféle politikummal kéne nagyon fűszerezni, amihez nem feltétlenül fűlik a fogam. Egészség. És hogy ezek szerint, igen, hogy ez milyen érdekes, hogy egy ilyen kis időzárványban, hogy megmarad valami, és akkor előveszem. Mint akkor beások a földbe egy, hogy hívják ezeket a kapszulákat, időkapszulákat, és hogy...
2: Jó, akkor itt egy zeneszünetet tartunk.

0: Tilos Rádió, FM 90.3, és ez itt az Spanyol Inkvizíció és az Alkotás útja újabb fúziós adása. Bezsény Tamással a vendégünk Révész László László, akinek tegnap nyílt a kiállítása 2B galériába, Rádió utca 47, és erről beszélgetünk. Eddig Otellóig jutottunk. Hát nem tudom, nekem van egy ilyen magas labdám, ugyebár, majd meglátjátok, hogy mert én tegnap nem tudtam ott lenni, és a Tamás átküldött fényképeket a Megítóról, és jó néhány fénykép nekem ilyen, kvázi ilyen bűnügyi fotográfiának tűnt. Tehát olyan, mondjuk azt ilyen értékeket hordozott, és vagy olyan jellegű volt, mint a bűnügyi fotográfiák, és egyrészt, hogy erre gondoltál, és hogy neked ez bejött-e, vagy hogy te ezt Tamáshoz intézmény kérdés, hogy te neked ez nem ugrott be.
1: Akartam visszakérdezni rögtön a Lászlót, hogy segítse be az értelmezést azzal, hogy inkább én, vagy inkább válaszolsz először, vagy neked egyébként, vagy akkor csak, mert én is érzem benne. Aha. Ha meggondoljuk, most csak annak a nem tudom, embernek, a kiállítást látogatónak mondjuk, aki még nem volt ott, hogy a belső térben egyrészt ugye vannak olyan fotók, amik már kifejezetten ugye az Otello történethez kapcsolódnak, abban az értelemben, hogy ott ugye még jelmezekben is vannak a szereplőink, és ott ugye a Desdemonát alakító hölgy, akinek most nem tudom...
2: A kertészág,
1: ő neki az, ahogy főleg a második, vagy a baloldali részen látható az ágyra való levetkőzése, vagy így eldőlése, illetve egy ilyen, van egy ilyen szekrény, lényegében egy ilyen polcos szekrény, amire ráfekszik, mind a kettő mozdulatban van nem csak egy ernyedtség, hanem egy olyan típusú magatehetetlenség, ami úgy tűnik, mintha oda ő esett volna, vagy akár mondjuk ilyen klasszikusan egyébként, amikor gázzal akarják megölni magukat, amit a sikátorban, illetve hát ugye a makrában is látunk erre példákat a kertészákostól, és ilyen, az ilyen rettenetesen szocialista az, ahogy az filmen mondjuk megvan valósítva, hogy itt meg az egészben van egy olyan vágyakozás, hogy kihatolni valami. Tehát, hogy az egész művészi abban az értelemben, hogy azokból a kényszerekből, amiket mondtál, bár azokat még nem biztos, hogy értem, hogy mik, azokból a kényszerekből való kijutás, mert hogy az nem egy görcsös póz egyik sem, és néha vannak ilyen haláleseti fotók, amikor az egésznek van egyfajta ilyen drámai elesettsége. Ez az egyik szerintem, ami nekem megragadott, és a

0: hogyan csináltak, és aztán azt hogyan örökítették meg ilyen időszakban, tehát mondjuk így a 70-es, 80-es években a rendőrségen, ugye, amikor azt mondták, hogy a helyszínen újra eljátsszuk magát az esemény sort, és ugye ezt azóta akkor még nyomozási kísérletként interpretálták, de most csak ugye az a lényeg, hogy ez az újrajátszás a lényeg, és hogy ez az újrajátszás ott megvan, és hogy én ebben a kettőben látom, hogy egyrészt a nyomozati cselekmény, másrészt meg ez a bűnügyi fotóban ez a drámaiság.
1: Hát inspirációnak akkor, tehát muszáj elárulnom ezt a titkot, ugye, hogy a Gerhard Richter engedték be először fotózni, amikor az Ulrike Meinhof és a Bader csoport, ugye öngyilkos lett a börtönben, és ez az akkori Október nevű újságban megjelent, és állati erős. Akkor ez egy ilyen tarkon ütés erejű, de nagyon-nagyon megindító. Az egész anarchizmusnak ez a fajta ilyen rapszódikus, talán fura módon nem túl hasznosan végigvitt története, hogyan ér véget ezzel a totális emberi ilyen drámával, amikor ezek az emberek, hát ugye, tehát hogy valahogy hajadzik, hogy hasonlít a Che Guevara megölésére, meg tehát azokra az ikonikus ilyen képekre, amik a Mantegna óta a festészetben folyamatosan feljönnek nyilvánvalóan, és ugye maga a korpusz, a test, a Krisztus ábrázolásoktól. Tehát, hogy ez erre mindig van egy új pillanat, amikor ránézünk, vagy egy új momentum, hogy egy kicsit másként nézünk rá. És mivel az animációban engem az nagyon vonzott mindig, hogy a mozgás valahogy olyan jól összemosható. Tehát, hogy a két kép egymás utániságából egy olyan fura virtuális tér jön ki, és tulajdonképpen, ahogy folytogatja az Otello a Desdemonát, ugye a haj, mint egy ilyen nagyon erős motívum, az így csapkod, és hogy mondod, egy ilyen pendulumszerűen, ilyen az idő drámai sűrűjében vagyunk, és de hogy mindez végül is tényleg nem szimpatias, csak egyszerűen, mert hogy megragadja ezt a nőszemét, és ilyen értelemben ezt lényegének gondoltam, hogyha már ilyen nagy haja van valakinek, akkor ezt használnám ebbe a dologba, és tulajdonképpen, amikor később a Berec Andrással megcsináltak ezt a Expanded Cinemát, az Otellónak ezt a verzióját, akkor már sok minden fölbuzdulva egy hajszalomba csináltak meg az egészet, tehát a megmossa a haját, sőt a parókáját megmossa egyikünk a másikuknak, tehát a két szereplő játssza a négy szereplőt körülbelül, és akkor átnyúlunk az egyik képből a másik képbe, és három szuper nyolcas ugye úgy surrogva a pereg, és a hajak valahogy ezt a figyelem, és a tehát, hogy az ember piszkálja a haját, akkor mindig arra gondol, hogy vagy óvatatlanul, én szerintem, hogy fel akarja hívni a figyelmet, hogy tollazata, a serénye, ez kapjon egy olyan extra hangsúlyt. És akkor, amikor már egy ilyen nagyon manipulált, beszűkülő, tudatállapotú ember, mert hát szinte minden ki, aki egy ilyen cselekedetet végrehajtó valójában, az már egy ilyen nagyon pici korridoron megy, akkor ugye már nem gondol a következményekkel. Ugye akkor már az van, hogy franc az egészben, most akkor kitekerem a nyakát, vagy nincs, tudom. És hogy hát nem,
0: valami de, ilyesmi, valóban,
1: ilyesmi lehet, és hogy akkor nem akartam én ebbe topzódni. Nekem mindig probléma az, hogy a gonosz ábrázolás, hogy kell-e az, hogy bizonyos, mondjuk politikusokra nagyon-nagyon sok képet festenek, és akkor én mindig arra gondolok, hogy ez egy ilyen hype-olás végül is. Glamorizing. Tehát, hogy ilyen fogjuk, és ilyen szépé tesszük, holott nem

0: szeretjük adott esetben azt a politikus, de annyiszor ábrázoljuk így is, úgy is, karikatúrával, hogy aztán ugye ebbe a influencer világban minden egyes klik számít, és minden egyes klik befolyásoló, akkor meg ez csak készült, ez még készült ez a dolog, tehát hogy milyen lesz ez a influencer világ, ami ma van, ha mondjuk ezzel a nagyon egyszerű szóval így le tudom írni, akkor...
1: De itt az influencer a Jágó, ha...
0: A Jágó az influencer nyilvánvalóan, de már végülis mindenki influencer. Tehát ha eljut egy klik mennyiség fölé, akkor óhatatlanul megkapja a figyelmet, és akkor ugye az mindig volt, hogy bűnügyi tudósítások, az mindig egy ilyen kajak cucc, azzal mindent el lehet adni. Igen.
1: Jó, de itt a bocsánat, még az fontos, hogy itt a Jágónál szerintem ott nem mutat, tehát a Jágó inkább egy elgondolkodó karakter, az, amit látunk tőle. Tehát, hogyha a kiállítás képein nézzük a Jágót, nem érzem azt a fajta ősbűnt, ami benne van, hanem inkább olyan, mintha ő maga is gondolkodna, illetve a saját esendőrségét nézni, és emiatt csak egyébként a kiállítás után elkezdtem gondolkodni azon, hogy vajon a féltékenység az egy ősbűne. De aztán persze a 7. című film miatt rájöttem, hogy nem, mert akkor emlékeznék, hogy a Mills nyomozónak, a Morgan Freemannek, a Brad Pittnek kellett volna legyen egy ilyen ügye is. És amikor végignéztem az ilyen keresztény lexikonokban, akkor azt látom, hogy a féltékenység az egyébként dogmatikailag, vagy hát teológiai szempontból, az lehet jó is, és rossz is. És ez egy nagyon furcsa érzés volt nekem, mert hogy alapvetően én is egyfajta bűnként apostrofáltam, és akkor rögtön eszembe jutott, hogy hát az irítség sem ős bűn, és hogy az irítség is egy csomó, talán az Aquinónál van ilyen elsőrangúan kiemelve, hogy hát az fejlesztheti is képességeinket, hogy jobbá akarunk válni. És hogy itt én egy csomó esetben én olyasmire gondoltam, hogy a saját kereteinkből való kiszakadás. Szóval, hogy én emiatt így kezdtem el értelmezni ezeket a képeket, és nem tudom, hogy ez mennyire belemagyarázás, főleg azért, mert a Jágó elgondolkodó, nekem ahhoz képest, hogy mennyire csalfának és gondolatosnak kéne lenni. Az Otello pedig először magába roskadva tűnik föl, de valójában gondolkodik a székben, és utána pedig egyfajta ilyen szónoki szerepben tűnik föl, ami egyfajta ilyen bipoláris dolgot feltételez, hogy ő maga is hatást akar gyakorolni, és ő maga is valami jobbá akar válni. Szóval itt valahogy mindenki nagyobb akarna lenni, vagy befolyásosabb, mint ami lehet, és emiatt én ezen sokat gondolkodtam, hogy minden archív fotó ellenére van ugye egy teljesen más kép, ugye maga a rajz, amiben ugye látjuk Desdemona alakját és Otello alakját, és ez egy olyan kép, amiben ugye nyilván itt a sziluett valóban, tehát itt nem látjuk egyiküket se kidolgozottan, hanem inkább fekete arcuként látjuk mind a kettőt, a Desdemonát és az Otellót. Viszont a Jágó az egyetlen, amit nem látunk rendesen, hanem ő a mozdulatait látjuk, tehát karokat, lábakat, teljesen látszólag ad hoc módon, de inkább ha jobban megnézzük a képet, akkor kiderül, hogy az Otelló körül vannak ezek a darabok, és egyfajta ilyen vagy kicsapó lángnyelvek, vagy még inkább ilyen árnyak, amik úgy kirepülnek, és feltűnnek, és elenyésznek. Szóval, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy mintha itt ez a befolyásolás, ez valami jobbra törekvés is lehetne, vagy valami, nem tudom, valami hübrisz akarna lenni, és nem elsősorban a másik elpusztítása.
0: Hát ez gyönyörű, amit mondasz, és köszönöm szépen. Itt csak igazából azért választottam a figurát, tehát amit a képről mondasz, az körülbelül stimmel, tehát magáról az egy fennmaradt ilyen festett, vagy milyen képről, de hogy nem pozitív a Jágó figura, hanem egész egyszerűen az sokkal démonibb nekem, amikor egy nagyon jó arcú ember, aki tényleg, tehát amikor látok egy ilyen lombrozó értelembe vett bűnöző arcot, akkor az úgy nem egy kontesz. De ugye az ember, tehát hogy az a saját érdekei mentén olyan módon transformálódik, hogy még az akaratai ugye nem kell, hogy tükrözzék az arcán levő intenciókat. Tehát, hogy belenézek a tükörbe, és mondjuk nem magamat láttam, hanem egy másik arcot, aki ott van, ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde, akkor az egy talán túl egyszerű, és azért sem aktualizálható mára, mert hogyha megnézem, persze vannak kivételek, azért általában ilyen nagyon jóképűre vett emberek csinálják a manipulatív dolgokat, és hát ez reális is nekem. Uh-huh. Tehát, hogy ha lett volna a tévé, hogy mondjuk egy ilyen hitlerszerű pali mire vitte volna, mert ez a filmen, amennyit kivágtak róla, az ugye mindig egy ilyen nagyon megcsinált pozíció, szépen elő volt lelkileg, mindenféle szerekkel, minden úgy föl volt.
1: Fel volt készítve.
0: Igen, és akkor hát nem nézett ki egy nagy számnak, vagy Rákosi pajtás, ugye, hát ő hogy nézett ki, szóval, hogy érted?
1: Aha.
0: És most nem akarok belemenni, tényleg, csak hogy ma olyan embereket nézünk általában, ugye, ha a komputereket, meg ilyeneket így kinyitogatunk, vagy felcsapjuk a mobiltelefonunk képernyővédőjét, akik általában elég szépen gusztán néznek ki, és
2: én visszatérnék még itt egy előbbi gondolathoz, mert szerintem az nagyon érdekes, hogy egyfelől ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük, egy bűnesetről van szó, emberölés, nem?
1: Ezt igen.
2: Úgy mondják.
1: Indulati bűncselekmény, ráadásul.
2: Indulati bűncselekmény, végeredmény emberölés. És látunk egyfelől helyszínfotókat, mert idézőjelesen értem az egészet. Másfél látunk ilyen, hogy mondta, tehát ez a nyomozati újrajátszás
1: képe. Ja, igen,
2: tehát hogy olyan, mintha egy ilyen nagyon, igen, helyszíni szemlet, bocsánat.
0: Ah, igen.
2: Igen, szóval, hogy...
1: Illetve
2: hogy...
1: inkább akár egy helyszíni kihallgatás, ahol utána már igen, tehát már le is zárult akár a szemle, és visszamennek oda lejátszani.
2: Úgyhogy ezt lehetne, tehát, hogy mert az érdekel, hogy ez a munka tényleg, hát nyilván neked más, de hogy ott vibrál, például most nem a munka minőségében, ott vibrál, ahol még értem a kontextus, vagy ahol a kontextus már épp, hogy még nem vesződik el, tehát valamit az eredeti kontextusból hogy meg tudok tartani, és hogyha ráéz az ember egy lehet így is értelmezni, és mit szóltok ehhez? Vagy te mit szólsz ehhez, hogy egy bűnöset, a helyszíni szemle, és akkor egy pár ilyen bűnögyi fotó.
0: Az első látogat, aki megnézte, az odajött hozzám, hogy na hát egy lány volt, és mondta, hogy na hát ez a pasi nagyon élvezte, amit csinál.
2: És
0: igen, egy ilyen rögtön ilyen ilyesmi volt, és hozzá kell tegyem, hogy baromi sok fotót ki kellett dobjak, mert röhögtek mind a ketten. Tehát, hogy ott a helyszínen én mondom, szerintem ez hogy ilyen lassú idővel, tehát ahhoz képest, hogy milyen gyorsan mozogtak, elég lassú idővel, ettől megteremtődnek ezek a virtuális formák, tehát hogy a haj egy nem, mint ma egy reklámon, ugye, hogy akkor fölcsapja a haját a sampon reklámban, és akkor egy pillanatra úgy szétterül, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3D animációként mozog az a haj. Itt mondjuk ez nem animációval, bár legalábbis nem ilyen a komputer animációval, de hogy tehát, hogy egyébként nekem baromira izgalmas volt ezt hallgatni, ezt a mert ezért ez nagyon bennem volt, hogy nem szoktam ennyire durva dolgokat ábrázolni. Valamiért ösztönösen nekem pont fura, hogy a 70-es évek elején, amikor elkezdek festeni, akkor elég sok ilyen képet csinálok még.
2: Mit ez ilyen van?
0: Hát ahol ilyen erőszak történik, meg ilyesmi. Tehát az első kép, amik így megmaradtak, és már úgy vállalhatóak, és nem tanulmányok, vagy ilyesmik, azok 56-ban a forradalom alatt mozgó emberekről készültek, akik mindenféle fegyverekkel robosztusan jönnek, és akkor utána egy teljesen illogikus módon ilyen kicsit inkább ilyen szexizős férfinő helyzeteket kezdtem el csinálni, az szintén a dominanciának ez a jelenléte izgatott, és ugye még azt el akarom mondani, talán ez az, hogy egy ilyen belső tér, meg nem belső tér, az arc, hogy az nem, tehát, hogy akkor nyilván nem arra gondoltam, hogy majd csupa jóképű ember lesz, kb. Mondjuk főleg látható a szociális és egyéb médiákban, hanem nagyon sok olyan komplikált helyzetet éltem meg, amit nem tudtam. Tehát hogy nekem ez egy élményem volt, hogy valakiből egy egészen más dolgot nézek ki. Tehát az a, nyilván ez egy fejlődési korszak, amikor a projekciókat az ember lehántja, és akkor meglátod azt a valódi arcot, amelyik egyáltalán biztos, hogy egy kellemetlen valami, hanem csak a helyzet kellemetlen. A helyzetnek van egy rémes oldala, vagy rémsége.
1: Ez abszolút, ez egyébként egy ilyen klasszikus krimis klisé, hogy vannak azok a hősök, vagy vannak azok az anti, pontosabban még inkább ilyen antihősök, akik jól néznek ki, jól öltözöttek, visszafogottak, finomak, akár udvariasak, és mégis pont ezért sokkal veszélyesebb a működésük, meg egyáltalán az, amire vetemedhetnek, vagy megvalósíthatnak. Igazából mielőtt elmegyünk, azelőtt én azt bedobnám, hogy erre, amit mondott most a László, erre majd nekem lenne egy elképzelésem, hogy az egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy amikor az ember ott volt a kiállításon, és látta, akkor ugye az, ami ott vetítve volt föl a falra, az először ugye azokat a fotókat véltett fölfedezni, vagy én véltem fölfedezni, amik ugye a szemben lévő falon vannak, ugye amivel kezdődik a kiállítás, magyarán ugye az, ami filmen is megvan, ahol a Jágó feltételezhető Jágó karakter együtt próbál lenni ezzel a nővel, és ugye maguk a fotók is különböző ilyen 45 fokba, 90 fokba elforgatva vannak, tehát van egyfajta ilyen látszólagos katyfasz, amiről egyébként aztán, ha az ember megnézi egymás után ezeket a fotókat, akkor látja, hogy ez egyfajta, valami fajta rend, vagy egyfajta körforgás. Szóval, hogy egyfajta körforgás, és aztán ez a körforgás megjelenik a vetített térben egymás után, így darabokban, és szinte úgy, mintha egy függöny lenne, majd aztán ez szépen lassan elkezd kontúrt kapni, és ez a körforgás, ezek elkezdenek ilyen ló alakúként föltűnni. És nekem az egészben a szép, hogy az eredeti történet, ahol ugye igazából csak a szeretőt látjuk a még be nem teljesült szerelemben a házas nővel, abban még önmagában nincs benne a tragédia, de ezzel a lóval és az ótelóval, hogy te mégis képes voltál egy mondva csinált okból ebből tragédiát csinálni, annak van egy ilyen nagyon fura katyvasza, és majd akkor kvázi a reklám után, vagy a következő részben elmondom, hogy ez szerintem hogy kapcsolódik a True Detective-hez.
2: True Detective, oké, följük.
1: És akkor addig elbúcsúzzunk Révész Lászlóval az Otello című kiállítással, és Sugár Jánossal, és akkor jövünk vissza már, mint alkotás útja, vagy hát
2: igen,
1: közös szubverzívű.
2: Sziasztok! Bezsenyi Tamással itt ülünk a Tilos Rádió 6-os stúdiójába. Sziasztok. És 8 óta Révész László vendégünk, festművész, performer, forgatókönyvíró, egyetemi tanár és kiállító művész. Éppen a 2B galériában látható kiállításról beszélünk, mert egy címe Ó, te ló, és az ismert Shakespeare darab ott dolgozza föl. És a zeneszünet előtt, vagy a hírszünet előtt a Tamás, a Ja igen, és Byron nem akar megfertőzni minket, fertőzés gyanúval házi őrizetbe tartózkodik, távolból üdvözöl mindenkit, mi is a távolból üdvözöljük őt. És ott tartottunk, hogy, a True Detective-vel kívánnád összehozni kiállítást.
1: Szóval sziasztok, ez csak azért merem így megtenni, mert túl az, hogy egy picit sikerült késtem a mankóimmal, de mivel a László azt mondta, hogy nyitott ezek iránt, a bűnügyi kérdések iránt, ezért merem igazából csak fölhozni. Teljesen elvetemültnek tűnik, de nem tudom, hogy a hallgatók vagy adott esetben ti mennyire vagytok képben ezzel a törvény nevében a True Detective nevű sorozattal. Ugye ennek volt egy jó pár évvel ezelőtt egy nagyon nagy beharangozással és nagy sikerrel fotó első évada, ami ugye nagyon sikeressé tette többek között a Matthew McConaughey-t, és a lényeg, hogy a Rusty Cole karaktere az egy ilyen filozófikus nyomozó, aki végül ugye megoldja a nagy ügyet, de itt ebben az esetben csak annyi fontos, hogy ő neki végig egy ilyen filozófikus, elemelt máznak tűnik az, amit ő mond az egész büntető eljárásról, ami egy lány, illetve később lányok megtalálása és megerőszakolásának, megölésének a története. Majd aztán szépen kiderül, hogy minden mögött a látszólag máz mögött egy olyan komoly, aprólékos munka is van, hogy az, amit ő filozófikusan lát, azt ő közben látja a hétköznapokban, a praktikumban. És ezt csak azért mondom, mert hogy ő azt állítja, hogy mi van akkor, hogyha mi nem ebben a három dimenzióban lennénk, nem ebben a fajta téridőben, hanem lenne egy negyedik dimenzió, amiben az idő hirtelen értelmét vesztené, és leegyszerűsítve ő azt mondja, hogy az egész hirtelen egy körforgás lenne, össze is nyomja azt a sört, amit ugye iszik, mert texasi a szereplő, és ugye tudjuk, hogy Texasban mindenki Lone Star sört iszik, ezt ebből a sorozatból megtanulhattuk, meg a Nick Pizzolattótól, aki ugye a készítője szintén texasi, hogy így összenyomva azt mondja, hogy az idő eltűnik, és minden egy körforgásra válik, és azt mondja, és így a szeme így elkezd a pupilái kitágulnak, hogy lehet, hogy mi is lefolytattuk már ezt a beszélgetést, uraim, tehát egy felülvizsgálat során, hogy lehet, hogy el lett rontva az ügy, de mégis jól gondolja el, tehát egy ilyen több rétege, több időrétege van egy ügynek, és a lényeges momentum az, hogy ő azt mondja, hogy ez mind újra játszódik, mindig folyamatosan vannak olyan áldozatok, akiket mi keresünk, mindig vannak olyan nyomozók, akik összeteszik mind a két kezüket, és nem bírnak magukkal, és tönkreteszik magukat ebben, és mindig lesznek olyan nyomozók, akik ezt felülvizsgálják, és nem csak vitára késztetik, hanem adott esetben utólag megcáfolják, vagy megpróbálják tönkretenni annak az eredeti nyomozónak a készségeit is. Valójában azt mondja, hogy ennek van egy olyan ciklikusság, hogy minden szereplőnek megvan az önmaga értelme. Az elsőnk az ugye menekülni akar csak a halál elől, a másodikunk az csak meg akarja találni, a harmadik meg igazából dekonstruálja az egészet, és adott esetben az elsőtől elveszi azt a jogot, hogy ő meg akar menekülni, és adott esetben egy nagyobb összeesküvés részének találja, vagy a másodiknak, aki meg akarja találni nyomozó, attól elveszi azt a jogot, hogy ő igazából meg akarná találni, lehet, hogy valójában ő maga öli meg, ő maga tünteti el, tehát magyarán ő az, aki mint végül utánuk loholó dekonstruálja az egészet, és az egészben az a szép, hogy ő azt mondja, hogy ez egy körciklikusság, ez mindig megismétlődik, mindig hiszünk benne, majd aztán a hitünk megcsalatkozik, újra hiszünk és megcsalatkozik, és hogy ezt csak azért mondom, mert a harmadik évadban, minthogyha ezt látnánk, amikor egy nyomozónak a felépített világát és nyomozati munkáját látjuk, majd szembesülünk vele, hogy ő mivel egy olyan mentális betegségben szenved, ami nincs rendesen kimondva, ami miatt elfelejt nagyon gyorsan dolgokat, ezért valójában arra az eredményre, amire rájön, azt utána el is felejti, és igazából csak saját maga számára van meg az eredmény. Tehát, hogy magyarul újra kezdődik az a nyomozás az ő fejében, hiszen egyszer már rájött, de elfelejtette, hogy rájön. A fiának átadja a bizonyítékát annak, hogy rájött, de hát ő meg nem tudja értelmezni. És ez a körforgás az, amit én egy picit láttam ebben a VG rendszerben, hogy egyszerre volt ez a kivetített kép, ahol láttuk ezeket a 45 fokban, 90 fokban elferdülő képeket, amikben volt egy vágyakozás, ami vágyakozás igazából az én értelmezésemben, és abban a... mert ugye ez az, ami Amerikában készült, ezek azok a fotók, ugye ebben inkább én azt éreztem, hogy egy olyan néma filmet látunk, ahol mind a két szereplőnek van valami vágya, az egy, a nőnek az, hogy, hogy egy, tudom, egy ilyen rendes családanyai szerepet töltsön be, tehát ő fürdik, szappanszagú, ételt tesz az asztalra, tehát ő minden ilyen tipikusan női jellemvonást, vagy háziasszonyi jellemvonást megtesz, a másik, a férfi pedig azt, azt az igazi betyáros csibész vonalat mutatja meg, hogy meg akarja szerezni a nőt, mindent megtesz, leselkedik, magyarán áthágja az összes szabályt, egy igazi vagabund, egy igazi városi csibész csavargó, aki oda is fekszik, ugye, amikor már később ágyjá változik a három szék, tehát befekszik az ágyba, ő meg egyfajta behatolni akar ebbe a természetességbe, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezt ugye, amikor így körkörösen látjuk, és közben odarakjuk ezt a lovat, ami inkább innentől kezdve Otellóként értelmeződik, akkor mindig csak az az érzésünk lehet, hogy mindig vannak ezek a vágyakozások, mindig hatolnak egymásra, mindig meg akarnak valamit oldani, mindig be akarnak teljesíteni egy szerelmet, uralkodni akarnak valakin, és végül mindig egy tragédiába torkollik. Tehát mindig meg lesz a halál, és mindig újra kezdődik. Nem tudom, hogy mennyire elrugaszkodott a földtől, de nekem ezt nekem az egész zenében, ugye a zajzenében lévő lüktetést is nekem pont ez adta, hogy ez a harmónia nélküliség, ami
0: tulajdonképpen tehát itt azért két dolgot elmondanék, hogy én állandóan elkezdek nézni sorozatokat, ezeket a tévésorozatokat, amik ilyen divatosak, és nem tudom végignézni sose. Nekem borzasztóan nagyon túl közel kerül minden. Tehát annyira irritálóan bejön az én intim szférámba, hogy úgy mondjam, mert már erről volt szó, hogy egy idő után ledobom magamról. Szóval látom, hogy marha érdekes, de nem tudom már így kihámozni, mert zavar az a nagyon erőteljes jelenlét, az a robosztus megjelenése, hogy szinte bármilyen jelenet olyan harapnivalóan közeli, és olyan nekem nagyon agresszív, és aztán föl is adom ezt a dolgot, de hogy ez baromi jó egy ilyet hallani, amikor valaki ilyen szépen zanzásítja azt, hogy vagy elmondja a lényegét. Tehát, hogy én magam erre nem tudnék figyelni a sorozatra, de hogyha így visszamegyek erre a saját munkámra, ahol tehát itt elindul, az a zene elindul valami harmóniából, és átmegy egy hát körülbelül mondjuk egy ilyen ragtime-szerű, inkább a film, tehát hogy végül is egy filmzene született, ugye? Tehát, hogy a sok bongás és minden között nem vált annyira modulárissá, meg semmilyen olyan ilyen szférák zenéjévé, hanem az érzelm, tehát, hogy az, amit belelátsz, az igazából a zenéből van benne. És én ennek nagyon örülök, mert azt a kis filmet azt most csináltam. Tehát, hogy azt hozzá, mert ugye elveszett az eredeti. Igen. És egy nagyon kis embriótikus film, amit utolsó nap is még háromszor újra kellett vágjak, mert nem úgy volt meg ez az arány az absztrakciónak és a láthatónak, ahogyan én mondjuk az akkori időben. Tehát, hogy valahogy magamat vissza akartam képzelni ebbe az időbe, és ilyen szempontból viszont állat érdekes, amit mondasz, ez a körkörösség, hogy nekem értelmet nyer jobban, mint a saját elmagyarázásaim a dologról, hogy valóban ez a örök visszatérés, vagy ez egy nagyon hétköznapi egyszerű tapasztalat. Tehát egy olyan info, egy olyan valami, amikor normális ember leül, és egyszerűen minden ilyen túlzás nélkül is eljut ebbe a helyzetbe. Nyilván egy ilyen felfokozottabb helyzetben egy Otelló vagy egy modern drámában, thrillerben, ugye ez jobban benne van, de hogy így már én is jobban tudom magyarázni, mert te ezt át fogom venni, ezt, amit mondasz, és lehet, hogy meg is nézek még egy-két True Detective-et, emiatt, hogy jobban megértsem ezt, mert ugye ezt az egész korszakot, ezt nagyon, tehát ennek van egy olyan pikantériája, mondjuk így a művészeti szénán belül, hogy állati nehezen akarják újra belehozni az életbe valahogy a művészeti szénába, vagy nem
2: tudom.
0: A 80-as éveket. Tehát, hogy valahogy...
2: Hogy állati nehezen?
0: Ne, én szerintem igen. Tehát, hogy van egy nehézség vele, mert nem olyan tisztán fogyasztható valami, mint amilyen módon mondjuk egy egyszerűbb kísérleti, vagy hát most az egyszerűbb, az nem biztos, hogy jó szó.
2: Hát bizonyos értelemben ezt el tudom fogadni, szóval én azt hát úgy, én úgy gondolom, hogy általában hiányzik egy olyan interpretációs készség, ami figyelmet tudna generálni. Tehát, hogy nem látom azt, hogy bárki egy, nem tudom én, egy ilyen interpretációs hozzáállással próbálna mondjuk megközelíteni műveket, mert valahogy a transzparencia egyrészt ugye nagyon felerősödött, tehát hogy mindennek azonnal világosnak kell lenni, meg a mögöttes tartalmakhoz kell valami kvázi rutin tekintet akár műveltségnek is, de hogy ilyesmi van, tehát hogy valaki ezt átélje. És hát van ez az általános figyelemhiány, ami ugye abból a tévedésből ered, hogy a figyelmet azt árulnak tekintik, és mindenki igyekszik spórolni vele, holott nem az, hanem más. Szóval, hogy igen, hogy pontosan ezekkel, de hát az érdekes az, hogy itt, miért nem gondolod, hogy esetleg ha már így beszélünk, hogy 70-es évek, 60-es évek, hogy ott nem volt, nem lehet elképzelni egy olyan interpretációt, olyan interpretatív figyelmet, ami egy, mit tudom én, egy hasonló összetettségű mély vagy mit tudom én, szóval egy hasonló szintet találnak?
0: Én csak azért, ezek ilyen sejtések, csak azért, mert hogy az egy elég transzparens váltás, egy eléggé...
2: De nekünk, akik nem éltük ezt úgy át, az...
0: De nem, ez a mai szemmel is, tehát, hogy erő, tehát, hogy vagy pop, vagy geometrikus, vagy nagyon egyszerű koncept, most a szónak nem leminősítő értelmében, de hogy könnyebben interpretálható, könnyebben, tehát nem keverednek bele mondjuk ilyen dolgok, amik már egy ilyen tévésorozatban úgy látszik bele tudnak keveredni, mert ott nem, az, nem ez a gondolat adja el, hanem az a gondolat adja el, hogy menő bedez srácok, akiket ugye valójában nem szeretünk, de ugye mégis ők úgy mégis úgy bevonzák az embert, és akkor
2: de nem lehet az, hogy ebben az értelemben, hát ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk a tévésorozatok nézőközönségét, és ugye azt kell, hogy nézzék, mert ugye így működik ez az egész rendszer, azt, tehát nem ti vagytok a tipikus nézők, tehát és lehet, hogy ez egyfajta hát ugye a kiváló forgatókönyvírók, és a nem tudom, dialógusírók, és nem tudom, rendezőknek egy ilyen plusz, ha úgy tetszik, örömködése, hogy belerejt egy olyan láthatatlan, nem rögtön meglátható réteget, ha úgy tetszik, még ebbe a commerce-be is egy olyan hermetikus dolgot, amit ismerünk a művészettörténetben, rengeteg olyan rejtett jelentés van a festészetben például, ami csak azon, akik azt pontosan tudják, értik, vagy látják, észreveszik, vagy stb.
1: Azért azzal
2: Tehát ezeket kiváló emberek készítik, tehát a legkomolyabb, legfölkészültebb, akiknek semmi gond, és megvan a műveltségük nyilván ahhoz, hogy egy egyszerű, mondjuk az hétköznapi szituációba belelássanak akár egy mítikus réteget, vagy egy filozofikus réteget, és azt csak úgy a maguk kedvére összekapcsolják, nem tudom én, tehát mint egy rejtett üzenet.
0: De más a dramaturgiája, tehát hogy itt, ott megvan ez a teljes commerce dramaturgia, hogy a Badass Guys road movie, nem tudom, tehát hogy totál megvan, és nem olyan, mint mondjuk egy Sorrentinónak a Loro, az ők, ahol tényleg el is unjuk ugye ezt a filmet mai szemmel, mert hogy tényleg az történik, ahogyan, mint a Pergündben, hogy a vidámságból eljut mondjuk a halál közelébe az életének egy ilyen keresztútjára, vagy választási lehetőségebe, és kiürül az élete is. Ez egy klasszikus tartalom, amíg ezekben nem el van rejtve, szépen bele van, oda van valóban úgy, mint a művész klasszikus festészetben, hogy megnézed, akkor ez mégiscsak egy ilyen Mária, meg szentek, vagy mit tudom én mi, de amikor leesik róla ez a valami, mert ugye egy kis időt kell nézni egy ilyen képet, akkor egy ilyen klasszikusabb dramaturgia, vagy rejtett dramaturgia is benne lehet, és szóval ez egy nagyon nagy különbség, hogy direktben nem hozható át, és a 60-as, 70-es évekre jellemző volt, hogy nagyon egyszerű dolgokon akarták bebizonyítani, azt hiszem azt, hogy a világ nagyon egyszerű és tehető, mert egyszerű logikus lépésekkel fogunk majd valami jobbat csinálni. Tehát, hogy ez a modern utópia, ez eléggé kísértett, hogy két szint egymás mellé teszek, annak az aránya, vagy a súlya, vagy a színnek a jelentése rögtön már megteremt egy nem fogalmi világot, vagy nem történet alapú világot, és a történet azért így tényleg így a 70-es évek végén kezd beszivárogni újra ebbe a művészetbe, újra tehát mi volt a Ecole könyvének a címe? Rózsa neve?
1: Rózsa neve.
0: Igen, tehát hogy egyszer csak így berobban ez, hogy mégse tudjuk ezt a történelmet így kidobni, meg mégse tudjuk ezeket a mítosz, tehát hogy vissza kell jöjjön, tehát hogy lehet, hogy az mondjuk egy ilyen homályosító szakasz, hogy a Tamás mondta, hogy 60-as, 70-es évek művészete, ha én nagyon egyszerűen mondanám, hogy az egy ilyen, amikor a következő nyomozó ezt a modernséget így elhomályosítja, és akkor jön megint egy ilyen feltáró korszak, amikor a drámaiság ilyen nagyon...
2: Honnan jön ez? Mert érdekes, tehát én elfogadom, hogy ebben az értelemben, amit majd elszett, hogy mégsem olyan egyszerű a dolog. És hogy vissza kell hozni, nem tudom én, ahogy tetszik, témákat, gondolatokat, megközelítéseket, tehát most megint nagyon leegyszerűsítve egyfajta metafizikát a szép tiszta Hardegy világba. De honnan jön ez így egy ilyen, mert hát azért hát érted, ugyanakkor a például a mi esetünkben a magyar realitás, azért ez egy totál világos meghatározott dolog volt, semmilyen változás igazából nem történt a lényeget illetően, tehát a mit tudom, egy pártrendszer illetően, tehát mihez köthető ez a felismerés, hogy a világ mégsem olyan egyszerű.
0: Amit a Tamás mondott, az valamiféle misztikus magyarázat, ugye, hogy a dologban van egy ilyen kerék, van egy ilyen visszatérő, ismétlődő, ahogyan egy nyomat újra lehúzódik, és kopik a nyomódúc, ugye, és akkor ez így változik, de hogy tulajdonképpen azért valamikor a 60-as években elkezdődik az a folyamat szerintem, hogy a világ nem lesz annyira egyszerű, mert hogy a gazdasági termelés és a pénzügyi rendszerek valahogy elkezdenek így szétmenni, és ezáltal egy újabb szorongás szint
2: születik. Nem, egész pontosan az történt, hogy a 70-es évek elején a termelékenység és a bérek együtt fejlődése megszűnt. Tehát szétnyílt. Odáig együtt ment, tehát hogy megy fel a termelékenység, és egyre többet keresnek a munkások, és akkor egy platt így megállt. És ami azt jelentette, hogy erre a szakaszra ugye bejött a hitel. Ja, bocsánat, én ezt most így mutattam, de...
1: Igen, egy ilyen kis kukat kérdéken az
0: ki hát igen, nem, hogy volt egy ilyen fölmenő, ilyen, ami a karikatúrákban sokszor van, hogy a vállalat ül, és akkor van egy ilyen egyenes vonal, időben haladunk fölfel a termelésbe, és hogy ezt pénzügyileg is támogatottá válik, és nyilván hogy az olajválság, vagy valamilyen körül ez elkezd szétmenni, és ez mindig egy szorongás, mert nem olyan átlátható a dolog. Ugye nem olyan transzparens, nem olyan egyszerű, a jó arcú ember mögött lehet a bűn, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy és ezért nagyon nehéz ezzel ma mit kezdeni, mert hogy igazából olyan áró cikkek vagyunk most éppen, vagy valami ilyes, vagy a feldolgozó cikkek, akik nem tudjuk pontosan, hogy mi alapján döntünk.
2: Bérült robotok.
0: Hát igen, de valahogy mégis döntünk, tehát mégis ilyen erős érzelmi fűszerezettség van, de a látszata, a látványa az még nem hozta vissza teljesen ezt a dolgot. Tehát, hogy muszáj a bevett modernista vagy szórakoztató sémákban lenni inkább.
1: Igen, de hogy én azt gondolom, hogy amire például én utalni akartam ezzel, abban van egy kicsi kulturális behatás is, mert hogy igen, valóban ennek van egy ilyen társadalmi gazdasági folyamat, amire adásul ez a közeg, vagy ez az évtized, kibővített évtized, amit ugye említesz a 80-as években, és ugye ez tényleg látszik is a korábbi kiállításaidból is, hogy ez neked fontos, mert ugye a Szerbiánban is van egy ugyanilyen, de ott egy ilyen összehasonlítás, de hogy én itt valami kulturális dologra gondoltam, arra, hogy ezek nem csak bedezgályok abban az értelemben, hogy mondjuk a halálos fegyvert most újraíró sorozatban, amiket látunk figurákat, vagy az ilyen NCIS, CSI-ban látó bedez figurák adott esetben megadják ezt a commerce tartalmat, viszont egy ilyen True Detective-ben az az érdekes, hogy vissza, általában visszamegy vagy a 90-es, vagy a 80-as években, például most a harmadik évad, az szerintem nagyon érdekes, ahogy 1980 november 7-én indul, ami nekünk ugye egy teljesen más allúziót kell. Ő viszont azt mondja, a főhős, a narrátor, hogy hát ekkor halt meg Steve McQueen. És hogy ez egyrészt reflektál arra, amit ti mondtok, hogy hát akkor vége van annak a folyamatosan cigiző, Lone Star-os, egyedül lévő cowboynak, de mégis ott maradtunk mi, akik még hordozzuk ezt az érzést. És hogy akkor, amikor azt mondod, hogy nincs terep ennek a 80-as éveknek, akkor igazából azért vitatkoznék, mert hogy például én, amikor megnéztem a kiállítást, nekem rögtön, ahogy végig gondoltam már hazafelé menet, és elkezdtem, eszembe jutott ez a True Detective, arra jöttem rá, hogy mekkora tehát, hogy akkor most úgy mondom, hogy úgy magyaráznám el, hogy egy példával, tehát hogy úgy érzem ebben a True Detective-séget, hogy nem csak a filozófiájában, hanem mondjuk abban, hogyha azra a kiállítás megnyitóján odajött volna mondjuk egy rendőr, vagy egy nyomozónak látszó valaki, aki azt unottan narrálja, hogy itt egy cigánynak látszó figura, akiről senki nem akar semmit se tudni, hiszen biztos, hogy megölte azt a nőt, senkit nem érdekel, hogy miért ölte meg, egyébként is cigány, megölte ezt az embert, hogy ő azt látja, és azt vesz észre, hogy ez valójában nem egy indulati bűncselekmény, hanem erre van egy felbújtó akinek aljas indoka volt, de az a felbújtó egy sokkal hatalmasabb, gazdagabb ember, akire úgy se lehet az egészet rábizonyítani, és hogy valójában ezek a történetek annyiszor ismétlődnek, akkor egyszerre kijönne az, ami szerintem a True Detective-ben is benne van, hogy ez az óriási Shakespeare-i mélység, az hirtelen kiüresedik, mert az a nagy narratív vagy szintézis, hogy a világot értelmes rendben akarjuk látni, az már csak pár embernek fontos. Tehát, hogy ebben a sorozatban az a szép szerintem, hogy azok, akik elfedik ennek a nagy szintézisnek az igazságát, azok is tudják, hogy emögött valami több van, de a saját érvényesülésük érdekében nem érdekli őket ennek az egész drámaisága, hogy itt valójában lehet, hogy mondjuk gyermekmolesztálók vannak, lehet, hogy egy szenátor kicsit agyilag problémás testvére áll, aki meg akar gyerekeket erőszakolni, és el kéne fedni az ő abúzióját, és mindez már nem érdekes, csak annak a pár embernek, és ők valamiért meg akarják ezt az egész szintézist húzni, de ez valójában a saját monomániájuk lesz. És hogy egyrészt ez is benne lenne, de ugyanakkor meg az is, hogyha egy ilyen rendőr beszél egy ilyen esetről, akkor hirtelen azt látjuk, hogy ez az egész Shakespeare-i nagy drámaiság, amit mondjuk nem tudom, pár évvel ezelőtt az Eszenyi rendezésében ugye a Nagy Zsolt játszotta emlékeim szerint az Otellót, és akkor hogy hát itt az Otelló egy mekkora, tehát hogy itt nem a termete, hanem a karizmája számít, és kiderül, hogy ez igazából teljesen érdektelen. Ez az, nagyon sok ilyen Otellónk van. Tehát, hogy ez csak még egy kvázi cigányember, még egy a másik, még egy az idegen. És hogy ennek a kettőssége jön elő, hogy egyszerre egy olyan jól ismert történet, hogy ezt eldaráljuk, annyi ilyen ügyünk van, eldaráljuk, ugyanakkor meg a másik szempont, az a monománia, hogy egy ilyen ügy mögött is egyébként nagyon komoly társadalmi, gazdasági, hogy te mondod, összefüggések és elferdülések, vagy komoly csoportdinamikák, harcok vannak, amiknek a rálátása az nem pusztán csak egy szociológiai érdeklődés lenne, hanem adott esetben konkrétan lenne hozzá kapcsolódás. Lehet, hogy ismerne, van olyan Otellós történet, ahol ő tényleg ismer egy befolyásos embert, de mégis pont amiatt, hogy ez egyrészt futószalagon megy, és már sok ilyet vagyunk, igazából itt van a hétköznapi közöny. És nekem ez az, ami nagyon tetszik, és ebbe az újrajátszásban valahogy én ezt is érzem, hogy az, amit ti mondtok, hogy ez így szétesett, azzal nem csak az van, hogy igen, én is azt, vagy egyetértek veletek, igen, szétesett, csak amiatt, hogy így szétesett, így valójában azok az emberek, akik mégis törekszenek ennek az együttlátására, azok ilyen monomániás őrültek, válnak, vagy pedig magukba zárkózó, egyébként a világ dolgairól, gazdasági bűncselekményekről, emberülési ügyekről, vagy bármilyen bűncselekményekről sokat tudó néma jodák, akik csak somolyognak. És én úgy találkozom velük, hogy nem hajlandóak interjút adni, de nagyon értékelik, hogy én ilyen konkrét kérdésekkel tudok számukra szolgálni, de mégis azt mondják, hogy hát még a közelébe se vagy. És hogy ez nekem egy nagyon érdekes kettősség.
0: Fantasztikus. Tehát mindig tanul az ember, ugye?
1: Nem, mert én ezt egy kicsit...
2: Szóval azt mondod, hogy a művészet és a nyomozás az tulajdonképpen rokon szakma.
1: Hát itt ebben az esetben abszolút, igen. Hiszen itt a László szerintem újra gondolja az egészet, és újra nem csak az elveszés miatt...
2: Vagy hát, hogyha a nyomozást úgy értjük, hogy a nyomozás az egyfajta rend helyreállítás, vagy egy totalitásra való törekvés, ahol addig nem áll meg, amíg kvázi le nem zárul, és ugye az arra is rengeteg példa van, hogy végül is lezárul, és a lezárulás után egy perccel kiderül, hogy mégse biztos, hogy az úgy lezárult, de már vége van a sztorinak.
1: Igen, hogy rendet akar tenni.
2: Igen, ez a rendrakás, tényleg. Ez nem is a rendrakás, hanem ez a rendigény. És ugye hát ez nagyon érdekes, nagyon sokfajta rend van. Ugye, mert a rendhez hozzátartozik az, aki jé a rend, mert lehet, hogy valaki, mit tudom én, úgy van berendezve az agya, hogy amit én rendetlenségnek látok, azt egy abszolút funkcionális rendnek, vagy éppen fordítva az én rendemet, holott én pontosan tudom, hogy mi hol van, és hol kell nyúlni. Csak ő nem látja.
0: Kicsit még én azt mondanám, hogy azért van egy ilyen felosztása, amit nem is tudom, hogy ki osztotta fel ilyen egyszerűen, de hogy művészetet, a modern művészetet, mondjuk így az elmúlt pár száz évet, az mindig fel lehet osztani a technokrata meg anarchikus korszakokra, ugye, hogy valahol ez az átláthatóság, van, ahol meg az, hogy akkor elengedődjön jobban, jöjjön elő a Dionysoszia, jöjjön elő a káosz, amelyik aztán segít újra összerakni a dolgot, csak hogy tényleg ne menjen az agyunk egészség, az agyunkra a dolog. Tehát, hogy ilyen szépen kiegyensúlyozódik. A kérdés, hogy ez most fennáll-e, hogy ez valóban ki fog egyensúlyozódni. Én gondolom, hogy ez egy olyan 10 év múlva megint nagyon-nagyot fog váltani. És akkor meglátjuk, hogy ez melyik szenárió felé megyünk, hogy újra tudjuk-e tényleg az újra gondolást újra tudjuk-e gondolni. És akkor ilyen szempontból...
2: Hát nézzét, inkább a probléma talán az, hogy hát az intézményi keretek változnak. És azért van egy nagyon erős olyan trend, ami különböző okok miatt, de mégis egyfajta, legalábbis a korábbiakhoz képest egyfajta ilyen intimebb terek, szűkebb, de involvált érdeklődés. Tehát, hogy az, ahogy a művészetet igénylik, befogadják, keresik, felhasználják, azért azt szerintem, hogy nagyon meg is változott már, és még inkább nem meg fog változni. Tehát ez, vagy legalábbis azt gondolom, hogy nem, tehát mindenképpen egy el kell azon gondolkodni, hogy azok a formák, kontúrok, mint intézmények, lehetőségek, perspektívák, amikben, ahogy tetszik, konszolidálódtunk, azok közül szinte egyszerűen azt gondolom, hogy egyik se fog úgy működni, mint korábban.
0: De hát ez az, amit mondok, hogy lesz egy ilyen new leadership, vagy nem lesz? Tehát, hogy...
2: Hát de lehet, hogy nem, hogy kvázi a teljes koncepció változik meg, tehát amit például a különböző, nem tudom, ilyen amatőr művészeti közegben lehet látni, hogy teljesen más kategóriában gondolkodnak, és egyáltalán nem igénylik, vagy ismerik el okvetlenül azt a kvázi elit kategóriarendszert, amiben úgy a kultúra működni szokott. Tehát érted, mert végül is itt csak az van, hogy az intézmények, mint egyfajta növekedésre kényszerített közegben létező mindenki, nyilván magunkat is beleértve, egyfajta ilyen maximalizálásra törekszenek, tehát hogy minél több mindenkit elérni, minél többet, minél. És lehet, hogy maga ez a koncepció fog megváltozni, hiszen hogyha a növekedést, mint egy ilyen általános elvet, ami ugye a gazdaságon keresztül mindent az égvilágon egy növekedési pályára állít, tehát mindenki növekedni akar. Ez teljesen a hétköznapi életet, a személyes életet, magánéletet is lehet ebből a szempontból értelmezni. Most, hogyha ez eltűnik, vagy elveszte a fontosságát, akkor lehet, hogy teljesen más Hát ilyen, érted, mondjuk egy reneszánsz közegben is, tehát mi egy mai szemmel nézzük azokat a műveket, amik egy teljesen más befogadói, vagy egy mai befogadói nem tudom én, hozzáállással nézzük azokat a műveket, amiket egy teljesen más, lehet, hogy csak egy nagyon kis kör ismert, vagy lehet, hogy teljesen más tartottak igazából fontosnak mások, vagy adott esetben sokkal többen. Tehát, hogy ilyenre igazából volt példa, csak hát ez a modernista növekedés, ami jó régen elindult, és még szinte most is tart, bár talán azért nem annyira, ez azt elhitette generációkkal, hogy ez tényleg ez így működik. De olyan szinten is, hogy érted, igénylik-e az emberek mondjuk a művekkel való kapcsolatot, ami nem csak azt jelenti, hogy találkozom velük, befogadom, hanem hogy együtt élek velük. Érted, hogy ott van a falán valami. És ez egy úgy tűnik, hogy erre azért van egy igény, de lehet, hogy ez is, nem tudom, hogy változik.
0: Biztos változik, mert ugye ott van a kezünkben mindig egy ilyen mobiltelefon, és akkor azon keresztül döntünk, de hogy egy analóg tárgy, vagy a tered, azért az mindig fizikai lesz, tehát nem tudsz vele ugrani a mobiltelefonodban, és ott pihenni, vagy
2: feltölteni. Mert én is azt gondolom, hogy kell, hát persze, én ezt hiányolnám, hogyha ez eltűnne, csak én úgy gondolom, hogy ennek van egyfajta realitása, vagy nem árt, hogyha ezen elgondolkodunk. De visszatérve, mert ugye egy dramaturgiáról beszélünk, csak itt van egy olyan dramaturgia, ami az előzetes megszerkesztésről szól, és az utólagos megszerkesztés, a nyomozó utólag megszerkeszti az eredeti dramaturgiát. A művész meg előállítja azt a dramaturgiát, ami hordozza azt a nem tudom én gondolatot, amit nem tudom én fontosnak tart.
1: Hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük, mert igazából lehet úgy is nézni, hogy akár a László, vagy akár a művész, az létrehozza, ahogy a nyomozó létrehozza az eljárás során különböző jegyzőkönyvekkel, fényképekkel, az eljárást, ugyanúgy, ahogy ő létrehozza már önmagában azzal, hogy elkezdi leírni. És hogy én azt gondolom, hogy azért is van hasonlóság a kettő között, mert hogy ez a megismeréstől szokták ezt mondani, hogy van egy olyan pont, a megismerésnek egy olyan pontja, amit nem tudsz elkülöníteni a cselekvéstől. Tehát, hogy ez a Hegel mondja azt, hogy nem fogok tudni soha az úszásról úgy elméleti kereteket fölállítani, hogy előtte ne vetettem volna be magam a vízbe. De ha már bevetettem magam a vízbe, akkor már az egész onnantól kezdve a tapasztalataimon utólagos konstrukció. De mégis, ahogy bevettem magam, már vannak előfeltevéseim, és meghúzom ezeket a vonalakat, szóval, hogy már önmagában a művész is azt gondolom, hogy abban a szempontból nyomozó, ahogy utólagosan rakja helyre, mert hogy ha bár én nem vagyok művész, de azt gondolom, hogy ez először most nem is akarok ilyen platóni ideáltanokat, de mégis ez a fejéből, ahogy valahogy rakja helyre, vagy hámozza ki. Tehát, hogy szóval azt akarom mondani, hogy nem hiszem, hogy úgy elkészülhetne egy Otellóról szóló képződmény, hogy az ne lenne ott már az első ecsetvonás, az első kattintás, vagy az első tusrajz során, hogy valakinek itt meg kell halnia. És valaki meg is fog halni. És hogy ennyiben hasonlít szerintem a nyomozóhoz, amennyiben egy narratívát rajzol föl.
2: Hát, nyilván, de hát igazából ez a színháznak az értelme, hogy van egy keret, egy megírt darab, hát nyilván mindenki tudja, aki beül mondjuk a Róma és Júliára, vagy a Hamletre, vagy bármilyen darabra, hogy ott kvázi mi fog történni, hát körülbelül ugyanúgy, mint hogy beül valaki egy bűnügyi filmre, és hát feltételező a végén csak megtalálják, vagy
1: Csak hogy én azt hittem, hogy a bűnügyi művésszel vetted össze.
2: Igen, de hát az is egy, mert itt arról van szó, hogy hogyan lehet a különböző elemeket úgy alakítani egymáshoz viszonyítva, hogyan lehet ezeket, nem tudom, ilyen aktualizálni, vagy bármit csinálni ezekkel, hogy mondjuk annál az értelmezésnél, amit az előbbi példában mondtál, többet tudjon mondani. Tehát, hogy előjön az a manifest szint alatt lévő valódi tartalom, amit ez a manifest szint megfelelően elrejt, és ezért mivel rejtve van, egy nagyobb hatásfokkal tud eljutni a befogadóhoz. Tehát ez többen a rejtjeles beszédhez hasonlít, és akkor a kód az Otello, vagy a aktuális darab, és ugyanakkor a dramaturgiát meg nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, tehát tulajdonképpen lehet anyagok, eljárások, eszközök dramaturgiájáról is beszélni. És hát igen, hát
1: igazából most az eddigi tüsszentéseim akkor arra szolgáltak, hogy igaz, de csak most értette meg a fejemvel azt, amit eddig a számmal tüsszentettem, mert hogyha így, ahogy most mondod, megvilágít előttem, valójában az összes ilyen, és nem csak a True Detective, de az összes ilyen, ha tetszik, művészi értelembe vett nyomozati munkát feldolgozó alkotás, alapvetően narratív alkotás, vagy akár képregény, abban van egy ilyen vonal, hogy egyrészt az, amit mondtál, ez a fejlődés

0: pedagógus legyek. A tükididész ugye azzal kezdi, hogy hogy lesznek egyszerű városállamokból marha nagy birodalmak, majd aztán újra városállamok, és az ilyen nyomozós történetek, azok általában mindig retrospektívek. Tehát az a legnagyobb erőnye, és tényleg a True Detective-ben is ezt látjuk, hogy valójában már ott a mélyben ott van valami, ami általában évtizedekre, vagy legalábbis minimum évekre visszavet minket, mert azt meg kell érteni, és pont ez az időbeliség teszi lehetővé azt, hogy például egy egykori erős iparágnak, a szénbányáknak, vagy az olajkitermelőknek, vagy a pamutiparnak, vagy akár csak a csirkefeldolgozásnak, bárminek az egykori nagy teljesítményű malmai építményei, azok már csak önmaguk skanzenjévé válnak, amikor a nyomozó már oda jut, és ezt a hanyatlás történetet detektálja, leginkább egyébként az áldozatok oldaláról, tehát az áldozat rokonságát, azt általában mindig így tudjuk elképzelni, hogy még az ígéretet is, amikor a Sean Penn földolgozta, akkor például egy olyan ilyen állatfarmra viszi el a nyomozót, a Jack Nicholsont a kamera, ahol az látszik, hogy ez egykor egy nagy gazdaság volt, ami már csak ott maradt a családra. És hogy ez van ez az oldal, és utána van mindig általában az elkövetői oldal, ami meg éppen egy épülő új rendpártiság, ami pedig, amikor már belefutunk, és már a nyomozó nagyon megismeri, akkor már éppen egy ilyen Dionysz jellegű nagy katartikus hedonista életvezetés látok belőle, és már azért akarja lerombolni, mert egy új típusú rendszert akar látni, miközben általában pont azért bicsaklik meg a legtöbbször, és azért nem lehet az egészet felszámolni, mert azt mondjuk, hogy növekedni kell. Tehát, hogy most éppen ez a tendencia, ez az ipar, és a legtöbb ilyen sorozatban, ahol meg is találják a bűnöst, mindig van egy olyan bűnös, akit nem leplezhetünk le, mert nem engedi, mert az állam integritása, az a rendszer, amiben élünk, annak az integritása megköveteli, hogy valaki maradjon a homályban, vagy valakik érdekszférák maradjanak a homályban, és hogy értékeljük önmagában azt, hogy azt az egy adott
1: vagy legalábbis ezt kell sugallni.
0: Igen, pontosabban ezt kell sugallni, igen, amennyiben ugye ezek ilyen szép Hollywoodi
1: narratívák. Mi volt ez a film? Lehallgatás és szaxofon.
0: Ja, a magánbeszélgetések,
1: igen. És pont az Erdély erről azt hiszem meséltetlen írt, és hogy a lehallgató készülék a szaxofonba volt, és hogy tulajdonképpen ez az egész, ez a dolog igazából a propagandája volt, tehát egy ilyen kvázi ilyen vicces keretek között megmutatni az embereknek, hogy ez létezik és van. De azt akarom tőle még kérdezni, vagy nem akarom, hogy van egy gondolatmenet, akkor ezért a kérdésre ne állj meg, de igazából csak nagyon érdekelne, hogy gondolod, hogy azok a detektív típusok, vagy detektív történet toposzok, tehát mik azok, amiket össze lehet hozni teljesen erős ilyen referenciális viszonyban, mondjuk egy adott korszakkal, tehát amik egy korszakot jellemezni tudnak, mert ugye tudjuk, hogy teljesen más a CSI-nak a filozófiája, ugye ott a tudomány, nincs akció, verekedés, kivert fogok és egyébek, mint mondjuk a Columbo, akinél mit tudom, látjuk a bűnesetet, és ugyanez a sima eljátszódik, ez a Heller Ágnes gyönyörűen megírta, és akkor mondhatnám, hogy látsz, hogy mik azok az ilyen típusok, amiben úgy látod, hogy itt a korral való nem tudom én konvergencia, összefüggés az erős.
0: A jelenben
1: vagy a múltban, és ami tipikus egy korszakra, hogy mert engem nagyon érdekel, hogy például mit jelent az, hogy a mostani sikersorozat, amit már 20 millió módon kopíznak, pont ez a CSI, tehát ahol az van, hogy a lenézett tudomány, amit éppen most fel akarnak számolni, a lenézett tudomány egy eldobott, nem tudom, fél hajszálból utána megy, és nem két nagy csihi-puhi, hanem igaz

0: Individuumok, az egyik ugye egy panklány, aki szakértője a nem tudom én minek, a másik meg ugyanaz.
1: Ez igazából azért azt kár lenne eltagadni, hogy ez a CSI, ez igazából a Sherlock Holmesból jön. Tehát, hogy azt már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a Sherlock Holmes olyan dolgokról írt nem pamfletteket, hanem az ő értelmezésében tudományos igényű munkákat, mint hogy például a különböző szivarok és cigarettek milyen habut hagynak, milyen jelleg a formája annak a hamudnak, és a hamuból meg lehessen állapítani azt, hogy milyen cigarettát szívott az az ember, aki ott a helyszínen volt, vagy akár a parfümökről, akár a különböző, tehát például egy ilyen klasszikus nyomszakértő lenne a mai értelmezésükben, ami akkor azért áll meg, mert valójában a Sherlock Holmes abból tud megélni, hogy még nincs tömeggyártás. Tehát az a fajta rendszer, hogy ma már a négy tigris piacon meg lehet venni cipőket, meg lehet venni az Ázsia centerbe, meg lehet venni nagyon sok bevásárlóközpontba, emiatt például már egy lábnyomból komolyabb következtetés levonni, hát nem igazán lehet. Tehát magyarán addig, amíg Magyarországon például államszocializmus volt és Tisza cipő, addig a nyomszakértőknek, akik lábbeli nyomokat vizsgáltak, viszonylag egyszerű volt a dolguk. Ma már effektíven lehetetlen, és emiatt a tudomány és az a fajta a big data az nagyon fontossá válik, hogy akkor mondjuk adatbázisokat csináljunk a redőzöttségről, a redőzöttségek formájáról, vagy arról, hogy mondjuk a cipők alakjáról. Meg lehet ezt látni egyébként filmekben is, hogy ma már a tömegtermelés miatt ezt, amit a Sherlock Holmes egy cipőből meg tudott mondani, ahhoz ma már az kell, hogy a nyomozó azt mondja, hogy ránéz a másik, hogy te ezt miért tudod, mondjuk azt, hogy hát ennek ez a redőzőtsége, vagy az oldalán lévő fekete csík, hogyha például egy kamerafelvételről van szó, a Tell Me a Story, ami egy ilyen új sorozat, abban pont ezt mondja, és azzal, hogy védekezik a nő, hogy hát ez csak azért tudja, mert hát fiatal gyerekei vannak, akik ilyen sportcipőket vásárolnak. Tehát, hogy most már ezt így meg kell magyarázni a tömegtermelés miatt, és szerintem a tömegtermelés miatt a Sherlock Holmes story csak úgy lehet visszahozni, hogy big datázunk, és nagy tudományos adatbázisokat teszünk a háttérben, és ezt gondolom, hogy ez igazából így újra előjön, és pont ezért van az, hogy mondjuk a Murdoch nyomozó, meg egy csomó ilyen típusú visszavetített századelei nyomozó sorozat, a Ripper Street, azok azért ilyen nagy sikerűek, mert a századelei Anglia, Kanada, vagy New York, akár mint a Copperről szól, de már ez a tudományos igény megvan. Tehát ami tényleg a Sherlock Holmes idejében is, a Karen Doyle az tudta azt, hogy mondjuk Lacannak van már egy ilyen bűnügyi laboratóriuma Franciaországban, ami meghatározó. És én azt gondolom, hogy itt van egy újrakapcsolódás, ami azért fontos, mert a II. Világháború előtti időszakot az szerintem ezek a zárt térben történő Agatha Christie jellegű dolgok határozzák meg, ahol látszólag egy zárt, egy nulla egyenlőségű játszmát látunk, ahol azt gondoljuk, hogy nem lehet ismeretlen tényező, mert már az elejétől ismerünk mindenkit, és aztán mégis van egy hóruk, amit aztán mégse ismertünk, de valójában már ismertünk mindenkit. Mert ugye nagyjából erről szól a legtöbb Agatha Christie, általában egy villában van, és ugye ennek a nagyon érdekes kivetítése a William Linkéknek, az a kalambós karaktere, ahol ezt ők még tovább viszik, hogy annyira ismerünk mindenkit, hogy már azt is tudjuk, hogy ki az elkövető, és onnantól már nem az a kérdés, hogy át tudom-e verni a nézőt, hanem valójában át tudom-e verni az ellenfelemet, és az ellenfelem átverésében van egy olyan játék, amivel én a nézőt átverem. Tehát inkább már magammal húzom. És ez szerintem egy nagyon meghatározó lépés, mert ezt viszont már a Kalambó után nem lehet továbbvinni, és szerintem ezért van az, hogy visszatér. Tehát, hogy a Kalambó ezt a típust, ezt kvázi kivesészte. Ami szerintem most újdonság lehet, lehet, és azért a True Detective-et mondtam, mert ott egy olyan típusú klasszikus nyomozati munkát látunk, tehát hogy nem ismerjük az elkövetőt, csak ugyanúgy a nyomozóval együtt építkezünk, de benne van az egészben ez az anti-detektív regény, amit a Dürrenmatt csinált az Ígéretben. És itt is például a True Detective, az klasszikusan ugyanez, az első évadban ugye azt mondja el végül, hogy az, aki a fő gonosz, azzal igazából mi találkoztunk. Tehát, hogy az ott ment el mellettünk. És ugye a Dürrenmatti logikának az pont az a lényege, hogy a szerencse. Tehát, hogy azért nem fogja soha megtalálni ugye ott a főhős, a gyerekgyilkos, mert valószínűleg autóbalesetet szenvedett, volt, történt vele valami. És hogy szerintem, amikor már ezt az antitézist összerakja ezzel a commerce hollywoodi nyomozati munkával, szerintem ez az egyetlen ilyen új irány, ami még nem köszöntött be a végéhez.
0: Hát ezzel ért véget a mai Spanyol Inkvizíció és Alkotás útja újabb sokadék fúziós adása Bezsenyi Tamással, a vendégünk Révész László László, akinek a kiállítása a 2B galériában, Rádió utca 47 látható még, meddig?
2: 3 hétig.
0: Még 3 hétig, és hát ennek alapján beszélgettünk, és ide jutottunk, úgyhogy átadjuk a teret és az időt annak, ami jön. Úgy.

Tilos Rádió Budapest FM 90.3. Ez itt a Barázán is Csomót, minden csütörtökön 10-től évfélig. Takes itt bent a házban. Hallgassátok sok szeretettel, csá-csá!

Tilos Rádió FM 90.3. Ez volt a Barázán is csomót Takesivel. Hamarosan startol az Optimál Popdavetszel. Figyeld oda. Nagyon elköszönök. Sziasztok!

Hát, hát milyen szép zenét lehúzni. Nem annyira illő. De hát... véget ér a műsor. Takesi kollégának pedig menni kell. Úgyhogy itt most véget vettük ennek a csodálatos felvételnek. Az Art Ensemble of Chicago mindig aktuális és mindig fantasztikus. Úgyhogy hallgassatok sok Art Ensemble of Chicagót, nagyon érdemes. Élelmes Tilos Rádió hallgatók azért akarva akaratlanul sokszor hallhatnak Art Ensemble of Chicagót a különböző műsorokban. Én is szoktam játszani, ahogy itt Takesi kollégának emlegettem, hogy igazából az egyik zenei ideálom ez a zenekar. Fantasztikus, amit műveltek. Volt szerencsém még élőbe is látni őket. Úgyhogy Art Ensemble of Chicago Forever. Na, de hogy ezzel véget is ért a mai barázdán és csomót keresés. Itt a Tilos Rádió, és itt pedig már az Optimál, a Tilos Rádió vidámzal és afrokínai kertész műsora. Minden csütörtökön éjféltől a 3-ig a művészetek, a tudományok és a szerelem jegyében. És a mai műsor is ennek szellemében készül, érzelmes, tudományos műalkotásokat fogunk hallgatni. Még nem tudom pontosan miket, de mindjárt majd kitalálom. Így szokott menni ez a műsorkészítés. És mit akarok még mondani? Igen, hogy hamarosan lesz a Tilos Maraton, ahol azért minden Tilos Rádió hallgatónak szinte kötelező a részvétel. Érdemes eljönni, nagyon jó buli szokott lenni, fantasztikusan sok és nagyon jó zenei és egyéb program vár rátok. Úgyhogy figyeljétek a Tilos Maraton részletes programját, mert fönn van minden online felületen, úgyhogy lehet kutakodni a programban. És ezt tudjátok, hogy ez a Tilos Rádió éves legfontosabb adománygyűjtő rendezvénye, mert a Tilos Rádió valóban független, és azért tud működni, mert is szeretitek és támogatjátok. Úgyhogy majd gyertek el, és támogassátok a rádiót, nem csak a jelenlétetekkel, hanem kőkemény valutára is szükségünk van. Na, de ez majd még csak egy hét múlva indul, még van addig egy kis idő, addig föl lehet készülni. Tisztítsátok meg a táncos cipőtöket, gyűjtsétek a pénzt, és ilyenek. Mit is mondhatnék még, programajánlót, ezen kívül szombaton Szentendrén játszom a Ford nevű csodás helyi kocsmában, aki esetleg arra jár, mindenkit nézem be egy pacsira, meg nem tudom, szokás szerint kiránduljatok. Lassan az élővizekbe is be lehet merészkedni. Szeretkezzetek sokat, mert az mindenki szereti, és abból lesz az utódlás is, ami szintén fontos, mind emberileg, mind univerzálisan, már amennyiben célnak tekinthetjük az emberi faj fennmaradását. De hát az evolúció minden ténye arra utal, hogy a fajok törekednek a saját fennmaradásukra, úgyhogy végül is tekinthetjük ezt a célnak. No, azt hiszem az életmód tanácsadó rovatot is sikerült ma kitöltenünk. Nem marad más hátra, mint előre.
szóljon a zene szó, egészen hajnali 3-ig, csak zene, béke, és a béke legyen veletek, szóval a Tilos Rádió az optimum.

Azam. Hoy sale los kilos a banar. Hoy andis a muedo carnal a

mindent megettek, ami az asztalon volt. Alfonso eldicsekedett vele, hogy mekkora, Jukó eldicsekedett Alfonsónak, hogy mekkora kamrája van.

És Alfonso kikérezkedett, hogy hozzon egy kis enyvet a közeli ilyen fáról, amin enyv nő, és mondta, hogy menjen csak persze. És akkor bejött, Alfonso tényleg hozott enyvet, megragasztott, de még jobban szerették egymást.

karácsony őrmester, aki el akarta kapni a csirkét. Csak hogy a raktár mellett futott el a csirkét zavarva, egyszer csak a fejére esett egy láda, s ő elesett. De felállt, vigyázzállásban, fején egy nagy putyúval, megsimogatta a putyút és azt mondta, én vagyok Károly őrmester, és elindultam elkapni a csirkét, de elvesztettem a fizetemet, vagy... És akkor egy újabb láda esett a fejére. Ő elesett, de ismét gyorsan felállt, vigyázzállásban. Egy újabb putyúval a fején, és azt mondta, én vagyok Károly őrmester, és elindultam, de hova is indultam? Betenni a csirkét a szekrénybe, vagy hova? Hova? És akkor Karcsira egy újabb láda zuhant. Én vagyok Karcsi őrmester, és fel akarok mászni a vödörre. Hova? A fején kijött a harmadik putyú is. Majd a negyedik láda esett a fején. Jaj! Ki vagyok én? Mihály? Edith! Itt! Ki vagyok én? Mihály? Edith! Postás! Csirke! Ki vagyok én? És kirohant a kaszárnyba. Ha netán valaki egy összevert fejű embert lát rohangálni az utcán, szóljon neki, hogy ő Károly őrmester. El akarja kapni a csirkét.